0: beavatónak ugye alapvető célja, hogy valóban olyanoknak mutassuk meg a zarándoklást, a gyalogos zarándoklatot, akik még nem igen vettek részt ilyen eseményen. Én magam is így kerültem kapcsolatba a zarándoklással, a zarándoklattal, pontosabban én, nekem az egy úton volt az első ilyen zarándok élményem, és aztán hamarosan a beavató zarándoklat vezetők között találtam magam, ugye ez 2022-ben történt, amióta ugye 2022. november óta gyakorlatilag minden szombaton zajlik Budapesten a beavató zarándoklat a Normafától Makkos Márián keresztül a Mária Remetéig.
1: Egy picit, ha tudod idézni az emlékeidet, hogy mi az, ami ebben megfogott? Mert persze az ember az egy szerencsés állapot, amikor először el tud jönni, nyilván kap egyfajta élményt, inspirációt, gondolatot, na de mi az, ami visszaszólítja?
0: Ez szerintem mindenkinél más. Nekem leginkább a befogadó társaság, tehát már az első alkalom az egyútonos zarándoklat olyan volt, hogy gyakorlatilag én egyetlen idegenként csatlakoztam egy csoporthoz, és egy pillanat alatt befogadott az a társaság, és hát maga a zarándoklat meg egy olyan élmény volt, ami aztán tényleg visszacsábított.
1: Említetted ugye, hogy hát ennek a beavatónak egyértelműen az az egyik célja, hogy olyanokat is elérjen, megcélozzon, meghívjon, akik eddig még nem jártak zarándoklatokon. Egy picit mesélj nekünk azért erről, most először a budapestiről, mi az útvonal, milyen helyszíneket érint ez a zarándoklat, hogyan lehet csatlakozni, szóval egy-két ilyen technikai információt szeretnék kérni tőled.
0: Budapesten ugye a Normafától indulunk minden szombaton, a gyülekező az 10 óra 30-tól tartott a Normafánál a Szent Anna kápolnánál, és gyakorlatilag 10 órakor, 11 órakor indul a program egy bevezető beszélgetéssel, imával, énekkel, és aztán útnak indulunk Makkos Mária felé, útba ejtjük a három katona sírját, illetve Makkos Máriától rózsafüzér imádság van Budakeszig, Budakeszin a himnusz emlékműnél állunk meg egy elmélkedésre, illetve a himnusz eléneklésére, majd egy csendszakasz, egy csendes elmélkedés következik. A Pálos Kolostornál szintén van egy kis elmélkedés, ami után énekes szakasszal, tehát énekelve folytatjuk az utunkat Makkos Mária felé. Még az erdőben van egy állomás, ami a Tóth asszony sírja, ahol az elhunytjainkról szoktunk megemlékezni, és így érünk aztán valamikor 5 óra, fél 6 környékén Mária Remetére, ahol 6 órától aztán szentmisén tudunk részt venni. Hát a társaság az ugye vegyes, tehát vannak most már ugye az elmúlt 3-4 év alatt lassan kialakul a törzs közönség, tehát visszatérő az arándokok, de mindig csatlakoznak újak, akik valóban vagy azért, mert útkeresők, vagy azért, mert szeretnének megismerkedni a gyalogos zarándoklattal, ezért csatlakoznak hozzánk.
1: És hát amint említettél, szóval tényleg elképesztően szép az útvonal, és hát vannak benne olyan kincsek, tehát hogy a jó múltkor nekem is szerencsém is volt újra végigmenni ezen az útvonalon, és már több egyszer mentem el én is, és engem is mindig szíven csap, hogy a Pálos Kolostor romok, Makkos Mária, vagy a himnusz szobor, és hát a legvégén persze Mária Remete, annyira szépen vezeti a Jóisten ezt az egész útnak a lelkiségét, hogy tényleg egyik pici állomásról tud átlépdelni a másik pici állomásra az ember, szóval tényleg úgy előrefelé tud lelkileg is haladni. Ha Ha megkérdeztetek ilyet, hiszen azért neked erről az útvonalról is elég sok tapasztalatod van. Melyik az a rész, vagy helyszín, vagy gondolat, ami úgy leginkább megszokta az embereket érinteni, amire azt mondod, hogy, ez egy ilyen alap része ennek az arándoklásnak?
0: Szerintem ez zarándoklatonként változhat, tehát lehet például ez a csendes szakasz, ahol ha egy olyan elmélkedéssel, egy gondolatébresztővel készülünk, amit élünk, megérinti, megfogja az embereket, akkor a csend szakasz is lehet egy ilyen pont, de lehet a Makkos Mária templom, illetve zarándokhely, ahol a programom vagy éppen a beszélgetés témáján múlik, ugye útközben beszélgetnek a zarándokok, és ott is előkerülhetnek olyan témák, ami az egész csoportot megfoghatja. Tehát én azt mondom, hogy változó, tehát bármelyik szakasz lehet olyan, ami megérintheti a résztvevőket.
1: Na és akkor egy kicsit térjünk rá a vidéken zajló beavató zarándoklatokra. Ugye már emlegettük, hogy Pécs és Mária gyűjt között is most már lassan másfél éve, két éve, pontosan nem is tudom, minden hónap első szombatján indul beavató zarándoklat, és hát van egy nagyon szép kezdemény Zirc környékén, amit te segítesz. Egy picit mesélj nekünk erről a zirci beavatóról.
0: Igen, hát még a Pécsiről annyit, hogy a Tóth Erikának köszönhetően valóban tavaly március óta minden hónap első szombatján zajlik a Pécs Mária gyűjt zarándoklat, beavató zarándoklat, és ennek az ötletén tovább haladva kerestünk már az elmúlt évben új helyszíneket, és így jött képbe az Zirc, ahol egy helyi önkéntesünkkel, aki egyben a helyi karitásznak a vezetője is, Csombor Mariannal próbáltuk kialakítani az útvonalat. Hát talán nem árulok el titkot, már tavaly ősz óta tervezgetjük ezt az eseményt, és most úgy néz ki, hogy június 27-én megvalósul az első zirci beavató zarándoklat. Most első körben fél évente tervezzük majd ezt megvalósítani. Itt ezen a településen egy körtúra jellegű zarándoklatot próbáltunk összerakni. Ugye sok zarándoklaton probléma, vagy sok zarándoknak gondot okoz, vagy eljutni, vagy visszajutni a kiindulási pontra. Így most azt vettük alapul, hogy ugyanoda térjünk vissza, tehát az Zirci apátságtól indulunk, és a Mária úton nyugat felé haladva, és aztán Zircet észak felől megkerülve, majd észak-keletről érkezünk vissza a Mária úton az apátsághoz, a bazilikának az udvarába, illetve hát magába a templomba.
1: Hányadikán lesz most ez a zarándoklat? Segítsek?
0: Június 27-e, ami ugye Szent László napja, vagy hát László névnap, ezért adja magát a téma, hogy az út során majd Szent László királyunkról fogunk megemlékezni.
1: Szóval várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel akkor erre a budapesti, zirci és természetesen Pécs Mária Gyüdi beavató zarándoklatokra, de így a beszélgetés végén azért egy picit forduljunk rá az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapra, ami ugye most már sok éves hagyománya a Mária útnak. Ez nagyon-nagyon szép kezdeményezés, erdélyi Mária utas testvérek hozták a szívünkbe, hogy legyen egy olyan nap, amikor a teljes Mária úton indulnak zarándoklatok, Ausztriától Erdélyig és Felvidéktől Délvidékig, és hát ezügyben kérdezném a te terveidet, hogy látod az idei egyútont?
0: Ahogy a korábbi években folytatnám én is, ugye a nagy boldogasszony ünnepünkhez kapcsolódóan indul el ez az egyúton zarándoklat, és valóban rengeteg Mária utas szakaszon zajlik. Nekem ugye egy kis vidéki szakaszom van, a Galgamács erdőkút közötti szakasz, ami nagy része erdőn keresztül tart. Ebben az évben annyi változást tervezünk, hogy megfordítjuk az útirányt, és Erdőkürtről fogunk indulni, és Galgamácsára érkezünk, ahol a végén a Szent Mise az biztosítottadnak látszik.
1: És augusztus 15-én lesz ez a szakasz is.
0: Így van, az augusztus 15-e, tehát most pont a napján lesz, tehát nagy gondolkodás napján lesz, az egy utazarándoklat.
1: Szuper, szóval érdemes felkeresni a Mária út, illetőleg az Egy úton honlapját. Hamarosan elkezdődik nagy erőkkel a szakaszprogramoknak a feltöltése a honlapra és a Facebook csatornára is. Úgyhogy hát tényleg mindenkit nagy szeretettel hívunk, várunk. Reméljük, hogy mindenki így az otthonához közel fog tudni találni egy olyan Mária út részt, ahol indul Egy úton szakasz, és hát persze sokan mondják, hogy augusztus dandárjában azért lehet, hogy nagyon meleg lesz az idő. Mi biztatunk mindenkit, hogy hát ez egy zarándoklat, és ha belegondolunk, hogy a Caminón milyen idő van, hát nem sokkal van hidegebb, mint nálunk, vagy inkább melegebb van. Szóval ez egy felajánlás tudna lenni igazából, még a járásunk mellett, a lépéseink mellett akár az izzadságcseppeinket is felajánlhatjuk. A béke lesz az idei évnek a központi mottója, szóval erre várunk és hívunk mindenkit nagy szeretettel. Jánost pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük az eddigieket. Holnap lesz ugye az első nagy önkéntes online találkozója az Egyúton szervezőknek, úgyhogy ez itt ilyen out of topic volt egy picit, de hát téged is nagy szeretettel várunk erre a kis megbeszélésre. Bízunk benne, hogy sikerül elindítani a tényleges munkát, és hát tudunk egyeztetni, egy hajóban evezni, meg hát nagyon sok szép dolgot idehozni az emberek elé, amire majd szeretnénk meghívni az Egyúton Nemzetközi Zarándok Nap kapcsán is. Nagyon áldott, szép napot kívánunk neked, János, és sok erőt a továbbiakhoz is. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen én is, és várunk szeretettel mindenkit, akkor akár a beavató, vagy akár az Egyúton zarándoklatokra is.
1: Nagyon szépen köszönjük, és hát tényleg biztatunk mindenkit, mert igazából csak az elindulás nehéz, amíg utolérjük a másik beszélgetőtársunkat, addig hadd meséljem el, hogy én is múlt héten egész héten zarándoklatot vezettem, és hát tényleg nagyon-nagyon fantasztikus élmények értek minket, de talán az egyik legnagyobb élmény, amit ide szeretnék hozni, hogy hát bőrigáztunk, és először úgy megijedt a társaság, mert éppen egy városlátogatáson voltunk, tehát nem is készültünk erre, hogy zuhogni fog az eső, és hát persze mindenki behúzódott a kávézókba, meg az éttermekbe, hogy hát csak megvárjuk, hogy elálljon. De hát aztán engem is megszólított az úr, hogy nem ez az zarándokok útja, hogy egy kis esőtől megijednek, úgyhogy mindenki végül is elhagyta a kis komfortzónáját, és szerintem az egyik legnagyobb élményben részesültünk, ahogy zuhogó esőben elindult a csapatunk. Úgyhogy én tényleg, ez csak bátorság kérdése, az úr meg megadja a kellő ajándékot hozzá. No, de akkor menjünk tovább Egy úton vonalán, szó szerint értve, és hát nagy szeretettel köszöntöm Mikus Katit itt a vonalban. Szia, Kati!
2: Szia, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mindörökké, ámen. No, Kati, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Kati is nagyon-nagyon régóta a Mária út, sőt a Mária Rádió önkéntese is, és nagyon régóta vállal zarándoklatok szervezését. Egy picit segíts, Kati, neked is a legejjelejét felidézni. Hogyan értesültél erről a lehetőségről? Mikor zarándokoltál először, hogyan kapcsolódtál be a Mária útba?
2: A Mária útnak egy rövid szakasza, az Úri Mária Besnyő szakasza az, amivel mi be tudtunk csatlakozni a Mária utasok közösségébe. Hát ez már 10 éve volt, és elég sokáig az maga testvérem volt igazából az, aki felkarolta a Mária útnak a szervezési feladatait ezen a szakaszon. De egyszer a tatabányai találkozóra nem tudott elmenni, és megkérdezte, hogy van-e kedvem. Hát nekem volt kedvem. A Jóisten az mindig tudja, hogy hová kell elnézést vezérelnie. És egy fantasztikus társaságba kerültem. Ott ismerkedtem össze tulajdonképpen veletek. Fehér Péter volt a vendéglátónk, és ott kapcsolódtam be igazából a Mária út önkénteseinek a csoportjába. Fantasztikus nap volt. Egy rövid kis történet arról, hogy én úgy mentem, hogy csinos kis cipőcskébe, és hát gondoltam, hogy ott elüldögélünk, és beszélgetünk egy jót, és akkor mondtátok, hogy akkor felmegyünk a turulhoz. Hát jó, gondoltam én nagy naivan, és elindultam, hát azért félúton a lépcsőn már kicsit fájt a lábam, de a legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor azt mondták, hogy jó, és ki szeretne felrátázni? Hát nekem a szemeim kerekedtek, főleg amikor te gyorsan beugrottál a megfelelő védőfelszerelésekkel ebbe az útba, és végigcsináltátok. Hát mondtam, hogy én erre biztos nem leszek képes, és egy picit azért meginoktam, hogy alkalmas leszek-e én erre, de azért sikeresen feljutottam a turulhoz, és hát ezzel tulajdonképpen meg is fogtatok engem. Egyébként is az arándoklat addig is a szívügyem volt, de akkor köteleződtem el igazából a Mária úthoz. Ez volt az első lépés. A második az, amikor a Mária utas vonatos, Mária út vonatos zarándoklatán önkéntesként segítkezhettem, amikor Ferenc pápa csíksomjai látogatására mentünk. És azóta is hát mindig a szívem csücske a Mária út és az önkénteskedés. Ez így röviden, ez a kezdet volt.
1: De milyen jó, hogy felidézted, mert már én is néha a feledés homály, de most, hogy így elmesélted, teljesen visszajött nekem is mindenképp, és tényleg nagyon-nagyon örültünk, hogy a Kati ott van, mert amúgy egy nagyon-nagyon életvidám szint hozott így a Mária útba. No, de azért akkor beszéljünk egy kicsit a konkrétumokról, mert hogy ugye egyúttal Nemzetközi Zarándoknap volt, és lesz, és reméljük, hogy a jövőben is. És akkor, hogy az idei évben mire készültök, egy picit mesélj nekünk, hogyan lehet hozzátok csatlakozni, és mi várja az érdeklődőket ezen a szakaszon?
2: Nagyon örülünk, hogy az egyúton nap az a mi hagyományos nagy boldogasszony napi zarándoklatunkhoz tartozik. Ezt már neked is elmondtam, hogy nekünk itt a falunknak és a környező falvaknak már szinte évszázados hagyománya, hogy útra kelünk nagy boldogasszony napján, vagy akik távolabbról jönnek, azok még előző nap is, hogy Mária Besnyőre elzarándokolhassunk Máriához, a kegy templomhoz, ami nekünk nagyon fontos, és hát így a hagyományokra épülve minden évben megszervezzük ezt a zarándoklatot, és ennek különös jelentőséget ad, amikor az egyúton nappal egybeesik ez a mi fő zarándoklatunk is, mert ezzel még inkább arra tudunk egy kicsit koncentrálni, hogy mennyire fontos ez, és hogy milyen sokat kapunk mi Máriától, és mindig nagyon jó és nagyon fontos gondolatokat kapunk segítségül az egyúton zarándoknapon, az éppen aktuális témában, és ezeket igyekezzük elmélkedések során azért magunkévá tenni, illetve ennek a fényében és ennek a segítségével végigjárni ezt a szakaszt, ami azért annak ellenére, hogy nem Dimbes-Dombos, de azért a 28 kilométer az azért nyár közepén elég sok energiát kivált belőlünk, de mindig a Mária tisztelete és annak az ereje visz minket tovább ezen a zarándoklaton.
1: Kati, most az idei évben mikor fogtok pontosan indulni?
2: Augusztus 15-én reggel 5 órakor fogunk indulni Úriból az Úri templom elől, és itt is lehet csatlakozni, illetve Sősápnak a tápiósápi részén is, és akár is a Szegen is be lehet csatlakozni. A környékbeliek is indulnak, van, mikor egy kicsit összesodor bennünket az út velük, van, mikor egy kicsit ők a párhuzamos utakon járnak, de mindenképpen ott a fő találkozó helyünk Mária Besnyőn a kegytemplomnál, ahol este 7 órakor ünnepi szentmise vár bennünket.
1: Ti hogyan szoktatok készülni, és bocsánat a kérdésért, csak ugye ennek kapcsán nagyon sok érdeklődő kérdezi azt, hogy oké, hogyan készülünk mi a hőségre? Van-e valami, amit ti tudtok javasolni, hogyan készüljenek az emberek?
2: Minden mindenképpen azt javaslom, hogyha valaki ilyen szervezett zarándoklatra megy, hogy bőséges folyadékkal készüljön az útra. Nekünk az a nagyon szerencsés helyzetünk, hogy van kísérő autónk, tehát arra fel tudjuk tenni a nehezebb csomagjainkat, ami leginkább a folyadéknak a mennyisége. Tehát lehetőség szerint akár elektrolitot tartalmazó folyadékot és vizet mindenképpen. Én azt javaslom, én például úgy szoktam készülni egy ilyen útra, hogy este már berakok egy nagy flakon, egy másfél literes flakon vizet a fogyasztóba, azt reggel berakom egy hűtőtáskába, és kvázi az szolgál jégakuként a többi víznek a hűtésére, és akkor ebből mindig lehet hideg vizet nyerni. Tehát ez az egyik legfontosabb, hogy a bőséges folyadék. A másik meg az, hogy hát fényvédő és megfelelő sapka vagy kendő, az mindenképpen kell a fejekre. És hát azért az úgy érdemes elindulni, hogy lehetőség szerint minél korábban. Minél korábban és olyan útvonalat választani, ahol azért vannak árnyékosabb helyek is, tehát erdős, fás, ligetes területeken jó, hogyha minél több ilyen területe van, vagy szakasza van annak az útvonalnak, ahol az ember zarándokol, de igazából, és ami nagyon fontos, azért a déli órában érdemes egy-egy óra hosszabb pihenőt tartani, ahol szintén árnyékban egy kicsit meg lehet pihenni, fel lehet töltekezni, és utána lehet útnak indulni. Tehát ezek ilyen technikai dolgok, ezekkel mi már jól megszoktunk, tehát ez már nálunk elég jól megy ennek a szervezése, mivel már nagyon-nagyon régóta, és egy viszonylag összeszokott zarándok csapat szokott indulni.
1: Hát erre hívunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Hamarosan minden részletes információ fel fog kerülni az egyúton.máriaút.hu honlapra, illetőleg a Facebook csatornánkra, úgyhogy ott lehet látni a pontos indulási időpontokat, a csatlakozási helyszíneket, és hát itt hívom fel a figyelmet, hogy minden egyúton szakaszhoz szeretnénk kérni regisztrációt. Ez nyilván a szervezők munkáját könnyíti meg, hogy hány emberre készüljenek. Ahogy Kati is mondta, hogy azért mindenki igyekszik gondolni a körülményekre, az időjárásra, meg nem tudom, és ehhez azért nagyon-nagyon hasznos, ha mi is tudjuk, hogy hány ember fog az adott szakaszon részt venni, úgyhogy szeretettel kérünk mindenkit, hogy aki szeretne az Egyúton Nemzetközi Zarándoknak bármely szakaszán részt venni, a honlapon hamarosan frissülni fognak a regisztrációs felületek, és akkor ott bátran mindenki be tud jelentkezni, és hát csodálatos élményekben tud részesülni tényleg, ahogy az előbb János is elmesélte, hogy neki is tulajdonképpen egy úton szakasz volt az első zarándoklata. Hát Kati egy kicsit szó szerint beleesett a Mária útba, de hát annál nagyobb áldás ez mindannyiunknak. Bíztatok mindenkit, merjen elindulni az úton, és hát addig is lesznek még zarándoklatok. Mikus Katinak nagyon-nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állást, és hát nagyon sok erőt, áldást kívánunk, és a gyönyörű unokáithoz meg ezúton is nagyon-nagyon
2: köszönöm,
1: nagy szeretettel gratulálok.
2: Én is csak arra tudok mindenkit biztatni, hogy jöjjön velünk zarándokolni, mert ez akkora hatalmas lelki élményt, feltöltődést ad az elkövetkezendő időszakra, hogy a nehézségeinket is biztos, hogy sokkal jobban tudjuk hordozni.
1: Hát legyen így. Köszönjük szépen, Mikus Katinak, szép napot kívánunk.
2: Köszönöm.
1: És hát egy
2: találjon, és szép napot nektek is.
1: Köszönjük szépen. No, és hát akkor itt a műsor vége felé már akkor csak pár gondolatot szeretnék idehozni. Még lezárva az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap gondolatmenetét. Vannak olyan szakaszok az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapon belül, ahol valamilyen oknál fogva a tavalyi szervező az idejében most nem fogja tudni elvállalni a zarándoklatot. Erről részletesen fogunk hírt adni a Mária út honlapján és közösségi csatornáin, és hát nagy szeretettel kérünk mindenkit, hogy akit megszólít ez a lehetőség, hogy az emberek számára lehetőségként biztosítsa legalább ezen az egy napon a zarándoklást. Az Egyesület igyekszik minden segítséget megadni az előzetes felkészüléshez, szervezéshez, akkor biztatjuk, hogy írjon nekünk e-mailt az info@mariaut.hu e-mail címre, hogy ő szeretne ezen a zarándoknapon szakaszt indítani, és akkor mi mindenben igyekszünk segíteni, és hát így leszünk igazából csak egy úton. Úgyhogy várjuk az önkéntesek jelentkezését, és természetesen még mindig várunk segítő kezeket a központi szervezési feladatba, hiszen ez egy hatalmas munka, hogy egyáltalán ennyi zarándoklat például a honlapra fölkerüljen, minden regisztrációs ív, Facebook esemény és nagyon-nagyon sok hirdetési forma megjelenhessen, hogy az emberek meghallják a hívást. Na hát ebben is keresünk még segítő kezeket, de már nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy jó pár fiatal egyébként már jelentkezett a központi szervezői feladatokban való segítségnyújtásra, ezúton is köszönjük nekik, de hát még várjuk a szeretettel a segítőket. Ferenciák terén Mária utas zarándok információs pont működik most már lassan 2 éve. Ide is, és még más feladatokra is várjuk, az 50 órás közösségi szolgálatot ellátó gimnazistákat, középiskolásokat. Aki úgy gondolja, hogy az unokája, vagy önmaga, vagy a gyermekeinek még nincs meg ez az ominózus, kötelezően előírt 50 órás szolgálata, a Mária útnál ezt le tudja tölteni. Nagy szeretettel várjuk a jelentkezését az info@mariaut.hu oldalra, és hát azt szoktam mondani a fiataloknak is, hogy szerintem magánemberként nagyon-nagyon sokat tanulhatnak, nagyon sok hasznos dologgal szembesülhetnek. Itt vannak a zarándok információs ponton természetesen feladatok, van terepi munka lehetőség, jelzésfestési munka lehetőség, és hát van egy kis kommunikációs marketing feladat, úgyhogy amennyiben a gyermek majd ezzel akar későbbiekben foglalkozni, tehát turizmussal, vagy kommunikációval, vagy marketinggel, vagy akár pénzügyel, mert hát itt nyilván bizonyos fokig adományokat is gyűjtünk, akkor érdemes hozzánk egy picit a nyáron csatlakozni, feladatot vállalni, és hát persze a nagy ügyünk, hogy egy picit megszólítsuk az ő szívüket is, nem csak a segítőkezüket. Úgyhogy erre is várunk nagyon sok mindenkit. info@mariaut.hu-ra lehet jelentkezni, aki az 50 órás közösségi szolgálatot szeretné a Mária útnál teljesíteni. Várunk mindenkit nagy szeretettel, és hát akkor még nagyon röviden idehoznék pár zarándoklatot, ami a következő időszakban fog zajlódni a Mária útnál. Minden hónap 13-án indul zarándoklat az ország első fatimai kegyhelyére, Alsó-Szentivánra. Ez ott ugye Dunaföldvár mellett található egy nagyon-nagyon szép Fejér megyében lévő Máriás kegyhely. Hardról indul kora reggel ez a zarándoklat, minden hónap 13-án, október 13-áig, erre hívunk mindenkit. A már említett beavató zarándoklatok, illetőleg Sümeg és Tapolca között is lesznek zarándoklatok. Továbbá a Boldogasszony zarándoklatot szeretném még idehozni, ami szintén Mária Besnyőre fog indulni Kerepesről. Minden részletes információ megtalálható a Mária út honlapján és Facebook csatornáján. 2 hét múlva találkozunk ismét. Galgóczi Szabó Zsófia voltam. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: Mit üzen a Szent Lélek? Böjte Csaba Csíksomlyói kegytemplomban elhangzott homiliája következik.
1: Drága jó kedves testvérek! Szent Lélek, hiszük és valljuk, hogy kiáradt, gyönyörű ünnep volt a tegnap előtt. Áldott napok vannak, és még nem ért véget, hisz ma is ünnepelünk. Nagyon sokan kérdezték, gondolom a többi paptestvéreimtől is, hogy vajon mit üzel a Szentlélek, mit hoz a holnap, holnap után, milyen kormánya lesz Romániának, Magyarországon, Európában, liberális rendszerek hogy alakulnak. Emberek kíváncsiak, mi lesz ennek a demográfia összeomlásnak a vége, gazdasági krízis hogy lehet megoldani. És hogy őszinte legyek, nekiálltam, a tegnap annyi időm volt, egy kicsit megnézzem, hogy vajon Jézus mennyi atya, hogy mondjam, mit mond. És azt látjuk, hogy nagyon szűk szavú a mi mennyi atyánk. Teremtés hajnalán szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. De hogy, s mind? Merre? Nincs válasz. Vagy ugye, Noé ősatyánk is, hát, megfogja a galambot, szájában a zöldgál, és ennyi az egész. Szentírás, hogy mondjam, nem részletezi, hogy na most a Noé fiam ezt, meg így, meg úgy, meg amúgy. Rábízza. Szabad akaratom van, fiam. Ugye, a világegyház ma Máriát, mint az egyház anyját ünnepli. Hogy belegondolunk, hogy hát a drága szűzanyának is az angyal néhány dolgot elmondott, de nem vitte túlzásba, nem? Nem ad használati utasítást a mennyek királyi asszonyi címhez. De nem csak Názáretben, hanem Betlehemben sincs. Hogy mondjam, úgy nem mondhatnánk azt, hogy mennyi, hogyha egy szószát jár, és ezt is, azt is mond. Vagy gondoljunk csak arra a pillanatra, amikor szegény József jön, és Mária, kicsi szívem, baj van, Heródes a gyerek életére től, menekülnünk kell. Ha onnan tudod, álmomban mondta nekem valaki. De hogy merre menjünk? Hát Egyiptom nagy. Hát miből? Ki ez? Nincs részletezve. És később sincs. Döbbenetes, nem? Ugye, mikor lett Mária az egyház anyja? Akkor Krisztus kereszten megszólalt, és azt mondta Jánosnak, ime a te anyád. Pont. Mennek királyi asszonyi, a mennyei édesanyánk cím mellé vajon Mária kapott részletes útmutatást? Nem úgy tűnik. Igen, testvéreim, az ember kíváncsi. Annyira tetszik nekem a János evangéliuma utolsó fejezetének, utolsó mondata. Hát ugye János az én irodalmi szempontból is, hát nagyszerű alkotó. Péter szájába egy kérdést tesz, hogy Jánossal vele mi lesz? Kíváncsi Péter is. És döbbenetes, ami Úrunk Jézus Krisztus válasza, mit törődsz vele? Te kövess engem, és kész, pont. És ezzel vége van. Hát ugye ez az János evangélium, az utolsó, azt írták meg legkésőbb. Lezárultak az evangéliumok. Mit törődsz? Holnappal, másik sors.

0: sáva jövőjével, de szépen tedd, kövess engem, pont. Igen, testvéreim, gondolom, hogy látjátok, hogy mennyi megmondó ember van a YouTube-on, meg mindenütt a szent, hogy is hívják, és hatalmas véleményük van erről is, arról is, a közel-keleti háborúról, meg az ukrajnai konfliktusról, meg mindent, és kiellemeznek, és megmagyaráznak, és döbbenetes, meg se jelenik, már százezrek lájkolják, meg nézik, meg mindent. Én azt gondolom, hogy nagyon sok időt eltöltünk ezzel. És vajon marad-e időnk arra, hogy pont azt, amit én ma itt meg kell tegyek, hogy ezt jól elvégezzem. Elég a mának a maga baja. Úgy se kérnek tőlünk 4 évente közben véleményt, de olyan gyakran nem kérnek véleményt. Azt gondolom, fontos lenne nekiálljunk a dolgainknak. Ugye, hát a elmúlt napokban mi papok elég sok emberrel találkoztunk, beszélgettünk, itt-ott, gyóntatószékben, és tényleg azt láttam, hogy nagyon sok feszültség, gond van az emberekben. Idegesség. És hát én legtöbbnek azt mondta, hogy atya, mit tanácsol? Hát mondom, hogy ültessen egy házfát, gyűjjön össze feleségével, gyerekeivel, minden, ház elé valahova, annak a teája virágának nyugtató hatással van. Az biztos, hogy fontos. De azt is mondtam, hogy hát igen, a világ elindult egy irányba. Nekünk keresztényeknek álljunk neki is lakásunkba, csináljunk egy szentélyt. Nagyszüleinknél emlékeztek, biztos nálatok is úgy volt, hogy az szülői ágy felett ott volt a feszület, Mária szíve, Jézus szíve képe. De az udvaron is kint, ott is volt valami szent jel. Milyen szép lenne, hogyha igen, ott, ahol ne szoktál ülni kint a verondán, vagy a ház előtt, csinálál egy kis pavilont, egy keresztel, egy Mária szoborral, Szent Ferenc szoborral, Szent Ferenc év van, Márton Áronnal, esetleg egy-két idézetet is oda lehetne írni. Ültessel elé egy szép futórózsát, hogy szép legyen. Hogyha valaki bejön hozzá, és leült a tere felére egy kávéra, ott van a szűzanya szobra képe, arca, hogy mondjam, könnyebb lesz mederbe tartani a párbeszédet, gondolatokat, és gyermeked is. Fölkes házadban van ott egy kis szent sarok. Rápillant, mielőtt elmenned iskolába, ide-oda, vallásos, buzgó gondolatokkal indul neki az életnek. Igen. Adna az Isten, hogy merjünk. Ültessünk rózsatövet. Olyan büszke vagyok, vagy örülök nagyon, mert a Románia egyik legnagyobb kertésze azt mondta, hogy segít Mária kertbe, hogy létrehozzuk egy olyan rózsakertet, hogy csodájára járjon mindenki. Hát én csak azt kértem, hogy valahogy olyan virágokat hozzon, máshol már pünköskor szépen nyílnak a rózsák, nálunk már tulipántok elkezdtek itt-ott, hogy mondják, bimbózni, tehát hogy kicsit hátul vagyunk itt a rózsakert, hogy hát olyan lenne a pünkösre. Kissomi oldalat, boruljon virágba. Igaz? Ezen tudok változtatni, ezen tudok cselekedni. Vagy az, hogy elmenj és meglátogass, ünnep van, nem szabad dolgozni, ne a YouTube-ot vagy a mit tudsz, internetet böngészhet, hanem böngészt, menj el régi ismerőseit, az rokonait, az látogasd meg. Talán maradt még egy kis pár szelet sütemény, tészta, ez az, egy üveg bor, menj el. Tudják, olyan érdekes, hogy ugye mi szerzetesek vagyunk, és még 92-3, amikor az első gyerekeket befogadtam, hát, hogy mondtam vasárnap este, ne zavarjanak, mi rekreálunk. Kérdezték a gyerekek, hát mi az a rekreálás? Hát mondtam, kreáció az teremtés, ugye? Megmagyaráztam, románban is így van, hát latinban is hasonló. Re az újra teremtés, újra alkotás. Hitték is, nem is a gyerekek, aztán jött a hétfős, jöttek nagy vigyorogban, meglestek, lebuktunk. Ott nem volt semmi kreáció, pambácsi. Sört ittak, kolbászt tettek, römisztek, nagyokat kacagtak, nem volt ott semmi kreáció. Akkor próbáltuk elmagyarázni a gyerekeknek, hogy nézzétek gyerekek, egy közösség, ahhoz, hogy együtt maradjon. Nem elég csak dolgozni. És őseink úgy látták, még az se elég, hogy csak imádkozom. Elírják azt, hogy hetente egyszer, kétszer legalább az a közösség üljön le, oldottan a vacsora mellett valahol beszélgessen el, viccelődjön, mint egy igazi közösség. Jó lenne, még közben nótázna is a pohárból mellett, vagy tényleg valamilyen társas játékkal egy kicsit oldja a mindennapok feszültségét. Tehát ugye a bencések azt mondják, imádkozzál és dolgozzál. Hát ugye mi nálunk szerzeteseknél, ferenceseknél az van, imádkozzál, dolgozzál, és egy kicsit tudjál játszani is, jókedvel, derűvel, együtt lenni. Ez előírás. És úgy gondolom, hogy a házfőnök, hogyha nem, hogy mondjam, kötelessége neki ezt így nézze, hogy tényleg megvannak az imaórák rendesen, hogy a mindennapi feladatainkat mind elvégezzük, de hogy milyen a lelki világunk, tudunk-e kacagni? De ez nem csak a szerzetesekre, a te családodra is érvényes. Gyertek el a Mária kertbe egyet sétálni. Friss levegő van, szép, de hát akár meg körbejárhatjátok a nagy somlyót. Ki van jelölve egy? Tao van felrajzolva, és hát ugye Szent Ferenc útja, őrbe járt. Jó, hogyha hangosan imádkozol, mert itt ott még medvékkel is találkozhatsz, de ha énekeltek, imádkoztak, a medve is végzi a maga dolgát. Én többször körbe jártam, és hát ilyen szemkontaktot nem vettem fel velük. Lábnyomaikat azt láttam. Igen, de elmehetsz messzébre is. Szent Annától, gyerekeiddel. Kikapcsolódás. A jövőt bízzuk az isteni gondviselésre. Nincs olyan film, ami le tudná vetíteni, hogy mi lesz 5-10-20 év múlva. És azért nincs ilyen film, mert te kell ezt a filmet percről percre leforgasd. Az lesz holnap, amit ma teszel, mondasz, gondolsz, akarsz. Te formálod a holnapot, a magad holnapján. És együtt közösen formáljuk népünk holnapját. Én azt gondolom, hogy tegnapi nap nagyon szépen sikerült. Ugye, egy bácsi mondta, ott van a fent az interneten, hogy ő évről évre pünköstől pünkösdig számolja az évet. Neki ez a nem karácsony, nem szilveszter, nem húsvét, ő pünköstől pünkösdik, mert ilyenkor azért nekiáll és elgyalogol a drága jó szűzanyához, csíksomjóra, elvégzi a Szent Jónását, teljes búcsút nyer, újra kezd, és új elhatározásokkal, új gondolatokkal nekiindul az életnek. Igen, kedves testvéreim, csengjen a fülünkbe a Szentírás, az evangélium utolsó mondata. Mit törődöl vele? Te kövessél engem. Amen.
1: Böjte Csaba csíksomlyói kegytemplomban elhangzott homiliáját hallották.

0: Bíber Mária, látássérült gyógypedagógus, az Együttlátók Alapítvány elnöke gondolatait hallják.
1: Elkísérem útjukon a vakokat, és vezetem őket ösvényükön. Világosságra változtatom előttük a sötétet, és a göröngyös utat elegyengetem. Ezt teszem majd velük, és nem hagyom el őket. Látó gyermekként születtem, és 9 éves korom óta vagyok látássérült, gyakorlatilag vak ember. Azt mondja Isten, hogy ő elkíséri és vezeti a vak embert az ő útján. Minden ember élete egy egyedi történet, de a látássérült ember élete egy különösképpen személyre szabott életút. El szoktam képzelni magamban, hogy hogy vezet engem Jézus. Úgy kísér engem, hogy először is a nevemen szólít, hogy én tudjam, hogy hozzám szól. Aztán ő bemutatkozik nekem, és hagyja, hogy megismerjem, mert olyan mértékben fogok ráhagyatkozni ezen az úton, mint kísérőmre és vezetőmre, amilyen mértékben megismertem őt, és amilyen mértékben bízni tudok rá, mert ahhoz, hogy valaki engem átkísérjen az úton, az egy ráhagyatkozást jelent. Egy útszakaszon lehetnek olyan általam nem ismert akadályok, amiknek a hatékony kikerülésében együtt kell működnöm azzal, aki engem vezet. Bíznom kell abban, hogy azért teszünk mondjuk egy kitérőt, mert egy gödör volt. Ahhoz, hogy együtt tudjunk haladni, egy lépésritmusban kell járnunk. Az úti cél a mennyország. Jézus így vezet, az én szemszögemet veszi figyelembe, és az én képességeimre alapoz.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.

0: Irgalmasság órája.
1: Halld meg, Uram, hangomat, amellyel hozzád kiáltok. Te légy segítőm, ne hagyj el, és ne vess meg engem, üdvözítő Istenem.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Jézus mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezennel teljes legyen.

Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesző, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül.

Jézus mondja, aki szeret engem, megfogadja szavamat. Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.

Szent Ágoston imája. Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem. Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe. Adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád. Te ismered erőmet és gyengeségeimet. Őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat. Te juss eszembe mindenütt, szeretnélek megismerni és megszeretni.

0: Szép szeretett anyja, Mária, imádkozz érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: رادیو.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek, és mindig megmaradnak. S céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét. S ki tud betelni, látva szépségüket.

Ha szeretsz, a parancsok már is teljesednek. A két első parancsolat Jézus szavai szerint szeresd Istent teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mielőtt teljesen elbátortalanodnánk, Jézus meghirdeti Isten mindnyájunkat átölelő szeretetét. Nem a követelményekkel kezdi. Ezek a követelmények magából Isten szeretetéből fakadnak, amelyet eljött meghirdetni. Bármennyire fontosak is Jézus parancsai és biztatásai, mégsem ez az új szövetség szíve. Igen, fontos, hogy szeressük Istent, de végtelenül fontosabb az, hogy Isten szeret minket. És mi átadjuk magunkat ennek a szeretetnek. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, olvassuk Jánosnál. A parancsok magától értetődőek azok számára, akik tudják, hogy Isten szereti és megerősíti őket. A kereszténységet nagyon sokszor lefokozzák az erkölcstanra, az evangélium hirdetését pedig moralizáló prédikációkra. Korunk, amely elutasító mindenféle elavult moralizálással, ugyanakkor éles fordulattal egy némileg eltérő moralizálásnál köt ki. Erények gyakorlása helyett manapság szívesenben beszélnek politikáról, szociális elkötelezettségről. Éppen olyan moralizálók lettünk, mint korábban. Aki ilyen vagy olyan módon egy erkölcstanra fokozza le a kereszténységet, elmegy a lényeg mellett. Ez pedig Isten szeretetének a meghirdetése az ember iránt. Az evangelizálás, a teológia és a szentírás magyarázat nem bontakozhat ki, ha nem vagyunk meggyőződve a leges, legfontosabbról, Isten határtalan ember szeretetéről.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

0: Radio. Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. És szeretném elmondani, hogy ugye nagyon sok ember gyóntattam, nagyon sok emberrel beszélgettem, és azt látom, hogy hát sok idős, magára hagyott ember van, akiknek nem csak a magánnyal, hanem az egészséggel, meg mindenféle problémával küzdenek. És épp ezért most pénteken szeretném meghívni az időseket a Csíkiakot Tusnádfürdőre, és szombaton Kovásznára a háromszékieket. Az idős klubokat vezető testvéreket is szeretettel látnám, és igazából három nagyon komoly szakember fog eljönni. Hát Eszter doktornő, aki SEP centrumot működtet itt Szeredába, és tudom, az időseknek sajnos sokszor felfekvéstől elkezdve mindenféle sebük van, és hát tartom egy előadást, meg megismerhetnénk személyesen. Aztán van egy kedves ausztriai szakember, aki hát a végtagoknak az egészségével, és ugyanúgy egy főorvosnő is lenne, de nem csak arra gondoltam, hogy előadások legyenek, és bölcs beszélgetések, mert épp testben, épp lélek, ugye a jelszó, hanem hogy kicsit ismerkedjünk meg mindazzal, amit Tusnádfürdő nyújtani tudna nekünk. Tehát ugye minden nyugdíjasnak joga van például 3 nap, hát a betegbiztosító által fizetett gyógykezelésre. Tehát ez egy nagy lehetőség, és azt látom, hogy Tusnádfürdőre jönnek Nagybányától elkezdve, Galactól, mindenhonnan, de pont innen Székelyföldről nagyon-nagyon kevesen veszik ezt a kezelést igénybe. És ugye hát a Tusnádfürdő gyönyörű szép házunk van, és hát ennek a háznak egy szintjét fel is újítottuk direkt arra, hogyha olyan idős klubok eljönnének 3-4-5 napra kezelésre, és érezzék jól magukat. Tehát egy ilyen, hát nem öreg otthonra gondoltam, hanem időseknek egy klubhelyiségre. És milyen szép lenne egész Székelyföldről, hát magukénak éreznék ezt a Szent László otthont, és hát persze, hogy programokat tudnánk szervezni ottan. De úgy mondják, hogy Tusnádon már levegő is gyógyít, meg van a sok ásványvíz, meg mofetta, meg a kezelési központok, minden, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó lenne. Tehát én úgy gondolom, a keresztények tömbösödnie kellene. Jézus mondja, hogy ugye mind a kotló a csibét szeretné a bajba, a veszélybe összegyűjteni. És a legrosszabb dolog, ami lehet, az, hogy egy idős ember magára marad, ha eltávolodik a csoporttól, mert hát ugye akkor, hogyha leesik, vagy bármi gondja van, akkor tényleg az ember egyedül van. De ha együtt vagyunk, ha találkozunk, ha még közben nótázunk is, vagy megiszunk egy pohár kávét együtt, vagy ne adj Isten, egy pohár bort, akkor én azt gondolom, hogy hát könnyebb megőrizni lelkünk frissességét, üdességét, és ahogy Erzsébethez ugye elsietett az idős rokonhoz Mária, ugyanúgy gondolom a mai idős Erzsébetekhez is, a mi Urunk Jézus Krisztus édesanyja Mária szívesen elsietne, hogy közösség legyen, hogy együtt legyünk, hogy csapatba gondolkozzunk. A Kovászna is egy ilyen gyönyörű hely, hát aki járt Kovásztán a mi házunkban, az tudja, hogy város park kellős közepébe volt valamikor egy szanatórium, és aztán idővel abból óda lett, beállamosították, és akkor a család visszakapta, hát ezelőtt több mint 20 évvel, akkor vásároltuk meg a családtól, és azóta ott működik a Boldog Apor Vilmosra elnevezett gyermekvédelmi központ. Most ugye ebben a központban valamikor 40-50

50 gyerek volt, és az új törvények szerint csak 12 maradhat, és a kabát nagy. És azt gondoltuk, hogy nem eladjuk, vagy nem tudom, bérbeadjuk, hanem felkínáljuk a háromszéki időseknek. Tehát akkor akár ott meg is lehet aludni, de különféle rendezvényeket, külön bejáratva minden lehetne ott rendezni. És én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó dolog lehetne, mert hát ugye nagyon sokan jönnek háromszékről oda Kovásznára, hát a szívkórházhoz, kezelésre, meg hasonlóra, hát az is egy ilyen fürdőváros, kezelési központ, tehát biztos, hogy ha megnyitjuk a kapunkat kisebb testvéri szeretettel, alázattal, hát az idősek, a betegek, a gyógyulást keresők előtt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon jó kompromisszumos, vagy mit tudom, szimbiózis és együttműködés, együttélés lehetne ebből kikerekedjen. Én nagyra tartom ezeket a szakembereket, akiket meghívtam, és biztos, hogy olyan lehetőségeket és útakat is tudnak mutatni nekünk, ami hát mindennél fontosabb, ugye az egészségünket megőrizzük, és sokáig éljünk jókedve, emberhez méltó körülmények között. Mária rádió hallgatói között is tudom, hogy többen vannak idősek, és azt is tudom, hogy hát hogy mennyire fontos, hogy saját magunkat és egymást is biztassuk, bátorítsuk, lelkesítsük, mert a mi Urunk Jézus Krisztus szeret bennünket. Nála nincs idős, vagy fiatal, vagy munkaerős, vagy nyugdíjas, vagy mit tudom én, milyen. Nála mindannyian egyformák vagyunk, egyformán mindannyiunkért meghalt a kereszten. A Mária Rádió hallgatóinak még szeretnék elmondani egy örömteli hírt, ugye, hogy július első szombatján van az ezer székely leány találkozó Csíksomlyon. És hát ugye, aki járt ezen a találkozón, tudja, hogy a leányt azt elég tágon értelmezik, mert a székely ruhába, aki a kapun keresztül felmegy, az mindenki leány lesz itt nagy hirtelen, és igazából mindenki ugye kap egy ilyen elismerést, hogy az ő székely ruháját hát igen, felhozta saját testén erre a rendezvényre. Tavaly azt hiszem 4000 valamennyi ilyen elismerést, oklevelet adtak ki, és mindenkit csak biztatok, hogy vegye elé a boros vagy vadonatúj székely ruháját, és írja be a bakkancs listába, június 4, Csíksomlyon. És azért is érdemes eljönni, mert ugye ott fent van egy nagyon szép rendezvény, a nyerekbe, előadások, meg minden, és utána este 6-tól itt lent a Mária kertbe, hát a brassai színészek egy Márton Áron darabot fognak előadni. Hát ezek profi színészek, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várom őket, én se láttam még ezt a darabot, de biztos, hogy szeretettel rakták össze, és nagy-nagy tisztelettel Márton Áron iránt, és mivel 2026 Márton Áron éve is, ezért én nagyon örvendelék, hogyha hát a hegyről lefelé jövet, úgyis ottan már 4-5-kor véget érnek a programok, bejönnének ide a Mária kertbe, és adja az Isten, hogy ne férjünk el, adjan legyünk, hogy a színészek, ha már Brassóból eljöttek, legyen nekik is sikerélményük. Márton Áron biztos egy nagyon-nagyon fontos személyiség, akit mindannyian szeretettel kellene, hogy ne csak tiszteljük, ne csak imádkozzunk érte, hanem kövessük is. Ő nagyon-nagyon nehéz helyzetekben is tényleg megtalált azt a bölcs arany középútot, amin keresztül ugye békében, szeretetben tovább tudta vezetni az ő népét. És ha már ilyen meghívók vannak, akkor hát nem tudom, a Zetelaka környékén hányan élnek, hányan vannak, jövő héten szerdán, szeretnénk tanévet zárni. De ugye Boros Fortunát atya, hát ott született, és hát ugye a napközisek nem csak a zetelakiak jönnek el, hanem a környékbeli házakból is. Tehát lesz egy szentmise a templomba, és utána el szeretnénk menni a Boros Fortunát emlékházához.
Nem tudom ki mennyit tud a Boros Fortunál atyáról, ugye ő, hát ő Zetelakán született, és igazából a két világháború között végezte le a teológiát, felszentelték, ferences szerzetes pap volt, és Kolozsváron vezette a, hát az ottani nyomdát, könyvkiadót, és bizony több folyóiratot is szerkesztett, és hát logikus, hogy 20-valamennyi könyvet írt, adott ki ő maga, és több száz nagyon fontos cikket is írt, és logikus, hogy a világháború végén, hát ugye ő mint provinciális, mint könyvkiadó, meg minden, hát nagyon sok fiatal elmenekült, elment Budapestre. És amikor a fiatalok megkapták az Amerikába való kiutazást, ferences szerzetesek létesítettek ott egy kusztódiát, annyian mentek el, akkor ő Márton Áronnal egyeztetett, és mind a ketten a népük mellett maradtak, visszajött Erdélybe is. Hát ugye 46-ban, amikor volt az a nagy 30 nappal, amint visszaállt ugye a, hát a 38 előtti határok, Márton Áron tartott egy nagy búcsús misét, és Boros Fortunát vezette a körmenetet, tehát ő minden provinciális, 150 ezer ember előtt, és egyetlen olyan szó is, ami, hogy mondjam, akkor robbant volna, és polgárháborút robbanthatott volna ki. Olyan bölcsen és olyan okosan vezették a népünket, hogy hát tudjuk jól, hogy hál' Istennek itt vagyunk, és nem halt meg senki, és együtt vagyunk, és jogainkat lassan-lassan visszakapjuk, és de ellenben Márton Áront is elvitték börtönbe, és Boros Fortunát atyát is. És szegény Boros Fortunát atya nem volt ilyen szerencsés, ő vértanú halált halt, és be van indulva az ő boldogá avatása. És akkor az ő emlékházához szeretnénk elmenni, és ott szeretnénk együtt imádkozni jövő szerdán. Úgyhogy adja az Isten, aki teheti, akár Udvarhelyről, vagy a környékről, jöjjön ki, délután 4 órakor lesz a szentmise, és akkor utána találkozunk. Adná az Isten tényleg, hogy ne álljunk le. Én mindig azt mondom, hogy a gyerekek olyanok, mint a rántás. Az ember keveri, akkor nem írg oda. Az ember is, hogyha leül és elengedi magát, akkor nem csak a pókháló fogja befogni őt, hanem hamar le is épül. A gyerekeknek ezt úgy magyaráztam el, hogy elmentünk a Retyezádba, van egy gyönyörű vízesés, és hát ugye a vízesésnél gyerekeknek megmutattam, hogy milyen friss a víz, megkóstoltuk, jaj, milyen finom minden. Zúgott le ott messzi, több száz méterről a hegyi kristálytiszta patak, és elmondtam, hogy ez azért ilyen friss, mert mozgásban van. Hogy ebből a vízből most hazavinnénk, és egy legtisztább, legszebb kristály vázába, pohárba beleraknánk, egy hét után ez a víz megposhatna. Miért? Mert nincs mozgás benne. És hogyha az én testemnek, hát 75-80% a víz, ha bennem, a testemben a víz poshat, ha nem mozgok, ha nem történnek események, akkor bennem is ez a víz megposhat. Igaz? És akkor ne csodálkozzak, hogy mindenféle betegség, mindenféle szomorúság elé jön az én testemből. Tehát nagyon fontos, hogy rendezvényekre járjunk, hogy szépen felöltözzünk, hogy részt vegyünk, hogy tapsoljunk, hogy meghallgassunk másokat, hogy mi is a magunk gondolatait megfogalmazzuk és elmondjuk. Hajrá! Szeretettel várom kedves testvéreket most pénteken délután 3 órától lent Tustádfürdőn, és ugyancsak délután 3 órakor lent Kovásztán, de én egész nap lenne vagyok, úgyhogy bárki bármikor jöhet, én szeretettel fogadom és várom őket. Nagy szeretettel várjuk jövő héten Zetelakán, ugye szerdán délután 4 órától, és ugyancsak hát a 1000 székely leány találkozott, és írjuk be a bakancs listába, és jöjjünk el, vegyük elő a székely ruhánkot, adjuk meg a módját, szép nyári időbe, sétáljunk ki, akár útközben meg is állhatunk minden,
és örvendjünk. Vegyünk részt akár a táncba, vagy csak a kis padról nézzük a táncoló fiatalokat, és tapsoljunk neki. De adja az Isten, hogy tényleg teljen el a mi szívünk erővel, lendülettel, bátorsággal. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz, te tőled van, amit nekem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig. Te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőrizém, és senki el nem veszed közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból való, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ké legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te bennem. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ,
és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adta, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én benne, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem. E világ alapjának felvettetése előtt igazságos, atyám. És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő.

Reményik Sándor, gyógyíts meg! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd, elszáradt a fám, a testem lelkem fája, de épek még a gyökerek talán. A tompa tunya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Hiszen nem is éltem igazában, csak úgy éltem, mint lepke a bábban. Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt roppant gondolatod torz árnyékaképpen. Egy kóborszellő néha-néha valami balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem. Ez az élet. És megéreztem a te közelléted. S maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok egy harmad cseppért is tengereket. És most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megkötni.

0: Jelencsics Erik atya műsora következik.
1: Tessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a mai alkalom kapcsolattal a kedves Mária Rádió hallgatóit. A mai hitonóránk témája az eukarisztia lesz. Minden nap eszünk, sokszor sietve, futtában, két feladat között. A modern ember életének egyik jellegzetessége éppen ez, hogy gyorsan élünk, gyorsan fogyasztunk, és gyakran túl is lépünk mindazon, ami igazán fontos. De vajon gondolkodtunk-e már azon, hogy a Biblia miért beszél oly sokszor az étkezésről? A Szentírás lapjain azt látjuk, hogy az ember és Isten kapcsolatának nagy eseményei gyakran egy asztal körül történnek. Az őszövetségi nép a pusztában vándorolva mannát kapott Istentől. A manna nem csupán táplálék volt. Annak a jele, hogy Isten gondoskodik az övéiről. Nap mint nap emlékeztette őket arra, hogy életünk végső forrása nem saját erejük, hanem az Úr hűséges szeretete. Ugyanakkor a Biblia első tragédiája is egy étkezéshez kapcsolódik. A bűnbeesés történetében az ember a tiltott gyümölcsből evett. Nem maga az evés a bűn, hanem az a döntés, hogy az ember Isten nélkül akarta meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az önállóság hamis ígérete elszakította az embert attól, aki az élet forrása. Mintha az egész emberi történelem két asztal körül zajlana. Az egyiknél az ember önmagát választja Isten helyett, a másnál pedig pont ellenkezőleg. Isten újra meghívja az embert a vele való közösségre. Jézus egész működésében különleges szerepe volt az étkezésnek. Asztalhoz ült a vámosokkal, a bűnösökkel, azokkal, akiket a társadalom megvetett. Minden közös étkezése azt hirdette, hogy Isten országa nyitván minden ember számára. Az igazi étkezés ugyanis több, mint táplálkozás. Az asztalhoz ülni valakivel azt jelenti, időt szánok rá. Figyelek rá, közösséget vállalok vele. Az étkezés kapcsolatot is teremt. Talán éppen ezért olyan fájdalmas, hogy korunkban sokszor elveszítjük ezt a dimenziót. A fast food világa nem csak az életeinkre, hanem az emberi kapcsolatunkra is hatással van. Gyors beszélgetések, felületes találkozások, kevés valódi jelenlét. A keresztény hit azonban arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem futtában találkozik velünk. Jézus földi életének utolsó idején tanítványival asztalhoz ült. Az utolsó vacsorán a kenyeret kezébe vette, megtörte, és ezt mondta. Ez az én testem, amely értetek adatig. A bort is kezébe vette, és ezt mondta. Ez az én vérem. A katolikus hit szerint itt nem pusztán egy jelképes gesztusról van szó. Az eukarisztiában Krisztus valóságos jelenségét mutatja. Önmagát adja táplálékú népének. Ez az a pont, ahol a manna története beteljesedik. A pusztában kapott kenyér ideiglenes táplálék volt. Krisztus azonban önmagát adja, mint az örök élet kenyerét. Jézus így tanít, én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé. A kínói Szent Tamás az eukarisztiát így nevezi, Panis Viatorum, az úton lévő kenyere. Mindannyian valahol tényleg úton vagyunk. Keressük, küzdünk az életbe, olykor elfáradunk. Vannak örömeink és veszteségeink. A keresztény ember számára az eucharisztia annak a jele, hogy ezen az úton nem maradtunk magunkra. Isten nem csak tanít bennünket, hanem táplál is, gondoskodik rólunk. Erőt ad a megbocsátáshoz, a szeretethez és a kitartáshoz. A mai világ gyakran azt sugallja, hogy a fogyasztás tesz boldoggá. Minél többet birtoklunk, annál teljesebb lesz az életünk. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a szívünk mélyebb éhséget hordoz. Ez az éhség nem csupán kenyér után vágyakozik, hanem elfogadásra, szeretetre, igazságra, és végső értelemre szomjazik. Szent Ágoston szavai ma is igazak, mert tényleg nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Istenben. A kereszténység azt hirdeti, hogy Isten ezt a vágyat komolyan veszi. Nem távolról figyel bennünket, hanem közel jön hozzánk. Megtestesül, emberré lesz, és az eucharisztiában továbbra is velünk marad. Ezért kapcsolódik össze olyan szorosan a megtestesülés és az eucharisztia titka. Ha Isten képes volt emberré lenni, akkor az sem idegen a keresztény hittől, hogy Krisztus a szentségben is valóságosan jelen legyen. A végén talán érdemes feltennünk magunknak azt a kérdést. Hogyan ülök én asztalhoz a családommal? Tudok-e időt adni a másik embernek? Észreveszem-e azokat, akik éheznek? De nem csak kenyérre, hanem figyelemre és szeretetre is. És vajon felismerem-e azt a meghívást, amelyet Krisztus intéz hozzám, hogy vegyétek és egyétek. Mert az eucharisztia nem pusztán vallási szertartás, hanem találkozás. Isten találkozása az emberrel. Meghívás egy olyan közösségre, amelyben Isten önmagát ajándékozza nekünk. A régi keresztény mondás szerint koldusok vagyunk, akik megmutatják egymásnak, hol van a kenyér. Talán ez a mi küldetésünk is, megtalálni az élet kenyerét, és továbbadni annak örömét másoknak. Csak a tiszta szív tud örülni az ünnepnek, Istennek, illetve másik embernek. De a legnagyobb ünnep az ember életében mégis az eucharisztia. Ezért a hálaadás. Az eucharisztia éltet bennünket, őrzi életünket, szívünket tisztán és örömben. Az eucharisztia számunkra az a biztos pont, hogy van feltámadás. Van örök élet. Mert minden szentmisében Jézus Krisztus halála és feltámadása mutatkozik meg. És áldozattal egybe kapcsolódik. Egy 14. századi domonkos misztikus azt írja, hogy az embernek két otthona van. Egyik itt a földön, a másik a mennyben. Oda az út 5 ajtón átvezet. Jézus 5 sebe, ez az ajtó. Azon keresztül igyekezünk bejutni az örök életre. Az ajtóban a Szentlélek áll, és segít bennünket, hogy hittel és reménykedő örömmel kopogtassunk ezeken a megszentelt drága ajtókon. Amikor valakire emlékezünk, legtöbbször felidézzük azt az arcot, vagy történetet, vagy egy régi találkozást. A keresztény hitben azonban az emlékezés ennél sokkal többet jelent. Az utolsó vacsorán Jézus ezt mondta tanítványainak. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezek a szavak nem pusztán arra hívnak, hogy időnként gondoljunk vissza rá. Jézus azt kéri, hogy folytassuk azt, amit ő elkezdett. Az önátadó szeretetet, az Isten és az ember közötti közösség építését. A keresztény liturgia ezt nevezi anamnézisnek, vagyis megemlékezésnek. Ez a szó azt is jelenti, hogy Isten üdvözítő tettei nem merülnek feledésbe, hanem a hívő közösség életében újra és újra jelen valóvá válik. Jézus földi életén ez az óra nem a vereség ideje volt, hanem a szeretet beteljesedésének a pillanata. A zsidó húsvét a Peszach ünnepe Izrael népének szabadulását idézte fel. Azt, amikor Isten kivezette őket az egyiptomi rabszolgaságból. A kereszténység, a keresztények hite szerint Jézus ennek a szabadításnak új és végleges értelmet adott. Ahogyan Mózes népét a szabadság felé vezette, úgy Krisztus is kivezett bennünket. A bűn fogságából az Isten gyermekének szabadságára. Ezt nevezi a keresztény hagyomány Jézust új Mózesnek. Az ő útja azonban a kereszten keresztül vezetett. A kereszt azt tanítja nekünk, hogy az igazi szeretet önátadó. Nem birtokolni akar. Nem akar valakit fogságban tartani, hanem pont ellenkezőleg. Ajándékká válik a másik számára. Az utolsó vacsorán Jézus a kehely fölött ezt mondta: ez az én vérem, az új és örök szövetségé. Az ószövetségben a szövetséget vérrel pecsételték meg. Jézus azonban saját életét adta azért, hogy új kapcsolat lehessen és jöjjön létre Isten és az ember között. A húsvéti örömhírt ezért nem csupán annyi, hogy Jézus meghalt értünk. Sokkal inkább az, hogy élete, halála és feltámadása által új értelmet kap az emberi élet. A szenvedés, a veszteség és még a halál sem az utolsó szó. A keresztény reménység szerint Krisztus szeretete erősebb a bűnnél és erősebb a halálnál is. A középkor egyik különleges szimbóluma a pelikán volt. Az akkori hit szerint ez a madár saját vérével táplálja fiókáit. Ezért vál Krisztus jelképévé, aki önmagát adja népéért. A kínai Szent Tamás így imádkozott: kegyes pelikánunk, égi szeretet, vére

mégis ugyanannak az asztalnak a vendégei vagyunk. A Szentlélek egyesít bennünket, és közösségé formál, egy családdá. Talán ez az eukarisztia egyik legszebb üzenete a mai ember számára, hogy nem vagyunk egyedül. Isten meghív bennünket az ő asztalához, és arra tanít, hogy egymás számára is kenyérré váljunk, figyelemmé, megbocsátássá és szolgáló szeretetért.

keresztény ember élete nem mentes a küzdelmektől. Mindannyian megtapasztaljuk a fáradtságot, a csüggedést, a bűn következményeit. És azt a belső harcot, amely jó és a rossz között zajlik bennünk. A katolikus hit szerint ebben a küzdelemben különleges ajándékot kapunk. Az Eucharisztiát. A Szent Mise középpontjában Krisztus feltámadásának titka áll. Nem új áldozat történik, hanem az az egyszer és tökéletes önfelajánlás válik jelenvállóvá a szentségi módon, amely maga Jézus Krisztus vitt végbe a Golgotán, az egész emberiség üdvösségéért. Ezért valljuk, hogy Krisztus győzelme a bűn és a halál fölött ma is elér bennünket. A gonosz legnagyobb veresége az, hogy Isten szeretete erősebbnek bizonyult minden gyűlöletnél és minden romboló erőnél. A szent áldozás nem jutalom a tökéleteseknek. Nem kitüntetés azok számára, akik már célba értek. Sokkal inkább útra való azoknak, akik még úton vannak. Táplálik azoknak, akik szeretnék követni Krisztust, még ha olykor el is botlanak. Az Eukarisztiában Jézus önmagát adja nekünk, nem biológiai értelemben vett táplálékként, hanem úgy,

0: mint aki életét ajándékozza az embernek. Az utolsó vacsora termében, a kenyér megtörésében mutatta meg tanítványainak földi életének és közelgő halálának az értelmét. A szeretetből vállalt önátadás értelmét. A szent áldozás gyógyító találkozás is Krisztussal. Erősít bennünket, és erősíti bennünk a szeretetet, segít a bűn elleni küzdelemben, és újra meg újra emlékeztet arra, hogy nem vagyunk egyedül. Az eukarisztia háladás szentsége is. Maga az eukarisztia szó is ezt jelenti görögül, háladás, köszönet. Amikor részesülünk Krisztus ajándékában, megtanulunk köszönetet is mondani, hálát adni. Megtanuljuk felismerni, hogy minden jó végső forrása Isten. Korunk egyik nagy kihívása, hogy sokan már nem hisznek Krisztus valóságos, eukarisztikus jelenlétében. Vagy úgy érzik, nincs szükségük erre a találkozásra. Vagy pedig, hogy nem tökéletesek és méltóak erre. Pedig a keresztény ember számára az eukarisztia nem pusztán vallási szokás, hanem az élet forrása. Eszünkbe juthat Illés próféta története is. Amikor üldözötté vált, kimerülten roskad össze a pusztában. Annyira elfáradt, hogy már a halált kívánta. Ám Isten angyala felébresztette. Ételt adott neki, és ezt mondta. Kelj fel, és egyél, mert különben meghaladja erődet az Úr. Illés ebből a táplálékból merített erőt, és 40 napon át vándorolt egészen a Hóreb hegyéig, ahol találkozott Istennel. Talán mi is sokszor érezzük úgy, hogy elfogytak az erőink, hogy túl nehéz az út, amely előttünk áll. Ilyenkor különösen fontos meghallanunk Isten bátorítását. Kelj fel és egyél. Az eukarisztia ugyanis nem a célba érkezettek kenyere, hanem a zarándokoké. Azoké, akik újra és újra szeretnének felállni, tovább menni, és Krisztus nyomában járni. Az ember élet sokszor hasonló, sokkal mélyebb annál, mint amit a pusztában érzékszerveinkkel felfoghatunk. Amit látunk és hallunk, az a fontos. De ez nem sokszor a teljes valóság. Szívünk mélyén vannak vágyak, remények, de ugyanúgy félelmek és kérdések is. Ezeket gyakran mások nem látják, de Isten figyel és ismeri őket. Az eukarisztia is olyan titok, amely túlmutat azon, amit szemünkkel érzékelünk. Külsőleg kenyeret látunk. A hit azonban arra tanít, hogy Krisztus önmagát adja nekünk benne. Az egyház kezdettől fogva nagy tisztelettel őrizte ezt a titkot, ezt a misztériumot. Az első keresztény közösségekben az eukarisztiához azok járulhattak, akik a keresztség által Krisztushoz tartoztak, és hitben készültek erre a találkozásra. Ludwig Feuerbach, német filozófus, egyszer így fogalmazott. Az ember azzá válik, amit eszik. Man ist was er ist. Bár ő ezt materialista értelemben értette, a keresztény ember számára ezek a szavak különleges mélységet is kapnak. Ha Krisztus fogadjuk be életünkben, egyre inkább hasonlóvá válunk hozzá. A szeretetben, önátadásban és irgalomban. Az eukarisztia kezdettől fogva sokak számára nehezen érthető volt. János evangéliuma szerint, amikor Jézus azt mondta, az én testem valóságos étel. És az én vérem valóságos ital, sokan megbotránkoztattak szavain. Nem értették. Hogyan beszélhet így? Az egyház azonban mindig hangsúlyozta, hogy itt nem biológiai értelemben vett táplálkozásról van szó, hanem Krisztus szentségi jelenlétéről. Paul Evdokimov, ortodox teológus rámutatott arra, hogy az eukarisztia titka csak a hit fényében érthető meg. Aki pusztán külső szemmel nézi, könnyen félreértheti. Az eukarisztia egyik legmélyebb üzenete az, hogy ami külső volt, az belsővé válik. A táplálék életünk részévé lesz. Krisztus pedig nem csak kívülről akar tanítani bennünket, hanem belülről szeretne átalakítani. Aquino és Szent Tamás három időbeli dimenzióról beszél az eukarisztiával kapcsolatban. Az első, hogy a múlt felé tekint. Ez az anamnézis, a megemlékezés. Krisztus egyszeri kereszt áldozatára emlékezünk, amely a Szent Misében szentségi módon jelen valóvá válik. Másodszor is azt mondja Aquino és Szent Tamás, hogy az eukarisztia a jelenre irányul. Az eukarisztia a Krisztussal való szövetség jele. Ez a kapcsolat állandó megújulásra szorul, hiszen emberi gyöngeségünk miatt sokszor eltávolodunk Istentől. A harmadik dimenziója a Aquino és Szent Tamás szerint az eukarisztiának a jövőre mutat. Az eukarisztia elővételezi azt a mennyei lakomát, amelyre Isten minden embert meghívott. Ízelítő abból az örömből, amely az örök életben vár ránk. Az eukarisztia mindenek előtt eledel. Az utolsó vacsorán Jézus a kenyér megtörésében mutatta meg élete és halála értelmét. Önmagát adta tanítványainak. A pusztában a mannával táplálta Isten népét. A keresztény ember számára Krisztus az új manna, a mennyei kenyér. Az eukarisztia orvosság is. A régi egyházatyák gyakran nevezték a halhatatlanság gyógyszerének. Krisztus gyógyítani akarja a bűnokozta sebeket, megerősíteni a szeretetet és békét, és ugyanúgy azt a vágyat akarja betölteni, ami az ember szívének mélyén szunnyad. Az eukarisztia végül közösség is. A kommunió szó közösséget jelent. Isten meghív bennünket asztalához. Nem magányos hitre hív, hanem testvéri kapcsolatra. Az étkezés mindig több volt puszta táplálkozásnál. Ünnep volt, találkozás és beszélgetés. A görögök a közös ünnepi beszélgetést szimpóziumnak nevezték. A keresztény hagyományban is fontos szerepet kap az ünnepi asztal. Keresztelő, bérmálás, első áldozás vagy házasságkötés után gyakran közös lakoma ünnepség következik. Az eukarisztia arra emlékeztet bennünket, hogy Isten családjához tartozunk. És végül ott van a vér szimbóluma. A vér az életjele. Krisztus vére az új és örök szövetség pecsétje lett. Ezért mondhatjuk lelki értelemben, test vérek vagyunk, mert ugyanannak a Krisztusnak az életében részesedünk. Amikor tényleg magunkhoz vesszük az eukarisztiát, próbáljuk meg kérni Istent, hogy tanítson bennünket éhezni az igazságra, vágyakozni az ő közelségére, és erőt meríteni abból a kenyérből, amelyet Krisztus ad nekünk az élet útján. Beszélhetünk az eukarisztikus csodákról is, melyek útjelző táblák, melyek Isten szeretetére és közelségére mutatnak. Talán engedjék meg, hogy felidézzem a legismertebb történtek egyike, pont az olaszországi Lanciánóhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint a 8. században egy szerzetes pap kételkedett Krisztus valóságos jelenlétében az eukarisztiában. A Szent Mise során azt tapasztalta, hogy az átváltozott kenyér és a bor, hús és vér formában jelent meg. A katolikus egyház ezt a csodát hitelesnek is ismerte el, és a relikviát ma is őrzik Lanciánóban. Vagy itt van a közelmúlt egyik legtöbbet emlegetett esete Argentínában, Buenos Airesban. 1996. augusztusában történt. Egy szentmise után egy félretett konszekrált ostját rendellenes átváltozásokat figyeltek meg rajta. Az akkori érsek és bíboros Jorge Margo Bergoglio, a későbbi Ferenc pápa, tudomására hozták ezt az eseményt. Évekkel később mintákat küldtek továbbra a vizsgálatokra. A beszámolók szerint a kutatások emberi eredetű szövet jelenlétét mutatták ki. Az ügyet vizsgáló szakemberek között említik dr. Frederik Cugibe, kardiológust és igazságügyi szakértőt is. A vizsgálatok eredményét azonban nem tudományos folyóiratokban tettek közé, hanem elsősorban egyházi és ismeretterjesztő forrásokban ismertették. Záró gondolatként tehát az eukarisztia legnagyobb csodája nem az, hogy rendkívüli jelenségek történnek. A legnagyobb csoda az, hogy Krisztus 2000 éve újra és újra önmagát adja az embernek. A legnagyobb csoda az, hogy a Szent Mise áldozatban erőt kapunk a megbocsátásra, táplálkozunk az ő szeretetéből, és új erőre kaphatunk az úton, életünk útján. A legnagyobb csoda az, hogy Isten nem távoli szemlélője életünknek, hanem táplálni akar bennünket az élet útján. A csodák felkelhetik a figyelmet, de nem helyettesítik a hitet. Az eukarisztia titka végső soron nem a rendkívüli jelenségekben, hanem Krisztus önátadó szeretetében rejlik. A kérdés nem csupán az, hogy történnek-e csodák, hanem az, hogy felismerjük-e a legnagyobb csodát. Isten velünk marad az élet kenyerében. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk éhes szívet, olyan szívet, amely vágyik az igazságra, a szeretetre és az ő közelségére. És amikor az Úr asztalához járulunk, tudjuk felismerni ezt az ajándékot, amelyet Jézus önmagából ad nekünk, az élet kenyerét, az útra valót, az erőforrását. Amen. Köszönöm a mai hittanórával kapcsolatos figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér a Szent Ritei Matyokor felajánlja a Mária Rádió önkénteseiért, különösen Marikáért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszület fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békét megövézze.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségében megerősítsen.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Urunk Jézus Krisztus, megkeresztelkedésedkor az ég nem neked nyílt meg, hiszen benned mindig nyitva áll, hanem nekünk bűnösöknek általad. Mennyei Atyád arra küld téged, hogy hirdesd nekünk ezt az országot, amelybe a benned való hit által beleszülethetünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A világosság rózsafüzérének második titka,
5: aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Urunk Jézus Krisztus, aki a vizet borrá változtattad, kérlek, édesanyád közbenjárására változtasd át az én értéktelen, íztelen életemet a Szentlélek tüzes borává, hogy már ne a régi törvényt kövessem, hanem az újat, hogy tudjak úgy szeretni, ahogy te szeretsz engem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Urunk Jézus Krisztus, te feltártad a titkot, mely a világ kezdete óta rejtve volt, hogy Isten országa nem más, mint azok közössége, akik a beléd vetett hit által az isteni természet részesei és az Atya gyermekei lettek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Urunk Jézus Krisztus, ez a történet maga a megnyitott mennyország. Addig nézem, amíg át nem ízik a szívem, és Péterrel föl nem kiáltok. Uram, jó nekünk itt lennünk. Mindenek előtt a Szent Misén, ahol veled találkozom az Eukarisztiában, hiszen a Szent Áldozás színeváltozásod dicsőségében részesít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: A világosság rózsafűzérének ötödik titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, amikor megáldozunk, te születsz meg bennünk. Belépsz életünkbe, velünk együtt növekszel, hogy a te teljességedre juthassunk. Tanításodnak foglalatát adod át, hiszen Isten országa jön el hozzánk általad. Veled szenvedhetünk, és föltámadásodnak erőterébe emelsz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
13: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
14: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál égettünk Istennek szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
14: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszegsz nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Orvosának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirünk által.
7: Amen.
14: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
7: Mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérét aroma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
3: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 16-a. De most hallgass rám! Izajásnál a 44. fejezet első versében olvassuk ezt. De most hallgass rám! Ez a most keserves, a jelen fájdalmas, hiszen fogságban vannak azok, akiket megszólít a proféta. A gyötrelmes jelenben ott van a múlt, terhel a múlt, és a jövő nem látható, és beszűkül, és beszűkít a jövő. Isten szava képes egyedül arra, hogy ebből a nyomorúságos helyzetből kimozdítson. Most hallgass rám, szolgám, mondja az Úr. A jelen számára egyetlen esély, hogyha az ember az örökkévaló Úrra figyel.

0: A jelen legfontosabb lehetősége, hogy az Úrra figyelünk. Isten színe előtt aztán feltárul a múlt, miszerint ő a mi kiválasztónk, ő a mi alkotónk, ő a mi formálónk. Az Úr jelenlétében kinyílik a jövő. Kitárul a jövő. Nem csak élet támad, nem csak víz és patak ered, hanem új élet adatik. Mert az ember lelke megtelik Isten lelkével, úgy, ahogy a víz betölti a medrét. A jelenben így meg tud szűnni a félelem. Miközben az ember nem magával, hanem Istennel dicsekszik, akinek tulajdonaként megoldódott a múlt, és reménytelivé válhat a jövő. Azaz boldoggá lesz a jelen. Ez a megváltás. A jelenben meghalljuk az Úr szavát, felismerjük őt, mint életünk gyökerét és ágát. Ezt a csodát csak az Úr képes megcselekedni. Ő rajta kívül, senki más. Most hallgass rám! Szólj, Urunk, hogy jelenléted megtartson a jelenben. Tudjátok, régebben a közutak mentén, a nagy kanyarok és szakadékok közelében vasbetonból készült robusztus korlátokat helyeztek el. Így tették egyértelmű, hogy innen jössz, erre mész, ne félj, úton vagy, csak figyelj rám. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyermekvédelmi szakember lett a Jó Ember díj idei kitüntetettje. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Több mint 40 hallgató végzett idén a Lublini Katolikus Egyetem magyar lektorátusán. Jönnek a részletek, a szerkesztő Betty Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Deák Péter, gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány Jó Ember díját, tudósít az MTI. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a Pécsváradi várban adták át vasárnap. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, segít, képez, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. Munkássága során kézműves tehetségét és a természethez való vonzalmát is kamatoztatja. A keze alatt felnövekvő gyermekek megismerhetik az alkotás boldogságát, és megtapasztalhatják a nomád élet rejtelmeit is. A díjat, amelyet minden évben olyan ember kap meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad, 21. alkalommal ítélték oda. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának közreműködésével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel, kezdeményezett egyeztetésekben és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített például a tartozást átütemezni. Több mint 40 hallgató végzett idén a lengyelországi Lublini Szent II. János Pál Katolikus Egyetem magyar lektorátusán tartott képzéseken, adja hírül az MTI. A nagy érdeklődés miatt 4 csoportban indították a magyar kultúra és történelem alapjait is magában foglaló nyelvórákat. Az órákon az egyetem hallgatói, doktoranduszai, valamint tanárai is részt vettek. Voltak köztük politológusok, leendő diplomaták és jogászok, nyelvészek, pedagógusok és teológusok is. A Václav Felczák Alapítvány a 2025-26-os tanévben 14 lengyelországi középiskolában szervezett és támogatott magyar nyelvtanítást összesen közel 60 diák számára. A lublini lektorátus bővítve a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő lengyel egyetemisták körét kiegészíti a 3 lengyelországi magyar tanszék munkáját is Varsóban, Krakkóban és Poznánban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Betty Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.

reggeli dicséret következik. Imádkozzunk együtt a Maros Szent Györgyi Kármelita nővérekkel.

Láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben.

0: Imádjuk Krisztust, aki vérével új népet szerzett magának, és kérjük, Urunk, emlékezzél meg népedről. Királyunk és üdvözítünk, hallgass meg egyházadat, amely mai napját dicséreteddel kezdi. Tanítsd meg, hogy szüntelenül magasztalja fölségedet.
1: Urunk, emlékezzél meg népedről.
0: Reményünk és erősségünk, te benned van bizodalmunk, és nem szégyenülünk meg sohasem.
1: Urunk, emlékezzél meg népedről.
0: Lásd gyöngeségünket és siess segítségünkre, hiszen nélküled semmire sem megyünk.
1: Urunk, emlékezzél meg népedről.
0: Emlékezzél meg szegény és elhagyatott testvéreinkről, hogy az új nap ne terhükre, hanem vigasztalásukra és örömükre szolgáljon.
1: Urunk, emlékezzél.

0: Mindenható Istenünk, tiéd a teremtett világ minden szépsége és ékessége. Add, hogy a te nevedben örvendező lélekkel kezdjük a mai napot, és az irántad és testvéreink iránti tevékeny szeretet jegyében fejezhessük be. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajjai László. Hétfői adásunk témái: Isten kegyelmét ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Leó pápa az európai Szír-Malankár egyház vezetőjéhez: őrizzétek értékes hagyományaitokat. A pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez: együtt a kölcsönös megértés és béke szolgálatában. Isten kegyelmét ingyen kaptunk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. Jézus szeretetteljes tekintete átalakítja a valóságot, létrehozza az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Jézus lát és szeret bennünket. Szenved velünk és szenved értünk, fejtette ki tanításában Leó pápa. Az évközi 11. vasárnap evangéliumi szakaszáról szólva megállapította, hogy nagy ajándékot jelent számunkra, mert mindazokat bevonja Jézus tekintetébe, akik hallgatják őt. Ez a történet tanúskodik tekintetének figyelmességéről, valamint elmondja nekünk, hogy mit figyel meg az Úr. Olvassuk ugyanis, hogy Krisztus, amikor meglátta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert elcsigázottak és kimerültek voltak.
1: Ne senti compassione, perché erano stanche e sfinite.
0: Isten fia, miután testvérünké lett, az emberekre, az emberiségre tekint. Látja az elnyomást, amely összetör, és az erőszakot, amely felemészti az erőt. Látja a háborúk sebeit és a fogyasztói társadalom ürességét. Látja a maszkokká vált arcokat, a gonosz által szétszakított családokat és a hamis ideálok által megtévesztett fiatalokat. Jézus lát és szeret. Szeret és szenved értünk és velünk együtt. Együttérzése nem csak testvéri közösséget fejez ki, hanem akaratát, hogy megváltson bennünket, mutatott rá Leó pápa. Jézus ugyanis ismeri a szívünket és gondoskodik róla. A pásztor nélküli jókhoz hasonló sok ember előtt Krisztus jó pásztorként mindannyiunknak odaadja magát, és mint az aratás ura, munkásokat küld a világ mezőire. Milyen munkát kell végezniük? Tette fel a kérdést Leó pápa, majd a következőkben foglalta össze feladatukat. Vigyék el Isten vigaszát a szenvedőknek, vigyék el a jótékony szeretetet oda, ahol nyomor van, a reményt, ahol szomorúság van, a hitet, ahol bizalmatlanság van. Az evangélium felsorolja az első 12 munkás nevét. Ők a tanítványok, akik apostolok, vagyis misszionáriusok és hithirdetők lettek.
1: Sono discepoli fatti apostoli.
0: Közöttük van Simon, másik nevén Péter az első, és közöttük van Karióti Júdás is az utolsó. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy lehet Jézus követni és lehet elárulni, de az evangélium mindenki számára élő és igaz szó marad. Az évszázadokon átívelő evangéliumi jó hír mindig ugyanaz, mindig fiatal, friss és felszabadító, állapította meg a pápa, idézve az evangéliumi szakasz szavait: közel van a mennyek országa. Igen, közel van, mert Jézus Krisztusban Isten közel került minden férfihez és nőhöz, minden néphez és nemzethez. Amikor ezt az evangéliumot hirdetik és a gyakorlatban megvalósítják, a gonosz összeomlik, mint egy véget érő betegség, mint az éjszaka, amely átadja helyét a hajnalnak, mint a halál, amelyet a feltámadott legyőzött. Jézus tekintete így alakítja át a valóságot. Szeretettel teli kezdeményezése új népet hoz létre, az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
1: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
0: Igen, Jézus ajándéka teljesen ingyenes, mert értéke minden mértéket felülmúl. Lehetetlen kiérdemelni vagy megvásárolni. Ez a kegyelem gyönyörű neve Isten irgalmasságának, amely mindenhol elér bennünket, hogy magához vezessen minket, hangsúlyozta a pápa, idézve az evangélium szavait, kérjétek az aratás urát, küldje munkásokat aratásába.
1: Perché mandi operai nella sua messe.
0: Az evangelizálás feladata Isten ajándékából fakad, amely a világ számára Krisztusban megbocsátása, a legkisebbek és legszegényebbek iránti szolgálattá, valamint az igazságosságért való elkötelezettségé válik, mondta beszéde végén Leó pápa, kérve a kegyelemmel teljes Szűz Mária segítségét, hogy örömmel és bátorsággal válaszoljunk arra a küldetésre,

0: Megköszönte a spanyol népnek, hogy olyan lelkes és odaadó fogadtatásban részesítették, és különösen hálájára biztosította ő felségét Fülöp királyt. Szeretetteljes köszönetét fejezte ki a püspököknek, minden közösségnek, amelyet meglátogatott, és az egész spanyol egyháznak.
1: Que Dios bendiga siempre a España.
0: Isten áldja Spanyolországot, mondta köszönete végén spanyolul a szentatya. Leó pápa ezután emlékeztette a néhány új boldogra, Václav Bola és Ján Bula Morávia egyházmegyés papokra, valamint a lengyel szaléti papokra, Ján Svierce és 8 társára. Az új boldogok mindannyian vértanok voltak, mivel Krisztus iránti hűségük miatt a totalitárius rendszerek üldöztetésének áldozataivá váltak. Szombaton Mato Grossoban, Brazíliában boldoga avatták Nazareno Lanciotti, római misszionárius papot, aki szintén vértanú volt, mert az evangélium nevében védte a legszegényebbeket. A pápa azt kívánta, hogy ezeknek a bátor tanútnak a példája és közbenjárása nyújtson támaszt a papok és az egész egyház küldetésének. A pápa közelségéről biztosította a Fülöp-szigetek lakosságát, amelyet néhány napja erős földrengés sújtott. A Szentatya imádkozik az elhunytakért és családtagjaikért, a sérültekért, valamint mindazokért, akik e katasztrófa miatt szenvednek. A Szentatya ezután köszöntötte Szent Péter téren megjelent rómaiakat és a különböző országokból érkezett zarándokokat, angolul üdvözülve a Krisztus tanítmányai és a katolikus egyház közötti párbeszédért felelős Nemzetközi Bizottság tagjait. Kifejezte azt a reményét, hogy elmélkedéseik hozzájárulnak a közösség növekedéséhez. Ugyancsak angolul köszöntette az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat, különösen a New Jersey híveket, a floridai Miami Carrolltoni Szent Szív iskola tanulóit. Az olasz csoportok közül kiemelte a Mária otthona közösség tagjait, akiket Ferenc pápa a szeplőterem fogantatás gyermekeinek nevezett.
1: E augura tutti una buona domenica.
0: Majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott az őt lelkesen ünnepő nemzetközi hívő seregtől. Leó pápa az európai Szír Malankár egyház vezetőjéhez. Őrizzétek értékes hagyományaitokat. Ezében a napokban tartják Rómában az Európában élő Szír Malankár egyház papjainak és közösségi vezetőinek első kongresszusát. A Szentatya egyfelől a saját hagyományok további gondos megőrzésére búzította őket, másfelől pedig azt kérte, hogy figyelmesen ápolják az egyházai közötti benső egységet. A Szír Malankár saját jogú egyház egy intenzív, több éves lelki megújulási úton indult el, hogy felkészüljön centenáriumi ünnepére.
1: Of spiritual renewal in preparation for its centenary.
0: Kezdte beszédét a Szentatya. Éppen most lesz 95. éve annak, hogy 11. Pius pápa 1932. június 11-én kiadott Christo Pastorum Principi apostoli konstitúciójával megalapította egyházi hierarchiájukat. Ezért Leó pápa felidézte jel és erődje rendelkezését, amely először is hálát ad Krisztusnak, a pásztorok fejedelmének, hogy már Ivánioszt és már Teofilosz püspökök nagyon sok papot is hívett, köztük a betániai kongregáció szerzeteseit vezették arra, hogy újra felfedezték az egyházi közösséget Péter apostol utódjával, mint a keresztény hit megérésének létfontosságú elemével. Trivandrum első Szír Malankár metropolita érsek Jézus szent szíve szerint való igazi pásztor volt, aki által szent élek vezette Isten nyáját. Szolgálata gyönyörűen példázza az egyház egysége iránti nagy vágyat, az egység és a közösség jelét, amely a megbékélt világ kovászává válik, utat Leó pápa a 2025. május 18-án a beiktatásakor mondott beszédére. Ivánios atya már fiatal papként messze tovább tekintett Kerala tartomány keresztény közösségeinek határain, és világosan látta annak szükségességét, hogy helyreállítsák a Szent Tamás apostol prédikációja és vértanúsága által Indiában elvetett jó mag dinamizmusát. Azt is hangsúlyozta, hogy a missziós munkát ne pusztán szavakkal, hanem erényes élettel és

0: valódi szereteteiért szolgálatta végezik. Ezért az egyházú kezdetek óta mindig az evangéliumi erő és az apostoli szeretet jelzőfénye volt, amely társadalmi igazságosságot, oktatást és átfogó emberi fejlődés hozott a társadalom peremére szorultaknak. Így módon terjed az evangélium,
1: in this way, the gospel spreads.
0: Ahogyan 16. Benedek pápa mondta, vonzás által, Krisztus szeretetének erejével, aki mindeneket magához vonzott. A szír malankár egyház így gyorsan növekedni kezdett, az etnikai és nyelvi határokon túl, kezdetben Tamil Nadu-ban, egy 1934-ig visszanyúló evangelizációs erőfeszítés gyümölcseként. Ezek az élénk szír malankár katolikus közösségek, a hierarchia, valamint a Mária leányai kongregációjához tartozó szerzetesnővérek elkötelezettségének köszönhetően felvirágoztak. Leó pápa arra buzdítja a püspöki szinódust és az egyház szerzetes rendjeit, hogy mutassanak hasonló elkötelezettséget az Indiában újonnan létrehozott egyházközségek iránt, különösen Szent Efrém hadi és Aranyszájú Szent János Guárguáni hatalmas egyházmegyéje iránt. Ugyanakkor ugyanilyen sürgős elkötelezettségre van szükség a keleti egyházak, különösen a növekvő diaszporában megtestesült felbecsületetlen kincsek megőrzése és előmozdítása iránt. Ebben a szellemben elismerve számos szír malankár hívő jelenlétét Észak-Amerikában, 16. Benedek pápa apostoli exarchátust hozott létre a szír malankár hívők számára az Egyesült Államokban. 10 évvel ezelőtt az exarchátust eparchia rangjára emelte, míg Ferenc pápa kiterjesztette az eparchális püspök gondoskodását az összes kanadai szír malankár hívőre is. Hasonló szándékkal nevezte ki Leó pápa már pápasága első évében az első teljes idejű apostoli vizitártot a szír malankár katolikusok számára Európában. Már Ostatiuszt. Feladata a lelkipásztori ellátás jelenlegi állapotának felmérése, hogy javaslatokat tegyen a helyi püspököknek és a szentéknek a hívek lelki javára. Ezzel kapcsolatban kérte Leó pápa a keleti egyházok dikasztériumát, hogy segítsen neki meghatározni azokat az elveket, normákat és irányelveket, amelyek alapján a latin püspökök konkrétan támogathatják a diaspórában élő keleti katolikusokat élő hagyományaik megőrzésére irányuló erőfeszítéseikben, mert így sajátos tanúságtételükkel gazdagíthatják azokat a közösségeket, amelyekben élnek. Továbbá a kereti egyházok dikasztériuma segítheti a pápát abban is, hogy megtalálja a legjobb módokat a szilárd és tartós alapok megteremtésére, hogy a szír malankár hívők jövendő generációi továbbra is elmélyíthessék barátságukat az Úr Jézussal,
1: so that future generations of Sri Malankara faithful,
0: az egyedi hagyományaikkal való elkötelezettség révén ezáltal az egész katolikus egyház javára. Leó pápa végül arra kérte a tanácskozás részvevőit, hogy támogassák a szír malankár egyház értékes identitásának és a vele való azonosulásuknak nagyobb tudatosságát azáltal, hogy részt vesznek az egyház életében, és megtapasztalják egyedülálló örökségüket. Közismert, hogy az indiai Szent Tamás keresztények méltán híresek hívő családjaikról, amelyekből számos papi és szerzetesi hivatás fakad. Krisztus követésében a boldogságos Szűz Mária, a béke királynője, Szent Tamás apostol és minden szent védőszentjük, különösen a tiszteletre méltó Már Ivaniosz járjon közben értük, kérte Leó pápa, majd apostoli áldását adta rájuk. Leó pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez, a kölcsönös megértés és béke szolgálatában. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt a konzisztérium teremben találkozott az Egyesült New York-i Zsidó Felhívás Szövetség 300 tagjával, amely a zsidó filantrópia jegyében alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt a kiszolgáltatott csoportoknak. Béke veletek, Shalom, Leó pápa örömmel üdvözölte a Vatikáni Szövetség tagjait, amely a zsidó filantrópiai eszközeként szolgál világszerte, alapvető humanitárius segítségét és szociális szolgáltatásokat nyújtva a kiszolgáltatott csoportoknak, például a szegénységben élőknek, a menekülteknek,
1: for instance, those living in poverty,
0: az időseknek és a fogyatékkal élőknek, Izraelben és több mint más 70 országban. Ezek az erőfeszítések az emberi méltóság és a testvériség egyértelmű elismerését tükrözik. Összhangban az egyház elkötelezettségével, az átfogó emberi fejlődés iránt és a felebaránti szeretetre szólító felhívással. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa fogadta a szervezet küldöttségét ezekkel a szavakkal: én József vagyok, a testvéretek, megerősítve a közös emberi eredetet és az Ábrahámtól, Izsáktól, Jákobtól és Józseftől való származást. Ebből a találkozásból egy értekezés született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról, amely megalapozta a Nostra Aetate, a II. Vatikáni Sinatnak az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szóló nyilatkozatának közepét. Ez a történelmi dokumentum új horizontot nyitott a találkozás, a tisztelet és a lelki vendégszeretet terén, és megerősítette többek között azt az igazságot, hogy egyetlen emberi családhoz tartozunk. Így erőltette a remény magját, amely fenséges fává nőtte ki magát. Menedéket kínálva, és a kölcsönös megértés, a barátság, az együttműködés és a béke gazdag gyümölcseit teremtve. Elismerve minden férfi és nővel született méltóságát, a Nostra Aetate dokumentum határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen, és kijelentette, hogy az egyház elutasít minden faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést. A szolidaritásnak ugyanez a szelleme nyer kifejezést a rászorulók iránti közös törődésükben, ahogy a Dilexitéje kezdeti apostoli buzdítás írja: a szeretet mindenek előtt az élet megértésének, megélésének módja. A szegények, a peremre szorítottak és a védtelenek szolgálata a Szenttel való találkozás módja. Rajtuk keresztül az isteni hang továbbra is szól hozzánk. A pápa nagyra értékeli elkötelezettségüket, küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést és járjon hozzá békéhez. A Szent Atya imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Café Francesco. A Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Június 16-án kedden 18 órától Miért lesz ma valaki szerzetes? A vendég Antal Alexa Krisztina nővér. Június 23-án kedden 18 órától Fiatalok a szegények és a béke szolgálatában. Bemutatkozik a San Egidio közösség. Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó. 2026. július 16-a és 19-e között Szegeden. 4 nap, több száz fiatal, egy közös élmény. Egyszerűségben, örömben és testvériségben. A Ferences ifjúsági találkozóra 16 és 35 év közötti fiatalokat várnak. Az ifitali napi témáiból szemezgetve. Első nap, július 16-a csütörtök. Grecsó Regula. 18 órától Szent Mise Böjte Csaba testvér mutatja be. 21 órától ismerkedés táncház. Második nap, július 17-e péntek, stigmatizáció. 10 óra 30 perctől 12 óráig tanúságtétel a templomban Holló András kerekesszékes tánctanárral. 18 órától Szent Mise. 20 óra 30 perckor veszi kezdetét a kerekasztal beszélgetés többek között Kovács Ákos énekessel. Harmadik nap, július 18-a szombat, naphimnusz. 16 óra 30 perctől városmissziós zarándoklat a Szent Gellért fórumba, ahol 19 órától Szent Mise a Szent Gellért fórum rendezvénycsarnokában. 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között Szent Ferenc életét bemutató színdarab látható, a rendezője Meskó Zsolt. 22 órakor fáklyás körmenettel visszaindulás a szállásra. Negyedik nap, július 19-e, vasárnap, tranzitusz. 10 óra 30 perckor záró mise lesz tranzitusz szertartással, csoportképkészítés. 11 óra 30 és 12 óra között a műhely foglalkozásokon készült alkotások kiállítását tekinthetik meg a jelenlévők, majd közös ebéd után táborzárás. Jelentkezés a ferencesek.hu ferdejel ifitali e-mail címen lehetséges.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Időkapszulát helyeztek el a Hajdúdorogi görögkatolikus általános iskolában. Szedd magad, levendula szüretet tartottak a Pannonhalmi főapátságban. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szenzációs, történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpád-házi királyt azonosítottak, adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpád-házra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozzák. III. Béla, Szent László, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpád-ház genetikai örökségéről és családi kapcsolatrendszeréről alkotott képet. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Hajdúdorogi Nagy Szent Bazil görögkatolikus általános iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a Hajdúdorogi főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus falinaptárat, a jövő iskolája a rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek is tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. 2 napra ismét megnyitotta kapuit a Pannonhalmi főapátság arborétuma, ahol hétvégén elstartolt a népszerű Szedd magad levendula szüret, tudósít a Kisalföld hírportál. A rendezvényen Gellért Csaba, Metód testvér látta el hasznos tanácsokkal a látogatókat. A szerzetes kiemelte, hogy a pannonhalmi levendula kiváló étkezési minőségű, a felhasználásának csak a képzelet szabhat határt. Készíthető belőle illóolaj, szörp, nyugtató fürdő, a helyi cukrászdában a levendulás sütemények mellett igazi különlegességként levendulás mentás koktélt is kósolhatnak a vendégek. Metód testvér szerint a növény legfőbb jótékony hatásai 3 szóban foglalhatók össze: hűsít, kikapcsol és relaxál. A gyógynövénykertben vezetett túrát és gyermekprogramokat is tartottak a hétvégén. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Bíber Mária, látássérült gyógypedagógus, az Együttlátók Alapítvány elnöke gondolatait hallják.
1: Elkísérem útjukon a vakokat, és vezetem őket ösvényükön. Világosságra változtatom előttük a sötétet, és a göröngyös utat elegyengetem. Ezt teszem majd velük, és nem hagyom el őket. Látó gyermekként születtem, és 9 éves korom óta vagyok látássérült, gyakorlatilag vak ember. Azt mondja Isten, hogy ő elkíséri és vezeti a vak ember az ő útján. Minden ember élete egy egyedi történet, de a látássérült ember élete egy különösképpen személyre szabott életút. El szoktam képzelni magamban, hogy vezet engem Jézus. Úgy kísér engem, hogy először is a nevemen szólít, hogy én tudjam, hogy hozzám szól. Aztán ő bemutatkozik nekem, és hagyja, hogy megismerjem, mert olyan mértékben fogok ráhagyatkozni ezen az úton, mint kísérőmre és vezetőmre, amilyen mértékben megismertem őt, és amilyen mértékben bízni tudok rá, mert ahhoz, hogy valaki engem átkísérjen az úton, az egy ráhagyatkozást jelent. Egy útszakaszon lehetnek olyan általam nem ismert akadályok, amiknek a hatékony kikerülésében együtt kell működnöm azzal, aki engem vezet. Bíznom kell abban, hogy azért teszünk mondjuk egy kitérőt, mert egy gödör volt. Ahhoz, hogy együtt tudjunk haladni, egy lépésritmusban kell járnunk. Az úti cél a mennyország. Jézus így vezet, az én szemszögemet veszi figyelembe, és az én képességeimre alapoz.

0: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió reggeli magazin műsorát hallgatják, a napindítót innen élőben a budapesti stúdióból, és most mondhatnám azt, hogy a jó reggelt kifejezés paradox, hiszen ami reggel az nem lehet jó, de ezt a kis nyelvtani hibát elfedi az az öröm, hogy itt vagyunk most, és élőben készíthetjük ezt az adást önöknek. Üdvözlöm önöket, és műsorvezető, szerkesztő műsorvezető társaim is a stúdióból.
1: Babdaratja.
2: Bihar Nándor,
3: Barát Benedek,
0: és én pedig Viplak Vince vagyok. A mai adásunkban rengeteg érdekes témával fogunk foglalkozni, lesz többek között érettségi, kollégium, továbbtanulás, maradjanak velünk, mindenképpen érdemes ezt a műsort végighallgatni, ha lemaradnának róla, pedig visszahallgatni a mariaradio.hu oldalon. Most pedig szeretném átadni a szót Benedeknek, aki a mai időjárást fogja nekünk hozni.
3: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Nézzük, milyen időjárás lesz ma, azaz 2026. június 16-án, Justin napján. Az érkező fátyol és a képződő gomolyfelők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő. Egerben jelen pillanatban 14 fok van, 26 lesz, Siófok 16 fokos, 26 lesz a maximum, Szegeden 14 fok van, 27 fok lesz, Szolnok 16 fokos, 27 lesz, Budapesten pedig 17 fok van, ott 27 lesz a maximum. És hát a kedves hallgatók figyelmét szeretném felhívni arra, hogy labdarúgó világbajnokság is folyik. Ugye javából ma is 4 mérkőzéssel folytatódik majd a torna az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendezésében, de most a napevangéliuma következik, ez csak egy kis figyelemfelhívás volt, és a napevangéliumát Pap Dorka olvassa fel.
1: Máté 5. fejezetéből a 43-as ige helytől a 48-asig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták. Szerest fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Most pedig hallgassuk meg Horváth István Sándor elmélkedését. Szeressétek ellenségeiteket! Kevés kijelentés van az evangéliumban, amely ennyire szembe megy az emberi logikával. A világ azt mondja, szeresd, aki szeret, és tarts távolságot attól, aki megbántott. Jézus viszont új utat mutat, az Atya útját, aki felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Ez nem naivitás, nem gyengeség, hanem a szeretet gyakorlása az isteni nagylelkűség mintájára. Amikor szeretni próbáljuk azt, aki nem szeret bennünket, részesedünk Isten szívéből. Ő nem érzelmeket kér tőlünk, hanem döntést. Nem azt, hogy tetszenek-e nekünk az ellenségeink, hanem azt, hogy akarjuk-e előmozdítani lelki fejlődésüket, és hajlandók vagyunk-e áldozatot hozni értük imával, megbocsátással, türelemmel. Jézus ezt tanítja, és erre ad példát. A kereszten azokért imádkozott, akik halálra ítélték és bántalmazták. Ez az irgalom legmélyebb formája. Nem az igazságot keresi, hanem az üdvösséget. Isten nem azért szeret minket, mert viszont szeretetet vár, hanem mert ő maga a szeretet. Természetesen az a helyes, az az emberi élet egyik legfőbb célja, hogy viszonozzuk az ő szeretetét. A keresztény élet nem mindig könnyű, de mindig út Istenhez. És minél közelebb vagyunk hozzá, annál inkább tudjuk szeretni azt is, akit a magunk erejéből nem tudnánk. Jézus arra hív, hogy nem másokat próbáljunk megváltoztatni, hanem magunkban kezdjük a szeretet forradalmát. Isten nem kér tőlünk többet, mint amit ő maga nap mint nap megad nekünk.
0: Nagyon szépen köszönjük az evangéliumot Pap Dorkának, és most pedig a gondolatokon való elmélkedés alá hallgassuk meg Vivaldi-tól a Négy évszak című műből a Tavasz tételt, ennek is egy kortárs feldolgozását, szép instrumentális zene. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Következő interjúnkban vendégünk Birher Ágoston, aki nagyon fiatalon lett híres influencer. 11-13 éves korában rendszeresen kértek aláírást tőle az utcán. Azóta abba hagyta a videózást, azonban most arról fogunk beszélni, hogy hogyan élte meg ezt ilyen fiatalon, ezt a nagy sikert, és hogyan hatott a mindennapjaira. Szia Ágoston!
1: Sziasztok!
0: Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Ez egy pozitív emlék maradt neked?
1: Igen, mindenféleképpen egy pozitív életszakaszom volt. Nagyon-nagyon szerettem ezt az időszakot.
0: Van esetleg bármi kedvenc történet erről az időszakról?
1: Hát talán azok az együtt töltött pillanatok testvéremmel, amikor beültünk a kis saját stúdiónkba, és együtt ketten, akár éjszakában nyúlóan csináltuk a videókat.
0: És az iskolában hogyan fogadta a többi diák? Bántottak emiatt téged inkább, vagy pedig felnéztek rád, hogy híres vagy közös képet kértek? Szóval a közös ismerősök, akiket személyesen is ismertél, ők hogyan reagáltak erre?
1: Soha nem bántottak. Mindig szóba került egyébként iskolába az aznapi videó. Volt, amin kuncogtak, volt, amin nevettek, de inkább felnéztek erre a dologra, és elismerték ezt a munkásságunkat.
0: És te milyen kortól engednéd egy gyereknek, hogy influencer legyen, hogy leüljön kamera elé? Ez egy olyan téma, amiről nagyon sokan vitatkoznak, és nagyon megosztó. Te mit gondolsz arról, mikortól való egy gyereknek az, hogy kamera elé üljön?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert szerintem ez gyerektől függ, hogy mennyire érett, és mennyire tud viselkedni akár, de azt nagyon fontos leszögezni, hogy egy gyereket egyedül semmiféleképpen nem. És valamilyen felügyelet kell egy gyerek mellé, amikor ő elkezd bármilyen YouTube-ot, vagy social médiába tevékenykedni.
0: És te 11 évesen, vagy 13 évesen tudtál felelősségteljesen beszélni az interneten, úgyhogy több tízezer, vagy több százezer ember nézte ezt?
1: Nagy részt egyébként nem. És most így visszanézve mondtam olyanokat, amik nem feltétlen helyén valók, vagy hát én ezt így érzem, nem biztos, hogy ez minden embernek így jön le, de szerintem egy 11 éves gyerek még nem való a social médiába egyáltalán.
0: Mit jelent az, hogy olyat mondtam, ami nem helyén való?
1: Mondtam butaságokat, vagyis hogy elég sok helytelen dolgot beszéltem.
0: De mondj egy konkrét
1: például, amikor helytelen? Felvettünk gaming videókat, akkor mondtam olyan dolgokat, amiknek semmi köze nem volt a valósághoz. És ezzel még a nálam kisebbeket is, akár megtévesztettem bármi, és volt olyan ember, aki egy teljesen el volt tévedve, hogy én mit csinálok meg, hogy én pontosan ki vagyok.
0: Jó, én ezért utána néztem a munkásságodnak, és azért én ezt egy kicsit erős állításnak érzem, hogy félrevezettél embereket. Szerintem azt gondolom, hogy gyerekként fogalmaztál maximum, és gyerekként élted meg a dolgokat, de ha erre visszatekintesz, az, hogy híres voltál, hogyan hat ki a mai mindennapjaidra?
1: Egyébként nagyon érdekes, mert nagyon sok barátot szereztem a YouTube által, mert például van egy mostani történetem is, hogy a hittanon, már járok egy fél éve hittanra, és az egyik hittantársam az megszólal, hogy én múltkor ezen gondolkoztam lefekvésnél, hogy te annyira ismerős vagy nekem. És akkor eszébe jutott, hogy rajtam nőtt fel, mondhatni ő is, hogy nézett ő is abba a korba, és nézett ilyen 10 éves korába, és nézett egészen 15 éves koráig.
0: És mit gondolsz az, hogy ez hogyan hat ki a jövődre? Hogy nagyon fiatalon, nagyon nagy sikered volt, tehát tényleg heti szinten kértek aláírást tőled az utcán, állandóan felismertek, tud így egészségesen fejlődni a gyermek?
1: Én úgy érzem, hogy egészségesen tudtam fejlődni, de nem hatott ki. És nagyon-nagyon szerettem azokat a pillanatokat, amikor nálam akár idősebb gyerekek oda jöttek autogramot kérni, aláírást kérni, vagy akár képet, de szerintem ez a személyiségemre nem hatott ki.
0: És ebben a karrierben érezted Isten jelenlétét?
1: Isten jelenlétét én akkor nem éreztem, vagy nem fogtam fel, de tudom azt, hogy Isten mindenben, mindenhol ott van, és mindenben ott van valójában a jelenléte.
0: És akkor nem, még nem gondolkodtál, mondjuk nagyon fiatal voltál, hogy Istenen gondolkodj a videózással kapcsolatban. Például én, amikor csináltam, nekem már én ugye idősebben videóztam, meg idősebben voltam influencer, de én nagyon erősen éreztem, hogy Isten jelen van abban, amit csinálok, és rajta van az áldás, és ez nekem mindig fontos volt. Te egy fokkal, majdnem 10 évvel fiatalabb vagy, mint én. Mit látsz a te generációd a gimnáziumban, mennyire tud közel kerülni Istenhez?
1: én nem egy vallásos iskolába járok, és ott azt látom, hogy Isten semennyire nincs. Nincsen, de viszont a hittani közösség... De
0: Isten nincs ott, vagy pedig a gyerekek nem keresik őt?
1: A gyerekek nem keresik őt. Isten mindenhol ott van, mindenhol jelen van, ahogy mondtam szerintem. És hogy ott is, aki vallásos, az is a maga módján, vallásos a maga módján hisz, de viszont a hittani közösségekben, meg a többi ilyen baráti közösségemben nagyon ott van Isten, és keresik is a barátaim.
2: És szerinted így, hogy neked azért van tapasztalatod a videózással, illetve azzal, hogy mondjuk ezzel, hogy lehet sok embert elérni, meg tényleg most azért fiatalok között mozogsz, hogyan látod, hogy milyen kihívásai vannak annak, hogyha valaki a social médiában például meg akarja vallani a hitét?
1: Hú, hát ez nagyon nehéz, de van egy-két jó csatorna, aki ezzel foglalkozik.
0: De szerintem nagyon nehéz jelenleg megszólítani bárkit a hittel kapcsolatban, mert azért Magyarországon van egy olyan trend, hogy egy nagyon erős ellenszél van. És a social médiában úgy jelen lenni, hogy valaki keresztény, az egy szerintem egy nagyon nagy vállalás most, mert van egy hatalmas ellenszele, de nagyon-nagyon nagy szükség van rá. Tehát azt gondolom, hogy ha megnézzük Franciaországban, rekordszámú megtérés volt, aminek a nagy része a social médiának köszönhető.
2: Hát meg a Sacré-Cœur. Tehát a filmnek, ugye a Szent Szívnek, igen. És te például gondolkoztál azon, hogy így a hitedről is beszélj a nyilvánosság előtt?
1: Hát mármint, hogy videózás, online média, vagy a médiában. Igen, és mindenféleképpen szeretnék. Van is egy ilyen tervem, hogy már beszéltem egy ilyen csatornával, aki foglalkozik keresztény témával, és hogy abba beszállnék esetleg.
3: És Ágoston, hogy kezdődött ez a 11 évesen? Hogy miért kezdted el csinálni, esetleg köze volt a testvérednek hozzá az ő úszolására, vagy hogyan kezdődött ez?
1: Igen, ő kezdte el, ő nagyon szerette ezt csinálni, de nyilván hobbiból, ilyen pár tíz embernek, pár száz embernek először, és akkor ez nekem is megtetszett, nyilván én is utánoztam a nagy testvér, mint szerintem minden kis testvér, és végül én is nagyon megszerettem, meg rájöttünk arra, hogy ha ketten csináljuk, akkor sokkal nagyobb eléréseket tudunk elérni, így kaptunk az alkalmat is.
3: És igazából ezt szórakozásból csináltad, mármint, hogy nem úgy értem, hanem, hogy például tehát ez egy hobbi is volt, ha úgy tetszik?
1: Igen, ez egy hobbi is volt, de főleg volt egy ilyen titkolt rész, hogy én akkor nem játszhattam akármennyit. És hogyha leültünk mondjuk élő adásba, vagy videózni, akkor játszhattam, mert ugye ezek gameplay videók voltak. És így én is nyertem vele, játszottam, és jól éreztük magunkat, de igen, ez egy hobbi volt.
3: És amikor jöttek a nézők, ugye egyre többen, egyre nagyobb lett a nézettség, akkor mit éreztél, hogy ez nagyon jó, folytassuk, és akkor egy idő után már az lett a cél, hogy minél nagyobb nézettség legyen, vagy milyen motivációk voltak benned?
1: Nekem az, amikor elkezdtük, és amikor tényleg nagyon pörgött a YouTube csatorna, akkor ezek nem érdekeltek. És engem ezek a számok annyira nem érdekeltek, és nem is figyeltem, hanem egyszerűen csak szerettem szerepelni, szerettem tényleg időt tölteni a testvéremmel, mert szerintem talán ezek a legminőségibb idők, amiket töltöttem eddig egész életemben.
0: Mindenki azt kérdezte tőled, hogy azokat a dolgokat, amik a videóban történtek, azok valósak voltak-e? Tehát, hogy rengeteg pénzért a játékban vásárlások történtek, rengeteg ajándékot kaptál, rengeteg pénzutalmat kaptál ezekben a videókban, és hogy ezek hogy történtek?
1: Erről nem biztos, hogy így beszélhetnék, de nem mindig volt valós a pénzjutalom, de a játékon belül mindig kaptam elég sok ajándékot, elég nagy értékben, és igazából a nagy része, most ilyen 95%-ban ez valósak voltak. És volt olyan, amit elgyakoroltunk például, hogy be tudom-e dobni a pingponglabdát a vödörbe, mondjuk 10-szer felvettük, ez igaz, de nagy rész valósak voltak ezek a dolgok.
2: És egyébként, mint te most itt tesz 18 évesen, mit látsz, hogy akár offline, akár online, milyen lehetőségek állnak a legközelebb a ti generáció, vagy hát mi generációnkhoz, hogy megtaláljuk Istent, vagy hogy valahogy így kapcsolódni tudjunk hozzá. Szóval mondjuk akár te mondtad a hitten csoportod, de hogy mondjuk a te személyes életedbe hol találkozol Istennel minden napokban?
1: Hát én úgy érzem, hogy Isten minden nap és minden percben velünk van. vagyis hogy igazából mindenhol itt is, de legfőképpen, amikor tényleg rá tudunk figyelni, az a hittanok, az a reggeli, esti imádkozás sok, illetve a szentmiséken. Talán így.
3: Most már ezt a videózási tevékenységet, ezt már abba hagytad?
1: Nem, még én csinálok egy teljesen külön csatornát, egy újat, amit szeptemberben kezdtem, és csinálom még, hát csinálom a testvéremmel a nagy csatornát, a fő csatornánkat.
3: Mm. Csak már ugye nálad is úgy beszélt, hogy híres voltál, tehát hogy ez mit jelent?
1: Nem tudom, ezt őt kell megkérdezni, hogy miért beszél múlt időben.
3: Igen, tehát akkor vannak terveid a jövőre nézve is ezzel kapcsolatban.
1: Igen, vannak.
2: És amúgy őszintén kérdezem, hogy ez az aláírás kérés, ez így, nem tudom, sétáltatok a családdal fagyizni, és akkor egyszer csak valaki odajött, hogy szia, kérhetek egy autogramot?
0: Öcsémtől mindig sokkal-sokkal többször kértek aláírást, tehát hogy tőlem körülbelül olyan heti egy lehetett, amikor kértek nagyságrendileg közös képet meg aláírást. És öcsém, ha kilépett az utcára, elment egy pingpong versenyre, sorba álltak nála aláírásért, de sorba álltak.
2: És, szüleitek amúgy mit szóltak?
1: Szerintem egyébként büszkék voltak inkább, talán én így gondolom.
2: És amúgy nekik volt valamilyen tanácsuk így a tevékenységetekre, vagy figyelmeztetésük
3: nézve? Ez a beleszólásuk volt valamilyen szinten?
2: Mert azért 11 évesen ez még nagyon fiatal.
0: Igen, tehát hogy öcsém, minden egyes alkalommal megkérdezte, hogy videózhat-e, amikor minden egyes videó előtt, pedig nyilván a 100. videónál már úgyis igen mondanak, de minden egyes videónál újra és újra megkérdezte. Anya, felvehetek egy videót? Szóval, hogy nagyon-nagyon figyeltek erre a szülők, és egyébként ti erről mit gondoltok, hogy mennyire való gyerekeknek a social media, mert szerintem rendkívül veszélyes, nagyon veszélyes. És van egy olyan trend a világban, hogy betiltják 16 éves kor alatt a social médiát.
3: Pont és tegnapi vagy tegnap előtti.
0: Hát ez nagyon sok helyen, és most így van. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes
2: teljesen
0: dolog.
2: Teljesen jogos. Én ugye erről tanulok Pázmányon, és én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy egyrészt nagyon-nagyon sokféle tartalommal találkozhatnak, amit egy 11-12 éves gyerek nem tud megszűrni, hogy most neki ez jó-e vagy sem, és ugye ahogy feldobja akár az algoritmus, vagy nem tudom, szóval, hogy mind a lelki, testi fejlődésére szerintem akár lányok esetében még inkább a testképzavar, vagy bármi kialakulása miatt egyáltalán nem ajánlanám, hogy kamaszkorban mondjuk olyan befolyások kerék, amik aztán a lelki egészségére károsak.
3: Szerintem nyilván ez egy óriási változás az elmúlt években. Tehát ez annyira gyorsan robbant be a világba, hogy az emberiség nem tudom ezt így helyén tudta, illetve tudja egyetlen kezelni. Egyetlen lehet-e? És például lehet-e szabályozni? Tehát most ugye Ausztráliában is volt egyébként, vagy van már ilyen, már érvényben van. Ez a 16 év alattiaknak tilos. De én nem, tehát
2: én nekem
3: nem, tudom, nem tudom, lehet-e ezt ilyen regionálisan szabályozni. Tehát egyáltalán lehet-e?
2: Nagyon nehéz, hogy lehet, akkor inkább regionálisan, mármint, hogy egyénileg akkor még ott az van, hogy bemész az osztályterembe, és hogyha neked nem engedik meg a szüleid, akkor az, hogy rajtad kívül a másik 20 megjátszik, azt mondtam, rosszabb vagy nehezebb.
4: Ehhez van egy nagyon érdekes élményem. Most nemrég ugye betiltották az iskolákban az okos eszközöket, és hát szerintem annyi mérges diákat én meg nem láttam, amikor ezt bevezették.
2: Igen, de utána viszont nekem anyukám tanár, és bocsánat, mondjad.
4: De igen, igen. És most a régi gimnazista osztályommal összeültünk egyik szombaton grillezni, és szóba került ez, hogy igazából így visszagondolva ez egy nagyon pozitív dolog volt, ami történt, tehát akkor nagyon nem tetszett senkinek. És azt figyeltük meg, én ezt már egy akkor is láttam, hogy többet ülünk össze, csak úgy ott a szünetben van egy ilyen kis kávézó részünk, úgy hívjuk, hogy a Pilvax, és akkor ott közösen ebédeltünk, beszélgettünk, rengetegen elkezdtek olvasni újra, és így most visszaemlékeztek rá is, hogy ez nagyon jó. Nem tudjátok, mi az az azbest?
3: Ez valami szennyező anyag.
4: Igen, igen, amit egy nagyon érdekes ilyen kőfajta, ami ilyen szálas. A lényeg az, hogy benne van sok levegő, és emiatt nagyon jó tűzvédelmi anyag, és ezt régen rájöttek erre, és elkezdték mindenbe beletenni. Tehát mondjuk a cigarettáknak a szűrőjeben is ez volt, a palatetőben is ez volt, és nagyon jó volt, mert egy ideig nem volt tűz. Hogyha tudjátok, vannak ilyen régi házak, ahol a plafonon ilyen kis rücskös a mennyezet, az is az best, az van benne. És ez azért, ezt így úgy volt, hogy ez nagyon jó, és mindenhol használjuk mindent, és rájöttek aztán, hogy ez mérgező, nagyon-nagyon mérgező, és a levegőben száll, belélegezve pedig rákkeltő anyag, ami nem ürül a szervezetből. Tehát, hogyha az egyszer bekerült a tüdőbe, akkor ott ilyen kis tüskékként elkezdi roncsolni a szöveteket. És én egy kicsit ezt érzem ezzel a social médiával is, hogy így felfedeztünk valami újat, és hogy ez de jó, és aztán utána így elkezdünk rájönni, hogy egyébként lehet, hogy nem.
0: De azért szerintem ennek van egy másik oldala is, tehát hogyha itt ül a stúdióban Ágoston, akinek ebből volt karriere, tehát hogy a személyiségének egy fontos szerepét töltötte be, és ettől tanul meg valaki beszélni, ettől lesznek barátai, mind ahogy elhangzott, utána még évekkel később is előjön, tehát azért vannak ennek pozitív oldala is. Szóval szerintem ez közel sem egy fekete-fehér kérdés, hogy most jó vagy rossz, tiltsuk, ne tiltsuk, hanem ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdéskör.
2: Hát szerintem egy kicsit olyan, mint a szabad akarat, hogy lehet azzal árvaházat alapítani az árva gyerekeknek, és lehet egy világháborút kirobbantani. Szóval, hogy lehet nagyon jó dolgokra használni az internetet, hogy elérjen nagyon sok embert, hiszen pont ez a lényege, hogy egy globális társadalom felé haladhatunk ezzel, hiszen országhatárokon átnyúlunk, viszont közben meg ott van a veszélye, hogy ugyanígy mondjuk felrak valaki, nem tudom, most bármelyik országban egy videót, aminek mondjuk akár agresszív, vagy nem tudom milyen tartalmai vannak, gyűlöletkeltő, akkor az elér szinte az egész világra. Úgyhogy szerintem itt a felelősségteljes használatát kéne egyébként még nagyon erősíteni. Igen.
0: Ágoston, te mit látsz a gimnáziumokban, hogy betiltották a telefont, ez hogyan hatott az osztályközösségre?
1: Szerintem semmi változás, mert aki nem akarja beadni, az vagy nem adja be, hogyha ez megoldható, vagy bead egy kamu telefont, vagy bead egy olyan telefont, ami a régebbi telefonja. Mert azért ennek a generációnak, ami én vagyok, ott azért már egy gyereknek, felnőttnek nem egy darab telefonja, hanem már legalább váltott egyszer telefont, megvan a régi, beteszi egy zokniba, és úgy teszi be a széfbe, vagy teszi oda a tanárnak. Vagyis én nem látok különbséget. És hogy nem telefonoznak kevesebbet. És az, aki nem telefonozik, iskolába annak fölösleges beadni, aki meg telefonozik, az meg úgy se adja be.
0: Akkor kijátszák ezt a diákok?
1: Szerintem igen.
4: Ja.
0: Köszönjük szépen, Ágoston, hogy eljött és adta egy interjút nekünk. Kedves hallgatók, önöknek is köszönjük, hogy a napindító műsorát hallgatják.
4: Még így zene előtt, bocsánat, hogy beleszólok, de mit szólnátok, hogyha ezt a beszélgetést folytatnánk még egy kicsit később? És jó. Akkor a kedves hallgatóknak is ezt üzenném, hogy maradjanak velünk, mert ennek még nincsen vége, én úgy érzem, hogy, és szerintem ebben egyetértünk, hogy ebben még van mit beszélni róla. Most pedig hallgassuk meg Miles Smith-től a Stargazing című dalt. Ez Benny, miről szól pontosan?
3: Nem tudom. Képzeld, nem tudom. Én csak soha nem hallgattam meg ilyen szempontból, ne haragudj. Hát nézd, kedves hallgatók, meghallgatják, kiderül, milyen érzéseket fog bennük kiváltani.
4: Tehát akkor ez inkább egy ilyen...
3: Ez ilyen könnyedebb, mondjuk.
4: Igen.
3: Én is hallottam még sokszor.
2: Egyébként
3: talán vállalható.
2: Talán vállalható. Szóval, hogy ez így egy pillanatokról szól, hogy úgy megállt az idő, mint hogy egy fényképre néznénk, és hogy valakinek a szemébe nézze meg olyan, mint hogy az egész életünket átlátnánk. Úgyhogy az idővel kapcsolatban.
4: Köszönöm szépen. Egy kicsit olyan, mint amikor írnak egy dalt, egy szerelmes dalt, és ezt szerintem ezt lehet úgy is értelmezni, mint hogyha ez egy dicsőítő dal lenne.
2: Egyébként
4: van néhány ilyen dal. Jó. Tehát hallgassuk a Stargazing-et.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Mária Rádió napindító műsorában, és a következő percekben Gerber Zsuzsával, szervezetfejlesztő trénerrel, 11 unokás nagymamával és az újpesti Regnum Marianum Heini elnökével fogok beszélgetni, akinek a neve ismerős lehet a Mária Rádió hallgatóinak, hiszen a férjével, dr. Gerber Gáborral készítettek is egy időben műsort Spirál címmel. A mai témánk pedig a Regnum közösség lesz, hogy hogyan vezette őt a Jóisten a közösség felé, és hogy miért tartja így a fontosnak a fiatalok lelki életével való foglalkozást. Nagyon szépen köszönöm, Zsuzsa, hogy elfogadtad a felkérésemet, és így kezdésnek a kicsit így a te személyes életedről, hogy beszélgetnénk, hogy hogyan vezetett téged Isten így a Regnumig.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást is. Hát először is ismerjük ezt a fogalmat, hogy Regnum, vagy Regnum Marianum közösség, mert nem mindenki hallott róla. Aki nem ismeri, attól szoktam kérdezni, hogy hallott-e a cserkészetről. Ugye az már egy ismerősebb fogalom, hasonlóan ez is ugye keresztény ifjúsági neveléssel foglalkozó közösség, a Regnum Marianum közösség, de viszont ez egy magyar alapítású szemben a cserkészettel, tehát tulajdonképpen ez egy hungarikum, mondhatjuk így is. Az 1900-as évek elején a papok kezdtek először fiúkkal foglalkozni, tehát tulajdonképpen egy 120 éves hagyományokra visszatekintő közösségről van szó. Most már persze főleg fiatalok vezetik a csapatokat, és hát nem csak fiúkat, hanem lányokat is. Heti csapatfoglalkozásokon találkoznak, és fontos szerepet kap a természetjárás, a közösségi játék, az imádságos lelki élet. Én 45 évvel ezelőtt csatlakoztam tulajdonképpen a Regnumhoz, akkor még jóval kevesebb csapat volt. Érettségi előtt álltam, és Turcsi Gyuri atya, aki egy regnumi atya volt, őt helyezték Óbudára, ahol én laktam a húgaimmal, és hát egy szilveszteri elvonuláson csatlakoztunk a húgaimmal a kőbányai csapathoz, mert hogy akkor még egy kőbányai csapat is volt, és hát szívesen gondolok vissza így a nyári nomád táborokra, a hátizsákos túrákra, amikor a zsákba vittük a sátrat, a hálózsákot, nagyszerűek voltak az esti éneklések, tábortüzek, a bográcsban főzés, a patakban fürdés, tehát ezek mind ilyen izgalmas élmények voltak.
0: És aztán hogyan vezetett az út az odáig, hogy most már te vagy a helyi elnök?
1: Tulajdonképpen egy regnumi közösségben ismerkedtem meg a Gábor férjemmel egy ilyen farsangi buliban, aztán később a jegyességünk évében kisvezető is voltunk a csapatunknak. Azon a nyáron tulajdonképpen egy építőtábort vezettünk, egy régi kastélyt kellett felújítanunk Tömördön, ebből állt a nyári táborunk. Aztán később a gyerekeink is a Regnumban nőttek fel, ők majd vezetők is lettek, akkor már vezetőképző is indult a Regnumon belül, és most már az unokáink nevelkednek regnumi közösségekben, úgyhogy többször kaptam egy felkérést az újpesti Regnumból, és hát végül beadtam a derekamat, és az unokákra való tekintettel elvállaltam az elnöki szerepet, most már a második ciklusomat töltöm. Nem könnyű utánpótlást találni, továbbadni a stafétabotot, viszont egy nagyon jó háttércsapat áll mellettem, és hát persze a munka oroszlán részét azért a csapatvezetők végzik.
0: De szerintem jól járt az újpesti helyi Regnum azzal, hogy te lettél az elnök, ugye én is oda tartozom, így a hallgatók kedvéért mondom. Milyen kihívások vannak ma szerinted a fiatalokkal való foglalkozás során, illetve milyen szépségét tudnád kiemelni ennek a feladatkörnek?
1: Jó, akkor kezdjük a szépséggel. Tehát mindig meghatódom, amikor látom a fiatalokat, akik ahelyett, hogy buliznának, nagy-nagy szeretettel és lelkesedéssel foglalkoznak a kisebbekkel, akik viszont nagyon ragaszkodnak, és mindig csodálattal figyelik a nagyokat. Hát ugye óvodáskorba kerülnek a a keltetőbe, a kis csoportban, mondhatjuk így is, regnumi kis csoportban, az 5-6 évesek, aztán ugye ők még csak havonta találkoznak. Aztán, amikor megalakulnak a csapatok 10-12 fővel, két vezetővel, egy fiú vezetővel és egy lány vezetővel, akkor ők bizony akár 10-12 éven keresztül is

0: és a családtagok bevonásával, tehát tulajdonképpen ez lehetőséget ad arra, hogy a generációkat összekapcsoljuk, és hát a regnumi hagyományokat továbbadjuk. Az újpesti regnum 45 éve alatt tulajdonképpen négyszer szerveztünk eddig ilyen 10 éves nagytábort. Ami kihívás, azt gondolom, az elköteleződés. Hát az elköteleződés manapság azt gondolom, hogy hiányzik, mert nagyon sok izgalmas dolog vesz bennünket körbe, és nagyon sok mindent szeretnénk kipróbálni, ide is benézni, oda is betekinteni. Itt viszont van egy ilyen nagyon fontos elvárás, és tulajdonképpen nevelési eszköz is a regnumban, hogy elköteleződünk, és hetente találkozunk, nem hiányzunk, és felelősséget vállalunk egymásért, meg az elvállalt feladatok teljesítéséért. Tehát ez a kitartás, ez nagyon, nagyon erős, azt gondolom, a regnumon belül, hogy egymás mellett állunk éveken keresztül, és így biztatjuk egymást, és erősítjük egymást ebben a növekedésben. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog.
1: És te személyesen mit kaptál a közösségtől a lelki életedhez, illetve a szüzanya mondjuk neked miben példakép így a gyerekekkel való foglalkozás során, hiszen a Regnum Marianum ugye mondjuk Mária országa.
0: Igen, igen. Hát tulajdonképpen az életre szóló barátságok talán az a legértékesebb gyümölcse ennek a regnumi közösségnek, hogy legtöbben kisgyermekként csatlakozunk néhány fiatalhoz, és azokból kialakulhatnak olyan barátságok, amik egész életen keresztül kísérnek bennünket. Ezekben az években, amikor így fiatalként együtt növekszünk, azt gondolom, hogy megtanuljuk, hogy tulajdonképpen egy nagyon igényes lelki-szellemi közösségi életet. És én azt gondolom, hogy nagyon sokat kaptam a Biblia rendszeres olvasásán keresztül, megszerettem a Szent Misét, megtanultam elcsendesedni az oltári szentség előtt, az önnevelés, önfegyelem területén is nagyon sokat erősödtem. Volt egy olyan időszakom, amikor még a kamasz éveimben, amikor kicsit örömtelenebb voltam, vagy fásultabb, és akkor megtanultam a regnumi fogadalmi imánkat, és azóta is minden reggel ezt mondom reggeli imaként, mert különösen ezek a sorok mondtak akkoriban nekem nagyon sokat, hogy lendületemet és örömömet megőrizzem, soha el ne fáradjak és fásuljak. Jó indulatú legyek mindig és mindenkivel. Mert hogy ez a fásultság, ez azok akkor is eltűnt, tehát az imáim hatására megszűnt ez a fásult időszak, és az öröm és a lendület azóta is kísér engem, és ezt nagyon szeretem reggel ezekkel a gondolatokkal indítani a napot.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet. Gerber Zsuzsával, az újpesti helyi regnum helyi elnökével beszélgettem, és a következő percekben Sije Jenőtől hallgassuk meg a Mit sem aggódom című zenét.

0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Önök a napindító reggeli magazin műsort hallgatják, innen élőben a budapesti stúdióból. Ahogy ígértük, folytatjuk az előző kis beszélgetésünket a fiatalok közösségi média használatával és ennek Isten kapcsolatáról. Hogy látjátok, szerintetek érdemes-e belefogni abba, hogy Isten igéjét terjesszük a közösségi médián? És hogyha igen, akkor hogy?
1: Szerintem ez nem kérdés, hogy érdemesen. Szerintem azon a körön már túl vagyunk, és az egyház is túl van, hogy ez egy szükséges dolog, ez elengedhetetlen. Az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, mert egy nagyon érdekes világképet látunk. Azt látjuk, hogy nyugaton, Amerikában egyre erősebb a kereszténység a social médiában, a közösségi médiában. Egyre több az olyan ember, aki keresztényként megszólal, felvállalja a hitét, míg Magyarországon, ha valaki megszólal keresztényként, hát azt kis túlzással keresztre feszítik a komment szekcióban.
2: Igen, de én sem csinálnék ebből kérdést, hogy van-e értelme, vagy nincs, mert most már a pápának is havonta jelennek meg videói, és szerintem nagyon szép videói, ezt mindenkinek ajánlom megnézésre, hogy ugye most ő így évelején megkérdetett minden hónapra egy-egy témát, és idén pont, vagy ebben a hónapban pont a sportnak az értékeivel kapcsolatban, de volt már a béke, mint ima téma, és nagyon szép ilyen pár perces videót összevágtak, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon igényes videók voltak. Szóval nekem például egyetemen vetítették le, mint kicsit ilyen PR-os szemmel megnézni. És szerintem nagyon jól sikerült. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez nagyjából ugyanolyan, mint ahogy Jézus küldte a tanítványokat, hogy így az aratásba menjenek. Most nálunk, hogyha ezen a felületen sok embert érünk el, akkor szerintem nem mondaná azt Jézus, hogy hagyjuk ki. De nyilván nem vagyok Isten, úgyhogy nem tudom. De én azt látom, hogy van értelme, vagy hogy egy-egy visszajelzés, vagy akár mint egy szervezet, hogyha keresztény is felvállalja, mint visszajelzések, de mint egyéni ember is azt mondom, hogy szerintem megéri, és lesznek olyanok, akik nem értenek egyet, lesznek olyanok, akik esetleg emiatt most kikövetnek, de hát én nem nekik akarok majd az utolsó napon megfelelni, hanem Istennek.
0: Nagyon érdekes dolgot mondhatok meg Nándi, hogy azt keresztre feszítik a komment szekcióba, de ez sajnos így van. Tehát, hogy van egy olyan ilyen sztereotípia a keresztény emberekről, ami egyből egy ilyen kis skatujába bezárja őket abban a pillanatban, hogy ők megvallják a hitüket, és ugye ez felerősíti ez a közeg, hogy ez fönt van az interneten. Ezt szerintetek hogy lehet lebontani?
1: Szerintem jó tartalmakkal, mert az embereket nagyon érdekli a kereszténység. Nyilván nem a legmélyebb része, ami egy mélyen hívő embernek érdekes, de például kiraktam tegnap egy videót, és 500 ezer megtekintés. 500 ezer ember megnézte azt, hogy a cölibátusról beszélek. 500 000 ember megnézte pár nap alatt. Tehát az embereket nagyon-nagyon érdeklés. Ha kirakok keresztény témájú videókat, általában nagyon-nagyon magas megtekintést érnek el. Tehát az emberek kíváncsiak rá, reagálnak ezekre a videókra. Valaki úgy reagál, hogy mind ahogy mondtuk, nagyon negatívan, de valakinek meg nagyon pozitívan hatnak ezek. Szóval szerintem sok ember kell hozzá, sok fiatal kell, aki hitelesen felvállalja a hitét, viszont nem ez a tenyérbe mászó módon. Tehát, hogy ha rá akarjuk erőltetni a másik emberre a hitünket, és meg akarjuk mondani, hogy mi keresztények vagyunk, mi jobban tudjuk, az szerintem nagyon kontraproduktív. De ha valaki csak megmutatja, hogy ő így él, ezek az értékrendjei, egy-két érdekességet megmutat a kereszténységből, ami tényleg érdekes azok számára is, akik nem hívőek, akkor szerintem nagyon nagy sikereket el lehet érni megtekintés számok tekintetében is.
3: Ja, bocsánat, csak a hitelesség szó, azt szerintem is nagyon fontos.
2: Nekem is, hanem
3: Hortobágyi Ciril, Pannonhalmi főapát írt egy itt nagyon jó, szerintem nagyon jó gondolatmenetet és elmélkedést, aminek a központjában a hitelessége. És ahhoz, hogyha tényleg sikeresek akartok, vagy akarunk lenni, vagy bárki akar lenni ebben a témakörben, tehát a keresztény tartalomgyártásban, akkor szerintem az kulcsfontosságú, hogy ne adott politikai pártokhoz és adott politikai igényekhez igazodjanak ezek a tartalmak és azok a gondolatok, hanem csak és kizárólag a keresztény értékekhez, és a politika semmilyen szinten ne szólhasson abba bele, és ne alkalmazkodjon keresztény értékrend a politikához, és ne az alapján ítélje meg, hogy mi keresztény érték, és mi nem, hogy melyik párt mondja, hanem tényszerűen, illetve amennyire lehet, hitelesen közvetíteni. Szerintem ez kulcs.
1: Igen, szerintem is. A Istennek van helye a politikában, a kereszténységnek van helye, de fordítva már nem biztos. Sőt, az egyházban biztosan nincs helye a politikának.
0: Ez de jó gondolat.
2: Igen, egyébként ezzel egyetértek. Én a hitelesség, tehát nekem is a hitelesség ütötte meg a fülemet, mert a Fábri Kornél mondtam már talán többször is, hogy igazából mi életünk alapján fogják a nem hívők megítélni a kereszténységet, szóval mi jelek vagyunk. És én kicsit behoznám azt, hogy amit látnak mondjuk a közösségi médián, hogy én mit osztok meg, de ha valaki ismer személyesen, akkor a kettő együtt fog neki adni egy képet. Hogy fontos az is, hogy amúgy a hétköznapokban hogyan élek, szóval nem elég szerintem tartalmakat kirakni, hanem ha valaki ismer személyesen, akkor a személyes életemben is mutatnom kell ezt a fajta értékrendet, hogy megnyilvánuljon. Szóval, hogy a mindennapi, a legapróbb cselekedeteimet is át kell, hogy ez valahogy hassa vagy ítassa.
0: Mit tehet valaki, aki mondjuk nem úgymond tartalomgyártó? Tehát aki a közösségi médiát úgy használja, ahogy egy úgymond átlagember használná.
2: Szerintem akkor pont, hogy ő tudja a tartalomgyártóknak a tartalmait megosztani, vagy továbbosztani. Szóval például Mária Radio, például egyéni tartalomgyártók 777, szóval csomó olyan oldal van, ahonnan a tartalmakat szerintem tovább lehet osztani, és akkor ezeket az értékeket így eljutatni akár a nem hívő követőinket is.
1: Meg kommentelni, lájkolni, és akkor ezek sokkal jobban el tudnak terjedni ezek a videók. De már csak az, hogyha végignézik ezeket, és figyel arra az átlagember, hogy ilyen tartalmakat is fogyasszon, az már nagyon sokat számít.
0: Hogyha valaki, mondjuk, most én ezen gondolkodom, hogyha valaki nézi ezt, vagy nézi, hallgatja ezt az adást, hogyha nézi, akkor igen rossz, és azon gondolkodik, hogy de ő szeretne többet tenni ezért, ő szeretne erről beszélni, de mondjuk még nincsen semmilyen tapasztalata ebben. Nincsen közösségi médiára tartalomkészítési tapasztalata. Akkor hol szerezhet ehhez segítséget? Milyen erőforrásokat használhat hozzá?
1: Alapvetően az, hogy valaki befusson egyedül, az nagyon-nagyon nehéz. Tehát a social media, a közösségi média hihetetlenül lefedett terület, tehát hogy olyan szintű harc van az emberek figyelméért, hogy csak úgy befutni nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok kitartás kell hozzá. Hihetetlen sok kitartás.
2: Bocsánat, én szerintem annyira sok tartalom van az interneten, hogy nem feltétlenül kell nekem újat csinálnom, hanem itt mondtam, hogy megosztani, és akkor az, ami már eleve kész van, azt így tovább adni. Tehát, hogy nem kell 1000 féle tartalom, hanem elég mondjuk 10, ami nagyon jó, és azt viszont megosztani másokkal. Szóval én inkább akkor azt mondanám, hogy keressen olyan felületeket, ahol már vannak tartalmak.
1: Ha pedig valaki nagyon lelkes, akkor szerintem keresse meg a Mária Rádiónak az oldalát, írjon egy e-mailt, és írja bele, hogy én segítsek neki, és akkor nagyon szívesen adok tanácsokat a social médiában, teljesen ingyen és bérment, vagy ha valaki keresztény tartalmakat szeretne gyártani.
2: Illetve, hogyha beszélni szeretne, akkor itt a Mária Rádióban is önkéntesi szolgáltat bármikor vállalhat.
0: Hogy... Pont ezt akartam mondani, hogy mi pedig nagyon szívesen várjuk ezeket az embereket. És most... Ez itt a reklám helye. Hogyha mélyebben érdekli a dolog a fiatalokat, akkor eljöhetnek a nyári táborunkba.
2: Médiatáborba, igen.
0: Augusztus, nem akarok hülyeséget mondani, 14-től.
3: Talán, nem tudom, hát, is vagyok benne biztos. De az...

0: is van róla, szóval az újságban is van róla információ, úgyhogy szerintem én nagyon nagy szeretettel ajánlom, mert egy kicsit én is izgultam a jelentkezés előtt, de aztán konkrétan így a továbbtanulásomban volt egy ilyen nagyon nagy döntő szerepe, hiszen elmentem a médiatáborba, és akkor volt utána az érettségéve, úgyhogy azt érzem, hogy ezt az ugye meg a Jóisten így kézzel fogtak, hogy jó lesz neked ez az irány. És azóta van annak barátnőm is, szóval igen, egy nagyon jó közösség.
1: Hát meg azért társaság szempontjából verhetetlen.
0: Nagyon jó volt. Meg programok, szóval, hogy a Balaton volt a fürdés, meg a napidító, meg a Keszthely TV-nél voltunk, úgyhogy én nagyon ajánlom.
1: Meg olyan ilyen mély vízbedobás élményt ad az embernek.
2: Napidítót vezetni például.
1: Igen.
0: Meg a Osvai Péter, aki velünk van, ő is nagyon jó fej, úgyhogy...
1: Igen, a mariradio.hu oldalon lehet erre jelentkezni, és ott minden egyéb információt megtalálnak a kedves hallgatók. Most pedig köszönjük, hogy velünk tartottak ebben az első részében az adásnak, még ne menjenek sehova, ugyanis folytatni fogjuk. Ezután viszont a Mária Rádió napindító reggeli magazin műsorában a nap szentje és a nap hírei fognak következni, úgyhogy ebben is tartsanak velünk. Viszont hallásra erre az első blokkra, és majd jövünk vissza.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Időkapszulát helyeztek el a Hajdú Dorogi Görög Katolikus Általános Iskolában. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel kezdeményezett egyeztetésekben, és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített a tartozást átütemezni. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a hajdúdorogi főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus naptárat, a jövő iskolája rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek is tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. Szenzációs történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpádházi királyt azonosítottak, adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszégének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpádházra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozták. Harmadik Béla, Szent László, egy Árpád-kori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma így 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpádház genetikai örökségéről és családi kapcsolatrendszeréről alkotott képet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a nap szentjéről.
2: Szent Ludgárd Szűz, aki 1246-ban halt meg. Szent Ludgárd azok közé a csodálatos misztikus szentek közé tartozik, akikkel a 13. és 14. század folyamán oly nagy számban találkozunk. Assisi Szent Ferenccel, egy esztendőben 1182-ben született a limburgi tartomány Tongern nevű városában. Atya jómódú és tekintélyes polgárember volt, és polgári gondolkodásának megfelelően lányának is jólétet és kényelmet akart biztosítani. Ezért már korán férhez adására gondolt. Ludgard azonban részben Jámbor édesanyjának hatása alatt már gyermekkorában a kolostori élet után vágyódott. Atya, aki alapjában véve szintén Jámbor és istenfélő ember volt, nem nagyon erőltette a dolgot. Így történt, hogy a Jámbor leányka 12 esztendős korában a bencés apácák Szank Trond melletti Katalin zárdájába került. A világcsábításai azonban ide is követték. Két fiatal kérője ugyanis kolostorba vonulása ellenére sem akarta feladni reményét, és nem szűnt meg kezéért esengeni. Ludgard, bár álhatatosan ellenállott csábításaiknak, nem tehette meg, hogy hébe-hóba szóba ne álljon velük. Egy ilyen alkalommal történt, hogy megjelent neki az üdvözítő, és vérző oldalsebére mutatva így szólt. Ide nézz, és lásd, mit és miért kell szeretned. Itt a legtisztább örömöket fogod találni. Ezt az első jelenést a csodás jelenéseknek hosszú-hosszú sora követte. A fiatal apáca idővel a misztikus együttélésnek egészen bensőséges és közvetlen viszonyába került az Úrral és az ő szentjeivel. Az üdvözítő szinte nap-nap után megjelent neki. Legtöbbször nyitott és vérző oldalsebekkel mutatta magát, s még jelen volt, sebeiből kimondhatatlan édesség és erő áradt. Az Úr után leggyakrabban szent édesanyja, a szent angyalok, keresztelő Szent János és Szent János evangélista mutatkoztak. Szent János evangélista például egy alkalommal fénylő sas formájában jelent meg, csőrével kinyitotta a szentnek száját, és lelkét földön túli bölcsességgel árasztotta el. Ludgard a lehető legnagyobb természetességgel fogadta ezeket a természet fölötti jelenéseket. Naív egyszerűségére jellemző, hogy egyszer egy sürgős dolgára sietve e szavakkal szakította félbe imádságát, illetve látomását. Várj csak, Uram, míg visszajövök. Egyébként imádság közben rendszerint úgy elöntötte a kegyelem, hogy Újai hegyén olajformájában jelentkezett. Az is gyakran megesett vele, hogy a földről a levegőbe emelkedett, s éjszakánként fényes sugárkéve ragyogta körül fejét. Mikor zsolozsmázás közben ezekhez a szavakhoz ért, diffuses gratiae labis tuis, elömlött a kegyelem a te ajkadon, hangja szinte leírhatatlan szépséget és varást nyert, mintha szeráfi hangok áradtak volna ki lelkéből. Ezek a rendkívüli kegyelmek azonban egy pillanatra sem tették elbizakodottá Ludgardot. Továbbra is olyan szerény és alázatos maradt, mint amin ő újonc korában volt. Ezért társnői kivétel nélkül szerették és tisztelték őt, és már 23 éves korában perjelnőjükké választották. A szent alázatosságát nagyon bántotta ez a megtiszteltetés, és nyugtalanították a rendkívüli adományok, nevezetesen a csodás gyógyítás tehetsége. Sokan jártak keltek így a kolostorban, és nehezítették a szerzetesi rend és fegyelem megtartását. Nagy bizalommal kérte az Urat, ajándékozza meg kevésbé veszedelmes adományokkal. Az Úr meghallgatta leányát, az írás értésének szellemével ajándékozta meg. Idővel azonban ez sem elégítette ki. Nagy bátran kérte az Urat, nem a szabadra vágyom, hanem a szívedre. Ebben a pillanatban beköltözött szívébe az Úr Krisztus szent szíve, és ragadta őt a tisztulás és szenvedés útján. Hogy zavartalanabbul élhessen az imádságnak, végre gyökeres lépésre szánta el magát. 1206-ban Szent Krisztina tanácsára a Brüsszel közelében lévő Cisztercita rendi apáca kolostorba lépett át. Itt nem kellett félnie az elöljáróság veszedelmétől, mert társnői túlnyomó részben a vallonok, tehát francia nyelvűek voltak, ő pedig kemény flamand nyelvével sohasem tudott annyira megtanulni franciául, hogy beszélni tudott volna. A környezetváltozás azonban nem jelentett változást a rendkívüli kegyelmi életben. A jelenések ezentúl is gyakran ismétlődtek, és folyton újabb és újabb kegyelmeket fakasztottak lelkében. Ludgardnak isteni jegyeséhez való viszonya egyre bensőbbé és közvetlenebbé alakult. Ludgard nem csak a maga, hanem mások számára is rengeteg kegyelmet eszközölt ki imádságával, kemény vezeklésével, sőt akárhányszor puszta tekintetével számos, nagy bűnösnek megtérését eszközölte ki. Ugyanígy nagyon sokat tett a tisztító helyen szenvedő lelkekért. Akárhányszor megtörtént vele, hogy az elhaltak lelkei megjelentek neki, és majd imádságáért esedeztek, majd meg mennyei fényözönbe öltözve hálát mondtak neki hathatós közbenjárásáért. Az egyéneken túl nagy mértékben szívén viselte az egyetemes egyház sorsát. A kereszténység nagy céljáért egymás után 3-7 éves szigorú böjtöt tartott. Az elsőt az albiai eretnekek, a másodikat a bűnösök megtéréséért, s végül a harmadikat egy közvetlenül küszöbön álló egyház ellenes üldözés elhárításáért. Nem kis mértékben rendelkezett a szívekbe és a jövőbelátás adományával. Mikor például egy szerzetes ismerőse a magyarországi tatárjárás idején szorongva kérdezte tőle, vajon a tatárok Németországot megtámadják-e, ő a leghatározottabban kijelentette, hogy ettől nem kell félnie. S hogy kegyelmeinek semmi híja ne legyen, 11 évvel halála előtt Isten elvette szeme világát. Így is függönyt eresztett közéje és a világ közé, míg nem 64 éves korában boldog színe látására szólította őt mennyei jegyese Jézus Krisztus.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatói! Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket. Ez a napindító a Mária Rádióban, a pontos idő 8 óra 7 perc, és a következő percekben érdemes lesz azoknak figyelniük, akik esetleg most kezdik meg felsőoktatási tanulmányaikat, ráadásul Pécsen, vagy ha valakinek van ilyen rokona, akkor az ő figyelmükbe mindenképpen ajánlom a következő interjút, amelyet Rizmaier Ritával, a Pécsi Kollégium Seraphicum igazgatójával készítek és beszélgetek vele. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
3: Ugye ez egy pécsi ferences szakkollégium, mely 1930 óta működik különféle formákban. Mi ennek a 96 évnek a története?
4: Hát ez a 96 év nagyon sokféle változást tartalmazott magában, onnantól fogva, hogy aztán az államosításkor szállodaként, munkásszállóként használták, és aztán 90-ben gyakorlatilag elsőként a magyarországi felsőoktatási kollégiumok között, keresztény kollégiumok között nyitotta meg újra a kapuit, és 2 éve büszkélkedünk a szakkollégiumi névvel és ranggal is.
3: Ugye ön 2023 nyara óta igazgató, és akkor ez a szakkollégiumá váltás is önnek köszönhető, és mit takar ez egészen pontosan?
4: Ez egy nagyon érdekes fejlemény volt, és nagyon sokban gazdagította a kollégiumunkat. Első lépésként a Pécsi Tudományegyetemmel egy kétoldalú megállapodást kötöttünk, ezt tette lehetővé egyáltalán, hogy erre a rangra felemelkedhessünk. És akkor hát kidolgoztam nagyjából a szakkollégiumnak a követelményeinek megfelelő állapotokat, és aminek az egyik része az volt, hogy diák önkormányzatot is kellett létrehoznunk. Igazából ez hozta meg a nagyon nagy változást, persze a szakmai és a hitéleti programokkal való feltöltés is, de nagyon érdekes ez az önszerveződő és munkacsoportokra bontva önmagát irányító fiatalokból álló társaság, ami nagyon virágzó életet hozott a kollégiumnak.
3: És ha ilyen mindennapi életben mutatkozó különbségeket nézzük, akkor mi a különbség egy kollégium és egy szakkollégium között?
4: A szakkollégiumnak három lábon kell állnia, az egyik ez az önkormányzatiság. Ez nálunk úgy jelenik meg, hogy a szakkollégistáknak egyrészt munkacsoportokban kell fél évente 10 önkéntes munkaórát teljesíteniük, ami egyébként nem olyan nagy teher, mert itt a 12 különböző karról járó fiatalok egymás mellett kertészkednek, és közben megvitatják az élet nagy dolgait. Sokan jelzik vissza, hogy ez milyen építő rájuk nézve. Ezen kívül vannak programjaink. A tanulmányi időszakban, a szorgalmi időszakban minden szerdán vannak Ferenc estjeink, ahova különböző előadókat hívunk meg, akik beszélnek a kutatásaikról, tapasztalataikról, és dialógus formában ezt feldolgozzák a kollégistákkal. És ezen kívül van még lelki gyakorlatunk, van szakmai napunk, van minden évben véradásunk, tehát próbálunk társadalmilag is tevékenyen részt venni a város életében.
3: Ön hogyan került az intézmény élére? Ha jól olvastam, akkor az eredeti szakmája fordító, szinkrondramaturg, nyelvtanár. És ha azt is jól olvastam, akkor azt nyilatkoztam az egyik portálnak, hogy a jó Isten helyezett ide.
4: Hát igen, ez teljesen így van, hogyha valamiben biztos vagyok az életemben, akkor ez például az, hogy ezt a jó Istentől kaptam ezt a helyet, ahol gyakorlatilag kibontakoztathatom mindazon képességeimet, amiket az eddigi munkáim során fejlesztettem ki. Váratlanul felkért engem Piusz atya, a tartományfőnök, hogy elvállalnám-e ennek a kollégiumnak az igazgatását. Tehát, hogy így körülbelül a derültékből jött egy ilyen telefon, ami nagy örömmel töltött el, mert akkor pont így az ilyen fordítói, meg tanítói szakmámba egy ilyen kis gödörbe kerültem, és azon gondolkodtam, hogy jaj, hát Istenem, eddig azért nagyjából én kaparáztam ki magamnak a munkahelyeimet, jó lenne, hogyha most egy kicsit megmutatnád, hogy te is bele tudsz ebbe nyúlni, és körülbelül amikor ez a gondolat megszületett bennem, így körülbelül aznap csöngött ez a telefon, és akkor ez már gyanús volt, hogy hát itt lehet, hogy nekem lesz valami teendőm, és a felkérésre megérkezett egy nagyon erőteljes válasz, és ezt azóta is így is élem meg, hogy ez itt nem csak munka, hanem hivatás, és hogy abszolút a helyemen vagyok, és rettentően szeretem az idejáró itt lakó fiatalokat, és hogy így valahogy minden így kikerekedett ebben a munkámban.
3: Ugye a Ferenc esteket már említette, hiszen ez egy ferences kollégium is. Mitől ferences, és hogyan mutatkozik meg ez a mindennapokban az intézményben?
4: Nagy szerencsére az elmúlt 2,5-3 évben rendszeresen ellátogattak hozzánk fiatal ferences testvérek, és egyrészt Szent Ferenc életéről, a ferences lelkiségéről tanították a fiatalokat, beszélgettek velük, lelki gyakorlatokat tartottak, illetve hát ennek a tanévnek az őszén sikerült velük együtt Assisi-be egy zarándoklatra is eljutnunk. Ez az egyik vonal. A másik pedig, hogy ez a ferences jelenlét eléggé erősödni fog így a következő tanévben, ugyanis most a ferenceseknek a káptalanján megszületett az a döntés, hogy akkor újra megjelennek Pécset, és hárman itt fognak élni augusztus közepétől, tehát várhatóan még intenzívebb jelenlétük lesz a kollégiumban.
3: Mit tekint a kollégium legnagyobb értékeinek, előnyeinek? Ugye az a mottójuk, hogy ahol lelke van a helynek, s helye a léleknek.
4: Igen, ez azért nagyjából el is mondja, hogy miről van itt szó. Itt egy fantasztikus közösség él, tehát hogyha valaki olyan helyet keres, ahova nem csak aludni, meg lakni akar jönni, hanem szüksége van a baráti, azonos értékrendű fiatalokból álló megtartó közösségre, akkor aztán itt van a legjobb helye, ugyanis itt egy... Hát tényleg, a mai világban azt hiszem különlegesnek és rendkívülinek mondható megtartó közösség van, és nyitottság, elfogadás, különféle karokra járó embereknek az egysége. Úgyhogy itt, hogyha valaki megy a folyosón, és látszik rajta, hogy egy kicsit szomorúbb, akkor minimum 3-4-en, akik szembe jönnek vele, megkérdezik, hogy mi van vele, beszélgetnek vele, és valódi barátságok is születnek itt.
3: Kik jelentkezhetnek, vagy kik jelentkezzenek, kiket várnak?
4: Akik felvételt nyertek, vagy nyernek majd július végén a Pécsi Tudományegyetem bármelyik karára, ők beadhatják hozzánk augusztus 5-éig a felvételi kérelmüket, ezt megtalálnak mindent a honlapunkon, a serabhicum.hu-n, Seraphicum a kollégium neve, és akkor ez latinosan, és bátran jelentkezzenek, várunk minden Pécsi Tudományi Egyetemre járó fiatalt.
3: Még annyit, hogy mik a jövőbeni vezetői ambíciói a Pécsi kollégium Seraphicummal kapcsolatban?
4: Továbbra is szeretném fejleszteni egyrészt az interdisziplinaritást a kollégiumban. Ez adott, mert 12-15 karról járnak ide egyetemisták, és a köztük levő párbeszéd az, ami szerintem a jövőben a tudományágak közötti párbeszéd fog tudni valami újat adni, és ennek az útjait próbálom így kibélelgetni, valamint nagy figyelmet fordítok arra, hogy a lelkük, a pszichéjük is megfelelő támogatást kapjon, sőt még az egységnek a keretében a testük is, tehát hogy járnak együtt sportolni, részt vesznek röplabda bajnokságokon, mellette van lehetőségük támogató beszélgetésre, Sólyom Beához, a kilátó munkatársához járni szeptembertől már hetente, és a tanegység, elvégzendő tanegységek között is olyan tematikákat próbálok találni, amik ezt a teljes embernek az egységét meg tudják támogatni.
3: Nagyon szépen köszönöm Rizmaier Ritának, a Pécsi Kollégium Seraphicum igazgatójának, hogy beszélgethettünk.
4: Én köszönöm a lehetőséget, és szeretettel várunk minden leendő egyetemistát.
3: Kedves hallgatóink, a folytatásban itt a Mária Radio napindító című műsorában Shakirával folytatjuk, és a Vakával, amely a 2010-es labdarúgó dél-afrikai világbajnokságnak volt a hivatalos dala. Az idejét is Shakira énekli, de talán ez a 16 évvel ezelőtti dal jobban szól. Ez következik most, mindjárt visszajövünk, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, hát most this time to America van, hiszen ott zajlik a 23. labdarúgó világbajnokság. Ma egyébként bemutatkozik a 2018-as győztes Franciaország, az egyik legesélyesebbnek tartott afrikai csapat Szenegállal szemben. Marokkó is elég erőre sorolják, de hát őket már láttuk. Illetve az a norvég is bemutatkozik, amelyiket az egyik fekete lónak, tehát az egyik meglepetés csapatnak is kikiáltottak, hát meglátjuk, mi lesz belőle, és a címvédő Argentina is, Lionel Messi. Valószínűleg most már tényleg utolsó világbajnokságában is megkezdi szereplését.
1: Érdekes az, hogy ha egy csapatról azt mondjuk, hogy esélyes és fekete ló, akkor most esélyes, nem esélyes, tehát ha hogy lehet meglepetés, igen, az, amire mindenki meglepetésként számít.
0: Teljesen egyetetőben, valószínűleg csalódás lesz a vége. Igen. Ez egy érdekes kérdés, de hát ugye Norvégiában olyan klasszisok játszak, mint Erling Holland, vagy hát Ødegaard. Szóval, de én kíváncsi leszek Norvégiára is. Ti hogy vagytok ezzel a világbajnoksággal? Követitek-e? Egyáltalán mit gondoltok?
2: Egy kérdés megengedtek, bocsánat.
3: Mi ez a foci?
2: Mi ez, hogy fekete ló?
0: De, hát, hogy ugye sötétben nem látszik, tehát mert beleolvad a környezetbe, és amikor felkapcsolják a villanyt, akkor így hoppá, ott van. Ebből is én most így ezt tudtam összerakni, hogy valószínűleg belépsz egy sötét szobában, nem látod előről, hogy ott van a fekete ló, de felkapcsolod a villanyt, akkor rájössz, hogy ott van.
2: Ez logikus. Megváltva. Általában, amikor úgy lépek egy sötét szobába, hogy van bent egy fekete ló, én sem szoktam látni.
0: Na ugye.
1: Nem tudom, hogy láttátok-e, de a német mérkőzés után, aminek 7-1 lett a vége, ködösen imádkodott a két csapat. Tehát 7-1-es győzelem után.
3: Igen.
1: A pályán ellenfelek voltak, majd vége lett a mérkőzésnek, és összekarolva együtt imádkoztak. Igen. Azt gondolom, hogy a sportnak a legteteje, amikor igen, egy mérkőzés után egy ennyire intim dolgot, mint az imát, meg tudnak osztani ilyen adrenalinnal a testükben.
3: Első ugye mondta is a német csapatjátékosa, vagy a német játékos, hogy ugyanezt, hogy a pályán ellenfelek vagyunk, de hogy az a lényege a sport teljesítményüknek, hogy így Jézus Krisztus dicsősége megnyilvánuljon, és hogy utána így amúgy meg ugyanúgy testvérek a hitben, úgyhogy szerintem is egy nagyon-nagyon szép momentuma volt a VB-nek.
0: Szerinted ki fog nyerni, és kinek szurkoltok? Esetleg egybeesik-e a kettő?
1: Én a németeknek szurkolok, a név kötelez, és hát akkor nyernek is a németek.
3: Igen, mondjuk ki az, aki szurkol egy csapatnak, és azt akarja, hogy más nyerjen.
0: Ágoston, ez a te
4: is. Én is németeknek szurkolok, én nagyon kiskorom óta is Bayern München szurkoló vagyok, így még az is odaköt, és én is azt szeretném, hogyha a németek megnyernék.
3: Egyébként én is csatlakozom a németekhez, bár mint megtudtam, az olaszok nincsenek itt, de őket is pártoltam oda, de vagy németek, esetleg spanyolok, de inkább németek.
0: És Vince, tudom, hogy te nem igazán...
2: Én a Vatikánnak szurkolok. De...
0: Jó, köszönjük szépen.
3: Én a magyaroknak.
2: Igen.
1: Egyébként az olaszok most már harmadjára nincsenek kint a VB-n, az mennyire hihetetlen.
0: Nagyon, igen. Úgyhogy ugye ők nyertek több világbajnokságot is. Nem hiszem, 3-at, és vagy 4-et.
1: Szerintem 4-et,
0: de...
3: Nekem de
0: legutóbb 2014-ben voltak itt VB-n, ez biztos.
1: És te kinek szurkolsz egyébként?
0: Én úgy gondolom, hogy franciák fognak menjen, és én a spanyoloknak is szurkolok, mivel ott sok Barca játékos is van. Tudom, hogy tegnap hogy kezdődött számukra a világbajnokság, de hát
3: én
0: szeretnék emlékeztetni mindenkit, valószínűleg a foci rajongók tudják, hogy legutóbb az előző világbajnokságban Argentina, és a világbajnok ugye úgy kezdett, hogy kikapott 2-1-re Szaúd-Arábiától. Szóval valószínűleg nem az első mérkőzés sem fog eldőlni. Ez a világbajnokságon ráadásul a győztes csapatnak 8 mérkőzést kell játszania és megnyernie, hogyha világbajnok akar lenni. Ki fog derülni? A következő hetekben július 19-én New Yorkban lesz a döntő. Mai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzunk önöktől. Szép napot kívánok önöknek. Viszont hallásra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító reggeli magazin műsorát hallgatják. Az elmúlt percekben az egyetemista csapat szerkesztette és vezette ezt a műsort, úgyhogy búcsúznak a műsorvezetők. Így van, Benni, elköszönünk.
1: Bír Hernándor.
2: Irre Ágoston.
3: Barát Benedek.
0: Hogyha a kedves hallgatókat érdekli, hogy miért vagyunk ennyire vidámak, ez azért van, mert egy kis technikai malőr következett be, és a műsor bejátszó gép nem játszotta le azt, ami kellett volna. Ez a Mi Rádiónk Hírei című adásnak a felkonfja, és úgyhogy ezt most mi fogjuk megtenni. Úgyhogy, kedves hallgatóink, a következő percekben a Mi Rádiónk Híreit fogják hallani Benni tolmácsolásában.
3: Függő kérdések, Isten szolgálja. Műsorunkban ma 20 óra 16 perckor Bakó Rita Zita, református gyülekezeti diakóniai gondnokkal beszélgetünk, aki elismert HRS munkája mellett vállalta a szolgálatot. Vajon mi indította erre? Hogyan szolgálhatjuk Istent különleges elhívásokban és a hétköznapokban? Várjuk teológiai, lelki, morális, társadalmi vagy személyes dilemmákkal kapcsolatos kérdések, nehézségek, bizonyságtételek előzetes megosztását is az erdős.eszter.marta@gmail.com e-mailt. Címre. Szeretettel várja Önöket Erdős Eszter, református lelkész, szerkesztő műsorvezető. Börtönposta. Kedves hallgatóink, június 17-én egy rendhagyó műsorral várjuk Önöket. Ebben a műsorban többek kérésére most nem a levelező szolgálatunk szépségeiről mesélünk, ami lelkesít minket, hanem nehézségekről, problémákról, a fogvatartottakkal való kapcsolattartásban felmerülő kihívásokról, kudarcokról beszélgetünk, melyek közül van, amit sikeresen megoldunk, és van, amit nem. Hallgassák szeretettel a szerda este 9 órakor jelentkező Börtönposta adását. Az embert szolgáló gazdaság. Június 18-án 20 óra 16 perckor ismét jelentkezik dr. Kőrösi István közgazdász, az embert szolgáló gazdaság című sorozata. A műsorvezető közös gondolkodásra hívja majd a kedves hallgatókat annak kapcsán, hogy hogyan éljünk szépen nehéz gazdasági helyzetben. Tartsanak velünk! Lépcsők. Hogyan válhatunk legszorosabb kapcsolatainkban Isten munkatársává? A személyiségünk mélységeiben rejlő kincseink, adottságaink felfedezése és aktualizációja hogyan hat a párkapcsolatunkra? Hogyan késztet mindez arra, hogy közvetlen környezetünkben Isten szeretetének közvetítői, tanúságtevői legyünk? Farkasi Bolya Mária műsorvezető Kis Horváth Szilviával és Kis Attilával ássa vele magát a kérdések legmélyébe, annak érdekében, hogy a válaszok az Önök rendelkezésére állhassanak útravalóként. A Lépcsők legújabb epizódja kedden 21 óra 5 perckor hallható. Tartsanak velünk! Szent Kút Podcast. Hallgatóink eddig különböző időpontokban találkozhattak a Mátra Verebély Szent Kúti Nemzeti Kegyhely műsorával a Mária Rádióban. Június 18-ától a Szent Kút Podcast azonos időpontban 4 hetente csütörtökön 21 óra 5 perctől hangzik majd el. A június 18-ai részben Korniluk Margit nővér beszélgetőtársa Magó Teréz szegény gondozó nővér lesz. Fogadják szeretettel! Kedves hallgatóink, a Mária Rádió híreit hallották. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Mária Rádió napindító magazin műsorának élő része. Az egyetemisták által szerkesztett és vezetett műsorral legközelebb július 8-án találkozhatnak. Tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.

otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten Műve Család műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Én Horváth Józsa vagyok, a műsornak a szerkesztője. És ebben a műsorban a házaspárokat szólaltatunk meg, akik elmondják, hogyan ismerték meg egymást, hogyan édik a családi életüket, milyen gondok és örömek vannak. De arról is szó van, honnan van az erő mindenhez. Ma 2 hete, illetve ma 4 hete, ugyanebben a műsorban Csillával és Balázsral beszélgettünk az ő életükről, akiknek ugye 7 gyermekük van, és egy közülük Down-szindrómás. Nem volt egy könnyű felnevelni, és nem volt könnyű ezt a 7 gyereket is Jóisten akarata szerint nevelni, megadni nekik mindent, ami az életben nekik szüksége van. Az előző 2 műsorban önök végighallgatták ezt a történetet, onnét, hogy ők megismerkedtek, mint szegedi egyetemi hallgatók, gyógyszerész hallgatók, egészen addig, hogy most együtt vannak nagy szeretetben, családi közösségben. És a megismerkedés 32 évvel ezelőtt történt, és amikor problémák voltak, nem azt mondták, hogy hát akkor váljunk el, mert nem tudjuk kivédeni, hanem megtalálták mindig a megoldást. És azt gondolom, ezeknek a megoldásoknak az egyik erőforrása a kegyelem volt. Az Isten kegyelme. Talán első körben beszélgessünk arról, hogy éritek meg ti a jó Istennel való kapcsolatotokat, úgy személy szerint és együttesen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hát, hogy éljük meg a Jóisten kegyelmét az életünkbe. Nagyon szerencsés emberek vagyunk, az életünkbe kíséri a Jóisten, és vannak Isten élményeink, ami nagy megerősítés, és hát nagyon sokat köszönhetünk az imádságnak, hogy rátaláltunk az imádság tehát szeretetére, és tényleg a évtizedek óta elkezdett rendszeres rózsafűzér imádság. Nagyon sokat arra gondolok, hogy ettől nagyon sokat kaptam az életbe, hogy ez nagyon, nagyon jó befektetés volt. Egyszer hallottam egy prédikációt, azt mondta az atya, hogy van egy mennyei folyószámlánk, és azt fel kell tölteni. És ez az én életemben így van, hogy én az imádsággal és a jó cselekedettel töltöm fel a mennyei folyószámlát, a férfi hite által, az asszony gyermekei által üdvözül, egyszer ezt is olvastam a Bibliába, és nagyon sokat, most ráéreztem a pompei rózsafűzér ízére újra, és nagyon sokat hozott ez is az életembe, hogy ezt mondjuk egy fél éve elkezdtem.
0: Talán nem mindenki ismeri a pompei rózsafűzét. Mondaná róla pár szót?
1: Mikor elkezdtem imádkozni a rózsafűzért, napi 3-4 teljes rózsafűzért mondtam el autóvezetés közben, és hát most meghívtak erre, hogy napi 3 teljes rózsafűzért imádkozzunk el. 27 napig, jól mondom, egy kéréssel, és 27 napig pedig hálaadással.
0: Hát ez nem egy könnyű dolog. De van erre neked időd? Vagy most is autóvezetés közben?
1: Hát én most tudok munkaközben is imádkozni. De este, hogyha hazaérek, akkor hát igen, én erre szánok sok időt.
0: És ez neked fontos?
1: Nagyon megszerettem, igen.
0: Hát ezt jó hallani. Csilla is a jó Isten.
2: Hát én mégis a Petinél kaptam egy nagy kegyelmet, hogy ugye nekünk a 3 hónapos korban kiszűrték, hogy az 5. gyerekünkkel valami probléma lesz, és hát a család meg az ismerősök féltettek bennünket, hogy esetleg ez szét fog választani bennünket, mert nagyon sok példa van sérült gyerek esetén, és mi úgy gondoltuk, hogy zarándokolva próbáljuk meg letenni ezt a hátizsákot, terhet a jó Istennek, úgyhogy a gyerekekkel együtt, még akkor kicsik voltak, ilyen 5-6 éves volt a legnagyobb, és akkor Győrbe mentünk, végül eljutottunk Medjugorjéba, és ott sikerült lerakni a terhet, átadni a jó Istennek, hogy vigye, és az ő oltalmába tenni az egész családunkat, és gyerekekkel is imádkoztunk rózsafűzért, főleg amikor a Peti megszületett, akkor ilyen életmentő szívműtét volt, és nem tudtuk, hogy egyáltalán haza tudjuk-e majd hozni, haza kerülhet-e hozzánk. Velük is együtt imádkoztunk, és a közös ima életünk is nagyon szoros kapcsolat volt ott, illetve a műtét alatt, amíg a Peti intenzíven volt, én el tudtam jutni pont amiatt a közeli templomba, és naponta tudtam részt venni szentmisén és áldozni. Úgyhogy érdekes módon nekem ez ilyen földi mennyország érzése, egy kicsit a mennyei mennyország előképe volt paradox módon, hogy attól függetlenül, hogy a gyereket műtötték. És így ez egy nagyon erős hitet adott, meg egy ráhagyatkozást. Ugye mondják is, hogy bele kell ugrani a Jóisten tenyerébe, tehát hogy egy ilyen nagy ugrást is kér tőlünk a Jóisten. És ez is egy hasonló volt.
1: Nem volt könnyű különben, mert én imádkoztam egy gyermekért, és a Petit küldte a Jóisten. És ugye abba a tudatban voltam,
0: aki ugye Dagunkó.
1: Igen, és őt kaptuk. És akkor még ugye nem tudtam teljesen avval azonosulni, ahogy a nyugatról hallottuk, hogy milyen szerencsés emberek vagytok, hogy van egy Down-szindrómás gyereketek, mondták a nyugat-európai országokban élő emberek. Hallottam egy ilyen véleményt, és akkor mind a kettőnkben az volt, hogy nem megijedtünk, hanem hogy azt gondoltuk, hogy még vállalunk gyerekeket, és egyszer azt beszéltem egy atyával, vagy mondtam, hogy vállaltunk újabb gyereket, hogy a Petinek, tehát így társaként tudjon fölnőni, és akkor egy másik gyerekkel együtt éli át azokat a legfontosabb éveket, ahol kialakulnak az egész embernek a, ugye a gondolkodása, az élet, a lelkivilága, hogy mekkora segítség, és akkor azt mondta az atya, hogy csak azért vállaltak, hát nem csak azért,

0: itt az Aranyhíd iskolába jár, megtanult írni, olvasni, és hát házi munkára, meg ilyen kerti munkákra próbáljuk megtanítani. Tehát ügyesen az én jobb kezem metsz, fát vág, fát pakol, füvet nyír.
1: Ja, nagyon ügyes.
0: Segít.
2: És meg a házi munkába is. Akkor.
0: Igen, igen.
2: Nagyszerű.
1: Kiválóan úszik, lovagol.
2: Nagyon jó, nagyon jó.
1: Igen, tehát az életünkben nagyon fontos szerepe van a plébániánknak is. János atya mindig ugye fölhívja figyelmünket, hogy nagyon jó lenne, hogyha kapnánk olyan visszajelzést, ami a számára, hogy mit ad számunkra a Ferences plébánia a szombathelyen. Most csak azért hoztam föl, mert hogy erőforrásaink, ugye hát az imádság, a hitünk, a rózsafüzér, a családi közösségünk, és hát itt van az oltári szentség. Múlt héten elmentünk a feleségem, mert minden hónapban elsőjel 6 órától második a délután 6 óráig szentségimádás van a templomunkban. Ugye vállaltuk a 20-on, ugye hát a folyamatos szentségimádás keretében a szombathelyen. És elmentünk, imádkoztunk egy fél órát az oltári szentsége előtt, szentmisén vettünk részt, és tehát olyan energia töltött el bennünket a nap hátra levő részébe, hogy meglepődtem. Másnap szintén elmentem, még akkor szakítottam rá időt, hát nem sokat, negyed órát, még negyed mise előtt még beértem a templom a munka után, és egy éve nem ment a foci, ilyen 20 éves srácokkal focizok, és néha hát mosolyognak rajtam, hogyha ügyetlenkedek. 6 gólt rúgtam, és én rúgtam a győztes gólt.
2: Ugye, amikor ti gratulálok.
1: És ezt én az oltári szentségnek tudtam be.
2: Na, tessék, Jézus veled focizott. Ugye beszélgettünk múltkori beszélgetésünkben arról, hogy nektek nagyon fontos volt Körmenden, amikor fiatal házasok voltatok, a plébániai közösség. És ott a plébánián is aktív emberek voltatok, nem csak ti, hanem a többi család is együtt. Mennyiben fontos ez egy család életében, hogy a plébánián megtalálja a saját közösségét? Ez is erőforrás lehet?
1: Hát az igazi barátaink itt Szombathelyen a plébánián alakultak ki, akikkel igazából van, aki csatlakoztak a statű csoportunkhoz, két család is a plébániáról, és akikkel nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, és gyakran találkozunk. Ezen kívül még a munkatársainkkal van például szorosabb kapcsolatunk, ami szintén egy baráti szálak, de azért a plébániáról való kapcsolatok azok mélyebbek tudnak lenni.
2: Mm-hmm.
1: Mélyebbek.
2: De hogy éled meg ezt, Csilla?
0: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeink is kapjanak egy megerősítő közeget, hogy nem ők vannak kisebbségben, és hogy lehet úgy is élni a mi erkölcsi szabályaink szerint. És nekünk is nagyon jó látni azt, hogy vannak olyan emberek, illetve akár tanácsot kérni, vagy csak a személyes életpéldájuk kapcsán, hogy nekik is voltak mélypontjaik, és sikerült kijönni, vagy esetleg netán oda is fordulunk hozzájuk, hogy ők hogy oldották meg ezt, akár a kettejük kapcsolatában a problémát, vagy a netán a tinédzserekkel. Úgyhogy én mindig keresem meg a gyerekeimnek is, keresem ezeket a megerősítő példákat és lehetőségeket.
2: Gyönyörű dolgokat mondhatok ti az ima életetekről. De hogy működik ez a családban? Tehát a család együtt?
1: Nagyon fontos szerepe van a mi családunkban az áldásnak. A János atya, mikor ide került Szombathelyre, tartott egy nagyon szép prédikációt az áldásról, és ha belegondol az ember, minden a Jóisten áldásával kezdődött Ábrahám életébe, és hát bevezettünk egy ennek a János atyának a prédikáció után egy áldást a családunkba. Minden reggel odaállunk a szűzanyakép elé, és kérjük a Jóisten áldását a napunkra.
2: A család minden tagja?
1: Hát a feleségemmel szoktunk ott állni, meg hogyha indul valamelyik gyerekünk suliba, akkor még elkapjuk, és akkor összeölelkezünk.
0: Hát a végére mindig oda jönnek a gyerekek.
2: De maguktól jönnek oda.
0: Igen.

0: Igen.
1: És az áldás ez milyen szöveggel történik? Tudod kívülről?
2: Hát áldott vagy Ábrahám, Jákabos, Izsák Isten, áldott a mennyi atya angyali vagy szentjeivel együtt, áldott atya, fiú, szentélek, boldogságos, Szűz Mária, Szent József, és akkor áld meg a családunkat, és kérjük az áldást a napunkra, a munkatársainkra, a munkánkra, feladatainkra, és akkor még a korsóba is szoktam minden reggel írni, ugye a kánai mennyegző kapcsán van a Sönstati korsó, és oda meg beírom, tehát a mennyei folyószámla, beírom a örömeimet, nehézségeimet, fölajánlva a munkámat, az emberi kapcsolatokat, és amit csináltam az előző nap, illetve kérem a Jóistent, hogy adja meg, hogy kincsem legyen aznap a mennybe.
1: És ez minden nap?
2: Isten nagyobb dicsős. Hát például ezen a héten minden nap.
1: Télen, nyáron?
2: Hát jó, vannak azért, hogy kimarad, de, de hát úgy, és akkor valahogy visszatérek erre, és most az ember ugye tanítja az egyház, hogy a fiatalnak arra van szükség, hogy tanuljon, aztán becsületesen éljen, és az jön vissza ebből, hogy kincsem legyen a mennybe, hogy azt mondta valaki, hogy Isten nagyobb dicsőségére legyen, hogy ne önzésből, de azt figyeltem meg, hogy igazából annyi történik, hogy például hozzám kerül egy olyan beteg, akinek egy kicsit pluszt kell adni. Ugyanúgy történik minden, de ennek az embernek valamivel kicsivel egy kicsit pluszt kell oda nyújtani, hogy neki könnyebb legyen, és hogy ilyen emberek kerülnek például jobban hozzám, hogyha most ez apróságok, de és akkor meg beugrik, hogy na hát itt ez lehet, hogy egy Jóisten fölkínálta ezt a lehetőséget, hogy itt ezt én...
1: Csillam, mintha akarnál valamit mondani.
0: Tehát ugye itt megemlítődött a Sönstati lelkiség, és azt is
1: igen, is
0: a Petin keresztül jutottunk hozzá, ugye mindenki úgy gondolná, hogy egy sérült gyerek csak lehúzza az ember, de vele kapcsán nagyon sok ajándékot kaptunk.
1: Mondjad a lényege, mi a Sönstati lelkiségnek?
0: A Sönstati lelkiségnek végül is az, hogy egy házi szentélyt hozunk létre a házunkban. Ezt a speciális szűzanyagképet, ez egy végül is Kentenich atya egy kápolnát újított fel, és az iparos tanulókkal együtt felújították, és egy képet helyezett oda, és ezt hívják ősszentélynek. És Magyarországon nem így alakult ki, hogy egy ősszentély alakult ki először. Az 1980-as években egy magyar család, a Gódány házaspár hozta Magyarországra, és egy Tilman atya nevű osztrák atya kísérte őket. Hát még abban az időben még atyának sem merték szólítani őt, és így indult el, és ő mondta, hogy legyen először otthon a családokba ez a kép, egy kis sarkot alakítsanak a házban, és legyen ez úgy, mint régen a tiszta szoba, a sarok, használják és fohászkodjanak a szűzanyához, és igazából a Sönstatnak a lényege ezen a házi szentélyen keresztül az, hogy megjelenik a szűzanya, mint nevelő. A Mária megígéri, hogy a szentélyből kiindulva magához vonza és formálja a gyerekeket, fiatalok és a családtagok lelkét, ez az egyik. A másik az, hogy a szülők békéje legyen. A sönstati szülők számára ez a mondat óriási megnyugvást jelent. Azt üzeni, hogy ahová a szülői kéz vagy szó már nem ér el, például amikor a gyerekek kirepülnek, oda a szűzanya oltalma és a nevelő ereje még odaér. És fontos még, hogy hasznos eszközök legyünk. Ez pedig úgy szól, hogy a Mária magához vonzza a szíveket, és úgy neveli őket, hogy hasznos eszközökké váljanak Isten országának építésére. És ez ugye ez egy ilyen folyamatos kapcsolatban van, nekünk is tenni kell azért, és ez itt jön be ez a korsó, hogy felajánljuk a nehézségeinket, örömeinket, kéréseinket.
2: És a kegyelmi tőkébe az bekerül, és a szűzanya meg szétosztja.
0: Akinek tehát nem nekem éppen nagy szüksége, akár vissza is küldheti, akinek nagy szüksége van rá.
2: Azért írjuk bele minden nap a...
1: Ti meg talán mások kegyelmi kincseiből.
2: Igen.
0: Tehát például mi nagyon éreztük az ima és a felajánlások erejét, amikor a Petit műtötték. talán azért is éltem meg olyan azt a kegyelmi, nagy kegyelmet a kórházba.
1: Hála Isten! Sőstadt, hol van Magyarországon ennek a központja, és milyen programjaitok vannak?
2: Óbudaváron van a központ, és hát egy nagyon összetett szerteágazó szervezete van a magyarországi Schönstadtnak, jól fölépített, egészen különféle korosztályokat tud megszólítani, és különféle lehetőségei vannak a családoknak, hogy kapcsolódjanak hozzá, szorosabbra tudják venni ezt a köteléket, és nagyon jó fejlesztési lehetőségek vannak, ha valaki feladatokat vállal a Schönstadtba. Ezek különféle lelkiségi kapcsolódásokat is jelentenek, de az egyik legszebb része például a családnapok, ahol a családok egy-egy hetet tudnak eltölteni közösségbe, ahol mindig a hét folyamán azok a családok, akik ott vannak, közöttük érezhetően dolgozik a Szentlélek, dolgozik a Szűzanya, és egy nagyon jó csapat alakul ki a hét végére, ahol igazi barátságok
1: szövődnek. Hányan vagytok ilyenkor együtt?
0: Hát ugye ez gyerekszámtól is függ, mert általában ilyen 3-4, úgy szoktak bemutatkozni a családok, hogy nekünk csak 3 gyerekünk van, úgyhogy esténként. Tehát,
1: hogy mellettetek kisebbségérzésük van.
0: Hát én nekem is van, mert van olyan, akinek 14 gyereke van, úgyhogy igazából hát egy olyan 10-12 család van együtt, a gyerekszámtól függen sok-sok pici szokott lenni, meg a gyerekfoglalkoztatók még, ugye korosztály szerint vannak gyerekfoglalkoztatók, és hát ez egy elég nagy létszám, és a gyerekek nagyon szoktak örülni, úgyhogy sírni szoktak az utolsó este után, hogy reggel, hogy nem szeretnének hazajönni. És ez egy hatalmas megerősítés a gyerekeknek is.
1: Hogy valami nagyon jó történt.
0: Igen. Hát misével kezdődik a reggel, meg reggelivel, utána a gyerekfoglalkoztatók foglalkoznak a gyerekekkel, a házas pároknak előadás van, utána van lehetőség egy jó fél óra megbeszélni a halottakat kettesben, úgyhogy ez így nagyon jó házasságépítő is, meg ugye töltekezni is tudunk, mert olyan az előadás, és hogy mi érintett meg bennünket az előadásból, mi az, amit a hétköznapi életbe tudunk bevezetni. Akkor ebéd után szabad program van, akkor a családdal tudunk lenni, tehát nem vagyunk elszakítva a gyerekektől, és akkor este megint a gyerekfoglalkoztatók fektetik őket, és egy beszélgetés van, ami igazából egy nagyon szép része ennek a tábornak, hogy hol érintett meg bennünket az elmúlt egy évben akár a jó Isten, és erről nagyon szép tanúságtételek.
1: És ez a tapasztalat, megosztások nagyon-nagyon fontos.
0: Igen.
2: Azok nagyon jók szoktak lenni az esti 3-4 házaspár tudja elmondani, általában 4, tehát minden este 4 házaspár, úgyhogy mondjuk, hogyha van 20 házaspár, akkor minden este hogy hol élték, hol találkoztak, hol volt Isten élményük, hol érezték a jó Istent, és ez egy nagyon gyakran, vagy előfordul, hogy ezek nehézségek, mert igazából hát a nehézségek által fejlődünk. És beszélünk, hogy...
1: A gyémánt is nyomás alatt születik.
2: Hát igen, ugye mi házasságunkban is nagyon komoly mélységek, nehézségek, betegségek, munkahely elvesztése. Hát túléltünk egy-két nagy hullámvölgyet.
1: Egyszerűen majd erről is jó lenne beszélni, hogy ez hogy értétek az egyes hullámvölgyeket.
2: Hát igen, és a családnapokon is megvannak a nehézségek, és van egy dinamikája, a lelki dinamikája, amiben benn van a nehézség is.
0: És
1: 3 percünk van.
0: Én még annyit szeretnék mondani, hogy a családmozgalom mellett van még fiú és lány mozgalom, illetve papi
1: a
0: és...
1: A Schönstadton belül.
0: Igen, és a nővéreknek is ága, úgyhogy megvan az első magyar schönstadti pap és nővér is, és a mi gyerekeink is aktív részesei voltak a fiú és a lány mozgalomnak.
1: Ha valaki hallgatják ezt a műsort, és azt mondják, jó lenne ennek egy kicsit, ebből egy kicsit többet tudni. Mit tudtok ajánlani most így rádión keresztül?
2: Hát van vezetőség, és lehet fordulni hozzájuk, meg az interneten föl lehet venni a kapcsolatot, tehát meg lehet nézni a Sőnstadt mozgalom, a felépítését.
1: Ennyit kell beírni, Sőnstadt mozgalom.
2: Igen, és meg lehet nézni a felépítését. Nem...
0: weblapjukon.
1: Nagyon jó. Teljes. 2 percünk van vissza. Egy rövid üzenet a családoknak mind a kettőtök részéről, amit ugye a szívük közepébe szeretnétek tenni.
0: Hát én, amit a Sőnstadt család mozgalomnak a lényege az, hogy erősítsük a házasságunkat, a hitünk szerint éljünk, és erős gyerekeket neveljünk, hogy ezt tartsák szem előtt.
2: Én azt tudnám mondani, hogy a házasságban a nehézségek, a hullámvölgyek arra legyenek mindig összpontosítva, hogy utána a megbocsátás, a egymásnak a szeretetének a növekedése legyen a cél. Tehát, hogy soha ne menjünk el a másik irányba, hanem mindig a egymásba, a másikban lakó jó Istenbe vetett bizalommal szeljük át a nehézségeket.
1: Kedves hallgatóim, önök az Isten műve a család műsort hallották a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Adnodolom, mindannyian gazdagodtunk Csillának és Balázsnak a tanúságtételével. Jó Isten segítsen benneteket, életetek minden helyzetében. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
3: Otthon a családban Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.

0: írek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyermekvédelmi szakember lett a Jó Ember díj idei kitüntetettje. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Több mint 40 hallgató végzett idén a Lublini Katolikus Egyetem magyar rektorátusán. Jönnek a részletek, a szerkesztő Betty Zsuzsana nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Deák Péter, gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány Jó Ember díját, tudósít az MTI. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a Pécsváradi várban adták át vasárnap. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, segít, képez, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. Munkássága során kézműves tehetségét és a természethez való vonzalmát is kamatoztatja. A keze alatt felnövekvő gyermekek megismerhetik az alkotás boldogságát, és megtapasztalhatják a nomád élet rejtelmeit is. A díjat, amelyet minden évben olyan ember kap meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad, 21. alkalommal ítélték oda. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának közreműködésével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel, kezdeményezett egyeztetésekben és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített például a tartozást átütemezni. Több mint 40 hallgató végzett idén a lengyelországi Lublini Szent II. János Pál Katolikus Egyetem magyar lektorátusán tartott képzéseken, adja hírül az MTI. A nagy érdeklődés miatt 4 csoportban indították a magyar kultúra és történelem alapjait is magában foglaló nyelvórákat. Az órákon az egyetem hallgatói, doktoranduszai, valamint tanárai is részt vettek. Voltak köztük politológusok, leendő diplomaták és jogászok, nyelvészek, pedagógusok és teológusok is. A Václav Felczák Alapítvány a 2025-26-os tanévben 14 lengyelországi középiskolában szervezett és támogatott magyar nyelvtanítást összesen közel 60 diák számára. A lublini lektorátus bővítve a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő lengyel egyetemisták körét kiegészíti a 3 lengyelországi magyar tanszék munkáját is Varsóban, Krakkóban és Poznánban. Kedves hallgatóink, ezek

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Évközi 11. hét kedreggeli szentmisében elhunyt Editért és elhunyt Békési Gézáért imádkozunk Istentől számukra a bűneik bocsánatát, irgalmat és az örök boldogság ajándékát kérjük. Testvéreim, szentmisénk erején most csendesedjünk el, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kérjük Isten irgalmát életünkre.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Nábót megkövezése után az Úr szózatot intézett a Tesbi illéshez. Kelj fel és menj el Ahábhoz, Izrael királyához, aki Szamáriában lakik. Íme éppen Nábót szőlőjében van. Azért ment oda, hogy birtokba vegye. Mondd meg neki, ezt üzeni az Úr. Öltél, és még birtokot is szereztél? Azt is mondd meg neki, ezt üzeni az Úr. Ahol felnyalták a kutyák Nábót vérét, azon a helyen fogják felnyalni a te véredet is. Ákháb így válaszolt Illésnek, hát rám találtál, legnagyobb ellenségem. Ő pedig így felelt. Rád találtam, mert arra vetemettél, hogy olyat tégy, ami gonosz az Úr színe előtt. Íme nyomorúságot hozok rád. Megsemmisítem utódaidat, és kiírtom Izraelből Ahab családjának férfi tagjait, szolgát és szabadot egyaránt. Úgy teszek családoddal, mint Jeroboámnak, Nebát fiának családjával, és Báásának, Áhiás fiának családjával, mivel bosszúságot szereztél, és bűnre vitted Izraelt. Jezábelnek meg ezt üzeni az Úr. Kutyák eszik meg Jezábelt Jezreál kőfalánál. Aki Ahab családjából a városban hal meg, azt kutyák falják fel. Aki meg a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Valójában nem volt még egy olyan király, mint Ahab, aki arra vetemedett, hogy oly sok rosszat cselekedjék az Úr színe előtt, mert bújtogatta őt Jezábel a felesége. Oly szörnyű utálatosságra is vetemedett, hogy a bálványokat imádta. Egészen úgy, mint ahogy az amoreusok cselekedtek, akiket az Úr kipusztított Izrael fiai elől. Illés szavainak hallatára Ahab megszaggatta ruháit, szőrzsákba öltözött és bőjtöt tartott. Zsákruhában is aludt, és lehorgasztott fejjel járt. Ekkor az Úr így szólt a Tesbi Illéshez. Láttad-e, hogy Ahab megalázta magát előttem? Mivel megalázta magát kedvemért, nem hozom rá a nyomorúságot az ő napjaiban. Majd fiának napjaiban hozom családjára a nyomorúságot. Ez az Isten igéje. Könyörülj, Urunk Istenünk, mert nagy a vétkünk. Könyörülj, Urunk Istenünk, mert nagy a vétkünk. Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy. Töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem. Könyörülj, Urunk, Istenünk, mert nagy a vétkünk. Gonoszságomat beismerem, szüntelenül előttem lebeg bűnöm. Egyedül csak ellened vétettem, ami színed előtt gonosz, olyat tettem. Könyörülj, Urunk, Istenünk, mert nagy a vétkünk. Bűneimtől fordítsd el arcodat, és töröld el minden vétkem. Isten, szabadító Istenem, ments meg a vérontástól, igazságosságodat újongva hirdeti nyelvem. Könyörülj, Urunk Istenünk, mert nagy a vétkünk.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok? Ezt mondták. Szeress fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is. Ha csak testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is. Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Ezek az evangélium igéi. A Jézusi felhívás a tanítványokhoz azt mondja, hogy mindazt, ami elősegíti a bűnnek a terjedését a világban, az indulatok, a gyűlölködés, az üldözés, a másiknak a gyalázata, mindaz a szörnyűség, ami elősegíti, hogy a bűn összekapcsolódjon, és újabb bűnök következzenek belőle, újabb és újabb bűnök szülessenek, hogy aktíve szembe kell szállni, és aktíve meg kell akadályozni ezt, erre hívja meg a tanítványokat. Feladatként kapják, hogy a rosszat ne viszonozzák a rosszal. Ez annál nehezebb, mert hogy attól még, hogy nem reagálok vissza, és nem az indulatot nem indulattal viszonzom, attól még az a megrettenés, az a félelem, vagy éppen az a dű, amit a másiknak az erős felém fordulása kelt bennem, az még ott marad. Meg kell tanulnunk azzal valamit kezdeni. Természetes módon a dűvel viszonyulunk a gyalázatra, gyalázattal is, és ezek a természetes reakciók. És Jézus azt mondja, hogy ne természetesen reagáljunk. Ha természetesen reagálunk, akkor összekapcsolódik a rossz a rosszal, újabb rosszat generál, és folytatódik tovább a bűnnek és a egymás ellenes viszonyulásnak a láncolata az egész Földön. Intelligenciát és okosságot kíván tőlünk, és előre felkészülést az, hogyha azt akarjuk, hogy egy megalázásra, egy gyűlölködésre, vagy bármi olyasmire, ami ellenünk való támadás, okosan meg tudjunk felelni, vagy hallgatással, vagy csendesen egy olyan mondattal, ami nem viszi tovább a gyűlöletnek ezeket a láncait. Ezért imádkozzunk Jézushoz, és ezért cselekedjünk is. Gondoljuk el ezeket a helyzeteket, gondoljunk előre ilyen helyzetekre, amik esetleg sokszor még ismétlődni is szoktak. Ez lelki munkát kíván a keresztényből, hogyha tanítvány akar lenni. Jézus azt kéri, hogy tanítványok legyünk, azt kéri, hogy tegyünk azért, nem csak egyszerűen szelidek legyünk, és nemi legyünk, akik a gyűlölséget keltik, hanem azt mondja, hogy álljatok szembe, szálljatok szembe a gyűlölségnek az áradatával, és akkor a béke fiai lesztek, a béke gyermekei. Kérjük ennek a kegyelmét a mai napra Jézustól. Amen.

0: Kérjük testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson.
1: Imádjuk Krisztust, aki vérével új népet szerzett magának, és kérjük, Urunk, emlékezzél meg népedről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Királyunk és üdvözítőnk, hallgass meg egyházadat, amely mai napját dicséreteddel kezdi, tanítsd meg, hogy szüntelenül magasztalja fölségedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Reményünk és erősségünk, te benned van bizadalmunk, és nem szégyenülünk meg sohasem. Kérünk téged, hallgass meg minket. Lásd gyöngeségünket, és siess segítségünkre, hiszen nélküled semmire sem megyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Emlékezzél meg szegény és elhagyott testvéreinkről, hogy az új nap ne terhükre, hanem vigasztalásukra és örömükre szolgáljon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Légy Urunk irgalmas bírája, elhunyt Edit és Géza testvéreinknek, akikért ebben a szentmisében hozzád imádkozunk, bocsáss meg bűneiket, és add meg nekik az örök boldogság ajándékát, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk fölséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatás Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket. Legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved. Csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyalal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásra az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta is így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Attól, hogy mi, akik az ő testét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Zsolt püspökünket, Miklós és Lajos nyugalmazott püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házadnépe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszúródott valamennyi gyermekedet. Elhűnt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is, örökre, gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj hegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ezért kérünk. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Amen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meglúr az én lelkem. Biztos.

0: Könyörögjünk. Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Urunk Istenünk, add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istenem.

Szentmisét közvetítettünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálta.

0: Enciklikák.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
2: 24. szakasz. Az evangélium hatása végig a történelmen. Európát bőségesen és mélyen áthatotta a kereszténység. Kétségtelen, hogy Európa bonyolult történelmében a kereszténység központi és meghatározó elem, amely a klasszikus örökség megbízható alapján erősödött meg, és különféle etnikai és kulturális hatások gazdagították a századok folyamán. A keresztény hit formálta Európa kultúráját. A keresztény hit történelmével elválaszthatatlanul egybenőtt, olyannyira, hogy ez a történelem érthetetlenné válna, ha figyelmen kívül hagynák azokat az eseményeket, amelyek meghatározták kezdetben az evangelizáció nagy korszakát, majd azokat a hosszú évszázadokat, melyek során a kereszténység kelet és nyugat fájdalmas megoszlása ellenére az európaiak vallása lett. A modern és jelenkorban is, amikor a keresztények között megoszlások és a kultúrának a hitből való elszakadása miatt a vallási egység fokozatosan megszűnt, a hitnek változatlanul rendkívül fontos szerepe van. 25. szakasz. Az egyház érdeklődése Európa iránt az egyház természetéből és küldetéséből következik. Az egyháznak ugyanis a századok folyamán nagyon szoros kapcsolatai voltak földrészünkkel, annyira, hogy Európa szellemi arcát nagy misszionáriusok erőfeszítései, szentek és vértanúk tanúságtétele, szerzetesek, remeték és lelkipásztorok fáradhatatlan munkája formált. Európa az ember bibliai fogalmából nyerte a maga humanista kultúrájának legjavát. A Bibliából merített indítatásokat a szellemi és művészeti alkotásokhoz. Európa a Biblia alapján dolgozta ki a jogi normákat, és nem utolsó sorban előmozdította a személy méltóságát, a személy elidegeníthetetlen jogának forrásait. Így módon az egyház, mint az evangélium letéteményese, hozzájárult azoknak az értékeknek az elterjedéséhez és megszilárdulásához, amelyek egyetemessé tették az európai kultúrát. Mindezt észben tartva, a mai egyház megújult felelősségérzettel látja, hogy nem szabad elvesztenie ezt a drága örökséget, és segítenie kell Európát a fölépülésben azáltal, hogy újjáéleszti az ősi keresztény gyökereket. 26. szakasz. Az egyház igazi arcának megvalósításáért. Az egész európai egyház hallja meg, hogy neki szól az Úr parancsa és felhívása. Légy erős, térj meg! Ébredj föl és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak. Ez az igény a jelenkor szemléléséből is megszületik. Oly sok európai ember vallási közömbössége, azok sokasága, akik a mi földrészünkön nem ismerik Jézus Krisztust és az egyházát, és még nincsenek megkeresztelve sem. Sok keresztényt megfertőzött a szekularizmus, és általában úgy gondolkodnak, döntenek és élnek, mintha Krisztus nem léteznék. Mindez nem oltja ki a reményünket, hanem alázatosabbá teszi azt, és növeli a kizárólag Istenben való bizakodást. Az ő irgalmasságából kapjuk a kegyelmet és a készséget a megtérésre. 27. szakasz. Annak ellenére, hogy néha úgy tűnik, mint a vihar lecsendesítésének evangéliumi történetében, hogy Krisztus alszik és hajóját a háborgó tenger hullámaira hagyta, az európai egyháznak az a feladata, hogy ébren tartsa a bizonyosságot, hogy benne az Úr mindig jelen van, Szent Lelkének ajándéka által is tevékenykedik az emberiség történetében. A saját küldetését folytatja az Úr az időben azáltal, hogy az egyházát az új élet folyamává teszi, amely mindenki számára reményjeleként halad át az emberiség életén. Egy olyan helyzetben, amelyben könnyű engedni az aktivizmus kísértésének, még lelkipásztori téren is, az európai keresztények feladata, hogy továbbra is világosan mutassák meg a föltámadottat azáltal, hogy bensőséges közösségben élnek ő vele. Olyan közösségre van szükség, amely a boldogságos Szűz Mária, aki az egyház előképe és modellje a hitben és az életszentségben, szemlélésében és követésében őrzi a belső élet és a liturgikus élet iránti érzéket. E közösségeknek mindenek előtt dicsérniük kell az Urat, imádkozniuk kell hozzá, imádniuk kell őt, és meg kell hallaniuk a szavát. Csak így fogadhatják be az ő misztériumát, szoros kapcsolatban élve ő vele, miként egy hűséges mennyasszonyhoz illik.
1: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.
3: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hocó Levente András műsorát hallják.
4: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mai adásban arról hallhatnak majd, hogy hogyan alakul a velencei tó helyzete most, hogy 6 éven belül 5-ször is aszályos évünk van, és mi lehet a megoldás hosszú távon. A velencei tó Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava, és egyik legkedveltebb turisztikai célpontja. Még ha jelentősége el is marad a jóval nagyobb Balaton mellett, a fővároshoz való közelsége és olcsó árai miatt sokan kedvelik. Az emberi felhasználás mellett madárrezervátum is található itt, amely komoly természetvédelmi értékkel bír. A tóvíz szintje már 2020 környékén is bekerült a hírekbe, arra pedig 2016 óta nem volt példa, hogy fölösleges vizet kellett volna leengedni belőle. A 2021-től számolt, immár 6. éve tartó időszakban viszont csak 2023 volt megfelelően csapadékos. Ezen időszak alatt összesen annyi eső és hó maradt el az ország egészére nézve, mint ami átlagosan egy év alatt szokott lehullani, az Alföldön pedig ennél is nagyobb a hiány. A melegedő éghajlat mellett erősödött a párolgás is. Mindez a termőtalajokon komoly szárassághoz, folyóink, tavaink esetén pedig különösen alacsony vízálláshoz vezetett. A velencei tó tavaly novembertől idén áprilisig tartó feltöltődési időszaka 40%-kal volt szárazabb a sok évi átlagnál. Miközben a vízszintet a vízügy 140 és 170 cm között tartja optimálisnak, június 8-án ez csak 57 cm volt. Az elmúlt bő 100 évben feljegyzett legkisebb vízállást ugyan még meghaladja a mai helyzet, de épp hogy, és hol vannak még a nyári hónapok? Ez az eset is rámutat arra, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és a felmelegedés elleni fellépést nem lehet tovább halogatni. A velencei tó nehézségeit a kormány is érzékelte. Június 3-án a vízügyben, illetve a környezet és természetvédelemben is illetékes Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a tóhoz látogatott, ahol civilekkel, polgármesterekkel, vízügyi szakemberekkel egyeztetett. A széles körű párbeszéd célja a jó vízminőség, a fenntartható vízpótlás biztosítása. Ennek érdekében egy külön velencei tó törvény is készül. Miközben nagyon várjuk az esőt, a szakemberek elkezdtek gondolkodni a vízgyűjtő terület rendbetételén, az esetleges vízpótlás hosszú távú megoldásán. Bízunk benne, hogy a helyi és az országos szereplők összefogása sikerrel jár, és még unokáink is élvezhetik ezt a csodálatos tavat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
3: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hoczó Levente András műsorát hallották.
0: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Időkapszulát helyeztek el a Hajdúdorogi görögkatolikus általános iskolában. Szedd magad, levendula szüretet tartottak a Pannonhalmi főapátságban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szenzációs, történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpád-házi királyt azonosítottak, adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpád-házra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozzák. Harmadik Béla, Szent László, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpád-ház genetikai örökségéről és családi kapcsolatrendszeréről alkotott képet. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Hajdúdorogi Nagy Szent Bazil görögkatolikus általános iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a Hajdúdorogi Főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus falinaptárat, a jövő iskolája a rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek is tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. 2 napra ismét megnyitotta kapuit a Pannonhalmi főapátság arborétuma, ahol hétvégén elstartolt a népszerű Szedd magad levendula szüret, tudósít a Kisalföld hírportál. A rendezvényen Gellért Csaba, Metód testvér látta el hasznos tanácsokkal a látogatókat. A szerzetes kiemelte, hogy a pannonhalmi levendula kiváló étkezési minőségű, a felhasználásának csak a képzelet szabhat határt. Készíthető belőle illóolaj, szörp, nyugtató fürdő, a helyi cukrászdában a levendulás sütemények mellett igazi különlegességként levendulás mentás koktélt is kósolhatnak a vendégek. Metód testvér szerint a növény legfőbb jótékony hatásai 3 szóban foglalhatók össze: hűsít, kikapcsol és relaxál. A gyógynövénykertben vezetett túrát és gyermekprogramokat is tartottak a hétvégén. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra. Mária Rádió Péccel, FM 91,7.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szeretnénk folytatni a sorozatunkat, mai témánk pedig már nagyobb távlatra mutat, illetve átfogó fogalom, amelyet a kérdésben kimondunk, és az egyházra vonatkozik, hogy hogyan működik az egyház. Megvizsgálva a püspökök, a pápa tevékenységét, és megkérdezzük, hogy hogyan működik az egyház. Még mielőtt erről kezdünk gondolkodni, az egyház tagjaiként Isten szent lelkét kérjük, aki egyesít bennünket, aki által vagyunk, aki által megértünk dolgokat, aki által megvilágosodik a szívünk, aki velünk marad a világ végezetéig, kit ajándékul kaptunk, akit Jézus megígért és nekünk adott. Az egyházért Origenész lelkületével így imádkozunk. Emlékezzél, Urunk, egyházadról, szabadítsd meg minden gonosztól, tedd tökéletessé a szeretetben. Forrazd egységben népedet a világ négy égtájáról, és vezess el mindenkit országodba, ebbe a szent Isten országba, amelybe őket meghívtad. Úgy legyen. Amen. Hogyan működik tehát az egyház? Milyen érdekes, hogyha valami természetesnek veszünk, egy eszköz működését, természetesen használjuk, élünk vele, találkozunk vele naponta, nem kérdezzünk rá. A gyerekek viszont így kezdik. Mitől megy a villamos, mi ez, hogyan működik, hogyan lesz valami. Amikor pedig az egyház működésére kérdezünk, akkor három kulcs szó kell, hogy elhangozzék a válaszunkban, hogy az egyház tanítja, kormányozza és megszenteli a híveket, a hívek közösségét. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az egyház legelső feladata, hogy tanúja legyen ennek a Krisztusnak, hogy az Úr Jézus tanúságtevője legyen az egész világon, hogy hirdesse az evangéliumot, az örömhír szavát, a megváltás és az üdvösség örömhírét. Azokat pedig, akik már betértek Krisztus egyházába, azokat pásztorként gondozza. Tanítja és megszenteli híveit. Részesíti őket az Úr Jézus világosságában és Isten életében. Éppen ezért, hogy ezt a tanító, kormányzó és megszentelő hatalmat és szolgálatot akarjuk ábrázolni, akkor ábrázolhatunk egy monstranciát, egy pásztorbotot és a szentírást. És már is látjuk azokat a pilléreit az egyház életének, amelyre most ma szeretnénk részletesebben gondolni. Az egyház tanítása így fogalmaz. Az egyház isteni jogon jogosult és kötelezett arra, hogy a kinyilatkoztatott tanítást őrizze, hogy hirdesse, és tegye ezt, mindezt tévedhetetlenül. Az egyháznak örökös és isteni eredetű joghatósága van ahhoz, hogy a hívek üdvösségéről és a hit tisztaságáról gondoskodjék, vallási ügyekben, közvetlenül földi dolgokban legalábbis közvetve tehesse ezt. Akkor nyissuk is fel a Szentírást. Timóteus első levelében ezt olvassuk. Mindenek előtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes előjárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, és egy a közvetítő Isten is az ember között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek. Igazat mondok, nem hazudok, a pogányok tanítója hitre és igazságra. Timóteus szava ez első leveléből a második fejezetben olvassuk. A lényeget, mindent megfogalmazott benne.

talán hangulatából már meg is ismertük az imént hallott zenét. Az Üvaldi négy évszakából a talán kevésbé ismert, vagy kevésbé idézett ősz tétel egyik motivuma volt. Folytatjuk az együtt gondolkodásunkat az egyházzal kapcsolatosan, az egyház működésével kapcsolatosan. És azt kérdezhetjük, hogy az egyház hogyan végzi a feladatát. Az összes tagjainak közreműködésével végzi feladatát. Azt mondjuk, és ez talán eszünkbe jött a hittantanulmányainkból, az egyház az Úr Jézus titokzatos teste. Hozzátesszük, hogy akit egyesít, akiket egyesít Isten szent lelke. És ennek a feje a pápa. Az egyházban még jobban összetartoznak a tagok, mint bárhol másutt. A fej nélkül nem élhet a test, viszont a test tagjai nélkül nem irányíthat a fej. Ha élettelen, erőtlen, beteg a test, akkor gondolkodni sem tudunk. Az agy munkája is megbénul. Így az egyházban is az egész test munkája érteti a fejet, hogy az el tudja látni a maga munkáját. Gondolkodjék és irányítsa az egész testet. Katekizmus, a katolikus egyház katekizmusa azt mondja, hogy az egyház Isten tervének egyszerre útja és célja, előképe a teremtésben van, az Ószövetség előkészítette, Jézus Krisztus szavai és cselekedetei megalapították, megváltó keresztje és föltámadása valóra váltotta, és a Szentlélek kiáradása, mint az üdvösség misztériumát kinyilvánította. A mennyei dicsőségben fog beteljesedni, mint az összes, de földről megváltottak gyülekezete. Akik mi itt élünk a földön, és akik hangsúlyozzuk, Isten lelke egyesít bennünket, gondolkodunk tehát, hogy az egyház hogyan végzi a feladatát, és ezt az egységet látjuk. Erről ír az írás, az apostolok többször utalnak rá, hogy test tagjaiként kiegészítjük egymást, mindenkinek megvan sajátságos feladata. Következő kérdésünk, hogy mit jelent a hatalom az egyházban? És hogyha visszagondolunk egy héttel ezelőtt, amikor megkérdeztük, hogy miben áll mondjuk a pápa legfőbb kormányzó hatalma, akkor azt mondtuk, hogy a pápa legfőbb törvényhozó, a legfőbb bíró és a legfőbb végrehajtó hatalom az egyházban. Törvényhozói, bírói és végrehajtói tevékenységről, mint egy funkciókról gondolkodtunk. Most pedig az egyházban a hatalom szóval kapcsolatosan azt mondjuk, hogy a lelkek üdvösségének szolgálatát jelenti ez a hatalom. Az Úr Jézus példát adott az apostoloknak, különösképpen Péternek, az egyház fejének, hogyan kell hatalmukat gyakorolniuk. Az utolsó vacsorán a zsidók szokása szerint, az evés előtt, az étkezés előtt, ő maga mosta meg a tanítványainak a lábát, mint egy szolga. Szolgai munkát végzett, nagy csütörtökön külön, önálló mozzanata van a liturgiának, amikor erre emlékezünk. És bár ténylegesen nem minden templomban végzézzük ezt a szertartást, vagy körülmények miatt, vagy más okból kifolyólag, de gondolkodunk, elmélkedünk ezen a mozzanaton, és nagyon fontos, hogy ezt tegyük, mielőtt az utolsó vacsora emlékezetére ünnepeljük a legszentebb áldozatot, mert ez vezeti be. Példát adott nekünk. Jézus azt mondja, én úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. És valóban szolgák munkát, feladatát végzi. Lehajol, edényt vesz, vizes edényt vesz a kezébe, kendőt köt maga elé, és a tanítványok tiltakozása vagy furcsálása ellenére is elvégzi ezt a munkát, mert a példát látniuk, megtapasztalni és érezniük kell. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a ti cselédetek, és aki első akar lenni köztetek, az lesz a ti szolgátok. Miként az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja életét sokakért. Az Úr Jézus igaz lelkű tanítványai, szent papok és püspökök, és a pápák ezt minden időben megértették és meg is valósították. Éppen ezért kérjük a Jóisten kegyelmét, lelkek üdvének szolgálatában, Jézus lelkülete éljen bennünk, és kövessük az ő példáját, szolgáló szeretettel viseltessünk egymás iránt, hogyan az isteni mester is tette.

kitaníthat az egyházban tévedésmentesen, az egyetemes zsinat és a pápa személyesen. Az egyház püspökei a pápával egységben alkotják az egyetemes zsinatot. 21 ilyen egyetemes zsinat volt az egyház történetében. Gondolhatjuk, hogy kevesen tudják felsorolni ezeket a zsinatokat, de mégis nagyon fontos. Gondoljunk bele, 21 egyetemes zsinatot tartunk számon, amelyek nyilvánvaló, komoly döntésekre jutottak. Bizonyára nem volt mindig könnyű a munkája, történelmi körülmények különbözőek voltak, de ami sürgette az egybehívásukat, ami egy ilyen léptékű zsinat összeállását és működését elindított, az nyilván nagyon komoly kihívás volt, és a rendelkezéseik, vagy a megfogalmazott tételeik is jelentőségteljesek. Most így szeretném végig gondolni, hogy hogyan is láthatjuk ezeket a zsinatokat csoportosítva, és vajon melyek azok a kulcsszavak, amelyek kimondhatóak, hogy mit fogalmaztak, miről tanítottak, tanítanak bennünket. A legelső egyetemes zsinat az apostolok jeruzsálemi zsinata, amelyet azonban nem számítunk a többi zsinat közé. Az első négy és legtekintélyesebb zsinat volt ezek után a níceai zsinat 325-ben, utána az első konstantinápolyi zsinat 381-ben, ezt követ az efezusi zsinat 431-ben, és a kálcedóni zsinat 451-ben. Tehát látjuk, hogy több néhány évtized telik el köztük. A harmadik és negyedikként említett efezusi és kálcedóni zsinat között 20 év telik el. Vagy mi minden történt az 5. században ebben a 20 esztendőben? És vajon mit fogalmaztak meg ezek a zsinatok? Ezeken a zsinatokon megfogalmazták a Szent Háromságra, az Úr Jézusra és a szűzanyára vonatkozó alapvető hitigazságokat. Ez a kor igénye, kihívása volt, nyilvánvaló, hogy a legalapvetőbb hitigazságokról rendelkeztek és nyilatkoztak ezek a zsinatok. Ezt követte négy zsinat, a második konstantinápolyi zsinat 553-ban, majd a harmadik konstantinápolyi zsinat több mint 100 évvel később 680-ban, második níceai zsinat 787-ben és a negyedik konstantinápolyi zsinat 869-ben. Itt már azért nagyobb időtávlatokat látunk. És a négy zsinaton főképpen a keleti és a nyugati egyház között felmerült és egyre súlyosabb nézeteltérések ügyében hoztak döntéseket. Ezek után már nem csoda, hogy hangsúlyozottan beszélünk nyugat és kelet különbözőségéről, mert ezek után a nyugati egyház területén a négy lateráni zsinat következik 1123-ban, 1139-ben, 1179-ben és 1215-ben, amelyeken a kialakuló Európa egyházfegyelmi kérdéseivel foglalkoztak. A két lyoni zsinaton 1245-ben és 1247-ben, tehát a 13. században vagyunk, ugyanez a téma folytatódik. Formálódik Európa, egyházfegyelmi kérdések foglalkoztatják a közösségeket és az egész egyházat, és annak a finomságainak meghatározására gondoljunk most. Ezek után jött a bécsi zsinat 1311-ben, a megtestesüléssel, a test és a lélek viszonyával foglalkoztak. Majd utána a konstanci zsinat 1414-ben a nyugati egyház szakadásnak vett véget. A bázel-ferrarai firenzei zsinat a keleti egyházszakadás szünteti meg részben, de sajnos nem tartósan. És megérkeztünk a 16. századhoz. Az 5. lateráni zsinat fontos határozata az egyetemes zsinat és a pápa viszonyának a tisztázása. Tulajdonképpen itt fogalmazzák meg, hogy a pápa a zsinat felett áll. Ez hosszú-hosszú ideig kérdés volt, és vita tárgya volt. Az egyik legalapvetőbb zsinat a tridenti zsinat, amely 1545-től 1563-ig tartott, és a reformáció tévtanaival szemben újra körvonalazza a katolikus tanítást. Meghatároz és nagyon jelentős volt ez a zsinat. A 20 egyetemes és az első vatikáni zsinat legfontosabb eredménye a pápai fölség megfogalmazása. És elérkeztünk, szabad így mondani, talán egy 10-20 éves hallgató, ha van közöttünk, azt mondja, hát nekem nem a korom, nem az én életem, de nincs tőlünk távol, a második vatikáni zsinat, amely 1962-től 65-ig tartott, és témája az egyház korszerűsítése volt. A pápa személyesen is gyakorolja az egyház tévedésmentes tanító hivatalát. És ilyenkor, mint egy ex cathedra, vagyis Krisztus nevében szól hit és erkölcs dolgában.
Az ilyen pápai megnyilatkozások ünnepélyes formája a pápai bulla. Legutóbb 12. Pius hirdette ilyen formában a szűzanya mennybevételének hitigasságát. Az egyház általános, folytonos tanító tevékenysége a liturgikus igehirdetésben, katekézisben és egyéb kultúrprogramokban folytatódik. Vajon ismerjük-e ezeket a tanításokat, és egyáltalán hitünk lényegét, igyekszünk-e napról napra elmélyíteni, hitünk tartalmát törekszünk-e megfogalmazni, és valóban az egyház közösségében annak hiteles tanítását próbáljuk-e jobban megérteni, hogy aztán a tanúságunk érthető, világos és Isten lelkének köszönhetően erős is legyen. Ezért fontos tehát, hogy ezek a zsinatokat ne csak távlatában nézzük, és fogalmakat dobjanak föl, hozzanak elénk, hanem ezeket úgy fogadjuk, mint örökséget, amelyet Krisztus óta őrzünk, de amelyet szeretnénk napról napra jobban megérteni, és jobban megfogalmazni magunk és mások üdvösségére.

Fila Béla atya és Jug László összegyűjtötte az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásait, vagyis mindazokat a tanításokat, rendelkezéseket, amelyekről az imént beszéltünk. Az évszázadok során összegyűjtötték, és hát érdekességképpen is nagyon fontos ez a dolog. Könyvük a gyűjteményük bevezetésében a következőt írják. Az egyházi történeti dokumentumok megértése és értelmezése komoly, alapos, megbízható történeti nyelvészeti és logikai érzékenységet, készséget és jártasságot, tudományos igényességet tételez fel. Csak azelőtt tárják fel értelmüket ezek a történelmi dokumentumok, aki őszinte hittel, tudományos becsületességgel, történeti, nyelvi, logikai érzékkel és nyitottsággal közeledik feléjük, és így tanulmányozza azokat. Aki nem ilyen lelkülettel és magatartással közelít az egyház 2000 éves történelme folyamán létrejött dokumentumaihoz, az könnyen félreérti, félremagyarázza a szövegeket, előtte elzárul a megértés és az értelmezés nagyszerű, de igen kényes és felelős útja, sőt az egyház életében igen komoly belső bonyodalmakat is okozhat. Aki pedig megkísérli figyelmen kívül hagyni ezeket a fontos megnyilatkozásokat, az nem fogja megérteni sem az egyház belső életét, sem Krisztus Urunkat, aki az egyházban éli titokzatos és valóságos életét. És ezt írják még, amennyire szükségesek ezek az egyházi dokumentumok az egyház életében, annyira óvatosnak, körültekintőnek, járatosnak kell lenni a felhasználásukban, megértésükben és értelmezésükben. Fila Béla és Jug László bevezetője tehát egyházi tanítóhivatal megnyilvánulásaival, megjelent dokumentumaival kapcsolatosan, amit ők összegyűjtöttek. Ebből érzékelhetjük azt, hogy itt nem pusztán zsinatok által kiadott rendelkezések kulcsfogalmairól beszélünk tehát, hanem az egyház életéről, és ezt meghatározó rendkívül fontos adatanyagokról. Kérdezzük meg utolsó előtti kérdésünk, hogyan kormányoz az egyház? Itt azt mondjuk, hogy Isten törvényének hirdetésével, az üdvös egyházi törvények alkotásával kormányoz. Az egyház törvényeit az egyházi törvénykönyv, a Codex Iuris Canonici foglalja össze. A pápák, a cél, a lelkek üdvössége érdekében törvényeket is hoznak, egyházi törvényeket, amelyek szabályozzák a katolikus keresztények életét az egyházban. És ezek a törvények kötelezőek, bűnterhe mellett köteleződnek bennünket. Jelenleg az egyháznak 5 olyan törvénye van, amelyek általánosan minden katolikus keresztény számára kötelezőek halálos bűnterhe mellett. És ezt nevezzük az egyház 5 parancsolatának. Hogyha most megállnánk egy pillanatra, és azt mondom, hogy ki tudja, ki emlékszik hittamból, el tudja mondani vajon az egyház 5 parancsolatát, akkor ez egy érdekes játék lenne. És mivel itt komoly dologról van szó, ezért ne nevezzük játéknak valóban, hanem inkább foglaljuk össze az egyház 5 parancsolatát. Az első, hogy a vasárnapot és az ünnepnapot szentmisével és munkaszünettel szenteld meg. Az egyház ugyanis saját hatalmánál fogva is rendelt ünnepeket az isteni rendelésű 7. napon, a vasárnapon kívül. És ezek az ünnepek karácsony, az új év, nagyboldogasszony ünnepe, mert itt Magyarországon különösen jelentőséggel bír. A második az 5 egyházi törvény közül, hogy a pénteki hústatilalmi napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. Ez fontos hangsúlyozni, a pénteki hústilalmi napokat. Tehát igazából a böjti időszakra gondolunk alapvetően, és a böjti fegyelemre. De hogyha valaki harcoskodik és ragaszkodik ahhoz, hogy minden pénteket megtartson, akkor legyen egy kegyes gyakorlat számára, de most itt éppen nem erről van szó. Ajánlott tehát a nagybőti időn kívül a bűnbánti napokat megtartani, de nagyon fontos, hogy inkább lássuk alapvetően pontosan, hogy mi a bőti fegyelem. Szigorú bőjt van hambazó szerdán és nagypénteken. Ekkor húsfélét sem szabad enni, és naponta csak 3-szor szabad étkezni és egyszer jól lakni. Hústilalom napja van nagybőjt minden péntekén, és ez a bőjt 21 és 60 év között érvényes, a hústilalom pedig a 14. életévtől életünk végéig kötelez bennünket. Természetesen vannak olyan felmentő körülmények, amelyeket mi magunk is legtöbb esetben lelkismeretünk szerint megítélhetünk. A harmadik az egyházi törvények közül, hogy évenként gyóny és legalább húsvét táján áldoz. És ez nem jelenti azt, hogy elegendő lenne évente egyszer gyónni és áldozni, csupán annyit jelent, hogy ha egyszer sem gyónunk és áldozunk, akkor vétkes mulasztást követünk el.
Arról nem is beszélve, talán picit más megközelítésben, hogyan gondoljuk, hogy a szentségi életünk karban van tartva, vagy ápolva van, vagy komolyan van véve, hogyha ezeket is elmulasztanánk. Nem élnénk azokkal a kegyelmi ajándékokkal, amelyeket Krisztus rendelt. Az életadó szentségekre gondolunk. Megtisztít a bűn terhe és súlya alól bennünket, fölszabadít, új kegyelmi élettel ajándékoz meg, és önmagával táplál a legszentebb eledellel, hogy életünk legyen már itt a földön. A negyedik, hogy házasságodat az egyház parancsai szerint közd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld. Az ötödik pedig, hogy az egyházat anyagi hozzájárulással is támogasd. És ezen általános érvényű parancsokkal együtt jelenleg 1500 törvény van a kódexben, amelyek az egyház különböző személyeire, cselekményeire, intézményeire és a hívek bizonyos tevékenységeire vonatkoznak. Az egyházi törvényeket, amelyeket a pápa szentesít, maga pápa el is törölheti és meg is változtathatja azokat.

Az előző kérdésekben utaltunk tehát az egyház tanító és kormányozói szolgálatára, feladatára, és az utolsó kérdésünk pedig nyilván akkor vonatkozik a megszentelő funkcióra. Hogyan szenteli meg híveit az egyház, úgyhogy részesíti őket Krisztus Isten életében a szentségek által? Az egyház legmagasabb rangú és rendű tevékenység a megszentelés. Az egész művét összefoglalja ez a kifejezés, megszentelés, de szoros értelemben a kegyelmi élet közlését és művelését jelenti a szentségek által. Mik is a szentségek? Látható jelei a láthatatlan isteni kegyelemnek. A kegyelmi élet részesedés Krisztus isteni életében. Ez valósul meg a megszentelő kegyelemben, amely a legbenső egységet jelenti Krisztussal és általa az atyával. A kegyelmi élet az ember természetes életére épül, annak igényei és törvényei szerint valósul meg és bontakozik ki. A szentségek jelzik a kegyelmi élet rendjét, amelyet az Úr Jézus alapított, az egyház pedig hűségesen követ a lelkek üdvösségének szolgálatában. Kedves testvérek, kedves hallgatók, mai napon tehát az egyház működéséről gondolkodtunk, ahogy tanítja, kormányozza és megszenteli a híveket. Imádkozzunk azért az egyházért, a mi egyházunkért, Krisztus egyházáért, annak egységéért, ugyancsak ismételten Origenész lelkületével és az ő szavaival. Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról, szabadítsd meg minden bajtól, és tökéletesítsd a szeretetben. Gyűjtsd össze a szél minden irányából, és vezesd megszentelve országodba, amelyet számára készítettél, mert tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönjük a figyelmet, sok kegyelmet kívánok a mai napra, az egyház közösségében pedig sok örömet és áldást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Időkapszulát helyeztek el a Hajdúdorogi Görög Katolikus Általános Iskolában. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel kezdeményezett egyeztetésekben, és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített a tartozást átütemezni. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görög Katolikus Általános Iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a hajdúdorogi főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus naptárat, a jövő iskolája rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek is tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. Szenzációs történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpádházi királyt azonosítottak, adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszégének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpádházra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozták. Harmadik Béla, Szent László, egy Árpád-kori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma így 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpádház genetikai örökségéről és családi kapcsolatrendszeréről alkotott képet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: Maria Rádió, a lélek hangja. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, az Úr adjon nektek békét. Az Úr, aki, és ezt mindig ismétlem magam számára elsősorban, hogy az Úr, aki jó, legfőbb jó, egészen jó. Szent Ferenc visszatérő szavai ezek, és ez az isteni jó a hitben, a reményben, a szeretetben, az alázatban élhető meg, és ez a három a Jóistentől adott világosság, a Szentlélek gyújtotta világosságban élhető meg a jó, teljesítve a legfőségesebb parancsát. Szent Ferenc ezért fohászkodik, és mi most szintén ővele, ó legfőségesebb, legmélységesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, végtelen mélységű, mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Ezt az olvasás órát most Urunk mennybe menetele ünnepe előtt vesszük fel, már búcsúzóban a húsvéti ünnepkörtől. A vasárnapi evangéliumokban visszatértünk Jézus búcsúbeszédéhez, jobban mondva a búcsúbeszélgetéshez, az utolsó vacsorai asztali beszélgetéshez. Amúgy az asztali beszélgetés egy ősi irodalmi műfaj. Ismerjük például a Krisztus előtti 4.-3. századból azt a fantasztikus írást, Platónnak az asztali beszélgetését, a szimpoziont, a lakomát. De ilyen asztali beszélgetés ismét olvasásra igen-igen érdemes Erasmusnak az írása, Erasmus a 15. századból, a Colloquia Familiaria, amit úgy fordítottak, hogy nyárjas beszélgetések. Vagy például Luther Mártonnak a könyve, a Tischreden, az asztali beszélgetések, ugyan csak a 15. században vagyunk. Persze e műfajban számunkra az alapmű a Szent János evangéliumában található utolsó vacsorai beszélgetés 13., 14., 15., 16. fejezetében olvashatjuk. Ennek az utolsó vacsorai beszélgetésnek az alaptémája a hit, a remény és a fő téma a szeretet. Szent János evangéliumában úgy találjuk, hogy az apostolok a beszélgetés elején rémüldöznek. Megérthetjük rémüldözésüket, hiszen semmit sem értenek. Minden olyan ijesztően érthetetlen az ő számukra. Hogyan, hogy Jézus, az ő egyértelmű uruk, kendőt köt maga elé, és arra készteti, csak nem kényszeríti őket, hogy engedjék, hogy megmossa a lábukat, a szolgának, a rabszolgának a munkáját végzi, s ők dermedten veszik ezt tudomásul, egyedül Péter mer megszólalni, hogy az én lábamat ugyan nem mosod meg, ismerjük a történetet. S aztán a Jézusi magyarázat még félelmetesebb, mert azt mondja el, hogy nektek is így kell cselekednetek. Ez az úri, a szolgálat, a lábmosó, az alázatos, meghajló szolgálat. És aztán rémüldöznek, persze, hogy rémüldöznek, hiszen Jézus azt mondja, hogy egy közületek elárul engem, elképzelhetetlen. És mégis történik, Júdás már fel is állt az asztal mellől, és se szó, se beszéd, és ott hagyja az utolsó vacsora, a szent vacsorának a termét. elmegy. János evangéliuma a rémületet úgy jelzi, hogy korom sötét van, korom sötét az apostolok szívében. És aztán tovább, amit Jézus még mond, azzal kezdi, hogy ő most elmegy. Az ő távozásáról beszél. Rémület van bennük, elmegy, ott hagyja őket, nélkülük. Mi lesz velük? És aztán ez a további beszélgetésnek a témája, amelyet Jézus azzal zár le, ha egyáltalán lezár, hogy ti ne rémüldözzetek, hanem higgyetek és bízzatok. Ahogyan olvassuk, higgyetek, bízzatok Istenben és bennem is. És aztán folytatja, hogy reméljetek, hiszen az én atyám házában sok lakóhely van, és épp azért megyek el, hogy helyet készítsetek nektek is. Gyönyörű mondatok, de semmit sem értenek belőle, és ez érthető. A tanítványok kérdezik, a legjobbat teszik, hogy kérdeznek Jézustól. És Jézus válaszai továbbra is talánynak, talányosnak bizonyulnak. A tanítványok bölcsessége odáig terjedt csak, és ez a csak, ez szinte emberileg a legtöbb, hogy világos számukra az, hogy semmit sem értenek abból, amit Jézus mond. Kedves Mária Rádió hallgatók, ez olyan fura az alázat bölcsessége, hogy eljutok az értelmemmel odáig, és ekkor kezd pirkadni, hogy világos, hogy ami a legfontosabb, az homályos. Simon Weil-nek a szavait fogom olvasni, ő ismerős, Rinszky János szerette nagyon, Vasadi Péter szerette nagyon, mindketten sokszor idézik az angol filozófus szent életű, és a szentségre lassan-lassan rátaláló filozófus azt írja magáról, hogy először Assisiben a Porciuncula kápolnában érezte azt, hogy most akkor le kell térdelni. Na, őt idézem, Simon Weilt. Éppen az értelem révén tudjuk, hogy amit az értelem nem képes megragadni, valóságosabb, mint amit megragad. Ez a felismerés a hit előszobája. És aztán hasonlót olvasok, említettem, hogy Simon Weil csodálója, Vasadi Péter is, aki majd június 1-én ünnepeljük, hogy 100 éve született, Vasadi Pétert idézem, az, hogy nem tudom, mi van, nem azt jelenti, hogy nincs semmi, vagy ami van, az a semmi. Én vagyok nagyon kevés, bizonyos értelemben semmi, illetve senki, de izzó tudatlanságom átélése a legmélyebb eredetű tudásra jogosít fel. Hatalmas bölcsesség. Jézus az utolsó vacsorán beszél a hitről, a reményről, és aztán a legfontosabbról, a szeretetről, a szeretetre tér rá az utolsó vacsorai beszélgetésében. Hogy is olvassuk? Szent János evangéliumát idézem, a 14. fejezet 21. majd a 23. versét, aki szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom. Hogyan szerethetjük az atyát és az ő szent fiát, Jézust? A válasz erre, Szent János evangéliumát olvasom továbbra is, 14. fejezet 15. versét, ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Aki befogadja a parancsaimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Ez már a 21. vers. És mi is ez a parancs? Nem bonyolult. Az utolsó vacsorai beszélgetés kezdetén mondja Jézus a 13. fejezet 34. versében, Szent János evangélium, új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogyan, mivel én szerettelek titeket. Ti is szeressétek egymást. Ezt aztán Jézus háromszor is megismétli, mint a legfontosabbat, szinte az egyedül fontosat az tanítványok számára, hogy úgy szerethettek engem, és az atyád, ha egymást szeretitek. És ezt Jézus nagyon konkrétan a 11-nek mondja, a maradék 11-nek, hiszen Júdás ekkor már távozott. Az apostoloknak mondja, hogy szeressétek egymást. Jézus nem valami általános szeretetről beszél, a világot, az emberiséget, a természetet, vagy a kiskutyákat, hanem hogy szeressétek egymást. Annak a közösségnek mondja, amelyet Jézus hívott egybe. Szeressétek egymást, bár nem egymást választottátok, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, mondja Jézus. És ez a Jézusi választás, hogy Jézus volt az, aki egybehozta őket. És teljesen érthetetlen emberileg, hogy hogyan tudnak együtt maradni. Hogyan lehet lehetséges egyáltalán, hogy ők, akik annyira különböznek, ők hogyan képesek, hogyan lesznek képesek, vagy lehetnek képesek egybe maradni, vagy egymást szeretni. Hát nézzük a 11-et, az apostoli testületet. Ott van a legfiatalabb, a szinte még gyerek, János apostol, de ott van az öreg Péter is. Nagyon is együtt vannak. Együtt szaladnak a hajnalok hajnalán az üres sírhoz. Aztán, hogy mennyire különböző szemléletűek, világlátásúak. Van közöttük, aki harcias, nemzetfelszabadító eszméket vall. És aztán vannak olyanok, akik inkább megegyeznének, kiegyeznének, jobb a békesség a megszállókkal, a rómaiakkal. És aztán a foglalkozásuk összeegyeztethetetlen. Ott vannak a tisztességes munkás emberek, a halászok, és aztán a megvetett gazdagok, a bankár, a vámos. Kedves testvérek, ez olyan társaság, amelynek az egybetartása, egysége, hogy szeressék egymást, szociográfiailag lehetetlen. A szociálpszichológia, a társas lélektan szabályai szerint ezek nem lehetnek együtt. Ezek nem érthetik meg egymást, és nem lehetnek egységben és szeretetben, nem maradhatnak együtt. Ez Isten csodája, az őket meghívó Jézusnak a lélek által a csodája, ez az egység. Ez csak Jézussal, Jézus lelkével és Jézusért történhet. Amúgy a nagycsütörtöki szertartáson a lábmosás után éneklünk egy gyönyörű antifónát az 5. századból, az Ubi Caritas et Amor antifónát. Most Szedő Dénes atya fordításában olvasom, aki két fordítás is készített el, és bevallom, hogy az utolsó percig, mostanáig se, nem tudom eldönteni, hogy melyiket válaszom, így aztán mind a kettőt el fogom olvasni a magam és a kedves hallgatók gyönyörűségére. Ahol szeretet és jóság, ott az Isten. Urunk Jézus szerelmében gyűltünk egybe, örvendezzünk, és ő benne vigadozzunk. Féljük mind az élő Istent, őt szeressük, egymáshoz is legyünk mindig legjobb szívvel. Egybegyűlvén mind a hányan ünnepelni, minden forma széthúzástól óvakodjunk. Szűnjenek az átkos pörök, szivódások, és mindenkor köztünk lakjék Krisztus Isten. Szenteiddel egyesülve, Krisztus Isten, dicsőségben szent arcodat megláthassuk, részesüljünk mennyországnak örömében, századoknak számlálatlan során által. Amen. És akkor a másik fordítás, hol szeretet és egyetértés, ott az Isten. Krisztus vágya egybegyűjtött minnyájunkat, örvendezzünk és ő benne vigadozzunk. Féljük s egyben szeressük az élő Istent, s igaz szívvel ragaszkodjunk egymáshoz. A szeretet s egyetértés, ott az Isten. Azért ekképp egyesülve mindahányan szívben összekülönbözni óvakodjunk, rossz viszálynak, perpatvarnak legyen vége, hogy körünkben Krisztus Istent vendégeljük. A szeretet s egyetértés, ott az Isten. Boldogokkal egyetemben, pillantsuk meg dicsőségben, szép orszádat, Krisztus Isten, mérhetetlen s fogyhatatlan boldogságunk, század évtől számlálatlan század évig.

0: Ha emlékeznek még a kedves hallgatók, az egyik olvasás órán kezünkbe vettük Móricz Zsigmondnak a Szépséges szép regényét, életem regényét, melyben arról ír, hogy számára gyönyörűen, de nem világos, hogy hogyan lehetséges, hogy az ő édesapja és az ő édesanyja hűségben kitartottak egymás mellett az ő hitvesi szeretetükben és házasságukban, miközben az író elemezte, csodálatosan, mint szinte mindenben különböznek egymástól. Mi az az erő, amely egybe tartotta őket? Miféle ereje van a szentségi házasságnak? Jézus nem véletlenül mondja búcsúzóul, vagyis amikor azt akarja elmondani, ami kedves tanítványok, a legfontosabb. Az evangéliumban, ha jól számoltam, 4-szer hangzik el, hogy szeressétek egymást. De nem csak az evangéliumban. János 3 levelében is visszatérő gondolat Isten és ember szeretetének, mint az egysége. Olvasom az első levélből, Szent János apostol első leveléből, nem az evangéliumból, a leveléből, 4. fejezet, 7. versben, szeretteim, szeressük egymást. És aztán ugyancsak az első levélben, 4. fejezetben, 20. 21. versben, ilyen erősen fogalmaz János, amikor azt mondja, azt írja, ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, de testvérét gyűlöli, hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, az Istent, akit nem lát, nem tudja szeretni. Pedig az a parancs tőle, hogy aki szereti Istent, az szeresse a testvérét is. Aztán a második levélben ugyancsak visszatér ez a téma, amikor ezt írja Szent János, a parancs, hogy szeressétek egymást. Érdemes azt megfontolni, hogy a két parancs, a legfőbb, a szeresd a te uradat Istenedet, ismerjük, és a felebaráti szeretet parancsa, szeresd felebarátodat, mint önmagadat, az ószövetségi szentírásban megtalálható ugyan, de külön-külön könyvben. A fő parancs, az Isten szeretet parancsa, az a Mózes 5. könyvében található meg, 6. fejezet, 5. vers, a felebaráti szeretet parancsa pedig a Mózes 3. könyvében található, 19. fejezet, 18. versében. Az új szövetség hozza e kettőt, mint egy elválaszthatatlant, egybe, szinte egy összetett mondatban. Ezért Szent János nem véletlenül említi e két parancsnak az elválaszthatatlan egységét, nincs Isten szeretet, a felebaráti szeretet nélkül. És itt a felebarát szó, azt kell mondjam, hogy ez idáig lefordíthatatlan, ez a proximus, mert szó szerint azt jelenti, ahogy a legközelebb álló. Nek nincsen érzelmi töltete, hogy tetszik, nem tetszik, kicsi, nagy, aki a legközelebb áll. És akkor erről mond példabeszédet Jézus a Szent Lukács evangéliumában, hogy az a bizonyos szamaritánus, akinek egyébként kötelező lenne gyűlölni a zsidót, de amikor meglátja az összevert, félholtra vert zsidó embert a lábai alatt, a közelében, akkor nem tud nem segíteni rajta. És akkor azt mondja a János, hogy hát ez a proximus, ő a te felebarátod. És az evangéliumokban számtalanszor visszatér, hogy ez a nemzeti kötelező gyűlölet, gyűlölködés, ami sajnos időtlen, ez a gyűlölködés, ez nem oldja fel a parancsot, hogy a proximus, a legközelebb állót szeressétek. Ahogyan itt a tanítványokhoz szól, hogy ti, akik együtt vagytok, ti 11, szeressétek egymást, mert csak így szerethettek engem, csak így szerethettek, szerethetitek a az atyát. Az atya is a fiú szeretetének a lelkével és lelkületében. Mert hogy ugyanakkor, ez a szeressétek egymást. Nagyon egyszerű mondat, de megélni mennyire bonyolult. Mert hogy találunk példát az evangéliumokban, amikor ez a 12, akkor együtt van, ott van még Júdás is, nemhogy nem szeretik egymást, hanem gyűlölik egymást. És akkor is ott a parancs, hogy szeressétek egymást. Nézzük azt a történetet, amikor Jakab és János apostolok édesanyja leborul Jézus lábaihoz, és azt kéri, hogy amikor majd beteljesedik a nagy dávidi birodalom, amelynek a fő királya, a nagy király, az a názáreti Jézus lesz a messiás király, ebben a királyságban jobbról legyen az én fiam, János, balról legyen az én fiam, a Jakab. És amikor ezt meghallják, a többi 10 gyűlöletre ébrednek Jakab és János ellen. Pillanatok alatt parázs lesz a hangulat, és akiknek szeretniük kell lenne egymást, az átvált ez a szeretetük egy mérhetetlen haragra és gyűlöletre. Ezt írja le az evangélium. Vagyis, hogy mondani könnyű, hogy szeressétek egymást, de a jézusi módon teljesíteni, az van alkalom, hogy mérhetetlen nehéz. Ezért 2 parancs, hogy szeressétek egymást, és szeressétek ellenségteket, egybe tartozik. És hogy miért szeresd az ellenségedet? Azért, mert felismered benne a szeretni valót. Erről nem beszél Jézus realisabb, annál valóság ismerőbb annál. Hanem miért? Azért szeresd, mert ez a feltétele a legtöbbnek, a legnagyobbnak, a legnagyobb boldogságnak, annak, hogy fia legyél, lehess a mennyei atyának. Elgondolkodtam azon, hogy milyen fontos számunkra a szenteknek a példája, akik megélik ezt a 2-1 parancsot, hogy szeressétek egymást, és így szerethettek egyedül engem. És amikor szívemben felötlöttek a példák, nem annyira a századok példái jutottak eszembe, hanem a mi századunkban az általam ismert példa. És itt Bálint Sándor alakja merült föl bennem. És amikor ezen gondolkoztam, hogy Bálint Sándor hogy élte meg ezt a parancsot, és ennek a parancs megélésének ő a szentje, akkor berreg a telefonom. Na, gondolok, csak te hiányoztál. Ki az, aki engem hív? Majdnem, hogy azt gondoltam, de most ki is mondom, hogy ki az, aki zaklatni mer engem. És hát nézem, és hallom is már a hangját, az Ellike volt. Egy nagyon jó korai, gyerekkori, majdnem, hogy bölcs is ismerősöm, Ellike. És kérdezem tőlük, hogy na, hogy vagytok? Hogy vannak az én barátaim? És kikre is gondoltam, amikor ezt kérdeztem, hogy vannak az én barátaim, akiket nekik szeretniük kell, mert hogy egyházban laknak, ők valahol, nem valahol, pontosan tudom, hogy Újpalota panel rengetegének egyik házának az 5. emeletén laknak, és akiket én kérdeztem, hogy vannak a barátaitok, azok a 6. emeleten laknak. És ez a 6. emeleten lakók egy 8 tagú cigánycsalád, akiktől ne szépítsük, sokat, de sokat szenvednek. Amúgy nagy kegyetlenség, hogy egy 8 tagú cigánycsalád, apa, anya és 6 gyerek, mint az orgonasípok, a legkisebb éppen, hogy iskolás, a legnagyobb pedig már középiskolás, be vannak szorítva, kényszerítve egy szűk kis panel lakásban, olyan, minthogyha 6 csikót bezárnánk egy parányi kis olba. Hát persze, hogy dübörögnek. És megélni az 5. emeleten, hogy fölöttünk napi 24 órában állandó a dübörgés. És aztán valahogy vagy, és valamiért a csapnak, a a vízvezetéknek a használata sem egészen stimmel, mert hogy állandó a dúlás, és mondom most azokat a példákat, amiket tőlük hallottam, elikéltéktől. És folyik a szennyvíz a lámpából, és nap mint nap felmosni kell a szennyvizet, és aztán zárlatos lesz az elektromosság, és amikor kihívják a szerelőt, ő kihívja a tűzoltókat, a tűzoltók pedig letiltják a konyhába, a fürdőszobába a villany használatát, mert életveszélyessé, tűzveszélyessé válik, és ott vannak villany nélkül. És hogy még teljes legyen a gyönyörűség, az szüntelen, a 24 órán keresztül fölöttük, de minthogyha az agyukban dübörög a borzalmas, a tuf-tuf zene. És akkor fölmegy hozzájuk az ő kedves férje, aki egy hihetetlen sovány, szelíd ember, hogy megkérje, hogy ne dübörögjenek, hogy ne tuf-tuf zenézzenek, és hogy vigyázzanak a vízhasználatukra. Mi erre a válasz? A család fő azt mondja neki, ha még egyszer feljössz, megöllek. Szóval nagyjából itt hangzik el, ilyen körülmények között is élő eleven nem lehet felfüggeszteni, hogy szeressétek egymást. De hogyan? Ez egy nagy kérdés, és lelkiismeret kérdés. Tudom tőlük, mert erről sokat beszélgettünk. Hogyan tudom én őket szeretni? És aztán híre megy, hogy az önkormányzat megszánta ezt a szegény cigány családot, és elsősorban a 6 gyereket bekényszerítve, beszorítva a panelba, és kaptak egy kertes házikót, és oda fognak elköltözni. Persze nagy a fellélegzés. De ugyanakkor a lelkiismeret is megszólal Ellikében, férjében is, hogy így fogunk elköszönni, elválni. Köszönés nélkül ebben a szeretetlenségben, és akkor a Szentlélek dolgozik. Eszébe jutott az Elikének, hogy készítek nekik, a gyerekeknek búcsúzásképpen egy szeretett csomagot, és benne mindazt, ami az ő számukra kedves, édességet. De milyen édességet szeretnek legjobban? Hát ez se olyan nehéz megfejteni, mert hiszen nyilván azt az édességet, amelynek a nápolyi papírját szüntelenül állandóan, ez is bosszúságunk közé tartozott, lehajigálták az ő teraszukra. Szóval elköszült ez a fantasztikus csomag édességekkel, benne játékokkal, füzet, ceruza, ami épp az iskolához is kell, és a Elike fölvitte a 6-ra, letette az ő ajtajuk elé. Másnap csöngetés csöngetnek. Kimegy, hát látja, hogy az ajtajuk előtt ott sorakozik mind a 6 gyerek. És harsányan, szinte kórusként összebeszélés nélkül, az egyik csodálnivaló az összetartásuk, összebeszélés nélkül mondják, kiáltják, hogy Elike néni, jöttünk elköszönni, elbúcsúzni, és bocsánatot kérni. És már sorolják is, és ahogy elmondja, az a legfantasztikusabb, hogy nem általánosságban, hogy miért kérnek bocsánatot, hanem rendkívül konkrétan minden bosszúságot, és amivel bosszantották őket, mindazokért úgy tűnik, látszik, nem lehet ebben, ők nem tudnak különben sem hazudni, gyerekek, kérik a bocsánatot, és köszönik a csomagot, és ekkor a már gimnazista nagyfiú előhúzza a szíve tájékából a levelet. Mert nem mondtam, hogy a csomagban egy levél is volt található. Elike írta, Szentlélek sűrű segítségül hívása közepette, leírta, hogy mégis mi az, amit csodál ő bennük, és mégis mi az, ami mégiscsak köszönnivaló van, és akkor előhúzza ezt a levelet, a nagyfiú, a gimnazista, amúgy pedig ezt nem mondtam, hogy már annyira beszédessé váltak a gyerekek, hogy az életükről beszéltek. Többek között szóba került az is, hogy az Elike bocsánatot kért, hogy kinyitotta nekik az ajtót, de a rácsot nem nyithatja ki. Panel lakásoknál szokásos, hogy az ajtó mögött még rács is van. És akkor elmondja, hogy a kedves férje megtiltotta neki, hogy a rácsot, amúgy, ha ő nincs itthon, kinyissa, és akkor megszólal a nagyfiú, hogy ne is nyissa ki, mert bennünk sem lehet megbízni, mondja, és akkor harsányan elkezdenek nem túl nagy bűnbánattal, de mégis arról beszélni, hogy szerte lopták a házat. És akkor ennek a lopkodás kalandjairól beszélnek maguk feledett őszintessége. Ez is a bocsánatkérésüknek a tisztaságához tartozott hozzá. Szóval a nagyfiú előhúzza a levelet, és azt kérdezi, hogy azt mondja, ez a legnagyobb ajándék, hát ez maga a csoda. És megkérdezi, hogy ezt megtarthatja, ezt nem kell visszaadnia. És mondja persze Elike, hogy hát azért írtam, és azért, hogy igen, persze, megtarthatod. És akkor visszateszi a szíve tájékához, a levelet kicsit szimpadias, de ez most ilyenkor megbocsátható. És aztán elköszönnek gyönyörűen, szépen, az Úr áldja meg önöket. És aztán a megköszönés közben derül ki, mondja Elike, hogy sok-sok unokája is van, na hát, akkor megint előkezdi, akkor sok egészséget, mind legyen nagyon egészséges, hosszú-hosszú jó kívánságok közepette búcsúzkodnak és búcsúznak el. Tökéletesen nem tudjuk teljesíteni a jézusi parancsot, hogy szeressétek egymást, ahogyan és amivel, miért is én szerettelek titeket, tökéletesen nem tudjuk, de állandó kötelességünk, hogy kérjük az Atya a Fiú szeretetének a lelkét, hogy amint lehet, és ahogy legyen, ahogy lehet, mégis teljesítsük ezt a parancsot. Szinte a Jóisten küldte ezt a telefont, hogy épp amikor erről a Szent Jánosi búcsú gondolatról gondolkodtam, olvastam evangéliumban, Szent János evangéliumban, levelében, akkor csendült meg a, ma már nem csendülnek a telefonok, hanem rondán beregnek, és kaptam ezt a híradást, amit most továbbadtam a Mária Rádió kedves hallgatóinak, és én is most búcsúzok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Szent Háromság, nagy Istenünk, te mindent alkotsz, rendre szabsz, munkára szántad a napot, s így nyugalmas álmot adsz. Reggel, délben és éjszaka zengjük dicsérő éneket. Őrizd mindenkor, támogass, hogy áldjuk együtt szent nevet. Szolgáit hozzád járulunk, eléd imádva borulunk, esdő szavunkat megsegítsd, az égiekkel egyesítsd. Ezt add meg, kérünk, jó Atya, s Atyának mása egy fia, s te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
2: Fölkel az Isten, és színe elől gyűlölői szerte futnak. Fölkel az Isten, és szétszóródnak ellenségei. Színe elől gyűlölői szerte futnak. Úgy szórod szét őket, amint a füst szerte foszlik, miként elolvad a tűztől a viasz, az Isten színe elől úgy pusztulnak el a gonoszok. De örvendenek és újjonganak Isten előtt az igazak, elragadtatással ünnepelnek. Énekeljetek Istennek, zsoltárt zengjetek nevének, készítsetek utat neki, aki a felhők fölött vonul, mert az Úr az ő neve. Örvendezzetek színe előtt, árvák atya és özvegyek pártfogója, Isten az ő hajlékában. Isten otthont ad a hontalannak, a foglyoknak visszaadja szabadságát. Csak a lázadók maradnak a kietlen pusztában. Amikor te, Istenünk, néped élén kivonultál, és áthaladtál a pusztán, megrendült a föld. Az egek megolvadtak Sínai ura előtt, Izrael Isten előtt. Bőven hulladtál esőt, Istenünk, örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél. Otthon találta te családod, ahol jóságodban, Istenünk, gondját viseled szegényeidnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölkel az Isten, és színe elől gyűlölői szerte futnak. Istenünk, ő szabadító Istenünk, Urunk, aki a halálból is kivezet. Az Úr igéje hangzik, Szüzek nagy serege hirdeti a jó hírt. Futnak a seregek királyai, futnak, és a háznak szépe osztja szét a zsákmányt. Míg ti szunnyadoztok az aklok között, a galambszárnya ezüstösen fénylik, tollai aranylanak. Mi alatta mindenható királyokat szór szét, fehér lesz az alma, mint a hó. Básán hegye az Isten hegye, Básán hegye kimagaslik a hegyormok közül. Ugyan mit irigykedtek hegyek csúcsai, a hegyre, amelyet lakóhelyéül az Úr kiválasztott. Mert az Úr örökre ott lakik. Isten harci szekere ezer és tízezer. Az Úr a Sínairól vonul szentélyébe. Magasba szálltál, foglyokat vittél magaddal, ajándékul embereket kaptál, hogy a lázadók is uruknál, Istenüknél lakjanak. Áldott legyen az Úr naponként és mindenkor. Üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot. Istenünk ő, szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, a halálból is kivezet minket. Valóban, az Isten szétzúzza ellenségei fejét, sok gonosztevő fürtös fejét. Így szól az Úr, Básánból kihozlak, a tenger mélyéből is kivezetlek, hogy vérben gázolhasson lábad, és kutyáid nyelvének része legyen ellenségeidből. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk ő, szabadító Istenünk, Urunk, aki a halálból is kivezet. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak. Látták bevonulásodat, Isten, Istenem és királyom bevonulását a szentélybe. Elől énekesek mentek, a menet végén hárfások, középütt a lányok kézidobbal. Ünnepi közösségben áldjátok az Istent, az Urat, ti Izrael ivadékai. A törzsek élén az ifjú Benyámin halad, nyomába Júda vezérei seregükkel, majd Zebulon nagyjai és Naftali fejedelmei. Mutasd meg, Isten, hatalmadat, erősítsd meg, Isten, amit bennünk műveltél. Jeruzsálemből, templomodból királyok hozzák ajándékukat neked. A nád lakóvadat fenyítsd meg, a tulkok gyülekezetét és a népek borjait. Boruljanak le ezüst holmiukkal. Szórd szét a népeket, amelyek háborút akarnak. Jöjjenek Egyiptom nagyjai, és Etiópia tárja kezét Isten felé. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak, aki áthalad az egek egein, az ősi egeken. Íme hallatja szavát, hatalmas szózatát. Ismerjétek el Isten hatalmát, Izrael fölött ragyogó fölségét, és nagy erejét a felhők felett. Csodálatos vagy Isten szentélyedben. Izrael Istene ad népének hatalmat és erőt. Áldott a mi Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak.
1: Hadd halljam az Úr Isten szózatát, igen, ő békét hirdet népének.
3: Olvasmány a Bírák könyvéből. Azokban a napokban Izrael fiai azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. Az Úr ezért Midián kezébe adta őket 7 esztendőre. Midián keze súlyosan nehezedett Izraelre. Midián miatt Izrael fiai a hegyek közé, barlangokba és erődökbe húzódtak. Valahányszor Izrael vetett, Midián, Amalek és Kelet fiai felvonultak. Izrael ellen vonultak fel. Az ő földjén ütöttek tábort, és elpusztították a föld termését egészen Gáza környékéig. Nem hagytak Izraelben semmi élelmet, sem juhot, sem marhát, sem szamarat. Amikor megérkeztek Nyájastól, Sátrastól, annyian voltak, mint a sáskák. Sem maguknak, sem tevéiknek nem volt se szeri, se száma. Előzönlötték a vidéket, és letarolták, így Izrael nagy nyomorba jutott Midián miatt, és Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak. Akkor megjelent az Úr angyala, és leült a terebintfa alá, amely Ofrában, az Abiezer családjából való Jóásé volt. Fia Gedeon gabonát csépelt a szérűn, hogy megmentse Midiántól. Megjelent az Úr angyala, és így szólt hozzá. Az Úr veled, hős vitéz. Engedj meg, Uram, válaszolta Gedeon. Ha az Úr velünk van, hogyan történt ez velünk? Hol vannak azok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, amikor azt mondják, hát nem ide vezetett minket az Úr Egyiptomból? És most elhagyott minket az Úr, és kiszolgáltatott Midiánnak. Erre az Úr feléje fordult, és azt mondta neki, menj, és ennek a te erődnek a birtokában szabadíts ki Izraelt Midián kezéből. Vagy nem én küldtelek? Gedeon így válaszolt, engedj meg, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Nemzetségem a legszegényebb Manasszéban, magam pedig a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, az Úr veled lesz, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egyetlen egy ember volna. Ha tetszésre találtam szemedben, mondta Gideon, adj nekem jelet, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, amíg vissza nem térek hozzád. Elhozom ajándékomat, és leteszem eléd. Itt maradok, amíg vissza nem térsz, felelte az Úr. Gedeon tehát elment, megfőzött egy kecskét, és egy efalisztből kovásztalan kenyeret készített. A húst kosárba, a levest fazékba tette, majd odavitte neki a terebint fa alá. Amint közeledett, az Úr angyala így szólt hozzá. Vedd a húst és a kovásztalan kenyeret, tedd ide a sziklára, és öntsd ide a levest is. Gedeon így is tett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta botját, amit kezében tartott, és megérintette a húst és a kovásztalan kenyeret. Tűz csapott ki a sziklából, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyeret. Ezután az Úr angyala eltűnt szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt, így szólt. Jaj nekem, Uram Istenem! Vajon miért láttam szemtől szemben az Úr angyalát? Az Úr így válaszolt neki. Béke veled! Ne félj, nem halsz meg! Gedeon erre oltárt emelt az Úrnak, és ezt a nevet adta neki, az Úr a béke. Ez az oltár ma is ott van. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Én vagyok az Úr, aki neveden szólítalak, szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért. Menj, és ennek az erőnek birtokában szabadítsd ki Izraelt. Hogy megtudja mindenki, én vagyok az Úr, és senki más. Menj, és ennek az erőnek birtokában szabadítsd ki Izraelt.
4: Olvasmány Szent Ciprián püspök és vértanúnak az Úr imádsága című értekezéséből. Milyen nagy lelkű az Úr, milyen gazdag az ő kegyes jósága irántunk, hiszen ő akarta, úgy imádkozzunk hozzá, hogy az ég urát atyánknak szólítsuk, és amint Krisztus az Isten fia, úgy minket Isten gyermekeinek hívjanak. Melyikünk merte volna még imádságban is atyának szólítani őt? Ezt a szót csak kimondani is, ha ő maga nem engedte volna meg, hogy így imádkozzunk.

0: Aki azonban megvet, azt megszégyenlés éri. A Szent Apostol is hangsúlyozza levelében, nem vagytok a magatokéi. Nem volt a váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg, és hordozzátok tehát Istent a testetekben. Majd így folytatjuk imádságunkat. Szenteltessék meg a te neved. Nem azt kívánjuk Istennek, hogy a mi imádságaink szenteljék meg őt, hanem azt kérjük az Úrtól, hogy szenteltessék meg az ő neve mi bennünk. Mert ugyan ki által is szentelődnék meg Isten, hiszen ő maga szentel meg minket. Viszont ő maga mondta, szenté legyetek, mivel én szent vagyok. Azért kérjük könyörögve, hogy akik a keresztségben szentek lettünk, meg is maradjunk ebben a szentségben, amelyben már élni kezdtünk. És ezt minden nap esdve kérjük. Szükségünk is van minden nap a megszentelődésre, hiszen minden nap vétkezünk, akkor pedig kell, hogy szüntelen megszentelődés által újra megtisztuljunk bűneinktől. Az apostol azt is megmondja, hogy miben áll ez a megszentelődés, amelyet Isten kegyes jósága ad nekünk. Így tanítja, sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kabzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában. Néhányan bizony ilyenek voltatok, de megtisztultatok, megigazultatok, és szentek lettetek Urunk Jézus Krisztus nevében, Istenünk lelke által. Azt írja tehát az apostol, hogy szentek lettünk Urunk Jézus Krisztus nevében, Istenünk lelke által. Mi tehát azt kérjük, hogy ez a megszentelődés maradjon meg bennünk. Urunk és bíránk szigorúan meghagyta, hogy akit ő egyszer meggyógyított és életre keltett, az többé már ne vétkezzék, nehogy valami még nagyobb bajba essék. Kérjük tehát imádságunkban szüntelenül, esdekeljünk éjjel és nappal azért, hogy őrizze meg Isten ezt a megszentelődésünket és ezt az új életünket, amelyet Istentől kaptunk ajándékba. Szentté teszem nagy nevemet, tiszta vizek hintek rátok, új szívet adok nektek, az én lelkemet oltom belétek, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Szentté legyetek, mivel én szent vagyok. Hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív.

0: Ha most dicsőségünket szerzi meg, e fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élék, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyán, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
1: A törvény teljessége a szeretet. Mennyire szeretem törvényeidet, Uram, egész nap azon elmélkedem. Mi bölcsétett parancsolatod ellenségem ellen is, mert az az enyém már örökre. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert mindig intelmeidről elmélkedem. Meghaladja értelmem a vénekét, mert parancsaidat megtartom. Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, hogy megtarthassam szavadat. Meghozott ítéleteidtől sosem hajlok el. Te magad tanítottál rájuk. Mi édes ínyemnek mindegyik szavad, számnak édesebb a méznél.

0: Mivel parancsaid értelmessé tettek, azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A törvény teljessége a szeretet. Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Miért vetettél el végleg, Istenünk, és legelőd nyája ellen miért lángol haragod? Emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Gondolj örökségedre, a népre, amelyet megváltottál, és Sion hegyére, amely lakóhelyed. Irányítsd lépteidet az örök romokhoz. Szentélyedben mindent letarolt az ellenség. Közösséged helyén ordítoznak, akik gyűlölnek téged, és győzelmük jeléül kitűzték zászlóikat. Olyanok, mint akik magasan villogtatják fejszéjüket a sűrű erdőben. A veretes kapuknak nekiestek, és fejszével, baltával ledöntötték. Szentélyedet lángba borították, porigalázták nevet hajlékát. Szívükben azt mondták, pusztítsuk el egyszerre őket, és Isten közösségeit földünkön fölégették. Jeleinket nem láthatjuk, prófétáink nincsenek, és nincs közöttünk, aki tudná, mindez meddig tart még. Istenünk, meddig gyalázhat még az ellenség? Nem szűnik meg ellenfelünk, nevedet gyalázni? Miért húzod vissza jobbodat? Miért nézed ezt ölbetett kézzel? Mégiscsak Isten a királyunk kezdettől fogva, a földön szabadulást csak ő szerez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod.
1: Kelj fel, Urunk, védd meg ügyedet, hatalmaddal széthasítottad a tengert, a vízi szörnyek fejét összetörted, a Leviatán fejét is szétzúztad, prédául adtad a tenger szörnyeinek. Te fakasztasz forrást, patakot, kiszárítasz bővizű folyókat. Tiéd a nappal és tied az éjszaka, a csillagokat és a napot te formáltad. Te jelölted ki a föld határait, a nyár és a tél is a te alkotásod. Emlékezz arra, az ellenség hogyan gyalázta az urat. Egy balga nép megvetette nevedet. Ne add vadak prédájára a benned bízók lelkét, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg. Tekint szövetségedre, földünk minden zuga tele van az erőszak sátraival. Ne távozzék szégyennel a megalázott, a szegény és szerencsétlen ágya nevedet. Kelj fel, Istenünk, védd meg ügyedet, emlékezz csak a gyalázatokra, amelyekkel a balga káromol napozhat téged. Ne feledd el ellenségeidnek hangját, és gyalázóid egyre erősödő zajongását. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kelj fel, Urunk, védd meg ügyedet.
0: A szegényakat köztetek, egy testvéred valamelyik városodban. Ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd be markod testvéred a szegény előtt. Inkább nyisd meg kezed, és adj szívesen annyit, amennyire csak szüksége van szorult helyzetében.
1: A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyermekvédelmi szakember lett a Jó Ember díj idei kitüntetettje. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Több mint 40 hallgató végzett idén a Lublini Katolikus Egyetem magyar rektorátusán. Jönnek a részletek, a szerkesztő Betty Zsuzsana nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Deák Péter, gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány Jó Ember díját, tudósít az MTI. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a Pécsváradi várban adták át vasárnap. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, segít, képez, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. Munkássága során kézműves tehetségét és a természethez való vonzalmát is kamatoztatja. A keze alatt felnövekvő gyermekek megismerhetik az alkotás boldogságát, és megtapasztalhatják a nomád élet rejtelmeit is. A díjat, amelyet minden évben olyan ember kap meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad, 21. alkalommal ítélték oda. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának közreműködésével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel, kezdeményezett egyeztetésekben és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített például a tartozást átütemezni. Több mint 40 hallgató végzett idén a lengyelországi Lublini Szent II. János Pál Katolikus Egyetem magyar rektorátusán tartott képzéseken, adja hírül az MTI. A nagy érdeklődés miatt 4 csoportban indították a magyar kultúra és történelem alapjait is magában foglaló nyelvórákat. Az órákon az egyetem hallgatói, doktoranduszai, valamint tanárai is részt vettek. Voltak köztük politológusok, leendő diplomaták és jogászok, nyelvészek, pedagógusok és teológusok is. A Václav Felczák Alapítvány a 2025-26-os tanévben 14 lengyelországi középiskolában szervezett és támogatott magyar nyelvtanítást összesen közel 60 diák számára. A lublini lektorátus bővítve a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő lengyel egyetemisták körét kiegészíti a 3 lengyelországi magyar tanszék munkáját is Varsóban, Krakkóban és Poznánban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Betty Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a kegyed szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérjünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Június 16-án kedden a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órától, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora hangzik el 13 óra 10 perckor, szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor, a Pálosrend történetének és lelkiségének ismertetése 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Egészségtrend, egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész természetgyógyász műsora 16 óra 35-kor hangzik el. Barátkozó címmel Lukovics Milán atya élő műsorát 18 órától hallgathatják meg. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Dr. Barsi Balázs Ferences atya elmélkedése hangzik el az Igazság szabaddá tesz címmel 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Függők kérdések, kábítószer függők lelki gondozása. Erdős Eszter műsorát 20 óra 16-kor hallgathatják meg. Az Elengedés művészete címmel Farkas Ibolya műsora hangzik el 21 óra 5 perckor. Gondolatok a teremtett világ védelméről, Kocók Levente András műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor hangzik el. Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.

én békére vágyom. Szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, mosolynap ragyogjon minden föld lakóra. Igazságra vágyom, nyílt őszinteségre, a hazugság szennye oldódjon fel végre. Emberségre vágyom, gyógyító esélyre, minden gonoszságot temessünk el mélyre. És társakra vágyom, igaz emberekre, hogy a szeretetünk válhasson kerekre. Kézfogásra vágyom, egy szívdobbanásra, földi mennyországra, és nem is vágyom másra. Amikor nem történik semmi, nem fordul jóra, ami bántott, külső hatásra nem gyúr számomra az ellenségből jó barátot, ami beállt fenyegetően a belső béke folyamába, ott marad, mint egy botránykőnek, s a gondolatok torlódása mégis egyszerre csak megszűnt. Akkor valaki utat vágott, ahol az emberi indulatok elfolytak, az ellenségből jó barátot mutatott egy másfajta látás. A szemem helyett Jézus szeméből, hogy végül semmi sem maradt meg a békét fenyegető rémből. Amikor nem történik semmi, akkor történik valóságban az a csoda, amit remélünk mi. Békében és szeretetben. Én békére vágyom, szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, és ez ragyogjon rá minden föld lakóra.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária. Café Francesco. A Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Június 16-án kedden 18 órától Miért lesz ma valaki szerzetes? A vendég Antal Alexa Krisztina nővér. Június 23-án kedden 18 órától Fiatalok a szegények és a béke szolgálatában. Bemutatkozik a San Egidio közösség. Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó. 2026. július 16-a és 19-e között Szegeden. 4 nap, több száz fiatal, egy közös élmény. Egyszerűségben, örömben és testvériségben. A Ferences ifjúsági találkozóra 16 és 35 év közötti fiatalokat várnak. Az ifitali napi témáiból szemezgetve. Első nap, július 16-a, csütörtök. Grecsó Regula. 18 órától Szent Mise Bőte Csaba testvér mutatja be. 21 órától ismerkedés, táncház. Második nap, július 17-e, péntek. Stigmatizáció. 10 óra 30 perctől 12 óráig tanúságtétel a templomban Holló András kerekesszékes tánctanárral. 18 órától Szent Mise. 20 óra 30 perckor veszi kezdetét a kerekasztal beszélgetés többek között Kovács Ákos énekessel. Harmadik nap, július 18-a, szombat. Naphimnusz. 16 óra 30 perctől városmissziós zarándoklat a Szent Gellért fórumba, ahol 19 órától Szent Mise a Szent Gellért fórum rendezvénycsarnokában. 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között Szent Ferenc életét bemutató színdarab látható, a rendezője Meskó Zsolt. 22 órakor fáklyás körmenettel visszaindulás a szállásra. Negyedik nap, július 19-e, vasárnap, Transitus. 10 óra 30 perckor záró mise lesz Transitus szertartással. Csoportképkészítés. 11 óra 30 és 12 óra között a műhelyfoglalkozásokon készült alkotások kiállítását tekinthetik meg a jelenlévők, majd közös ebéd után táborzárás. Jelentkezés a ferencesek.hu /ifitali e-mail címen lehetséges.
0: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen!
1: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán mintegy kőhajításnyira továbbment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kerjet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tied. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Képpen a kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostorozta. Pilátus látta, hogy semmire sem megy, sőt, még nagyobb zajongást támad. Vizet hozatott, és megmosta kezét a nép előtt. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Azok nem tágítottak, hanem nagy hangon követelték, hogy feszítse meg. A lármájuk egyre erősödött, Pilátus ezért úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Jézust kiszolgáltatta akaratoknak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Utunk az életszentség felé a kereszthordozás. Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz. Aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, az elveszti, aki azonban életre elveszti, az megtalálja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.

0: esetén, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzérő 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre értek, amelynek koponya hely a neve, keresztre feszítették. Ugyanígy gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor fölkiáltott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A 6. óra táján sötétség támadt az egész földön. A 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan fölkiáltott: Atyám, kezedbe adom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte lelkét. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságba Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Időkapszulát helyeztek el a Hajdúdorogi görögkatolikus általános iskolában. Szedd magad, levendula szüretet tartottak a Pannonhalmi főapátságban. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szenzációs, történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpád-házi királyt azonosítottak, adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpád-házra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozzák. III. Béla, Szent László, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpád-ház genetikai örökségéről és családi kapcsolatrendszeréről alkotott képet. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil görögkatolikus általános iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a hajdúdorogi főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus falinaptárat, a jövő iskolája a rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek is tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. 2 napra ismét megnyitotta kapuit a Pannonhalmi főapátság arborétuma, ahol hétvégén elstartolt a népszerű Szedd magad levendula szüret, tudósít a Kisalföld hírportál. A rendezvényen Gellért Csaba, metód testvér látta el hasznos tanácsokkal a látogatókat. A szerzetes kiemelte, hogy a pannonhalmi levendula kiváló étkezési minőségű, a felhasználásának csak a képzelet szabhat határt. Készíthető belőle illóolaj, szörp, nyugtató fürdő, a helyi cukrászdában a levendulás sütemények mellett igazi különlegességként levendulás mentás koktélt is kósolhatnak a vendégek. Metód testvér szerint a növény legfőbb jótékony hatásai 3 szóban foglalhatók össze: hűsít, kikapcsol és relaxál. A gyógynövénykertben vezetett túrát és gyermekprogramokat is tartottak a hétvégén. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, az Isten fiai látták, hogy az emberek leányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik. Ekkor az Úr így szólt: nem marad éltető lelkem az emberben örökké, mivel test. Életkora csak 120 év legyen. Óriások éltek akkor a földön, és később is, amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik, ezek a régi idők híres ősei. Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön, és szívük állandóan a rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön, és bánkódott szívében. Ezt mondta az Úr: eltörlöm a föld színéről az embert, akit a földön teremtettem, az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem őket. Noé azonban kegyelmet talált az Úr szemében. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, kifogástalanul élt kortársai között. Noé Isten színe előtt járt. Noénak három fia született: Szem, Kám és Jáfert. A föld azonban romlott volt Isten színe előtt, s a föld tele volt erőszakkal. Isten látta a földet, romlott volt, mert minden lény a rossz útjára tért. Isten így szólt Noéhoz: elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal. Ezért eltörlöm őket a föld színéről. Építs magadnak bárkát fenyőfából, snátfonatból, kívül és belül kend beszurokkal. Így kell építened: 300 könyök legyen a bárka hossza, 50 könyök a szélessége, és 30 könyök a magassága. Csinálj a bárka fölé tetőt, az ajtót helyezd felülre, a bárka oldalára, és csinálj alsó, középső és felső emeletet. Ugyanis vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljenek minden testet, amely az ég alatt létezik. El fog pusztulni minden, ami a földön van. Veled azonban szövetséget kötök. Te beszállsz a bárkába, te és veled együtt fiaid, a feleséged és fiaid feleségei. Minden élőlényből, minden testből vigyél kettőt a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, egy hímet és egy nőstényt. A madarak minden fajtájából, az állatok minden fajtájából kettőt-kettőt vigyél be, hogy életben maradjanak. Vigyél magaddal mindenféle ételt is, ami táplálékul szolgál, halmoz fel készletet, hogy nekik és neked eledelő szolgáljon. Noé úgy is tett, pontosan úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta neki.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzóbiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 16-a. De most hallgass rám! Izajásnál a 44. fejezet első versében olvassuk ezt. De most hallgass rám! Ez a most keserves, a jelen fájdalmas, hiszen fogságban vannak azok, akiket megszólít a próféta. A gyötrelmes jelenben ott van a múlt, terhel a múlt, és a jövő nem látható, és beszűkül, és beszűkít a jövő. Isten szava képes egyedül arra, hogy ebből a nyomorúságos helyzetből kimozdítson. Most hallgass rám, szolgám, mondja az Úr. A jelen számára egyetlen esély, hogyha az ember az örökkévaló Úrra figyel. A jelen legfontosabb lehetősége, hogy az Úrra figyelünk. Isten színe előtt aztán feltárul a múlt, miszerint ő a mi kiválasztónk, ő a mi alkotónk, ő a mi formálónk. Az Úr jelenlétében kinyílik a jövő. Kitárul a jövő. Nem csak élet támad, nem csak víz és patak ered, hanem új élet adatik. Mert az ember lelke megtelik Isten lelkével, úgy, ahogy a víz betölti a medrét. A jelenben így meg tud szűnni a félelem, miközben az ember nem magával, hanem Istennel dicsekszik, akinek tulajdonaként megoldódott a múlt, és reménytelivé válhat a jövő, azaz boldoggá lesz a jelen. Ez a megváltás. A jelenben meghalljuk az Úr szavát, felismerjük őt, mint életünk gyökerét és ágát. Ezt a csodát csak az Úr képes megcselekedni. Ő rajta kívül senki más. Most hallgass rám! Szólj, Urunk, hogy jelenléted megtartson a jelenben. Tudjátok, régebben a közutak mentén, a nagy kanyarok és szakadékok közelében vasbetonból készült robusztus korlátokat helyeztek el. Így tették egyértelmű, hogy innen jössz, erre mész, ne félj, úton vagy, csak figyelj rám. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Miért maradok az egyházban? Első rész. Ma nagyon sokféle és egymásnak sokszor ellentmondó okai lehetnek annak, ha valaki nem akar a hívő közösség tagja maradni. Ma már nem csak olyan emberek érzik úgy, hogy kénytelenek hátat fordítani az egyháznak, akik számára már idegenül hat a hívő közösség hite, s túlságosan maradinak, túlságosan középkoriasnak, túlságosan világidegennek és életidegennek látják az intézményrendszerét az egyháznak. Szóval nem csak ők hagyják el az egyházat, hanem olyanok is, akik szerették az egyházat és annak történelmi valóságát, szerették Isten tiszteletét, és szerették a korszerűtlenségét, azt, ahogyan az örökké valóság tükröződik benne. Úgy látják, hogy az egyház lassan elárulja igazi lényegét, lassan kiárusítja magát a divat kedvéért, és ezért elveszíti a lelkét. Épp oly csalódottak, mint a szerelmes, akinek át kell élni egy nagy szerelem elárulását. És komolyan fontolóra veszik, nem kellene egy hátat fordítaniok az egyháznak. Ugyanakkor annak is nagyon sokrétű, egymással nehezen összeegyeztethető, tehát sokrétű okai lehetnek, ha valaki a hívő közösség tagja akar maradni. Nem csak azok tartoznak hozzá továbbra is, akik tántoríthatanul hisznek a küldetésében, és nem is csak azok maradnak, akik nem akarják feladni régi kedves szokásukat, noha már nem igazán váltják életre. Ma egészen határozott igénnyel azok is az egyházban maradnak, akik egész történelmi valóságát elutasítják. Szenvedélyesen támadják azt, amit hivatalos képviselői az egyház lényegi tartalmaként próbálnak meghatározni, vagy megőrizni igyekeznek. Jól lehet, el akarják söpörni azt, ami korábban annak lényegét alkotta, és ma is a lényegét képezi, eltökélt szándékuk, hogy nem engedik kitegsékelni magukat az egyházból, mert csak így tudják azzá alakítani, aminek véleményük szerint lennie kellene. Nézzük most az egyház helyzetét. Fontoljuk meg az egyház helyzetét. Az egyház valósággal bábeli helyzetben találja magát, ilyen módon, ahogy az előbb említettük, amelyben már nem csak az egyházban való megmaradás és az egyházzal való szembehelyezkedés mozgatórugói mosódnak össze egymással rendkívül furcsa módon, de már az sem tűnik lehetségesnek, hogy a különböző csoportok megértsék egymást. Mindenek előtt pedig bizalmatlanság alakul ki, mert már nem egyértelmű, ki miért tagja az egyháznak, és már senki nem mer bízni a többiek őszinte szándékában. Mintha az ellentétükre fordultak volna Romano Guardini 1921-ben kimondott szavai, hatalmas horderejű folyamat kezdődött meg, az egyház ébredezik a lelkekben, mondta Guardini 1921-ben. Ma ugyanis inkább így kellene átfogalmaznunk ezt a kijelentést, valóban hatalmas horderejű folyamat zajlik, az egyház eltűnik a lelkekből, és darabokra esik szét az egyházi közösségekben. Miközben a világ egységre törekszik, az egyházat darabokra szaggatják a nacionalista indulatok, Az, hogy sokan eretneknek bélyegzik azokat, akik különböznek tőlük, és azt dicsőítik, ami az övék. Folytatjuk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: pálosaink, a fehér barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette, az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.

Pálos olvasókönyv. Irodalmi antológia. Összeállította Sudár Anna Mária. Simon Máté. Kimondhatatlan jótétemény. Részlet. 1802. Világbíró Sándor, amint Plutarchus nevezetes író feljegyezte, minek utána több országokat és nemzetségeket tűzzel, vassal, maga hatalma alá vetett volna, utóbb, mikor a perzsiai birodalom lakosit meghódoltatni akarná, és ezt se szép szóval, se kemény üzenetekkel véghez nem vihetné, új módot, új mesterséget gondolt ki, hogy őket meghódoltassa. Mert hogy azoknak szívét megnyerné, levetvén a görög ruhát, melyben, mint görög akkoráig járt, perzsiai öltözetet vett fel. Abban ment személye szerint közikbe, és meg is nyerte, amit kívánt. Mert ezt látván a lakosok, mindenütt, valamerre ment, kaput nyitának néki, és úgy fogadák, mind tulajdon véreket, nemzetségekből eredett fejedelmeket. Keresztények. Ha kisebb dologhoz nagyobbat lehet hasonlítani, valamit ilyest cselekedett emberi nemzetünkkel a kegyes és hatalmas Isten, mert mivel se szép szavával, se kemény fenyétékével, mellyel magához kívánt hódítani, nem gondolánk végre, hogy megnyerni szívünket a mi rongyunkba öltözött, azaz emberi természetet vett magára. De vajon miért nem volt oly szerencsés mi velünk, mint világbíró Sándor a perzsiaiakkal? Felelet, az nem tetszett az emberi nemzetnek, hogy ez az emberi testbe öltözött Isten alávaló, szegény, nyomorult sorsot mutatott, holott ezért inkább nagyobb tiszteletet érdemlett volna, mivel hogy ezt a méltatlan sorsot is azért választotta, hogy minket feljebb való sorsra tenne méltókká. Alávaló, szegény, nyomorult sorsot vállalt fel ugyan a megtestesült isteni személy, de nem kintelenségből, hanem akarva. Kitetszik ez csak abból is, hogy ezt a sorsot sok száz, sőt ezer esztendőkkel előbb megjövendőltette és iratta a proféták által. Tudhatták volna ezt a zsidók közül legalább az írástudók, mert a Szentírásban nyilván olvasták, hogy szelíd, hogy szegény, hogy alázatos lészen, de a világi hívságoknak fénye megtompította lelki szemeket, és mivel maguk a feljebb való székeket kívánták, a mulandó kincseken kaptak, úgy álmodoztak, gondolkoztak a megígért messiásról is. Következőképpen az írásnak azon bizonyságait, melyek a messiás alávaló földi állapotjáról szólottak, elfordították, melyek pedig lelki méltóságát, gazdagságát vagy hatalmát jelentették, azt földi méltóságra, gazdagságra, hatalomra magyarázták. Mivel tehát ő tett így földi és világi, fényes, gazdag és hatalmas állapotban nem tapasztalták, nem hitték, hogy igaz messiás. Ha oly pompával, hatalommal, gazdagsággal jött volna e világra, mint a zsidók várták, mit vitt volna végbe? Bizonyára semmit. Ami több, a méltóság, gyönyörűség, gazdagság kívánásra, hajházásra inkább felindította volna az embereket. Mert ha bár mást prédikálhatott volna is szóval, ha az alázatosságot, sanyarú életet, takarékosságot javallotta volna is tanításával, az emberek csak cselekedetére, példájára figyelmeztek volna. És így méltóság, gyönyörűség, gazdagság kívánók maradtak volna. Következendőképpen előbbeni alacsony állapotjukban hagyattak volna. Azért más módot kellett néki gondolni, és kevésségüket alázatossággal, kincs után való vágyódásukat szegénységgel,
kényes és testi gyönyörűségre vetemedett erkölcsüket sanyarúsággal meggyőzni. Ugyancsak valósággal ide is célozott, mindazzal az alacsonysággal, szegénységgel, sanyarúsággal, melyet ma az istállóban, a jászolban, a barmok között, a városon kívül mutatott. Könnyen elejét vehette volna bizonyára, nem csak annak a sanyarúságnak, melyet hideg, vagy istálló, vagy kemény jászol és szalma miatt szenvedett, hanem még annak a gorombaságnak, és megvetésnek is, melyet Betlehem városa lakosítól vett, midőn abban mindenektől megvettetett és szállásból kirekesztetett, mert ha vagy angyali természetet vett volna magára, vagy gazdagabb anyát, dajkát választott volna, semmi efféle nem történt volna rajta, de nem akarta. Sőt, inkább ellenkezőt akart. Azért, hogy érettünk szenvedhetne, és meghalhatna, hozzánk hasonló testet vett magára, hogy megvettetne, alacsony sorsú szülőt választott, hogy mennyei hazánkba visszavezetne, hazáján kívül idegen és esméretlen helyen akart születni, hogy a mennyei palotába helyet szerezne, istállóba akart szállani, hogy a dicsőség ruhájába öltöztetne, osztóba kívánt takarítatni, hogy a lelki buzgóságra felgyullasztana, hideg időben akart e világra jönni. Ó, istenes szándék! Ó, áldott gondolat! Ó, kimondatlan!

Kedves hallgatóink, a Pálos Olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve második fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről,

0: és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat.
1: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
2: Június 17-én a Börtönpostában egy rendhagyó műsorral készülünk. A Mécses vezetőségéből gyűltünk össze páran, hogy a nehézségeinket mutassuk be önöknek. Sok kérdést szoktunk kapni arról, hogy mik a nehézségek a levelező szolgálatunkban, és sok kritikát arról, hogy mindig csak a szépről mesélünk. És hát ebben van igazság. Nyilván azért mesélünk a szépről, mert ez az, ami lelkesít minket, és ez az, ami itt tart minket ebbe a szolgálatba, ez az, ami adja a küldetésünket, annak dacára, hogy bizony nehézségeink, kudarcaink, csalódásaink is vannak. Olyanok is vannak, amit meg tudunk oldani, olyanok is vannak, amiket nem. Úgyhogy egy kicsit ezekről szeretnénk mesélni.
3: Nekem kifejezetten nehézség volt ebben a dologban, hogy a legelemibb dolgokat magyarázni kellett. Tehát például szabadulás után, hogy miért kell TB-kártya. Tehát itt vannak emberek, akiknek életében nem volt TB-kártyája. Meg is megértette, hogy igenis kell az a TB-kártya. Tehát, hogy mi kint meg nem is gondolnak erre, hogy edukálni ilyen alap dolgokban is.
1: Vannak a Bibliának tanításai, parancsolatai azzal kapcsolatban, hogy mit kell nekünk megtenni a másik emberért, hogy ha valaki elnézi, hogy a másik szükségben van, és hogy neki megvan mindene, akkor abban nincs az Isten szeretete, meg hogy agyatok színig teltet, megnyomódtat, meg egy csomó olyan dolog van, hogy neked késznek kell állni, nyitva kell lenni arra, hogy adok a másiknak. Viszont ez egy nagyon nehéz kérdés adott esetben eldönteni. Például, amikor valaki szabadul, az addig még természetes dolog, hogy egy heti bérletet, vagy egy 3500 forintos telefonfeltöltést az ember utalónak elindít, de hol kezdődik az, hogy még arra is szüksége, mert szüksége van igazolványra, mert szüksége van enni, mert szüksége van aludni, de hol tudok én kiszállni? Hol tudom én azt mondani, hogy most akkor ebből elég? Hol nem vagyok én az az ember már, akinek megkeményszik a szimán az, hogy nekem erre 20 forintom volt, és nem adok többet. Tehát, hogy ez engem nagyon keményen megdolgozott, hogy én nekem meddig kell elmenni, hogy ki mondja meg azt, hogy meddig kell segítenem.
4: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Időkapszulát helyeztek el a Hajdúdorogi Görög Katolikus Általános Iskolában. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel kezdeményezett egyeztetésekben, és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített a tartozást átütemezni. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a hajdúdorogi főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus naptárat, a jövő iskolája rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek is tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. Szenzációs történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpádházi királyt azonosítottak, adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszégének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpádházra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozták. III. Béla, Szent László, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma így 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpádház genetikai örökségéről és családi kapcsolatrendszeréről alkotott képet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, a mai ige liturgiának a szövegei valami túlzónak tűnők. Ki tudja ezeket megtenni? Az első olvasmány. Tegnap olvastuk, a jó Ákáb szerette volna megszerezni a szomszédságban lévő Nábot szőlőjét. Szép veteményes kertet akart belőle alakítani, kézre állt neki. Nábot ez a liberális, gyönge jellem, abban azért, hogy tisztelendő, hogy nem a hatalommal próbálta megszerezni a szőlőt, hogy legyen kis veteményes kertje, hanem csak kérte. Nábot pedig az Ószövetség igaz embere, ami az atyáié, ami az isteni, attól nem akarok szabadulni. Mi a királynak se. Depresszióba esik Ákáb, ismerjük, falnak fordul, sírdogál, nem tud enni se. Jezabel ugye a pogány fehér nép, az aztán kézbe veszi a helyzetet, megoldja. Nábotot megöleti. Kidolgozza a módszert lépésről lépésre. És most Illés próféta, a nem udvari próféta, aki már előre menekül Jezabel gyűlöletétől, vissza kell mennie most Ákábhoz. És megmondani neki, ahol felnyalták a kutyák Nábot vérét, azon a helyen fogják felnyalni a te véredet is. És Ákáb ez a szerencsétlen, tetyemucsi ember mit tud erre válaszolni? Megint a maga karakterébe belefér. Csak ennyit mond a jó Illésnek. Rád találtam, mert arra vetemettél, hogy olyat tégy, ami gonosz az Úr színe előtt. Íme nyomorúságot hozok rád, megsemmisítem utódaimat. És akkor még Jezabelhez is szól, hogy a jámbornak nem mondható királynőhöz, a Az Úr azt üzeni, kutyák eszik meg Jezabel, falainál. Idáig kegyetlennek látszik az Úr. Mind Ákábnak, mind Jezabelnak megüzeni a szépet. És mi lesz az eredmény? Ákáb, ez a gyenge karakter most ellenkezőire fordul. Bűnbánati szertartást végez kora szokása szerint. Zsákba alszik, bűnbánatát kifejezve. Testvérek, valakit szembesíteni a bűnével, az nem kegyetlenség. Ha Illés akkor nem teszi meg, amit meg kellett tennie, akkor Ákáb nem tart bűnbántot. Segíteni valakit persze tapintattal, hogy szembesüljön mulasztásával, bűnével, segítség, gyógyír. Ákáb Illéstől ezt a gyógyírt kapja meg. A másik pedig, ami ebből az elbeszélésből következik, az Istennek az irgalma. Isten végül is tudomásul veszi a bűnbántot. Azt mondja Illésnek, láttad-e, hogy Ákáb megalázta magát előttem? Mivel megalázta magát kedvemért, nem hozom rá a nyomorúságot az ő napjaiban. Igazából ennek az elbeszélésnek, amit olyan pajzánul is hallgathatnánk, na Ákáb megkapja a magáét. Nem ez az üzenete. Egy ember képet közvetít, ember merj szembesülni a magad gyengeségeivel, tarts bűnbánatot, Isten irgalmas. Amikor az ember képes szembesülni a maga mulasztásaival, gyarlóságaival, gyógyír az, és Isten irgalmát hozza felszínre. Az evangélium nagyon hasonló üzenet. Ugye kétfajta embert tart számon az Ószövetség. Az ellenséget, meg a barátot. Gyűlöld ellenségedet. Ez az ellenség felé a magatartás. Aki meg szeret, az szeretsed. Üzletkötés az egész. És Jézus ebből a adok, hogy agyféle gondolkodásból kilép. És azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Isten fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Testvérek, milyen nehéz idáig eljutni, hogy a kapcsolataink ne üzletkötések legyenek, adok, hogy adok, hanem valódi kapcsolatok. Isten fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Ez lenne a keresztény, vagy egyszerűen emberi magatartás. És Jézus még hozzátesz egy ilyen megjegyzést. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? És most ki jön, mondja azt a szentenciát, amit sokat idézünk, csak nem veszünk komolyan. Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes, ami mennyei atyánk. Tud-e az ember olyan tökéletes lenni, mint a mennyei atya? Nem. De a kegyelem által igen. Jó, Thomas Merton szeretem idézni, a kegyelem az nem egy lelki benzinfajta, hanem a kapcsolat az Istennel. Hogyan a barátság, a jó barátság jobbá tesz. Úgy az Istennel való élő kapcsolat, mint ma is teszünk, akár az ige hallgatás által, akár a szent áldozásban, ez képes bennünket fölemelni Istenbe. Legyetek tökéletesek, mint ahogy ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát itt van az, hogy a vallásoskodás üres tud lenni, de az a vallásosságnak tud mélységes tartalma, következménye lenni, amikor engedem, hogy Isten fölemeljen az ő szintjére. Erről szól tulajdonképpen minden reggeli együttlétünk. Amen.

0: رادیو.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. június 16-án kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A palesztin zsidó társadalom felfogásról elmélkedik Várnai Péter atya. Egy kis társadalom ismeret. A palesztinai zsidók felfogása szerint a fele barátnak a következő viszonyok felelnek meg. Honfitárs, barát, távoli ismerős. Pontosabban az, aki vallási vagy faji szempontból kapcsolatba hozható. Tehát elég tágas a fogalom. A szeretet parancsa arra kötelez, hogy mindenkinek megadjuk azt, ami neki jár. Ezek a tisztelet, a figyelmesség, a kötelezőn túli segítségnyújtás. Jézus itt sem az emberek közötti tánc és illemórát erősíti meg, hanem a kapcsolatoknak egy új rendjét tanítja, amely szakít minden érvényben lévő szokással. Az elmúlt szombaton, június 13-án a Szabadka melletti Szent Kúton rendezték meg a Mária Rádió napját. Az eseményről beszélgetünk Palatinus István atyával, a szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztőségének műsorigazgatójával, akit szeretettel köszöntök a telefonban.
2: Én is köszöntöm, és a vezetőt is köszöntöm, a Mária Rádió hallgatói, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tisztelt István atya, hogyan készültek a szép ünnepre?
2: Amióta Szerbiában a magyar Mária Rádió szerkesztősége létezik, azóta elhatároztuk, hogy a Szabadka melletti Szent Kút, vagy könnyező szűzanya kegyhelyen, minden esztendőben a szűzanya szeplőtelen szívének ünnepén Mária Rádiós napot fogunk tartani. Ez számunkra nagyon fontos, hogy a hallgatósággal tudjunk találkozni, együtt legyünk, együtt imádkozzunk, elmélkedjünk, egy szép kis lelki nap keretében tesszük ezt már több éven keresztül, és erre a környező egyházközségekből, de akár távolabbról is érkeznek Mária Rádió hallgatók, vagy éppenséggel hívek, hiszen ez a kegyhely Szabadka mellett egy nagyon-nagyon-nagyon kedvelt kegyhely, ami nagyon régi múltra néz vissza, szinte amióta emberek élnek Szabadka környékén. Itt egy csodálatos kis forrásban gyógyulásra nyertek azok az édesanyák, akik a beteg gyerekeiket elvitték és megmosdatták itt ebben a vízben. Ezért különlegesen augusztus hónap végén, akkor van ez a fő búcsúja ennek a kegyhelynek, megtelik ez az egész nagy, hatalmas, csodálatos tér a Palicsi tó mellett, gyönyörű szép zöld környezetben, gyönyörű fák között, és leginkább, legtöbben az édesanyák vannak jelen ma is, a gyermekekkel, édesanyák, nagyanyák, de azért ebben vannak édesapák is, és ez számunkra egy nagyon-nagyon kedves hely. Itt éljük meg folyamatosan a Mária Rádiónak a napját is, ami ugyanilyen forrás számunkra, amely gyógyírt hoz az ember szívébe, lelkébe, akármilyen kéréssel fordulunk hozzá is, ebben az esztendőben különösen is a készületünknek egy nagyon fontos mozzanata volt az, hogy egy bölcs atyát hívjunk meg, egy idős atyát, aki az ő élet tapasztalatából, a bölcsességéből kincseket tud előhozni, és arra kértük, hogy ő tartson nekünk elmélkedést ezen a napon. azután rózsafüzért imádkoztunk közösen, szentmisét ünnepeltünk, gyónási lehetőség. És hát mint minden évben az esztendőben is szép számban összejöttünk.
0: Az egyházi vezetést és a Mária Rádiót kik képviselték az ünnepségen?
2: Az egyházi vezetést a Mária Rádió műsorigazgatója képviselte, és főtisztelendő Nagy Józsi atya, aki tiszamenti nyugalmazott főesperesként most az idős nyugdíjas papi éveit Szabadkán tölti a papi otthonban, egy nagyon nagy lelkülettel munkálkodó atya volt, amink Zentán, a Kiszenterész plébánián végzett papi szolgálatot, különösen is kitűnt a házas hétvége lelkiség elmélyítésében, nem csak itt a délvidéken, akkor még anyaországban nem is volt házas hétvégés lelkiség, amikor már itt elindult, és ennek az egyik elindítója is lelki vezetője, Nagy Józsi atya, sokan ismerik Magyarországról is, biztosan a Mária Rádió hallgatói közül is, és hát nagy öröm volt számunkra, hogy Józsi atya, aki ez mellett még a fokulár lelkiségnek is a mélyítője is elindítója volt itt a délvidéki részeken, egy nagyon szép előadást tartott nekünk arra a témára, hogy a Mária Rádió a szűzanyával együtt Jézust adja nekünk. És ez a gondolatok, ezek a tapasztalatok, ami az atya hosszú papi működésén keresztül megnyilvánult, valóban nagyon-nagyon sokaknak, akik itt voltak, akár fiatalabbak, akár idősebbek is, egy jövőbe mutató elmélkedéssel megerősített mindannyiunkat, a Mária Rádió munkatársait is, vezetőségét is, önkénteseit, hallgatóit is, a Mária Rádiónak a küldetésében és abban a szolgálatban, amit a Mária Rádió végez az egyház keretén belül.
0: Hányan vettek részt a találkozón, különösen fiatalok, és milyen hangulatba telt?
2: Minden évben nagyon-nagyon jó hangulat. Mindig össze szoktak hozni sok-sok mindent, utána van egy kis szeretett vendégség is, amikor befejeződik a szentmise, ez mondjuk rá délután fél három magasságában történik, és hát mindig szépen vesznek részt rajta. Számbelileg, statisztikailag ez nem is annyira lényeges. Ebben az esztendőben pont 2026-ban egy napra esett Pádolai Szent Antalnak és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének az ünnepe. Ezért egy picit talán kevesebben voltak, de nem volt ez annyira érezhető. Azokból az egyházközségekből, ahol pont ezen a napon ünnepelték Pádolai Szent Antalt, és ebből van jó pár plébánia közösség itt a délvidéken, hát onnan nem igen jöttek most hívek, ami más évben akár szervezeten, akár autóbusszal is érkeztek ide a Szentkútra. Ez egy gyönyörű szép kiránduló hely is, és egy nagyon nagy érdekessége van még ennek a helynek, hogy szinte párhuzamosan a 19. század kezdetétől fogva az ortodoxokkal együtt zarándokoltak ide a hívek a forráshoz, a Szűzanya közelségébe, és ma is létezik itt egy ortodox kápolna, a kút az mindenkinek közös, a forrás mindenkinek közös, és van egy gyönyörű szépen képzett kis kápolna a környező Szűzanya kegykép részére, pont a Szentkút mögött, ez a katolikus rész, ott is lehet szentmisét bemutatni, van egy csodálatos, szép kis kápolnánk, oltári szentség kápolna az irgalmas Jézus tiszteletére, és egy hatalmas teret körül ölelő szabadtéri oltár, aminek a két fontos szentje az eddig a valamikori közös Jugoszláviából származó Teréz anyának a képét mutatja az odaérkező híveknek, középen a Krisztus kép, előtte mindig kihelyezzük a kegyképet, másik oldalon pedig ott van Lipót atyának, Leopold Bogdán Mandicsnak, megint csak ebből a térségből származó szentnek, aki Pádua második nagy szentje, páduai Szent Antal mellett, Lipót atya gyóntató, akinek az éppen maradt testét Pió atyával együtt Ferenc pápa a múlt években Rómába is elvitette, hogy ott az irgalom forrásából meríthessenek a hívek. Hát ilyen gyönyörű szép környezetben voltunk jelen.
0: Megköszönöm Palatinus István atyának a szívélyes beszélgetést.
2: Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és azt kívánom, hogy bárki, aki Szabadkára elkerül, Szabadkán jár, ne hagyja ki, hogy keresse föl a Szabadka melletti Szent Kutat, ezt a Szabadka városi kegyhelyet is, tehát az egyének is fontos kegyhelye, ahol egyaránt a horvát Bonyevác, a magyar katolikusok és a szerb ortodox hívek is köszöntik Jézus Krisztusnak az édesanyját, és hát mi is szeretjük itt ünnepelni a Mária Rádió királynőjét, aki valóban folyamatosan tanít bennünket, hogy a mi küldetésünk nem más, mint hogy Jézust adjuk az embereknek, Jézust adjuk tovább, aki egyszerre Mária fia, de aki mestere is, tanítója is, s akitől annyi sok mindent tanulhatunk mindannyian közösen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhattam erről a szép ünnepünkről.
0: Atya, mi is nagyon szépen köszönjük. Isten áldását kérem a további tevékenységükre.
2: Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja magukat, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tőled is elbúcsúzunk, kedves hallgatón, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgasd meg Hanvas Béla az Isten tenyerén című költeményét. Előadja Mohai Gábor.
3: Hanvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Kedvan. Évközi 11. hét.

Dicsérd lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltárt éneklek Istenemnek, amíg csak leszek. Boldog, akinek az Úrban, az ő Istenében van reménye. Boldog a zsoltáros, hogy Istenben van reménye, s boldogságában dicséri Istent. Segít imára készülnöm ez az Isten dicséret, s a mögötte érezhető túlcsorduló öröm. Most kérem az Úrtól azt az ajándékot, hogy a mai napom eseményei, találkozásai mögött megláthassam az ő boldogító és reményt keltő szándékait és tetteit. Majd meghallgatom a mai evangéliumi szakaszt Szent Máté könyvéből.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták. Szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót mindazokkal, akik gyűlölnek benneteket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok.

Meredek tanítással lepi meg Jézus a hallgatóit. Mint mondja, nem csak a keresztények, de szinte mindenki, még a lenézettek, a bűnösök is szeretik testvéreiket, a hozzájuk közelállókat. Ha viszont Jézus követőinek szeretnénk tudni magunkat, akkor Isten szeretetének tökéletessége, teljessége legyen a mércénk. Még ellenségeinkkel kapcsolatban is. Elgondolkozhatom azon, hogy vajon nem az érzelmekre szűkítem-e le a szeretet vagy a gyűlölet fogalmát. Hogy Jézus vajon nem sokkal inkább a jó szándékot és a segítő tetteket hangsúlyozza még akkor is, ha érzelmi háború és ellenséges érzelmek dúlnak a lelkünkben. Hisz a mennyei atya is fölkelti napját a gonoszokra és a jókra is. Kemény dió ez. Mintha éppen engem akarna tanítani Jézus.

magamba nézek. Milyen érzelmeket váltanak ki belőlem Jézus szavai? Lehetetlenségnek tartom, hogy szeretettel forduljak azok felé, akik ellenemre tesznek. Szét tudom-e választani önkéntelenül felmerülő érzelmeimet a mindenkit megillető jó szándéktól és segítőkészségtől? Csak tehetetlenséget érzek ekkora feladat hallatán? Vagy bizalom is van bennem Isten felé, aki engem is bevonva akarja tökéletesíteni a szeretett kapcsolatokat a világban?

0: meghallgatom újra az evangéliumot, és most különösen is arra figyelek, hogy Jézus egy igen nehéz, de annál szebb és nagyszerű feladatra hív meg bennünket. És ez a hívás nekem is szól.
1: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták. Szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót mindazokkal, akik gyűlölnek benneteket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok.

felidézhetem azt is, hogy a megbántottság, a harag vagy a szomorúság bennem kavargó érzései ellenére tudtam-e jót kívánni, vagy akár jót tenni az illetőnek. Majd beszélgetésbe eredjedek Jézussal. Elpanaszolhatom neki, hogy milyen nehéz számomra negatív érzelmeim fogságában az ellenség szeretet megvalósítása. Kérhetek tőle bátorítást és erőt, hogy érezhessem jelenlétét a kritikus pillanatokban, hogy adja szájamba a szavakat, hogy mozdítsa szívemet a jó akarat és a jó tettek irányába.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyermekvédelmi szakember lett a Jó Ember díj idei kitüntetettje. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Több mint 40 hallgató végzett idén a Lublini Katolikus Egyetem magyar lektorátusán. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsana nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Deák Péter, gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány Jó Ember díját, tudósít az MTI. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a Pécsváradi várban adták át vasárnap. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, segít, képez, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. Munkássága során kézműves tehetségét és a természethez való vonzalmát is kamatoztatja. A keze alatt felnövekvő gyermekek megismerhetik az alkotás boldogságát, és megtapasztalhatják a nomád élet rejtelmeit is. A díjat, amelyet minden évben olyan ember kap meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad, 21. alkalommal ítélték oda. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának közreműködésével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel, kezdeményezett egyeztetésekben és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített például a tartozást átütemezni. Több mint 40 hallgató végzett idén a lengyelországi Lublini Szent II. János Pál Katolikus Egyetem magyar lektorátusán tartott képzéseken, adja hírül az MTI. A nagy érdeklődés miatt 4 csoportban indították a magyar kultúra és történelem alapjait is magában foglaló nyelvórákat. Az órákon az egyetem hallgatói, doktoranduszai, valamint

0: tanárai is részt vettek. Voltak köztük politológusok, leendő diplomaták és jogászok, nyelvészek, pedagógusok és teológusok is. A Václav Felczák Alapítvány a 2025-26-os tanévben 14 lengyelországi középiskolában szervezett és támogatott magyar nyelvtanítást, összesen közel 60 diák számára. A lublini lektorátus, bővítve a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő lengyel egyetemisták körét, kiegészíti a három lengyelországi magyar tanszék munkáját is, Varsóban, Krakkóban és Poznánban. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép nyári délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A kedd délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szigler Luizi köszönti minnyájukat. Telefonszámunk 061-374-0904-es, és már jönnek is a telefonok. Mária Rádió, tessék!
2: Mága Jézus nevébe kérem szépen nagy szeretettel a közös imát önökért, az adakozókért, minden rászorultért, valami drága szüleim, felkívült vér, hallományom egész életére.
1: Imádkozzunk értük szeretettel, Isten áldja. Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én szeretnék az Úr Ipoly atyáért imád kérni, aki volt egy időben a Mária Rádió műsorigazgatója is, és a Szent Imre templom plébánosa is. Ő most nagyon beteg, és kérem az Úr Jézust és a szűzanyát, hogy adjanak erőt neki a betegség elviselésében.
1: Köszönjük szépen, ilyet, hogy ezt elmondta, és mi is imádkozunk szeretettel érte. Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen az eddig kapott sok-sok kegyelmet. Kérném szépen a közös imát továbbra is férjem gyógyulásáért, élő és elhúgy szeretteinkért, gyermekeim gondjainak megoldódásáért, és Adrien unokám holnapi vizsgájáért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen a hívást.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok.
1: Igen, tessék mondani, hallgatok.
5: Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, a barátnőmért, aki nagyon beteg, és én is beteg vagyok. És imád szeretnék kérni még minden családtagomért, és köszönöm a sok segítséget, amit a szűzanyától kaptam. Kérem a szűzanyát, hogy segítse meg minden embert, aki beteg, és áldást küld, kérem, hogy áldja meg a Mária Rádió minden dolgozóját, és minden segítőjét.
1: Nagyon szépen köszönöm. Önnek is ezt kívánjuk, és imádkozzon velünk továbbra is. Ha most nincs telefon, akkor adjuk be az üzenetrögzítőt.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, és imád kérek élő Péterért, az ő megtéréséért, a Szentlélek vezetéséért, hogy a Szentlélek vezesse a döntéseiben, döntéshozatalaiban, és Isten áldása legyen minden útján. Szűzanyába Jézussal kérem Isten irgalmas szeretetét, hogy ölelje körül Szent Józsefet, kérem, hogy imádkozzon érte. Nagyon fontos az ő megtérése, és az ő döntései. Uram, kérlek, segíts meg őt. Köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék!
7: Kérdezik a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni egy házas párja, hogy szétmentek, és a gyerekek is ott vannak. Úgyhogy meg nem csak ő értük, hanem minden olyan házas párja, ahol nem, nincs a harmónia, nincs a szeretet. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi is köszönjük szépen, és kérjük Szent József közbenjárását, hogy a család összetartson, és ne történjen ilyesmi sehol. Mária Rádió, tessék! Haló? Ha van valaki a vonalban, kérem, hogy próbálja meg még egyszer a hívást. Imádkozunk elhújt Henriett András, Péter és Sándor lelkeüdvéért. Mária Rádió, tessék!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék közös imád kérni Keresztapám lelki üdvéért, édesanyámért, testvéreimért, hazánkért, a békéért, a vizsgázókért, a Mária Rádió minden munkatársáért és a rádió fennmaradásáért, egy köszönet a gyönyörű műsorokért és misékért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is, Isten áldja. A szegedi család élő és elhunyt tagjaért kérik az imát, valamint papokért, orvosokért, vezetőkért és a világ békéért.
9: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imát kérni elhunyt család tagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
10: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért, amelyet életem során kaptam. Közös imád kérek szépen testi-lelki gyógyulásért, hitért, erőért, reményért, az utazókért, egészségben hazaérkezésért, a születendő gyermekekért és szüleikért, a nyaraló gyermekekért, és azokért, akik velük vannak a nyaraláson és segítenek nekik, a ma született Nimród babáért és szülei életére áldást kérünk, és áldást kérve Katalin Ferenc, Dani Dóri Emi életére, valamint Júliáért és barátjáért, Kláráért és társáért, Sociét és családjáért, a párt és munkát keresőkért, Gyuláért, gyermekeiért, testvéreiért, és a család minden tagjáért.
1: Mária Rádió, tessék!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni nagy beteg Jácin gyógyulásáért, élő és meghalt szeretteimért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért és családi békéért.
1: Köszönjük szépen, imádkozzunk együtt ezekre a szándékokra is. Mária Rádió, tessék!
12: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Imád szeretnék kérni, hálát adok a kapott kegyelmekért, és imád kérek élő és elhunyt szeretteimért, különösen Margit volt testvérünk lelki üdvéért, unokáim sikeres vizsgájukért, és hogy a családomban szeretet és béke legyen, és magam gyógyulásáért is.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja Önöket. Mária Rádió, tessék!
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Luzika, köszönjük szépen azt, hogy a Mária Rádióban tetszik lenni. Bocsásson meg, de épp csöngetnek, ja Istenem, mert itt vannak a munkások. Bocsásson meg,
1: akkor próbálja mű, meg egy perc múlva.
13: Főleg, mert itt dolgoznak itt a lépcsőházban. Egy pillanat. Jaj, köszönöm, elnézést, köszönöm, már itt is vagyok, csak beadták
1: a kérdést,
13: amit elkértek tőlem. Édes Luizikám, nagyon szépen köszönöm a közbenjárását, mindig értünk, és a drága kedves halottaimért, amit már nagyon sok van, és már nem is akarok felsorolni, azon kívül a nagyobbik lányomnak holnap lesz az élő családomért is kérném szépen az imát, köztük a nagyobbik kislányom, akinek holnap lesz a születése napja, és a kis 9 éves unokám, aki viszont holnap jön haza a 3 napos iskolai kirándulásból, a Velencei tó felementek, és hát kérem a szűzanya oltalmát mindkettőjükre és a családom minden tagjára, a Mária Rádióra is kérném szépen az imát, és a békém, hogy megszülessen. Dicsértessék a Jézus
1: Köszönöm
13: Krisztus.
1: Szépen a kedvességét, és imádkozunk együtt Önnel is. Kedves hallgatóink, a kedd délután imaláncot hallották a budapesti stúdióból. A hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat Esztergomból, és minden szándékot felajánlunk. További békés szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Irgalmasság órája.
1: Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét. Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak, Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét. Engesztelj és ő bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelj és ő bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét. Engesztelj és ő bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Amíg csak élünk, növekszik bennünk az Isten szeretet. Egész halálunkig kell munkálkodnunk ezen az érzésen. Felismertem és megtapasztaltam, hogy a szeretetben élő lelkek nagy megvilágosodást élveznek Isten dolgainak felismerésére, mind a saját, mind a mások lelkében. Míg az egyszerű, képzetlen lelkek is kitűnnek tudásukkal. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az irgalmasság rózsafüzért imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenütt kívánunk!
1: Ezt a rózsafűzért a Néri csoport ima, Néri Fülöp ima csoport imádkozza Mária Rádió kápolnájában. A rózsafűzért felajánljuk a pápa szándékára, és a Szentlélek ma ezt a kérést adta a szívembe, hogy mondjam el önöknek is, hogy akinek van olyan ismerőse, aki esetleg betegágyon van, vagy kórházban, és még nem fogadta el az Urat, kérem, hogy őt is vegyék a szívükbe. Én is egy ilyen testvérért imádkozom, hogy a Jézus be tudjon lépni hozzá, és megmeneküljön. És tegyék hozzá önök is az ima szándékaikat, és élő hittel, szeretettel imádkozzunk, és könyörögjünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak és a hitünknek sem. Uram, köszönöm, hogy a te feltámadásod nem olyan természeti jelenség, mint egy távoli csillag különleges ténye, hanem mindennapjaim reménye lehet, napi örömöm forrása és nehézségeim gyógyszere. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megtestesülésben történt meg. Csak azt tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Elérkezett pünkös napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadta az égből, és egészen betöltött a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak fel előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra nyitotta őket. Szentlélek a neve annak, aki az Atyával és a Fiúval egy lényegű, és dicsőítjük őt is. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a keresztségben adja magát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsa füzét negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, míg nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott

0: örve. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen. Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Az égen nagy jel tűnt fel egy asszony, kinek öltözete a nap volt, a lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen tüzet az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzötten, földi életének végén testestül, lelkestől fölvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta mindenség királynéjává tette az Úr, hogy tökéletesebben hasonljon a fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, manasztán teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, manasztán teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, manasztán teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, manasztán teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk élőben a Mária Rádió kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Időkapszulát helyeztek el a Hajdúdorogi görögkatolikus általános iskolában. Szedd magad, Levendula szüretet tartottak a Pannonhalmi főapátságban. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedész Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szenzációs, történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpád-házi királyt azonosítottak, adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpád-házra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozzák. III. Béla, Szent László, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpád-ház genetikai örökségéről és családi kapcsolatrendszeréről alkotott képet. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil görögkatolikus általános iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a hajdúdorogi főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus falinaptárat, a jövő iskolája a rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek is tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. 2 napra ismét megnyitotta kapuit a Pannonhalmi főapátság arborétuma, ahol hétvégén elstartolt a népszerű Szedd magad levendula szüret, tudósít a Kisalföld hírportál. A rendezvényen Gellért Csaba, Metód testvér látta el hasznos tanácsokkal a látogatókat. A szerzetes kiemelte, hogy a pannonhalmi levendula kiváló étkezési minőségű, a felhasználásának csak a képzelet szabhat határt. Készíthető belőle illóolaj, szörp, nyugtató fürdő, a helyi cukrászdában a levendulás sütemények mellett igazi különlegességként levendulás mentás koktélt is kósolhatnak a vendégek. Metód testvér szerint a növény legfőbb jótékony hatásai 3 szóban foglalhatók össze: hűsít, kikapcsol és relaxál. A gyógynövénykertben vezetett túrát és gyermekprogramokat is tartottak a hétvégén. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedész Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Simon Dávid atya vagyok, és azt kérték tőlem, hogy beszéljek a megtérésem, a megfordulásomnak a történetéről, de azt gondolom, hogy még mielőtt belevágnék, érdemes tisztázni azt, hogy én mit értek megtérés alatt. Én egy radikális Isten felé fordulást értek ez alatt, amikor az Isten átszövi a minden napjainkat, mármint az Istenre való gondolás, az imádkozás, amikor tényleg igyekszünk őt helyezni az életünknek a kellős középpontjába. Alapvetően katolikus gyökerű családból jöttem, amiben voltak megtért emberek, voltak olyanok, akik mondjuk ilyen vasárnapi keresztények voltak, de lényegében szinte talán egy vagy két kivételt leszámítva mindenki istenhívő volt. Magyarán én abban szocializálódtam, hogy Isten létezik. 2000-ben érettségiztem, jelenleg 43 éves vagyok. Emlékeim szerint ugye a rendszerváltás után, amikor visszakerült a katolikus egyház kezébe, az iskolába jártam, én onnantól kezdve katolikus iskolába jártam. Én soha nem voltam ellenséges lényegében a hittel, ahogy azt már említettem. 18 éves koromig lényegében vasárnapi keresztény voltam. Nagy hatással nem voltak rám a hittanórák, tehát sem közelebb, sem távolabb nem kerültem a katolikus iskolában a mi teremtő urunkhoz. Aztán, mivel hogy nekem a kosárlabda volt a szívemnek a közepében nagyon sokáig, és látszott, hogy nem vagyok elég tehetséges, hogy kosárlabda karrierről itt szó nem lehet, ezért egyszerűen elvesztettem az életemben a célt. Nem volt semmi olyasmi, amiért képes voltam nagy áldozatokat hozni, akár élni, halni, amiért tudtam volna keményen dolgozni. És így, amikor Piris Csabára fölkerültem egyetemre, akkor teljes mértékben lényegében a világ felé fordultam, és a világtól vártam a kielégülést. Itt váltam nagyjából 19 éves koromban napi füvezővé, 10 évig voltam marihuana használó, szerencsejátékfüggő lettem, rengeteg sok időt töltöttem játéktermekben. Az elején nyilvánvalóan, hogy ezek az érzéki kielégülések sokat adnak, de aztán ugye egyre kevesebbet, 3-szor totálkára tört az autó alattam 18 és 23 éves korom között, és mind a 3-szor hajam szála sem görbült, pedig egyszer fejre is álltam az autóval, és a második alkalommal elkezdtem egy kicsit imádkozgatni, ott egyik rokonommal fölvettem a kapcsolatot, ő elküldte nekem Siennai Szent Katalinnak a dialógusát, az nagyon nagy hatással volt rám, aztán Pió atyáról rengeteg sokat kezdtem el olvasni, az ördögűzéssel kapcsolatban, és akkor itt valahogyan így a metafizika, a fizikai világon túli világ, a vallás, az egzisztenciális kérdések nagyon elkezdtek engem foglalkoztatni. Ott volt egy nagy gyónás élményem, amikor megtapasztaltam, hogy a gyónás az nem csupán annyi, hogy kibeszéljük, kiventiláljuk a dolgainkat, hanem ott egy óriási békét tapasztaltam meg, amit nyilvánvaló, hogy az Isten nélkül élő embernek nem lehet a sajátja a béke. Teljes ilyen ürességet éreztem, rezignáltságot, közönösséget, nem volt bennem vitalitás. Aztán ott egyetem utolsó évében visszaszoktam a vasárnapi misékre, és miután lediplomáztam szociológiából, azután mondjuk a minden harmadik misére mehettem el Budapesten, ott kezdtem el dolgozni. Ami viszont megmaradt, hogy rengeteg sokat olvastam filozófiai meg vallási témába. Többnyire keresztény könyvek, de elolvastam a Korán, buddhista tanítások, Seneca, Marcus Aurelius. Tehát, hogy azok a kérdések foglalkoztattak, hogy mit kell tenni, miért vagyunk itt, mi az élet értelme. Hát az igazán húsba vágó kérdések. És egyszerűen végig azt éreztem, hogy a kereszténység annyira magasztos, szép és annyira igaz, hogy semmi kétség nem keletkezett bennem, hogy más irányba kéne menni. Olvastam lényegében arról is, hogy a különböző protestáns felekezetek mit hisznek, de hát meg voltam róla győződve, hogy ez az a vallás, amit Jézus Krisztus alapított, és aztán később találkoztam a Buenos Aires-i eukarisztikus csodával, az teljes mértékben megerősített, vagy inkább nem is megerősített, mert addig nem igazán gondoltam bele, hogy Jézus Krisztussal találkozom az áldozásban, amikor áldoztam. De a Buenos Aires-i eukarisztikus csoda, amikor szívizom átalakult ott 96-ba, és rengeteg sok empirikus kutatást végeztek el a mintán, meg utána olvastam más eukarisztikus csodáknak, ugye Lanciano 6. század, aztán 2006 Tixla, Mexikó, azt hiszem 2013 Legnica, Lengyelország. Ami érdekes volt, hogy nyilvánvaló, hogy egyre inkább éreztem azt, hogy így nem jó az élet, nincs bennem megérkezettségérzés, nem érzem teljesnek magamnak, nem érzem boldognak maguknak, nem vagyok derűs, csak úgy vegetálok, lézengek, de igazából a fordulat addig nem következett be, amíg nem kezdtem el imádkozni, mert 29 éves koromig nekem annyi volt az ima életem, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. Most az Isten ennek is örül nyilvánvaló, de egy valami biztos, hogy ennyi imádságon keresztül az Isten még soha senkit nem változtatott meg. Mert valójában minket az Istennel való érintkezés képes megváltoztatni, mert az Isten a szeretet, minél többet érintkezünk a szeretettel, annál jobban részesülünk ebből a szeretetből, és annál inkább megengedjük, hogy ez a szeretet, aki maga az Isten, áttransformálja a lelkünket, önmagához hasonlóvá tegyen minket. Ha megnézzük az evangéliumokban, nagyon úgy tűnik, hogy Jézus az az atyával szüntelen kapcsolatban volt, rengeteget imádszott, a szentek azért lettek szentek, mert mind az imádság emberei voltak, és valahogyan nagyon ritka az a keresztény testvér, akinek számottevő, komoly ima élete van, mert valahogyan ez az üzenet annyira belevésődik az emberekbe, amit nem tudom, hallhatnak 10-12-14 éves korukból, hogy el kell imádkozni a reggeli, meg az esti imát, meg az étkezési imákat, vasárnap el kell menni szentmisére, meg évente legalább egyszer gyónni kell, hogy azt gondolják, hogy ez a kereszténység csúcsa. Pedig nekem az a tapasztalatom, én is volt úgy, hogy nagyjából ezeket csináltam, és nem sokat változtam. Az igazi változás akkor kezdődött el bennem, amikor elkezdtem nagyjából napi 3/10 rózsafüzért imádkozni, és minél többet imádkoztam, annál ütemesebb volt a metamorfózis, az átalakulás, mert ugye a keresztény életünknek a célja itt a Földön, az átistenülés, engedni, hogy Istennek, hogy Isten lehessen bennünk, egyesülni a bennünk lakó Istennel, és nyilván a földi életünk után az üdvösség. És ehhez sok időt kell az Istennel tölteni, oda kell szánni az időt, nem szabad az Istentől sajnálni az időt, hanem tényleg minél több az ima, annál gyorsabb a változás, könnyebb az élet, gyorsabban gyógyulunk, annál gyorsabban válunk Krisztus hasonmássá. Akár azt is mondhatnánk, hogy az imába kifeszítjük a lelkünk vásznát, hogy az Atya a fiának az arcát ráfestesse, és hát sokszor kell kifeszíteni, hogy legyen ideje dolgozni rajta. Tehát az ima a kulcs, legalább egy napi egy órát imádkozni kell, még egy dolgozó embernek is, egy fél óra csöndes ima reggel, létfontosságú, hogy nem mindig csak mi beszéljünk, hanem hallgassuk is az Istent, nem mindig azt mondjuk, hogy mi mit akarunk, hanem hogy megkérdezzük az Úrtól, hogy te mit akarsz tőlünk. Napközben simán el lehet mondani egy rózsafüzért, napi háromat is el lehet mondani, a Pompeit nagyon jó 54 napig egy szándékra napi három rózsafüzért mondani, az már húzós, de hát a szeretet lényege az áldozat. Aztán a szentségimádás, ugye azt mondja a kalkuttai Szent Terész, hogy a földön a leghasznosabban eltöltött idő, az oltári szentség előtt eltöltött idő. Úgyhogy az ima volt a kulcs, egyre többet kezdtem el imádkozni, ott léptem a megtérés útjára, aztán 31 éves koromban, 2 évvel rá, az El Camino-nak a 800 kilométeres szakaszát lezarándokoltam, és akkor ott volt idő ilyen napi 4-5 rózsafüzért elimádkozni, ott már kiírtam magamnak a rózsafüzér titkokat, és akkor utána fölajánlottam magamat a szűzanya szeplőtelen szívének ezzel a 33 napos lelki gyakorlattal, és ott mindig el kellett mondani egy szent olvasót adott napnak a szentírási szakaszai előtt, és akkor úgy döntöttem, hogy mi lenne a életem végig, legalább egy rózsafüzért elmondanék. Nyilván volt időszak, amikor ez fölment napi 4-re is, de nagyon kevés nap volt, amikor a napi egy szent olvasót nem imádkoztam el. Volt egy flörtöm a domonkos renddel, Bordóban voltam 5 hónapot egy domonkos rendházba, de franciát tanulni, és akkor ott lépett be lényegében a csendes ima az életem, vagy esténként bementem a sötét templomba, aztán azt éreztem, hogy inkább itthon kéne nekiugranom a teológiának, meg a filozófiának, és akkor ezért így elkerültem az Egri szemináriumba, és ott lépett be az életembe, hogy napi fél óra szentségimádás, minden napot voltam, és ez azóta is az életemnek az egyik legmeghatározóbb része. Igyekszem napi 1 órát az oltári szentség előtt tölteni. Ott pihenek meg az Úr Jézus kezében, onnan jön az erő, a béke. Nekem a legkedvesebb imaformám egyszerűen csendben csak ott lenni az eukarisztiában jelenlévő Úr Jézusnak a lábainál. És hát nyilvánvaló, ahogy elkezdtem imádkozni, ott 29 éves koromban 2 dolog történt, az Isten lassan elkezdte elvenni a vágyat a szenvedélybetegségeim iránt, és egyre jobban éreztem magamat, bár hozzáteszem, hogy ott volt azért egy ilyen 2-3 éves sivatag időszak, amikor onnan már elindultam a sötétségből, de még nem voltam eléggé közel az Istenhez. Volt egy jó hosszú időszak, amikor nem érzékeltem meg az Istennek a békét, mert azért az Isten békéhez meg kell küzdeni. Nem egyik pillanatra a másikra kapjuk meg ajándékba, hanem az ima egy küzdelem. A sivatagi atyák meg a legtöbb szent is úgy beszélt az imáról, mint egy harc. Mert azt elimádkozni, én Isten, jó Isten, lecsukodik már a szemem, az nem egy nagy küzdelem, de akár minden nap elimádkozni egy rózsafüzért, az harc, hogy minden nap fél órával korábban kellni, hogy fél órát töltsünk csöndbe az Úrral, vagy elmélkedve a Szentíráson, az már küzdelem. Tehát minél több az ima, annál nagyobb a küzdelem. De hát szoktam mondani, hogyha tényleg az Isten nyerhetjük el az imán keresztül, akkor bármilyen fárasztó is legyen, nincs annál értelmesebb tevékenység, és kifizetődőbb, akár ezt is mondhatnám, mint hogy sok időt tölteni az imával. Erősödött bennem a vágy, de ha nem értettem semmit félre, akkor az Isten vágyott arra, hogy én az ő papja legyek. Amikor 29 éves koromban elkezdtem imádkozni, egyre többet gondoltam arra, hogy hát papnak kéne lenni. Egyszerre óckodtam ettől a gondolattól, de egyszerre volt bennem egy ilyen vonzás. Ment egy nagy vívódás bennem, eltartott 32 éves koromig. Volt egy ilyen 3 év, húzd meg, erezd meg, még egy kicsit várok, majd meglátom, hogy lesz. És igazából az El Camino alatt éreztem azt, nem történt velem semmi különös, csak egyszerűen én elementáris erővel éreztem, hogy menni kell. Utána kaptam egy megerősítést, amire nagy szükségem volt, a Mészáros domonkos atya kivitt egy osztrák paphoz, akinek profétai karizmája van, és imádkozott felettem készföltétellel, és azt mondta, hogy kapott egy képet, hogy reverendába térdelek egy üres templomba az oltári szentséget. Nagyon jól esett ez a megerősítés, hogy akkor ez nem csak az én hóbortom, hogy papnak kéne lenni. Onnantól kezdve, hogy betettem a lábam az Egri szemináriumba, bennem soha föl nem vetődött, hogy más kéne csinálni. És hát 4 gyönyörűséges évet töltöttem az Egri szemináriumban. 2-szer elvégeztem a Szentlélek szemináriumot. Ha valaki még nem végezte a Szentlélek szemináriumot, és van módja, mindenképpen ez egy 9-10 hetes lelki gyakorlat, ahol heti egy találkozó van egy tanítás, meg egy kis csoportos megosztás. Hihetetlen dolgok történnek ott a szívekben. Soproni származású vagyok, ezért 4. év végén kértem Ternyák Csaba érsek atyától, hogy engedjen át a Győri Egyházmegyébe, Veres András püspök atyától meg, hogy legyen kedves átvenni, és mind a ketten voltak ilyen jók hozzám, így az utolsó két évet a Győri Szemináriumban végeztem el, 39 éves koromban, szenteltek, és én soha nem gondoltam volna, hogy az Isten ilyen boldoggá fog tenni. Nem tudok elég hálásnak lenni, már csak azért is, hogy megmentett, hogy kihozott a gonosz léleknek a markából, a különböző szenvedélyek rabságából, a kábítószer, meg a szerencsejáték rabságából, és nem elég, hogy megmentett, de még elhívott engem, nyomorultat papnak is, és hát ez egy borzasztó nagy ajándék. Nagyon szeretem ott Márk evangéliumában, amikor az apostolok kiválasztásánál van, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek, és hogy hirdessék az evangéliumot. Nekem ez a legfontosabb, hogy az Istennel lenni, és akkor a vele való töltekezésből, gyarapodásból elindulni az emberek felé, engedni, hogy ő használjon engem, hogy mondja Kalkuttai Szent Teréz, hogy én csak ceruza voltam az Isten kezébe, mert ez a lényeg, hogy átengedni magunkat az Istennek, mind jobban engedni, hogy az Isten akarata teljesedjék be a mi életünkbe, és hogy mi önző akaratunkat próbáljuk háttérbe szorítani, és tényleg elképesztő, hogy ha az ember imádkozik, akkor elkezdenek történni a dolgok a szívébe és az életébe, és úgy tudnám mondani, hogy ahogyha sokat imádkozunk, az Isten elkezdi rendezni a lelkünket is, meg az életünket is. Óriási nagy ajándék volt az életemben, hogy le tudtam menni 5 évvel ezelőtt Medjugorjéba zarándok csoporttal a ifjúsági találkozóra, és amit ott tapasztaltam, azt az erőteljes isteni jelenlétet, munkálkodást, azokat a tanúságtételeket hazafele a buszon, akkor megfogalmazódott bennem, hogy minél több embert le kell vinni Medjugorjéba, mert ott tényleg olyan hihetetlen szabadulások, életrendezések, Istennel való kiengesztelődések, emberekkel való kiengesztelődések, belső gyógyulások vannak, hogy az valami elképesztő. Tehát az, amikor valaki azt mondja nekem, hogy atya, én nekem olyan súlyos alvászavarom van, hogy 4 éve napi 3 óránál nem tudok többet aludni, olyan súlyos evészavarom van, hogy én déli 12 előtt nem tudok enni, és hogy amióta Medjugorjéba vagyok, én eszem és alszom, és ez azóta is így van, mert volt velem idén is, és akkor döntötte el ez a zarándok, hogy első áldozó lesz és bérmálkozni fog. Az, hogy egy lány, aki szorongás csillapítókon élt, elkezdett zokogni a jelenések hegyén, érezte az Isten közelségét, és onnantól fogva megszűnt a szorongás, és egy darabot nem szedett be. Hihetetlen, hogy mik történnek Medjugorjéba, úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, hogy ne csak így bemenjen nyaralásból, hanem egy imádságos zarándok csoporttal menjen le legalább 5 napra, és aki egy kicsit is megnyitja a szívét, az Isten jön, ő ott áll, a lelkünk előtt kopogtat, és tényleg, hogyha mi nyitunk feléje, ő adni akarja magát, ő mindenét oda akarja adni, ő önmagát akarja odaadni. Az volt a papi elmondatom, hogy Szent Domonkostól, hogy Istenről és Istennel beszélni. Ez a cél, minél többet Istennel lenni, és minél több embert megszólítani, és elhívni a radikális Krisztus követésre. 1-2 feketeöves keresztényt leszámítva, azért általában az a tapasztalat, hogy még a vallásos szülők se szokták örömükben ülepüket a földhöz verni, hogyha közli velük a fiúk, hogy pap vagy szerzetes akar lenni, vagy a lányok, hogy szerzetes nővér. Nálam is így volt. Azt szokták mondani, hogy a hivatás olyan, mint az autópálya. Legyen, de ne a mi kertünkön át. Persze legyenek papok szerzetesek, csak ne a mi családunkból. Az, aki még nem tapasztalta meg, hogy az Isten milyen boldoggá teszi, az nem tudja elképzelni azt, hogy az embert az Isten az be tudja tölteni. Ezért attól félnek, mert csak ez van a fejükben, hogy az ember úgy élhet teljes életet, meg értelmes életet, hogyha családot alapít, hogyha házasságot köt és gyerekeket vállal. Nekem is ez volt a legnagyobb problémám, hogy én nagyon sokáig nem számoltam avval, hogy az Isten boldogítani akarja az embert, pedig Sienai Szent Katalinnak azt mondja a dialógusban az Isten, én tudom egyedül betölteni az embert. Tehát valójában csak az Isten tudja az embert betölteni. Tehát a dolgok, a szórakozás, a kutyák, meg egy másik ember nem képes maradéktalanul betölteni egy embernek a szívét, csak az Isten. És ugye, aki ezt nem tudja elképzelni, az féti a gyerekét, hogy jaj, hát magányos lesz. Én nem érzem magányosnak magamat. Jól érezzem magam papként, nincsen semmi olyan dolog, ami engem kínozna. A Szentmise Jézus kereszt áldozatának lényegében a jelen valóvá tétele. Magyarán a legszentebb dolog, amit egy ember végezhet, és amiben egy ember részt vehet. Másrészt ugye Jézus Krisztus drága testét magunkhoz vehetjük, ahol testestül lelkestül jelen van Jézus az oltári szentségben. Harmadrészt meg egy közösségi ima. A legmagasabb rendű imádság. Talán Viennai Szent János mondja, hogy ó, milyen hatalmas a pap szava, hogy egy szavára leszáll az oltára Krisztus. A Szent Misénél nincsen nagyobb és nincsen hatalmasabb dolog. És tényleg, ha érzünk valamit, hanem ott ömlik a kegyelem. Tehát ez nem az érzéseken fordul a kegyelem. Általában a leggyakrabban úgy részesülünk a kegyelemből, hogy nem érzünk semmit. Az esetek túlnyomó többségében, amikor imádkozunk, nem érzünk semmit. Az esetek többségében, amikor szentmisén vagyunk, nem érzünk semmit. Amikor esetek többségében, amikor megáldozunk, nem érzünk semmit. De mi nem azért járunk szentmisére, meg nem azért imádkozunk, hogy az imádság alatt, meg a szentmise alatt jól érezzük magunkat, hanem az életben jól érezzük magunkat.
3: Kedves hallgatók, Simon Dávid atya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Időkapszulát helyeztek el a Hajdúdorogi Görög Katolikus Általános Iskolában. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel kezdeményezett egyeztetésekben, és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített a tartozást átütemezni. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a hajdúdorogi főegyház megye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus naptárat, a jövő iskolája rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek és tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. Szenzációs történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpádházi királyt azonosítottak, adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszégének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpádházra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozták. III. Béla, Szent László, egy Árpád-kori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma így 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpádház genetikai örökségéről és családi kapcsolatrendszeréről alkotott képet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyat fekvésben végezzük, de ülésben vagy akár álló testhelyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkó megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billen hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve, elnézünk a másik irányba, lapockák lennmaradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rizsútos mélytartásban, csípőkörzés következik, húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt, még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk, jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallottál.

0: Egészségtrend. Egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit. Újra itt vagyunk az Egészségtrend című műsorban. Rögtön mondom a telefonszámunkat, 061-374-0904, és arra biztatom önöket, hogy bátran telefonáljanak be a műsorba, hogyha akár a műsorral kapcsolatban, vagy egészséggel, gyógyszerekkel, étrendkiegészítőkkel, gyógynövényekkel kapcsolatos kérdéseik, vagy életvezetéssel, életminőséggel, táplálkozással kapcsolatos kérdéseik vannak. Igyekszünk érdekes témákat feldolgozni ebben a műsorban. Most is két vendégem van. Víg Nóra az egyik táplálkozástudományi szakember, és dr. Kutasi József címzetes egyetemi docens, mikrobiológus, algakutató. Velük fogunk ma beszélgetni elsősorban az egészségről, és azokról a hatóanyagokról, amiket ezek az algák, amelyeket docens úr tenyészt, illetve készít belőle hatóanyagokat. Ezeknek milyen élettani, illetve mondhatni az, hogy farmakológiai, tehát gyógyszertani tulajdonságaik vannak ezeknek a hatóanyagoknak. Kedves Nóra, én múltkor láttam a Facebookon, hogy előadást tartottál egy cégnél, akik különböző gyógyszereket és étrendkiegészítőket is gyártanak, és az volt az előadásod címe, hogy metabolikus kardioló, vagy kardiometabolikus szindróma. Mondanál nekem erről néhány szót, hogy ez gyakorlatilag mit akar, hogy kardiometabolikus szindróma, mitől áll föl, és hogy nagy vonalakban, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire megyünk be a részletekbe, miről szólt ez az előadás. Mert én ugyan foglalkoztam csak ilyen metabolikus szindrómákkal, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni a 2000-es évek elején, akkor azt a szindrómát metabolikus X szindrómának nevezték, és négy dolgot ölelt föl, a hipertóniát, a magas lipidszintet, a magas vércukorszintet, magas trigliceridet. Tehát erről volt szó. Nálad miről volt szó?
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek. Nem egyedül tartottam ezt az előadást, mármint ez egy egésznapos szakmai továbbképzés volt, ami orvosoknak, dietetikusoknak, természetgyógyászoknak és különböző az egészségügyi társszakmákból érkező szakembereknek szólt elsősorban. Természetesen mindig várjuk a laikus érdeklődőket is, de alapvetően azért ez egy picit szakmaibb nap volt. Azért volt ez egy nagyon remek lehetőség, mert én dietetikusi oldalról közelítettem meg a témát, de mivel nem egyedül beszéltem csak, ezért egy nagyon szép íve volt a napnak, hiszen volt előttem egy életmódorvos, aki egyáltalán kontextusba helyezte azt, hogy miről is beszélünk, amikor kardiometabolikus egészségről beszélünk, és alapvetően, amiket te említettél, ezek mind benne vannak. Alapvetően ez egy gyűjtő fogalom, és azt kell tudni róla, hogyha úgy az átlag, az utca emberének szeretnénk ezt elmondani, hogy minden, ami a szívet, illetve az ereket érintő betegségeket összességében egy gyűjtőfogalomként vesszük, akkor ezek tartoznak bele. Minden, amiről te is beszéltél, de a különböző kardiomiopátiák is benne vannak, a különböző beleszületett kongenitális betegségek, és természetesen, amire gondolunk kapásból, hogy a stroke, szívinfarktus, angina pectoris és társai, ezek mind-mind része ennek a nagy csoportnak. Azért nagyon fontos ezzel nekünk foglalkozni, szakembereknek is, és nem csak a szakembereknek, hanem minden egyes embernek, mert nagyon gyönyörű statisztikáink vannak arról, hogy a mai napig is ez a vezető halálok közé tartoznak a szívérrendszeri problémák, Ez számokban annyit tesz, hogy körülbelül közel 18 millió embert érint ez évente, és Magyarországon még inkább kritikusak az adatok, mert a halálozásoknak az 50%-a beletartozik a különböző szív- és érrendszeri rizikókból vagy betegségekből eredeztethető halálokok közé, és ez évente 30 ezer halál esetet jelent. Időnként mondhatják emberek, hogy a rákkal vetekszik, és a rák megelőzi itt a szívérrendszeri problémákat, de alapvetően, ha ennek minden egyes válfaját belevesszük, akkor sajnos ez a vezető halálok, és mégsem foglalkozunk vele eleget. Van egy olyan mondás, hogy a genetika tölti meg a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt, mert szeretünk a genetika mögé bújni. Hogyha van egy családi halmozódás, hogyha érintettek a szüleink, nagyszüleink, akkor azt gondolhatjuk, hogy nekünk nem sok esélyünk van tenni ez ellen, pedig igen, a genetika, a nem, illetve a kor azok, amiket nem tudunk befolyásolni, de rengeteg más területen viszont igenis aktív résztvevői lehetünk annak, hogy változtatunk az életmódunkon. Innen tartozik például a kezelt vagy kezeletlen cukorbetegség, tehát minden ilyen szénhidrát anyagcsere problémával foglalkozni kell. Foglalkozni kell a hiperlipidémiával, tehát hogyha valakinek magas vérzsír értékei vannak ide, ha valaki most gyorsan előveszi a laborleleteit, akkor az LDL szintjét, hogyha megnézi, vagy például a triglicerid szintjét, hogyha az emelkedett, akkor az mindenképpen figyelemre méltó marker. Viszont ide gyorsan mondok is egy érdekességet. Van egy úgynevezett LDL kumulatív modell. Ez mit jelent? Ez hasonlóan kell elképzelni, mint mikor valakik dohányoznak, akkor a csomagéveket, hogyha számoljuk. Tehát például, hogyha valakinek az LDL koleszterin szintje már megvan emelkedve fiatal korában, akkor ez a fajta rizikó, a kardiovaszkuláris rizikó az 50 éves korára az exponenciálisan megnő. Ez annyit jelent nekünk mondjuk dietetikusoknak, hogy magára a megelőzésre, a prevencióra már nagyon fiatal korban oda kell figyelni, és egyébként, hogy ne legyen túl szakmai ez a beszélgetés, vannak bizonyos olyan labormarkerek, amiket, hogyha kérünk a házi orvosunktól, akkor azt nem befolyásolja az életmódunk, a táplálkozásunk, hanem azt mutatja meg, hogy nekünk akkor is, hogyha jó állapotban vagyunk, látszólag egészségesek vagyunk, mennyi hajlamunk van arra, meg mekkora kockázattal élünk szív-érrendszeri rizikó szempontjából, úgyhogy most már nagyon szépen halad a tudomány

0: Pláne 6 óránál kevesebbet alszik naponta, akkor annak komoly kardiovaszkuláris rizikói vannak. De emellett van egy úgynevezett obstruktív alvási apnoé, hogyha valaki éjszaka így horkol, meg nem kap rendesen levegőt, nem kap igazából oxigént az agya, ezeket nagyon jól lehet már monitorozni, és erre vannak nagyon jó megoldások, hogy ezeket kezeljük, mert a hirtelen szívhalált az például remekül okozza egy ilyen kórkép. Szóval azért vannak területek, hogyha ezeket szépen körbejárjuk, akkor nagyon sok fronton tudunk beavatkozni, hogy az élet minőségünket eleve javítsuk, illetve ezeket a kardiovaszkuláris szívérendszeri rizikóinkat, ezeket maximálisan csökkentsük.
1: Mi a meglátásod, vagy mi a véleményed arról, hogy amikor mondjuk elkezdik az emberekkel szedetni a statinokat. Ugye az egyik oldalon hallottuk, hogy az LDL koleszterinnek van egy ilyen kumulatív, csak effektje, ami hogyha fiatal korban már magas, és idősebb korban lejjebb visszük, az akkor tehát, hogy nem sokat jelent, hanem már ideje korán el kell kezdeni ennek a kezelését. A kérdésem az, hogy mivel lehet befolyásolni ezt az úgynevezett rossz koleszterint, vagy LDL és VLDL koleszterint, és ugye ez az egyik fele, a másik fele, hogy vannak olyan hangok, ahol azt mondják, hogy ez hülyeség, és nem szabad hozzányúlni a koleszterinhez, nem szabad csökkenteni, mert hogy ezt a gyógyszergyárak találták ki. Az tény, hogy táplálkozással az LDL, illetve VDL koleszterint azt maximum 10%-ban lehet befolyásolni. Tehát ha valakinek van egy 8-as koleszterinje, akkor abból lesz 7,2, de ez még mindig elmarad a 4,7-5,2 totál koleszterin értéktől, és hogyha ezt a koleszterin értéket lebontjuk, akkor az LDL koleszterin optimális értéke 3,6 millimol per liter vagy az alatt van. És ugye a koleszterinnek egyrésztről számtalan szerepe van, egyrészt különböző hormonok kiindulási anyagai, másrésztről a központi idegrendszerben a sejtmembránok aktív összetevői. Ezt hogy értékeled, vagy volt erről szó, vagy mi a mostani holisztikus megközelítésnek az álláspontja?
0: Nem kérdezel egyszerűt. Én alapvetően evidencia persze. Szóval mindig nagyon fontos nekem, hogy amiket mondok, azok tudományos evidenciákon alapuljanak, és lehetőség szerint ezek embereken végzett kutatásokon alapuljanak, ne csak állatkísérletes tesztjeink legyenek. Én azt gondolom, hogy minden, ami gyógyszer, az nem az én kompetenciám. Tehát nagyon fontos szerintem szakemberként megtartani azt, hogy hol vannak a kompetencia határok. Az, hogy mi a személyes véleményem, az nem biztos, hogy érdekes. Amit én gondolok, hogy a statinoknak még mindig van egy olyan komoly egészségvédő szerepe, ha jól van alkalmazva, hogy ez a túlzott, amikor arról beszélünk, hogy integratív, meg holisztikus, meg leginkább azt mondom, hogy alternatív gyógymódok, talán ez lenne a leghelyesebb, mert az integratív meg a holisztikus ez rendben van. Az alternatív, ha úgy használjuk az alternatív gyógymódot, hogy az orvoslás helyett, és nem pedig mint komplementer, kiegészítő medicina, akkor itt okozhat ez a dolog problémát. Ha valakinek mondjuk családi halmozódás okán van egy úgynevezett familiáris hiperkoleszterinémiája, ott nem biztos, hogy étrenddel, életmóddal megfelelő mértékben tudjuk ezt csökkenteni, ezt azért szerintem részben te is sugaltad. Szóval azt gondolom, hogy választanunk kell mindig nagyon jó orvost, nagyon jó gyógyszerészt, és megbízni bennük. és majd ők elmondják, hogy szükség van egy gyógyszerre, vagy sem. Arra azért én mondjuk étrendi oldalról, meg dietetikusként

0: de arra odafigyelek, hogy a statinok, illetve mondjuk egy Q10 termelés, az egy bio útvonalon, hogy most egyszerűen egy útvonalon fognak működni, és nem biztos, hogy az a statin, az nem indukálja azt, hogy mondjuk az amúgy is csökkent Q10 termelést, hiszen ez az életkor előre haladtával 35 éves kor felett természetes módon csökken ennek az endogén, a belső elválasztású szintézise. Na most lehet, hogy mivel egy kicsit versengenek, bár ezt inkább te tudod jól megfogalmazni, de az a lényeg, hogy elképzelhető, hogy még inkább kell Q10-et külön pótolni. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert mindig az étel van először, de Q10 tartalmú ételeket abban a dózisban, amennyire szükségünk van, nem tudunk bevinni. Szóval ez nagyon, nagyon fontos, hogy pláne, hogyha van már egy komoly kockázat, van egy gyógyszerszedés, meg van egy adott életkor, akkor viszont pótoljuk a Q10-et. Erre nagyon szép humán klinikai tanulmányok vannak, hogy egy Q10 pótlással, kiegészítve szelénnel egyébként, és itt jönnek nagyon komoly evidence-based, nagyon magas szintű kutatások, a Kiszel 10 tanulmány az, ami ezt leírja. Ott konkrétan egészen biztos az, hogyha valaki Q10-et, mint étrendkiegészítő szed, akkor a saját belső termelését ez nem állítja le. Tehát kvázi folyamatosan is lehet szedni. Ez egy nagyon fontos dolog. Étrendre visszatérve csak egy néhány gondolat erejéig, tehát megfelelő gyógyszeres kezelés az fontos, viszont amellett nem tudjuk megkerülni azt, hogy életmód és étrendi változtatás legyen, mert nincsen olyan szakmai irányzat, ami ne írná azt le, hogy ez az úgynevezett lifestyle szekció, ez minden egyes kutatási eredményben ott van, hogy ezt viszont be kell építeni. Mit tudunk tenni? Nyilván a telített zsíroknak a bevitelét csökkenteni kell. Ez azt jelenti, hogy nem minden nap zsíros kenyeret eszünk, nem a legzsírosabb húsrészeket esszük minden nap, meg nem minden nap kolbászt eszünk. Én ezekből, amit az előbb felsoroltam, mindegyikből fogyasztok. Mindig a mérték a fontos, meg ennek a rendszeressége. Ez itt a kulcs. Amit ilyenkor nagyon fontos előtérbe helyezni, az a rostoknak a bevitele, de ne csak a zöldséggyümölcsre gondoljunk ilyenkor, hanem mondjuk a hüvelyesekre, vagy az olajos magvakra. Az is egy bizonyított dolog, hogy napi 30 g, ez körülbelül 2 zárt maréknyi sótlan olajos mag, az kifejezetten szívérendszeri védő hatású. Aztán, hogyha mondjuk ezeket a növényi sterineket szeretnénk még fogyasztani, akkor vannak ilyen dúsított termékek is, akár margarint is lehet ilyet találni, meg akár étrendkiegészítőt is, tehát alapvetően lehet azért beavatkozni, hogy a maga az LDL koleszterin is csökkenni képes legyen a szervezetben.
1: Elnézést, Feri, csak ami eszembe jutott most hirtelen, ami egy kicsit könnyedebbé teszi a beszélgetést, hogy pont elfelejtettem, hogy a kardiológusom mondta 3 hónappal ezelőtt, hogy szedjek valamilyen statint, és nem elfelejtettem elkezdeni szedni. És ezt miért mondta? Azért, mert 5 évvel ezelőtt, mikor volt egy karotis, doppler, vagy ultrahang vizsgálatom, akkor ugye ezt megvizsgálták, és azt mondták, hogy minden rendben, mert nincsen lerakódás ezen a karotis éren, ugye a fő artérián, a nyaki artérián. Most viszont már van. Tehát plakkok jelentek meg a nyaki artériámon, és ilyenkor már az orvos mindenképpen azt javasolja, hogy muszáj valamilyen statint elkezdeni szedni, mert akkor már elkezd egyre több és több lerakódni, és veszélyessé válik a szűkület a nyaki verőérben. Tehát a statinok azért ebből a szempontból életmentők is lehetnek, nem csak a hiperlipidémiában, hát ugye a speciális eset, hanem már ilyen magas 7-8-as koleszterin szintnél, ahol én még ugyan nem tartok, nekem csak mondjuk 6-6,5-ös a koleszterin szintem, de ilyen, ebben az esetben már az orvosnak kötelessége. És amit még hozzá szeretnék tenni, én a 90-es években ott voltam, amikor a gyógyszerkutató intézetben ezeket a statinokat elkezdték itt Magyarországon is kifejleszteni, lovastatin, provastatin és a többi, ami már külföldön már nyilván kapható volt, és óriási, hogy mondjam, lehetősége volt a szív-érrendszeri betegségek gyógyításának, az, hogy van olyan lehetőség, hogy csökkentsük a koleszterin szintet a vérben, és ez én azt gondolom az elmúlt 40 évben azért csak meglátszódott, vagy 40-50 évben, hogy a szív-érrendszeri betegségeknek azért a gyógyítása azért óriási forradalma játszódott le. Tehát én nem, hogy mondjam, nem mondanám azt, hogy a statinoknak, tehát semmiképp nem mondanám, hogy ne használjuk, hanem kiegészítő táplálkozási tanácsokkal, hogy említetted az előbb is, hogy például olajos magvak étkezése, hát miért fontos az olajos magvak? Hát azért, mert olyan olajok, olyan lipidek vannak benne, amelyek segítik a HDL koleszterinnek tehát az eltolódását abba az irányba a koleszterinnek, ami a jó koleszterin, és az LDL koleszterin pedig a rossz koleszterin, az pedig kevesebb lesz. Ugye ebben most bele lehet menni, hogy miért van jó koleszterin, miért van rossz, de most ez mindegy. Tehát ennyit akartam hozzátenni, hogy és akkor annyi, hogy szóval ez egy nagyon szövevényes és összetett ez a szív-érrendszeri betegségeknek a kezelése, ugye, és akkor ugyan most egy kicsit mondok arról is egy picit, hogy én miért is vagyok itt, mert ugye a demencia az viszont még nagyobb problémát kezd okozni az emberiség számára, mert a szív-érrendszeri betegségeknek, ahogy mondtad, mondjuk legyen, nem tudom, világszinten, vagy Európában van 18 millió.
0: Világszinten.
1: Itt pedig a demencia típusú betegségek, az több 100 millió embert érintenek már a világon. Tehát nem akarom kisebbíteni, mert mind a kettő nagy probléma, de hogy meg a daganatos betegségek azok is, de ott megint csak meg úgy mondom, hogy a biotechnológiában, vagy a génterápiában, vagy a biológiai terápiákban óriási forradalom zajlott el ott is, de a pont a demencia típusú betegségeknél ide nem jutottunk el, ami például a szív-érrendszeri betegség gyógyításánál rengeteg markert is ismerünk, amiket fel tudnak ismerni, rengeteg mérést tudnak végezni különböző ereken, és rengeteg, hát nyilván sebészeti beavatkozást tudnak végezni, amit a demencia típusú betegségeknél nem mondhatunk el.
2: Hát ez többek között azért annak is köszönhető, hogy a demencia betegségek előtérbe kerülnek, ugye, hogy romlik magának az egész szervezetnek a vérellátása, tehát összefüggésben van a szív-érrendszernek az egészségével. És ha már itt tartunk az olajos magvaknál, és a demenciánál, akkor azt érdemes megjegyezni, hogy az olajos magvakban találhatóak úgynevezett omega-3 zsírsavak, és ezek az omega-3 zsírsavak azok, amik gyulladáscsökkentőek, tehát az erek belső falát, intimáját védik a gyulladástól, ezáltal csökkentve a kardiovaszkuláris és a stroke-nak a kockázatát, illetve hogyha nincs gyulladás, nincsenek ezek a mikrogyulladások, akkor az egész érrendszer egészségi állapotát jó karban tudják tartani. És itt van azért, amiért a docens urat elhívtam ide, hogy az alga, amivel ő foglalkozik, illetve amit fejlesztett, és most már szerencsére elérhető a nagy közönség számára is, tele van úgynevezett EPA és DHA zsírsavakkal. Ezek olyan speciális omega-3 zsírsavak, amelyek mind a sejtekbe, de legfőképpen a központi idegrendszernek a sejtjeibe, mielin hüvelyeibe képesek beépülni és megvédeni a sejtet belülről, a sejtek sejtmembránjait képesek regenerálni, és megvédeni az oxidatív stressztől. Most itt az oxidatív stresszt azért emelem ki, mert mindegy, hogy milyen stressz éri a szervezetet, meg az idegrendszert, a végeredmény úgy is az lesz, hogy a membrán sérül. És ez valószínű, hogy valamilyen oxidatív folyamat útján sérül.
1: Valamilyen szabadgyök.
2: Igen, és utána, tehát ezt regenerálni kell. És az a készítmény, ami standardizáltan tartalmazza az EPA és a DHA zsírsavakat, ezeket az omega-3 zsírsavakat, ezeket gyakorlatilag be lehet vinni a szervezetben úgy, hogy ezek standard mennyiségek. Ugye azt szokták mondani, hogy fogyasszunk sok halat, mert a halba van. Nem a halba van, az algába van, és a halba azért van, mert a hal megeszi az algát. Ugye aztán a kis halat meg megeszi a nagy hal, és ez így kumulálódik a halakban. De most akkor kérdezném tőled, József, hogy itt ezekkel az algákkal, illetve ezekből az algákból kivont EPA és DHA zsírsavakkal, ha jól tudom, akkor itt Magyarországon folytak, illetve talán még most is folynak orvosbiológiai kísérletek.
1: Igen, annyi javítás vagy megjegyzést szeretnék tenni, amit elmondtál, hogy valóban ezek omega-3 zsírsavak elsősorban, vagy omega-6 is lehet köztük, ezek nem feltétlenül szabad EPA vagy DHA, ezek speciális elnevezések, ezek nem biztos, hogy EPA vagy DHA a zsírsavak, hanem valamilyen származékai ezeknek az esszenciális zsírsavak, amit az emberi szervezet nem tud előállítani.
2: Milyen származékok az ezt?
1: Hát ezt mondok egy nagyon csúnyát, mondjuk, tehát monogalaktozid, digliceril, elkoza, pentainsav, tehát MGDG, EPA.
2: Tehát valamihez kötve van ez a zsírsav.
1: Tehát úgy állítják elő ezek a növényi algák, hogy, és ez a speciális benne, hogy egy olyan származékait készítik ezeknek az omega-3 zsírsavaknak, amit máshol nem találunk meg a természetben, és gyakorlatilag ezeknek van olyan hatása, amit az előbb elmondtál, tehát igazából a halolajnak, az északi tengeri halak olajának is van koleszterin szint csökkentő hatása, de már gyulladás csökkentő, vagy immunmodulátor, vagy más hatás, vagy akár mitokondriális antistressz hatása, az már csak ezeknek a zsírsavaknak van, ezeknek a lipideknek van. Ez pedig olyan orvos élettani kutatások erősítették meg, ahol úgynevezett Parkinson modellben, ezt laboratóriumban meg lehet csinálni idegsejteken, ahol az idegsejteket mérgezik valamilyen olyan szerrel, ahol gyakorlatilag a mitokondriumoknak, az idegsejt mitokondriumainak az ATP-termelése romlik. Ilyen mérgező anyag lehetne valamilyen növényvédőszer. Most mondok megint egy olyat, ami nem szeretik nyilván az orvosok ezt hangsúlyozni, hogy például ezekben a kísérletekben egy paraquat nevű növényvédőszer alap molekulát alkalmaznak, amit most is lehet kapni a boltban, nagyon sokféle növényvédőszernek az alap molekulája, ezeknek különböző származékai vannak. Ez bekerül a táplálékláncba, és ugye a nagyon kicsi mennyiségben jut be az emberi szervezetbe, de nyilvánvalóan fel tudjuk halmozni valamilyen mértékben az évtizedek során.
2: Egy kérdés, víz vagy zsíroldékony ez a paraquat?
1: Hú, azt elnézést kérek, ezt nem tudom. Mivel ezek vízben oldható növényvédőszerek, amik így kipermetezve jutatnak ki, tehát valószínűleg vízoldatóról beszélünk.
2: Értem. Ezek most engedélyezettek jelen pillanatban? Hogy tehát nem. A mai napig használják majd őket, és akkor a zöldségen, gyümölcsön ez rajta van. Tehát, hogyha nem mossuk meg kellőképpen, akkor teszünk róla, hogy ebből bőven vigyünk be magunkba.
1: Igen, ez elkerülhetetlen, És hogy mondjam, ez a mai modern világunknak a mondjuk azt rákfenéje, hogy máshogy nem tud termelni úgy egy mezőgazdász, hogy olyan termési eredményeket érjen el, hogy abból meg tudjon élni. Növényvédőszer nélkül nem megy, meg műtrágya nélkül nem megy.
2: Le lehet mosni egyébként vízzel, vagy alapos mosással?
1: Nagyon érdekes, mert pontosan egy ha jól emlékszem, egy Nobel-díjas osztotta meg azt a posztot, most nevezzük annak, hogy ezeket a növényvédőszereket simán vízen nem lehet lemosni, viszont szódabikarbónás vagy ecetes vízzel igen. Ennyi volt az információ egyébként.
0: Ez így van, ez a PubMed-en is elérhető ez, tehát ez abszolút bizonyított. Ennek meg kell lenni a megfelelő aránynak. Tehát 1 liter vízbe 15 g szódabikarbonát kell tenni, és abba 15 percen keresztül áztatni kell. Ez nagyon fontos, hogy mindig csak a növénynek a felületén lévő növényvédőszert tudja oldani, és mikor valaki ebbe beáztatta, ebbe a szódabikarbonás vízbe az akár milyen gyümölcsöt, zöldséget, kifejezetten én a zöld leveles zöldségeknél meg szoktam kérni a pacienseket, hogy tegyék meg, hogy így beáztatják, de utána ezt tiszta vízzel le kell mosni. Hogyha valaki zöldleveles salátát fogyaszt, akkor érdemes beszerezni salátacentrifugát, mert sokszor azért marad el a saláta evés, mert megmossák az emberek, akkor ha nem tudják jól lecsepegtetni, akkor ez a roppanósága meg jó állaga ez elveszik, pláne hogyha utána betesszük a hűtőbe, akkor egy-két nap múlva az már egy ilyen szottyos állapotban kerül ki, és nem a szendvicsünk mellett lesz, hanem a kukában. Szóval mindenképpen egy ilyen saláta centrifuga ezeken segít, de simán egy almát is, egy paradicsomot is, és bármit is, aminek a felületén ott lehetnek ezek a növényvédők, azt érdemes így 15 percig áztatni, majd tiszta vízzel lemosni. Ilyenkor szokott jönni a kérdés, hogy mi van, ami benne van a növényben, vagy a zöldségben, gyümölcsben. Azzal mi történik? Természetesen csak a felületén lévőt oldja ez a szódabikarbonás víz, viszont a zöldségeknek, gyümölcsökben lévő különböző savak, kvázi enzimek, azok ezt lebontják. Tehát nem kell attól félni, hogy ezek miatt mi ne fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt, úgyhogy vannak olyan hangok, és sokszor ezek a leghangosabbak, hogy nagyon félni kell a növényvédőszertől, és ezért inkább térjünk át egy ilyen hús, meg zsír alapú, meg fehérje alapú táplálkozásra, és ne fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt. Én óvaintek ettől mindenkit, úgyhogy vissza is adom a szót, szóval, hogy ez abszolút tudományosan megalapozott, ez nem egy ilyen nőklapja magazin jellegű
1: igen,
0: dolog.
1: Igen, ezt köszönöm szépen, de igen, én rögtön a mesterséges intelligenciát meg is kérdeztem, hogy a Sárkány doktor visszakérdezett, hogy na de hát ezt itt lehet kapni meg, és a több, ugye azt írja az MI, hogy a parakvat az a széles körben használt gyomírtószer, viszont azt is írja, hogy maga ez a molekula, ez be van tiltva az Európai Unióban. Csak hogy az a probléma, hogy vannak ezeknek származékai ennek a parakvatnak, ami nincs betiltva. Szóval én nagyon jól tudom, hogy lehet kapni. Tehát a származékait lehet kapni, és hogy befejezzem a kérdésre, a Feri kérdésére választ, hogyha ezzel a parakváttal az idegrendszer, az idegsejteket mérgezzük, akkor a mitokondriumok működése sérül, és kipróbáltuk a különböző alga kivonatainkat, a lipid kivonatainkat, hogy vajon segítik-e az idegsejtek mitokondriumainak a működését, tehát kivédik-e ezt a stressz hatást, és azt találtuk, hogy az a lipid kivonat, az az algatörzs, amit a Balatonból izoláltunk, az a legjobb hatásokkal kivédi ennek a parakvatnak, amit, mint hangsúlyozom, ezt Parkinson modellben használják az orvosok, tehát gyakorlatilag a sejtek parkinsonos tüneteket mutatnak, máshogy nem tudok fogalmazni. Lehet, hogy egy orvos életen kutató jobban fogalmazna, de a lényeg ez, hogy kivédi ezt a hatást, ezt úgy hívják, hogy mitokondriális antistressz hatása van. Erre nagyon sok külföldi országban már van egy-egy laboratórium, akik ezzel foglalkoznak. Ez egy új ága az idegrendszeri kutatásoknak, hogy vajon ezek a mitokondriális sérülések mennyiben okozhatják az idegrendszernek az idegrendszernek a működésének a rosszabbodását, felborulását, és erre külön műszerek, készülékek vannak, és konferenciákat tartanak már szinte minden évben különböző országokban, de nyilván ez csak az egyik ága ezeknek a kutatásoknak, és a másik pedig az, hogy amit hozzáteszek, ugye ezt laboratóriumban végeztük el, vagy végezték el az orvosi élettani kutatók, vannak állatkísérletek is, ahol pedig ehhez a alga kapszulához kapcsolódva, ugye mivel ezek, ez nem csak algát, hanem posztbiotikumot is tartalmaz, ami a pre- és probiotikumok ismertek, a posztbiotikumok még kevésbé, aminek a lényege az, hogy valamilyen olyan típusú teljesen baktériumot tenyésztenek, amelyből kimutatták, hogy olyan szekundár metabolitokat termelnek, ami nagyon hasonló molekula, ugye like, tehát olyan szerű molekulákat állítanak elő, például a lactobacillus acidophilus fermentumában olyan típusú molekulák vannak, amelyek nagyon hasonlóak az idegrendszeri jelátvívő molekulákhoz, a szinaptikus jelrendszerben használatos molekulákhoz, és ezek, ha bejutnak a bélrendszerbe, ott a bélidegrendszert szabályozzák. És tulajdonképpen ez a lényege, hogy ennek a két egyszer az alga kivonatok, egyszer a posztbiotikumnak, mi szinergiában, ezt tudományosan ugye így hívjuk, ezek így együttműködve, így összeadódva tudják segíteni a bélidegrendszer és a bélagy tengelyen keresztül az a központi idegrendszernek a működését. A harmadik hatóanyag pedig a ginkó, arról talán többet tudsz mondani a ginkóról, hogy miért jó, de a ginkolidokról szép már 30 éve ismert szinte, hogy az agyi vérkeringést javítják, és gyakorlatilag, hát amit a Feri nagyon jól tud, hogy már gyógyszerként is megpróbálják alkalmazni.
2: Hát forgalomban van gyógyszer, a ginkgo biloba kivonata standardizált, kivonata gyógyszerkészítményként van forgalomban, és ugye gyakorlatilag az a lényege, hogy javítja az agy perfúzióját, aminek az a hozadéka, hogy az oxigénellátás az javul. Ha javul az oxigénellátás, akkor a mitokondriumokon létre tud jönni az ATP, mert adva van az oxigén, a terminális oxidációba adva vannak a protonok meg az elektronok, és a végén lesz széndioxid és víz az anyagcsere folyamat végén, plusz ATP, és a vizet meg a széndioxidot kilélegezzük, de az oxigént pedig oda el kell juttatni. És itt akkor megint csak fölteszem a kérdést az, hogy lehet-e ebből az alga készítményből valaha valamikor egy gyógyszerkészítmény, ez az egyik, és itt látszik megint az, hogy az étrendkiegészítők, vajon mik ezek, mindig az én vesszőparipám, hogy ugye a C-vitamin is van gyógyszerkészítményként forgalomba, és van étrendkiegészítőként forgalomba. Tehát annyira jó lenne fölnőni már ahhoz a folyamathoz, hogy ezt az étrendkiegészítők élelmiszerként való megközelítését ezt valahogy át kéne gondolni, és visszatérni ahhoz a régi, vagy régebbi, vagy korábbi metodikához, hogy gyógyszernek nem minősül gyógyhatású készítmény, mert akkor az sokkal tisztább lenne én szerintem. Tehát nem tudom igazából megmondani azt, hogy mennyi algát kell nyersen megennem ahhoz, vagy hány liter balatonvizet kell meginnom ahhoz, hogy olyan koncentrációban jussak hozzá ezekhez a speciális omega 3 zsírsavakhoz, mint abban a készítményben, amit közösen fejlesztettünk, vagy mi a helyzet ezzel? Tehát nem tudom, értitek-e a lényegét. Hát tehát, hogy gyakorlatilag ebből a készítményből tehát egy potenciális gyógyszerjelölt lehet. És itt van az, itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy azért, mert valami gyógyszer. Attól még nem a mi ellenségünk. És hogy ezt hétköznapi emberek dolgoznak ezen, tehát olyanok, mint József, mint Tenóra, vagy én, vagy azok az orvos-biológiai kutatók, akik a különböző egyetemeken ezzel foglalkoznak. De mielőtt folytatnánk a műsort, elmondom a telefonszámunkat, 061-374-0904, és akkor hamarosan jövünk vissza, most hallgatunk egy kis zenét, és utána folytatjuk.

0: Hát folytatjuk a műsort, 061-374-0904-es a telefonszámunk. Várjuk a telefonálókat, az érdeklődőket, és hát most itt a, még ment a zene, addig beszélgettünk itt a kollégáimmal, és itt szóba kerültek a mikroműanyagok, hogy ezekkel már Nóra említette, hogy 2024-es vagy 22-es?
1: 24-es, igen.
0: 24-es vizsgálatok vannak, hogy gyakorlatilag már a placentából is kimutatható, emberi placentában is kimutatható a mikroműanyag, tehát olyan szinten vagyunk ezekkel a műanyagokkal körbevéve, hogy lehet, hogy vissza kellene térni az üvegpalackokra, és nem egészséges vizet emberi egészségre általmas műanyagpalackokba tölteni, és jó pénzért árulni, mert ez nem biztos, hát hogy ez egy szerencsés.
2: A műanyagipar az egy óriási üzlet, azért ne felejtsük el. Tehát ha most elkezdődne mondjuk az a folyamat, hogy na, akkor a műanyagokat akkor lassan tiltsuk be, mint a benzines autókat 10 vagy 20 év alatt, mert csak így lehetne, még akkor is óriási botrány lenne.
0: Nem is tudom igazából, hogy mondjuk a műanyagot mivel lehetne helyettesíteni. Mert ugye vannak különböző előírások, tehát akár egészségügyi előírások, akár sterilitási előírások, bármi ilyesmi, tehát mondjuk egy fa eszközzel nem helyettesíthetek egy műanyag eszközt, mondjuk egy laboratóriumban, vagy egy gyártóhelyen, minden rozsdamentes acélból nem lehet, mert nehézkes, vagy nehéz, vagy nem lehet megoldani, vagy...
2: Hát ezt mondjuk a 50-es, 60-as években megoldották, hogy műanyag nélkül csomagoltak, és folyadékokat töltöttek be üvegbe, és a többi. De itt szabadon beszélünk, ugye én azt gondolom, hogy elsősorban a folyadék az, amiben lehet amivel be tudjuk juttatni üdítőkkel, és a többi a szervezetbe. A csomagoló anyag az nem biztos, hogy probléma.
1: Uh-huh. Attól függ, hogy mivel érintkezik. Tehát ha most az ételeket, italokat nézzük, akkor nagyon fontos, hogy mennyire akár savas közeggel találkozik az a műanyag, meg a hőre mondjuk hogyan reagál. Azért a mai modern embernek, aki rohan mindenhova, nagyon sok szempontot kell figyelembe vennie, mert ha azt mondom neki, hogy így ad otthon a csapvizet, és mondjuk egy nagyon régi panelházban él, ahol ólomvezetékes csövek vannak, és akkor arról fogok neki két mondat múlva beszélni egy 1:1-es konzultációban, hogy mi van a nehéz fémekkel, és akkor az ólomterheltség, az hogyan jelenik meg, mint kockázati tényező az egészséget tekintve, akkor most melyik ujjamba harapjak? És itt jön be megint még egy kérdés, mert ugye az étrendkiegészítőkről meg, hogy élelmiszer, és ezt a témát is elkezdtük boncolgatni. Talán nem az a megoldás, hogy megveszem a mindenféle előre csomagoltat, meg flakonos vizet iszom, amit kint hagyok a teraszon, tűzi a nap, de egyébként nem kell, hogy én hagyjam a teraszon, mert a boltban is miközben szállítják, éri a mindenféle hőhatás, és utána megveszek valamilyen csoda kapszulát valamelyik drogéria polcáról leemelve, ami aztán méregtelenít engem. És nekem meg ez a másik vesszőparipám, hogy van nekünk gyönyörű szervezetünk, szervekkel, amiknek méregtelenítő funkciója van. Mi lenne, ha megpróbálnánk ezt megfordítani, és azt mondanánk, hogy természetesen nem tudunk elbújni és egy őserdő közepére költözni, de megpróbáljuk ezeknek a kitettségünket egy kicsit csökkenteni, és azt mondani, hogy ha tudjuk azt, hogy nem ólomvezeték van, akár csapi vizet inni, vagy mondjuk egy vízszűrő berendezést felszerelni, hogyha megtehetjük anyagilag. Hogyha ezt nem tehetjük meg, akkor más módokon próbáljuk csökkenteni a kockázatot. Mondjuk nem feltétlenül előre csomagolt felvágottat veszünk. Vagy például, ami akár a nagyszülőkhöz is szólok, meg a fiatal anyukákhoz, azt is kimutatták, hogy ezek a kis gyümölcspürék, amiket szintén lehet kapni ezekben a műanyagtasakokban is, rengeteg mikroműanyagot tartalmaznak, és mit adunk a kisgyerekünknek? Ezt. Tehát például megtehetjük azt, hogy igaz, az több idő, energia, de hogy felszeleteljük azt a gyümölcsöt, amit előtte szódabikarbonás vízben áztattunk, és azt adom neki oda. Ha nagyon pürére vágyik, mert van ilyen is, mert látja. Nem azt mondom, hogy soha nem lehet adni a gyereknek, mert ez is eléggé kontraproduktív, de mondjuk, ha 10 alkalmat veszek, és neki 2-szer odaadtam azt, de 8-szor én magam pürésítettem, és azt adom, én abszolút bátorítok mindenkit, és ez a saját tapasztalatom, most már 13 éves nagyfiam van, szóval már nem gyümölcspürézünk, de a mai napig is azt tapasztalom, hogy az a fajta gondoskodás, amit kap otthon, hogy tudja, hogy anya meg tudja csinálni a lángost, anya meg tudja sütni a csoki tortát, és most direkt ilyen ételeket mondtam, nem a biopürésítést, annak van értéke. Tehát nem kell attól félni, hogy kirekesztik majd a barátok, hanem a barátok fognak hozzánk jönni, és várják, hogy az XY anyukája ezeket megcsinálja, és ugyanúgy egy nagyon jó gyümölcssalátát és társait lehet csinálni, és nem feltétlenül kell pürézni, és ugyanezt a játszótéren is tudunk hatást kelteni, és hatást kiváltani a többi anyukából, hogy elfelé haladjunk, de most ha nem a kisgyerekesekre fókuszálunk, hanem akár az idősebb generációra is, hogy tényleg próbáljuk meg csökkenteni a kitettségünket, ne azt válasszuk, pláne ne mondjuk egy almalevet, ezt ne műanyag palackosat vegyünk, és ugyanígy igaz ez a szénsavas üdítőkre is, sokkal jobb, hogyha veszünk egy kólát az üvegben van, és nem pedig műanyag flakonban, és mondom, direkt ilyen kvázi egészségtelen dolgokról beszélek. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, és nem fogjuk tudni ezt mi megoldani, viszont ha figyelmet oda irányítjuk, hogy amikor mi döntünk, mikor ott állunk a boltok polcai előtt, akkor lehet, hogy emlékezni fognak a hallgatók, hogy oké, akkor most a szódabikarbonát be fogom dobni, azzal fogom megmosni a gyümölcsöt, és igen, nem fogunk tudni mindent megváltoztatni, de akkor figyelek, hogy ebből meg ebből kevesebbet.
2: Hogy rácsatlakozzak a Nórának a mondani valójára, azért azt látom a fiatalokon, hogy ökotudatosabban élnek és táplálkoznak. Most akár csak a fiaimat említsem, akik csak csapvizet hajlandók inni, és a műanyagot nagyon gyűlölik. Tehát azért van már egy generáció, ami felnőtt, 20-30 évesek, akik ezeken tisztában vannak ezekkel a veszélyekkel, és bízhatunk benne, hogy ezeket ők ki fogják tudni védeni. Viszont a csecsemőtápszert megemlítette a Nóra, viszont én arra szeretnék átevezni, hogy pont a csecsemőtápszereknél derült az ki még a 2000-es évek elején, hogy gyakorlatilag ez az amerikai FDA kutatásai, vagy FDA előírás szerint kiderült az, hogy az anyatejben az omega-3 zsírsavak, azok nagy arányban vannak jelen. És addig ezzel nem is foglalkoztak, és kiderült, hogy például a csecsemők idegrendszerének a fejlődéséhez nagyon fontosak ezek a zsírsavak, ugyanis a központi idegrendszernek, a lipidjeinek a 5-6%-a ilyen omega-3 zsírsav, amit az szervezet nem tud előállítani, és ezért előírták a 2000-es évek elején az FDA, hogy már pedig tenni kell csecsemőtápszerbe ilyen dokozahexaén savat, omega-3 zsírsavat, és hát vért izzadtak az amerikai gyógyszervállalatok, ugyanis a halolajban ugyan van rengeteg ilyen zsírsav, csak akárhogyan is próbálták megtisztítani, még a 99,9%-os omegános zsírsav is halszagú. Na, azt nem fogja megenni a csecsemő, és ezért most kimondom a nevét, mert ez egy amerikai cég, ami már nem is tudom, hogy működik, a Martek Bioscience algából készített omega-3 zsírsavat, és ebből rakják bele azóta is a csecsemőtápszerbe ezeket a lipideket. Tehát az idegrendszernek a működéséhez ezek az esszenciális omega-3 vagy akár omega-6 zsírsavak nagyon fontosak, és ráadásul a gyulladási faktorokra nagyon fontos hatásuk van, ezt el szokták anyagolni. Ugye itt valamikor a 80-as, 90-es években kezdtünk el halolajat szedni, hogy na, a koleszterinünk jobb legyen, de ez csak az egyik szelete annak, hogy jó hatása, hogy ezt érdemes szednünk. A másik az, hogy ezeknek a lipideknek van egy gyulladás csökkentő, vagy immunmodulátor hatása, ami nyilván az idegrendszeri működéseknél is fontos, meg minden más esetben is. Sőt, ugye most már ott tartunk, hogy akár ezek a mitokondriális sérülések az idegrendszerben valószínűleg valamilyen gyulladási folyamatoknak az eredményei, akár valamilyen toxin felhalmozódás a szervezetben, de akár a koleszterin szintnek a növekedése, vagy ezeknek a plakoknak a kialakulása is, vagy például ennek a metabolikus szindrómáknak, kardiovaszkuláris metabolikus szindrómáknak is valamilyen, például van kialakuló plakok, tehát az érben érszűkületek kialakulását is valamilyen gyulladás előzi meg, tehát valamilyen érgyulladás történik, és igazából a statin kezelés az csak egy tüneti kezelés nyilvánvalóan, erre már rájöttek az orvosok, akikkel fogalmazok így, és még az okokat keressük, hogy mi okozza a gyulladást, és ezek az eszenciális lipidek viszont csökkentik azokat a gyulladási faktorokat, amit a csúnya szóval mondtam, különböző származékai ezeknek a zsírsavaknak, amelyeket algák tudnak előállítani elsősorban. Vannak növények is, amik tudnak, egyik a ligetszépe olaj, tehát azért vannak egy-két speciális szárazföldi növény, de elsősorban ezek a vízi egysejt algák tudják ezeket a zsírsavakat megcsinálni, amelyek immunmodulátorként is képesek működni.
1: Mi az, amit vajon át tudunk adni a hallgatóknak? Mert igen, szerintem ez egy ilyen nagyon szép íve lehet annak, hogy beszéltél a csecsemőtápszerről. Én hozzáteszem, mivel várandós nőkkel is nagyon nagy számban foglalkozom, és az omega-3 zsírsav pótlás túl azon, hogy mindig étel van először, tehát az is egy szinergia, hogy pótolhatjuk a különböző vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket, szuplementálva, tehát hogy valamilyen étrend kiegészítővel, de hogyha nem esszük meg azt a táplálékot, amiben az egyébként természetszerűleg benne van, akkor sokkal kevésbé hatékony. Szóval mindig először próbáljunk meg változatosan enni, viszont ahogy a Q10-nél is említettem, és ez az omega-3-ra is igaz, amikor a magyar ember nagyjából akkor eszik halat, amikor karácsony van és halászlevet eszik, és biztos nem fog a többség heti 2-3 alkalommal zsíros halat fogyasztani, akkor ugye ott vannak a növényi források. Igen, lehet lemmagot, meg diót, meg igen, de az fontos, hogy az növényi. Abban alfa-linolénsav van. Annak nagyon minimális szintje fog ebben az általad említett EPA-vá meg DHA-vá alakulni. Amikor mi azt a hatását szeretnénk elérni, hogy kifejezetten gyulladás csökkentő legyen, meg idegvédő és társai, amiket említettél, akkor megint dózis hatásról beszélgetünk. Nem mindegy, hogy 2 marék diót ettem, meg 2 szelet halat, vagy pedig egyébként van egy kihívás, és azt meg kell oldani, és mi az a mennyiség, amivel már valóban hatást tudok elérni a szervezetben. Ez számomra azt jelenti, és nem csak számomra, hanem egyébként kutatások igazolják, hogy a primer prevencióban igenis nagyon hangsúlyos szerepe van az omega-3 pótlásnak, és nagyon védő hatású. A szekunder prevencióban nincs ilyen eredmény. Ezek nagyon friss adatok, most az előadásomra, hogy készültem, gyűjtöttük ezeket össze, és például 4 g tisztított EPA-val van vizsgálat, hogy az viszont már hatást fejt ki. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy majd valaki bemegy a drogériába most felbuzdulva, hogy meghallgatott minket, és azonnal keresi az omega-3 készítményt, lehet, hogy nem ez a legjobb döntés, hanem mondjuk egy megfelelő szakembert megkeresni, aki valóban jó termékajánlással tud élni, és meg tudja mondani, hogy az ő állapota mellett mi az a dózis, ami jó lesz, és arra nagyon figyeljünk, hogy mondjuk aki valamilyen kórképpel már együtt él és gyógyszerszedés alatt áll, akkor azért az omega-3-nak van egy vérzésfokozó hatás is, tehát nem mindegy, hogy milyen gyógyszer mellé adunk bármit, szóval ez, hogy azért, mert egy drogériában lehet kapni, és mivel maga az étrendkiegészítő ipar is nyereségre hajt, profitorientált, ezért nagyon fontos azt látnunk, hogy ő sokszor szereti azt hangsúlyozni, hogy az én termékemben meg a dózis van. És ezt vidd, mert akkor az nagyon hasznos lesz. Lehet, hogy a több az nem több.
0: Igen, én múltkor egy televízió műsorban voltam, Józseffel voltunk meghívva, és ott volt erről szó többek között, hogy azért ugye az étrendkiegészítőkben is ezek a hatóanyagok, mert ezeket lehet hatóanyagoknak nevezni, én azt gondolom, ezeket túl lehet adagolni, rosszul lehet adagolni, és ráadásul még kölcsönhatásba is lépnek, vagy léphetnek más gyógyszerekkel. Úgyhogy mindenképpen én azt gondolom, hogy szakemberrel célszerű konzultálni, mielőtt akár ilyen készítményeket szedünk, és nem az a jó, ahogy Nóra, te is említetted, nem az a jó, amiben minden van, és 5000% meg 10000% az NRV érték. Ennek alapvetően semmi értelme nincsen. Hogyha én beviszem valamiből a napi mennyiség 5000%-át, ennek, tehát egy 2 decis pohár ba, nem lehet 1 liter vizet beletölteni. Az ki fog űrülni a szervezetből, az le fog bomlani, az nyilvánvalóan megterheli a méregtelenítő szerveinket, a májat, megterheli a vesét, mert felesleg és energiát veszel a szervezettől. Tehát én azt gondolom, hogy gyógyszerészként meg pláne, hogy ésszel. Tehát nem feltétlenül szükséges több ezer, meg több 100%-át bevinni azoknak az anyagoknak, amik többek között ugye étrendkiegészítőkben is vannak, mint ahogy a gyógyszereknek is megvan a maguk dózisa. Egy bizonyos dózis tartomány felett toxikussá válnak, de nem hoznak nagyobb hasznot. Tehát van egy, mondjuk most úgyis a szívérrendszeri betegségekről beszélünk, van egy vérnyomás csökkentő szer, azt mondjuk, hogy 5 mg a dózisa. Ezt az 5 mg-ot ezt pontosan kimérték, megvizsgálták, statisztikai módszerekkel elemezték, hogy ennek a dózisnak a kétszerese, háromszorosa nem hoz kétszer, háromszor, négyszer, ötször nagyobb vérnyomás csökkenést, mint mondjuk az 5 mg-os dózis. A 2,5-es az kevesebbet hoz, de az 5 mg-os hozza a maximumot. És akkor ott tartunk, hogy megvan a pozitív hatásunk, és még, ha szerencsénk van, akkor megúsztuk a mellékhatásokat, vagy pedig teljesen tolerálható szinten tartjuk. Ha ezt a dózist emeljük, mondjuk a kétszeresére, háromszorosára, cserébe úgy megnőnek a mellékhatások, hogy köszönjük szépen, soha többet nem fogjuk bevenni, és ez nem jó. Tehát itt is arra kell törekedni, hogy mindenből a józanész szerint, mértékkel, és hogyha valamit elkezdünk szedni, vagy valamit alkalmazunk, akkor azokat célszerű, akkurátusan, compliance-nek megfelelően alkalmazni, nem az, hogy hát most beszedtem, aztán utána majd utána nem, mert most már jobban vagyok, és akkor, tehát, hogy ezeknél is célszerű betartani a folyamatosságot.
2: Viszont az ilyen étrendkiegészítőknél, hogy reagáljak arra, hogy mondtad, hogy hát, hogy lehet majd ebből esetleg gyógyszer abból a termékünkből, ami egy demencia megelőzésre alkalmazható. Igen. Nagyon érdekes választ adott például a neurológia klinikán egy professzor, hogy pont ezek, ami egy gyógyszernél mondjuk a farmakokinetikai dózis kaszkád vizsgálatok, ugye, kimutatják, hogy melyik a megfelelő mennyiség. Hát ez egy étrend kiegészítőnél nagyon nehéz, mert először is ugye mivel itt többféle hatóanyagot alkalmazunk és szinergiában, tehát itt már is meg minimum háromféle molekuláról beszélünk, és ráadásul mi a mi alga lipid kivonatunkban nem tudjuk, hogy melyik az az omega-3 zsírsav származék, ami itt hat, vagy többen, több ilyen molekula van, ami hat. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, és körülbelül 8-10 év, mire eljut oda,
0: pontosan,
2: hogy egyáltalán kipróbálhassa mondjuk humán.
0: Igen, tehát mondjuk egy gyógyszerfejlesztés az alsó hangon 10, 20, 15 év.
2: Így van.
0: Mert 8-10 év után jut el oda, hogy egyáltalán emberen ki lehet próbálni, és ott is van még legalább egy 5-8 év, amíg azt lehet mondani, hogy biztonságosan lehet alkalmazni, és az, amire szánták, arra ez a készítmény megfelel, és be fogja hozni azokat az előnyöket, amiket várunk tőle.
2: Igen, és ezért van nagyon nagy, azok nagy bajban a gyógyszeripar, vagy az orvoslás, a demencia a betegségekkel kapcsolatban, mert miért a kardiovaszkuláris betegségeknél rengetegféle típusú gyógyszer van, vagy tünetet csökkentő gyógyszer van, vagy a dalgavanat terápiáknál több száz vagy ezer típusú protokoll van, ami szerint különböző szereket adagolnak, és el tudják tüntetni a tumort, lehet, hogy csak időlegesen természetesen ez előfordulhat. Úgy a demenciánál viszont körülbelül 20-30 éve nem találtak még olyan molekulát, amelyik képes lenne befolyásolni komolyan, akár úgy, mint ahogy a szívérendszeri betegségnél, komolyan tudja befolyásolni akár az Alzheimer vagy a Parkinsonnak a kialakulását. Hát a Parkinsonnál ugye ismert az, hogy van egy gyógyszer, a levodopa, amit ha adagolunk, akkor segít a parkinsonosnak egy ideig. De utána már a mellékhatások néhány év után rosszabbá teszi az életminőségét, mint maga a Parkinson.
0: Ez azért van, hogy ugyanazt a hatást elérjük vele, emelni kell a dózist is.
2: Igen.
0: Kanyarodunk vissza az előző részhez, hogy eljutunk a maximális dózisig, ami után már további javulás nem várható, de viszont a mellékhatások azok mindenképpen.
2: Igen, hát az Alzheimer a másik, ahol viszont meg ott van egy-két gyógyszer, amely lassítani tudja talán valamennyire az Alzheimer kialakulását, de nem lényegesen. Tehát mondott egy számot a professzor úr a neurológia klinikán, hogy a legjobb Alzheimer gyógyszer is természetesen kettős vakkontroll és placebo és a többi, 11%, tehát a placebo az mondjuk 40-50%, ha így veszük, akkor 60-70%-os a képessége ennek az Alzheimer gyógyszere, tehát 100-ból 60-70 emberre hat, arra 30-40 emberre nem hat. Ez a legjobb Alzheimer gyógyszer. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy mondjuk, hogy sötétben tapogatózik még mindig az orvostudomány, az Alzheimerrel kapcsolatban rengeteg hipotézis már felállítottak, és még azért a tisztesség kedvére hozzáteszem, hogy az orvos professzor azt mondta, hogy most, mintha lenne az alagút végén valami fény, és találtak néhány olyan molekulát, ami esetleg használ, de azt is hozzáteszi, hogy még ráadásul még olyan biomarkereket is sincsenek, kettőféle van, amit például az Alzheimernél, tehát a korai Alzheimer felismerésnél tudnak alkalmazni, de akkor sem biztos, hogy az mindig működik. Az egyik a tau fehérje, amit vérből tudnak kimutatni, és már bizonyítottan azt már, ha azt kimutatják, akkor ott már probléma van, mert a tau fehérje az amiloid plakkoknak, ami ugye az agyban megjelenő fehérje plakkoknak az egyik előanyaga. Ha ez a vérben kimutatható, akkor ott az biztosan Alzheimer. Van egy másik, a beta-amiloid fehérjét kimutató vizsgálat, az viszont még nem

0: betegségeknél, vagy a tumormarkereknél. Tehát itt nagyon nagy lemaradása van az orvostudománynak, és itt most az étrend kiegészítőknek, vagy mindegy, hogy is nevezzük őket, vagy gyógyhatású termékeknek, nagyon fontos szerepe van szerintem abban, hogy segítse a demencia kialakulásának megfékezését.
1: Most 4 percünk van hátra. Igen. Maradjunk az étrend kiegészítőknél, mert ugye Magyarországon nincs olyan kategória, hogy gyógyszernek nem minősül gyógyhatású készítmény. Étrend kiegészítők vannak, az étrend kiegészítők viszont élelmiszerek, így gyógyhatást tulajdonítani nem lehet ezeknek a készítményeknek, úgyhogy mi sem tulajdonítunk nekik gyógyhatást, legfeljebb elmondjuk, hogy mi van benne. Van egy kedves hallgató vonalban. Haló!
2: Dicsértessék, Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék!
2: Kérdéseink, hogy igaz-e, hogy a D3-nak a bevitele K2-vel történik, és K1 nem viszi be? A Q10-ből 5 g elége egy készítményen belül, több vitamin meg ásványi anyagos készítményt lehet kapni, hogy elég ez az 5 g a Q10-ből. A másik pedig, hogy ilyen maroknyi cellulóz dobálnak be fiatalok, főleg ilyen 20-os éveiben lévő emberkék, egy csomó minden összeserve, ugye Q10, ez az amaz valami 6-8 féle a markába egyszerre bedobja, hogy számít ezek a műanyagok, meg nem tudom mikből vannak ugye a külsejei, meg a talkum, meg a nem tudjuk mi. A negyedik pedig, hogy részemről 76 éves gyalogkakuk vagyok, eszméletlenül rohanok, betudható-e annak, valakivel beszéltem, azt állítja orvos, hogy igen, hogy én 9 éve más dolog miatt kezdtem el szedni, de van egy probiotikum, amit állandóan lehet szedni, nem is tudtam róla, de én egyfolytában szedem, és 9 éve szedek egy multivitamint, ami 30-valahány van benne, a fő attrakciója ez az 5 g Q10. Egyet kell szedni, de abban minden van, tehát B-vitaminoktól kezdve minden, de csak K1 a D3 mellé, hogy a K2-t külön szedem mellé, vettem K2-t, hogy szükséges-e, vagy a D1 is beviszi, K1 is beviszi a D3-at. Tehát, hogy Q10 5 g elége, D3-at csak a K2 vízbe, és hiába dobálnak be D3-at emberkék, ha nem vesznek hozzá K-vitamint, és a probiotikum, ugye a bélrendszerről szó volt, ugye, hogy rengeteg ilyen félmaroknyi dolgokat, ahelyett, hogy egy ilyen amit én például 9 éve szedek, egy ilyen multivitamint, tényleg nagyon jól érzem magam el, szóval
0: annyit mondanék hozzá, hogy a Kutasi József vagyok, hogy a probiotikum szedést azt állandóan kell folytatni, az hogy addig szedem, amíg antibiotikumot.
2: Egyhajtában
0: szedem 9 de majd a Nóra majd fog erre lehet valamit mondani, de a probiotikum szedése az nem egy-két hetes kúra, így hanem van, az egy folyamatos kúrának kellene lennie.
2: Igen, csak az összes probiotikumot végig gyakoroltam, még akkor ért egy professzor bácsi, nem mondanám a kórházat, akivel többen egyéb más bajjal mentünk, de aztán nálam kisült, hogy alábszárt, nem fehérje, tej, stb. Kapcsolatos volt, mint kisült. De a lényeg az, hogy ez a probiotikumban a pre is van. És mi végig próbáltunk, akkor még csak 4 félét lehetett, vagy 3 félét szedni, és ehhez tértem vissza, és ez nekem totál leállított minden ilyen problémát a fehérje és a többi kérdéskörömmel, és egyfolytában szedem, és most fedezte föl valaki, akinek többeknek már ajánlottam, és visszahívott, hogy olvastad, hogy állandóan szedhető. Én mindent el szoktam apróbetűst olvasni, de ezt az egyet 9 év óta nem vettem össze a cetlién, hogy egyfolytában szedhető fenntartó jelleggel. De most, a többi probiotikumnál nem ezt írják.
1: Én most bocsánatot kérek, maradjon vonalba, a műsoridőnk az lejárt. Úgyhogy mi vissza is adjuk a hangot.
2: Legalább annyit mondjanak az embereknek, hogy a D3-hoz kell-e K2-ben.
1: Maradjon vonalba, el fogom mondani. Visszaadjuk a stúdiónak a hangot.
2: De a többiek ezt nem fogják az országba hallani, hogy kell-e
1: K2-ben. Nem, majd akkor legközelebb visszatérünk rá. De most itt be kell fejezni a műsort.
2: Köszönjük szépen. Isten áldja magukat. Köszönöm. Várok.
1: Tehát. It's...

egészségtrend, egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyermekvédelmi szakember lett a Jó Ember díj idei kitüntetettje. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Több mint 40 hallgató végzett idén a Lublini Katolikus Egyetem magyar lektorátusán. Jönnek a részletek, a szerkesztő Betty Zsuzsana nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Deák Péter, gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány Jó Ember díját, tudósít az MTI. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át vasárnap. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, segít, képez, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. Munkássága során kézműves tehetségét és a természethez való vonzalmát is kamatolja.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.
4: Itt is vagyok, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 16-án, ugye nevezetes nap az újkori magyar történelemben, és ehhez a műsorhoz ismét hozzá lehet szólni, elsősorban Viber üzenet vagy SMS formájában, de természetesen egyéb hozzászólásokat, észrevételeket is sok szeretettel várok, főleg a info@mariaradio.hu e-mail címre. A Viber és az SMS számunk mind a kettő az 30-assal kezdődik, tehát 0630, és a Viber szám, ami ugye ingyenes, tehát ezt javasoljuk, 582 46 64, és a másik pedig SMS falunk telefonszáma, az pedig 0630 558 29 96. Mindjárt elmondom még egyszer. A Viber, tehát 30-as 582 46 64, az SMS pedig 558 29 96. Itt közben érkezett egy kérdés, hogy csak nekem van megengedve a Viber használatát. Ez nem engedélykérése, kedves László írta ezt az üzenetet, hanem hát bárki írhat. Nyilván az nagy kérdés, hogy valamelyik műsorvezető, hát ha mondja a Viber számot, akkor valószínűleg nézi is a üzeneteknek a felületét. Ha nem mondja be a Viber számot, akkor az valószínűleg azt jelenti, hogy nem nézi az üzenetnek ezt a felületét, hiszen ugye az a helyzet, hogy én vagyok a technikus. Tehát itt ülök ebben a úgynevezett vezérlő szobában, és innen látom ezt a monitort. Ha valaki itt a velem szemközti egy üvegfalal elválasztott helyiségben, az úgynevezett hát on-air stúdióban ül, és onnan vezeti a műsort, akkor nem látja a Viber üzeneteket. Tehát ha csak a technikust be nem vonja ebbe, de hát nem mindig tud a technikus sem több felé figyelni. Úgyhogy például az előző műsorhoz azt mondták, hogy telefonon lehet hozzászólni, hát akkor elsősorban műsorvezető azt preferálja. Úgyhogy erről van itten szó. Na, menjünk tovább. Egyelőre SMS nem érkezett, úgyhogy akkor most nekem is egy kicsit eltűnt itt ez a Viber üzenőfal. Na, de kezdjünk is hozzá a mai témáinkhoz, mert aztán a végén még kifutunk az időből. Úgyhogy a házunk táján söprögetve bizony az a helyzet, hogy ugye a nyári hónapokra itt az utóbbi években mindig föl szokott halmozódni a hiány, és egyre nehezebb anyagi helyzetbe kerül a Mária Rádió, úgyhogy ez most is így van. Hát a következő hetekben, július-augusztus hónapban majd egy komolyabb adománygyűjtésbe kezdünk, mind a műsorban, mind pedig az online felületeinken, hiszen hát most már körülbelül 14 millió forint a kifizetetlen számláknak a mennyisége. A másik, hogy ugye mindig emlegetnem kell az önkéntességet, hogy mindenféle fronton szükség van önkéntesekre, olyanokra is, akik megszólalnak a rádióban, de olyanok is, akik a háttér munkában segítenek nekünk. Úgyhogy egyfelől azt szoktuk mondani, hogy nyilván az ideális önkéntes az a friss nyugdíjas, aki úgymond ráér, bár hát van, aki egyszer ugye úgy kommentálta ezt a friss nyugdíjas státuszát, hogy végre valaki lettem, valakinek be kéne fizetni a csekket, valakinek el kéne menni a gyerekért az óvodába, valakinek be kéne engedni a gázszerelőt, és így tovább, és így tovább. Na hát világos, hogy sokan tovább dolgoznak nyugdíj mellett, és sokan pedig hát tele vannak mindenféle családi teendőkkel. Nyilván nehezíti ugye a helyzetet, hogy mondjuk a 30 évvel vagy 35 évvel ezelőtti állapothoz képest hát bizony alaposan kitolódott a nyugdíjkorhatár, tehát egyre kevesebb ugye akkor a friss nyugdíjas, vagy fiatalabb nyugdíjas, és ezzel együtt persze sokat tudnak segíteni a idősebb nyugdíjasok is, úgyhogy hajrá. Illetve azért hát lehet aktív életszakaszban is valami önkéntességet vállalni. Tehát azért amikor indult a rádió, akkor 40-50 éves önkénteseink is voltak bőségesen. Nyilván akik akkor idősebbek voltak, azok hát lassan abba az életszakaszba érnek, hogy már nem nagyon egészségi állapotuk, vagy egyéb körülmények már nem nagyon teszik lehetővé a szolgálatot, úgyhogy nagyon szükség van az önkéntes gárda megújítására, és hát valamiképpen azt is tapasztaljuk, hogy fiatalok sokszor lelkesek, jönnek tapasztalatot szerezni, utána beírják az önéletrajzukba, hogy van valamiféle rádiós múltjuk, de hát egyszerűen ez a gimnazista, egyetemista korosztály, családalapítás időszaka, hát nem afelé mutat, hogy valaki hosszú távon tudjon önkéntes szolgálatot vállalni. Úgyhogy viszont önkéntesek és adományok hiányában hát ellehetetlenül a működésünk, úgyhogy mind a kettőre toborzunk embereket, adományozókat is és munkatársakat is. Na, menjünk tovább. Június 16-án ugye mindenki tudja, hogy 1958-ban a Nagy Imre Maléter Pál Gimes Miklós kivégzésére került sor. Hát ugye itt az az érdekes, hogy azért Nagy Imrével mégiscsak a sajátjai számoltak le. Ők juttatták az akasztófára, úgyhogy hát ez mindenképp nagyon érdekes fejezete ennek a történetnek, azzal együtt, hogy a halálában hát méltóvá vált ő a forradalomhoz, nyilván a 56 előtt hát elég rossz híre volt, a padlássöprés nevéhez fűződik. Nyilván ő egy történelmi szereplő, most már hát azt szoktuk mondani, hogy halottakról jót vagy semmit, de nem is az ő személyéről szeretnék beszélni, inkább erről a tényről, hogy mégiscsak a sajátjai fordultak ellene. Na most 1989-ben pedig, hát ezen a napon került sor az újratemetésükre, és hát ezen az eseményen, amikor a szovjet csapatok még ugye Magyarországon állomásoztak, a párt, az MSZNP az hát úgymond ereje teljében volt még, vagy hát legalábbis ezt gondolták magukról. Hát ezen a napon hangzott el ugye először az nagy nyilvánosság előtt, óriási tömeg előtt, hogy rendszerváltozásra van szükség, több párti választásokra, szabad választásokra van szükség, és hogy a szovjet csapatoknak pedig ki kell vonulniuk. Ami érdekes módon ugye két évvel később meg is történt, nem tudom, hogy ezt hogyan időzítették, vagy emlékeztek erre az elvtársak még, tehát ezen a napon hagyta el Magyarországot az utolsó szovjet katonai szerelvény, még katona maradt, a legutolsó az ugye valamikor június utolsó napjaiban hagyta el az országot autóval, de a lényeg az, hogy hát ezt nem gondoltuk volna, hogy akkor az akkori Szovjetunió az két évvel később hát egyszerűen kivonul, és hát nem sokkal később meg is szűnik. Úgyhogy aztán ebből a követelésből, ami akkoriban hát egyáltalán nem volt kockázatmentes, és nagyon-nagyon sokan felkapták rá a fejüket, és még azok is talán egy kicsit vakmerőnek, vagy korainak gondolták, vagy úgy gondolták, hogy hát nem szabad az oroszlán bajszát húzogatni. Tehát, hogy nem volt ez egyáltalán kockázatmentes. Ebből lett aztán ugye a 90-es választásokra az a kicsit vicces plakát, hogy tavárisi konyec, meg hogy ruszkik haza. Úgyhogy hát akkor ezeknek a mondatoknak, amelyek groteszk módon itt újra előkerültek a közbeszédben az utóbbi hetekben, hónapokban, hát akkor azért egészen más volt a tartalma és a jelentése. Úgyhogy ez a mai nap mindenképpen az újkori magyar történelemnek azért egy jeles eseménye és napja. Na, hát ezen túlmenőleg akkor kis hazánk tájéken, hogyha körülnézünk, hát egy érdekes tünetre, vagy reméljük, hogy elszigetelt jelenségre hívta föl valaki a figyelmemet egy templomban, hát úrnapi körmenetet szerettek volna rendezni, hát úgyhogy nem a templomban, hanem az utcán. Ugye nagyon, hát remélem, hogy mindenki tudja, vagy valamilyen formában már volt részese, hogy volt olyan úrnapi körmeneten, ahol valóságosan kimentek az utcára, el szoktak menni ugye négy égtáj irányába, tehát magyarán, hogy Krisztus minden ember megszabadítója, megváltója, az evangélium mindenkinek szól, mindenkinek jó hír, és ennek jelképezéseként szoktak ugye négy oltárt készíteni szabadtéren, ahol az oltári szentséggel a világ minden tája felé áldást adnak, ugye virágszőnyeget szoktak készíteni, van, ahol még most is nagyon szép ilyen virágszőnyegeket készítenek. Hát a templomon belül megtartani ezt a körmenetet, hát kicsit talán sivár dolog, pont az vész el, hogy kimenni, örömhírt hirdetni, tanúságot tenni, és hogy igenis közölni minden emberrel, hogy ha hisz, ha nem hisz, Krisztus az ő számára is jó hírt és áldást jelent. Na hát az volt az érdekes jelenség, hogy egy budapesti templomban ezt így meg akarták idén is rendezni, és hát az önkormányzat az valami terület használati, vagy nem tudom milyen díjat rótt volna ki rájuk, illetve hát még mobil WC-k felállítására is kötelezte volna őket. Hát én mondjuk bevallom őszintén, én még ilyennel nem találkoztam, igaz azzal sem, hogy valaki az önkormányzattól kért volna erre engedélyt, hát rendőrségnek beszokás jelenteni természetesen, de hát általában ezt a rendőrség egyszerűen csak tudomásul veszi, tehát nem ír elő ehhez mindenféle feltételeket, és hogyha valóban forgalmasabb helyen vagyunk, vagy nagyobb tömegre lehet számítani, hát akkor még esetleg segítenek is. Ez még a szocializmus végén is nagyjából így volt. Tehát lehet, hogy nem úrnapi körmeneten, húsvéti körmeneten, de azért ott már a 80-as évek második felében inkább valami fajta ilyen rendőri segítőkészséggel lehetett találkozni. Tehát ehhez képest ez mondjuk kicsit ugye meghökkentő, vagy váratlan hozzáállás. Hát reméljük, hogy elszigetelt jelenség, és nem ez a jövő. No, hát ismét mondom, hogy természetesen hozzá lehet szólni ez a műsorhoz Viber üzenetben, SMS-ben, vagy témát javasolni, kérdést fölvetni az infokukac@mariaradio.hu e-mail címen is lehet. Ennek a üzenő felületeinknek a száma, a Viber szám, ami ingyenes, 0630 582 46 64, az SMS telefonszáma pedig 0630 558 29 96. Szóval kis hazánkban körülnézve, ugye a aktuális kormánynak a beiktatását most már több mint egy hónapja megtörtént. Egyelőre, hát ugye ez hagyományosan ilyen türelmi idő szokott lenni, meg hát amúgy is mondtam, hogy egy kormányzatot a cselekvése, a tettei, az intézkedései alapján teszünk majd mérlegre. egyelőre olyan nagyon-nagyon sok mindent nem látunk, egy-két dolgot igen. Ugye ez érdekes dolog, hogy hát körülbelül 2 éve voltak az európai parlamenti választások, és hát utána az volt a kommunikáció, hogy hát legyen előrehozott országgyűlési választás, mert annyira készen állnak a kormányzásra, mondjuk ehhez képest úgy talán lett volna idő előállni valóban olyan kezdeményezésekkel, vagy letenni az asztalra olyan terveket, vagy előhúzni a fiókból, amelyeket valóban az ország vagy a lakosság boldogulását segíti elő. Hát ebből olyan nagyon-nagyon sok kiforrott elgondolást nem nagyon ismertünk meg, vagy hát én lehető rosszul figyeltem. Minden esetre inkább ilyen vagy szimbolikus dolgok határozzák meg így a közbeszédet, vagy erről lehet cikkeket olvasni, vagy pedig hát egy-egy nyilatkozat borzolja a kedélyeket. Én most egy ilyennel szeretnék foglalkozni, ez pedig ugye az oktatás ügy, hát ez nyilván az én érdeklődésem szempontjából azért mindig egy kiemelt helyet foglal el, és hát a illetékes miniszter azt mondta, hogy az egyházi iskolák akkor maradhatnak fenn, hogyha felvesznek roma tanulókat, mert hát kis településeken vagy fölösleges fenntartani párhuzamosan 2 iskolát az adófizetők pénzéből. Na most, hát ezeket az iskolákat azért az adófizetők pénzéből hozták létre, és valószínűleg azért, mert az adófizetőknek volt rá igényük. Tehát nem az egyház áll elő azzal, hogy most azért, hogy legyen konkurenciája egy amúgy is kis létszámú állami iskolának, akkor alapít az egyház is egy egyházi iskolát, ez nem így zajlik, hanem nagyon sokszor helyi társadalmi igények nyomán, hát éppenséggel a helyi közösségek, párton kívüli polgármesterek a legtöbb esetben, hiszen a több mint 3000 önkormányzat zömében nem a pártpolitika dominál, hanem hát független jelöltek alkotják a helyi önkormányzatot, vagy polgármesterek, képviselők, tehát sokszor ők kérték a illetékes egyházmegyét, hogy vegye át, vagy indítson iskolát. Úgyhogy hát ez az egyik megjegyzésem. A másik, hogy mondok egy provokatív mondatot szándékosan, ezt követni fogja egy másik mondat, ami értelmezi az elsőt. Az első az, mondom, ha csak önmagában áll, akkor nem mondanám el. Értsük jól, ez a jelige mindig. Tehát a 2 mondat. Az egyházi iskola nem vesz föl roma gyereket. Az egyházi iskola gyerekeket vesz föl. Függetlenül attól, hogy romák vagy nem romák. Például ugye nem is kötelező szóbeli meghallgatást tartani, bizonyos szempontból pont az van korlátozva, hogy szóbeli meghallgatás is legyen. Na most honnan tudja egy iskola, mindegy egyébként, hogy egyházi vagy nem egyházi iskola, hogy az adott gyerek most roma vagy nem roma? Hát pont ez a lényeg, hát érdekes, hogy bűncselekményeknél sem lehet az illetőnek a bőrszínére, vagy származására utalni, milyen állampolgár, migránse, vagy nem migránse. De ettől hangos a közélet 10 év óta, vagy több mint 10 éve Európa nyugati felében, de nálunk is. Hogy tudja akkor ránézésre? Hát nekem is volt olyan diákom, aki barnább bőrű volt, de egyébként szerintem nem volt roma. És hát volt olyan diákom is, aki meg nem volt barna, de egyébként hát az volt, mert az édesanyja és a testvére, ők jobban néztek ki romának, de hát, hogy ez nem kötelező. Én jártam Kárpátalja összes magyar nyelvű cigánytáborában. Ott nem mondják azt, hogy roma, hogy cigányok vannak, és nem is értenék, hogy most mit affektálunk itt ezzel a kifejezéssel, de mindegy. A lényeg az, hogy Ezek a táborok, ezek nem vándor cigányokat jelentenek, de ezt már biztos, hogy meséltem itt ebben a műsorban, hanem ezek a jellemzően az adott település, falu, vagy Ukrajnában létezik egy ilyen kategória, egy városi típusú település, ezeket azért nagyjából mondjuk ilyen kisvárosnak, nagyközségnek nevezhetnénk, jellemzően ezeknek a határában, tehát valamiképpen azért a központon kívül, jól körülhatárolható helyen, hát azt is mondhatnám, hogy majdnem gettószerűen, elég alacsony komfortfokozatú házakban élnek, de hát fix állandó épületekben is, nem sátrakban, vagy valami fajta ilyen tábor jelleggel, hogy ezt mi értenénk ezt a szót. És ezek közül, hát nyilván vannak ukrán nyelvűek, meg vannak magyar nyelvűek. Hát én a magyar nyelvűekben jártam, ugye ott lakók egy része katolikus, és például az egyik ilyen táborban ugye van iskola, és hát az ukrán állam ukrán anyanyelvű tanítókat küldött oda. Az egész tábor magyarul beszél. Nem tudnak ukránul ezek a gyerekek, és ukránul tanítják őket, ukrán mondókákra, írásra, egyebekre. Na most nem is értik a mondókákat, de hát megtanulják, megy így hallás után a fejükbe, de hogy aztán ezek a gyerekek valamilyen nyelven fognak-e tudni egyáltalán írni vagy olvasni, hát arra aztán semmi garancia nincsen. Na hát mindegy, nem is ez most a lényeg, hanem az, hogy az egyik ilyen táborban beszélgettem hát egy ilyen tekintélyes nővel, cigányasszonnyal, a tábornak az egyik ilyen matrónájával. Nem volt különösebben idős, de hát gyorsan követik egymást ott a generációk, úgyhogy ők nagymama volt, és erről elmélkedett, hogy tulajdonképpen kifehéredünk, ezt mondta így, hogy nem, ahogy így jönnek a generációk egymás után, nem tudni miért, életmód, vagy jó ég tudja miért, tehát hogy valamiképpen azt a klasszikus bőrszint, barna bőrszint egyre inkább veszítik el. Na most honnan tudja akkor egy iskola igazgató, hogy ki a roma és ki nem? És hát az egész rendszer most már több mint 20 éve, egyébként a szocialista kormányok alatt vezették be azt, hogy az egyetemi felvételi rendszert, tehát hogy felsőoktatási felvételi rendszert gyakorlatilag lemásolták a középiskolákra, és a középiskolák elsősorban pontszám alapján döntenek. Nagyon-nagyon szűk mozgástere van egy iskolának, tehát akkor hogy döntse el, vagy mi alapján mondja azt, hogy akkor a roma gyereket fölveszi, hogyha nincs meg a pontszáma, vagy akkor azért nem veszi föl, mert bár meg van a pontszám, ilyen nincsen. Ugye ennek a pontszám elsődlegességnek vitathatatlanul vannak előnyei, de két hatására szeretném azért felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy valóban elősegíti azt, hogy például, hogyha egy iskolának az a híre, hogy ez egy jobb iskola, akkor oda fognak jelentkezni nagyobb részt a jó tanulók. Na most az iskola az nem pontszámot határoz meg, nem személy szerint mutat rá a gyerekre, hogy kit vesz fel és kit nem, hanem keretszámot ad meg. Hány gyereket akar fölvenni? Hát hány hely van a induló osztályban? Hány osztályt indít? És utána a gyerekeknek a kiosztása az egy központi számítógépen történik, egy algoritmus számítógépes szoftver segítségével. Na most nyilván, hogyha egy iskolában feldúsulnak a jobb tanulmányi eredményű jelentkezők, és kizárólag a pontszám dönt, akkor az azt jelenti, hogy abba az iskolába magasabb pontszámmal lehet majd bejutni. És nyilván ugyanez igaz a fordított esetben is, hogyha egy iskoláról inkább az a hír, hogy ez gyengébb iskola, vagy ide a rossz tanulók jelentkeznek, tehát hogy ezt a ezt a polarizációt felerősíti, de nem az, hogy az iskola most kiket akar fölvenni, vagy ki nem, vagy van-e előítélet azzal kapcsolatban, hogy most akkor egy roma gyerek az okos, vagy nem okos. Én egyébként voltam kollégiumi nevelő, Ferences gimnáziumban, Esztergomban, voltam prefektus egy osztálynak, és ott voltak roma diákok. Érdekes volt, hogy az egyik, az mindent megtett azért, hogy orvosegyetemre bejusson, tehát, hogy ő rettenetesen szorgalmas volt. A másik gyerek az nagyon megrendítő volt az, hogy egyik szülő sem nevelte. Mind a két szülő élt, és egyik sem törődött a gyerekkel. Ez egyébként nem csak, megint nem azzal van összefüggésben, hogy roma vagy nem roma. Azért volt megrendítő, mert a cigányok, azok szeretik a gyerekeiket. Tehát megint csak az egyik kárpátai cigánytáborban beszéltem egy férfival, tök részeg volt, a lábán alig állt, arról elmélkedett nekem, hogy én szerezzek neki egy biciklit, mert akkor azzal ő dolgozni tudna, de hát nem akartam nekem mondani, ember, hát nem tudsz fölülni a biciklire, mert leesnél róla, de hogy azt magyarázta, hogy ő a gyerekeit, 9 volt neki, hogy a gyerekeit, hát ő mennyire szereti. Hát ezt elhittem neki. Na most, emellett a gyerek mellett egyik szülő sem álltott. A nővérének egyébként egy nem roma udvarlója barátkozott össze ezzel a gyerekkel, és valamilyen szinten hát ő biztatta így a tanulásra, vagy próbálta így fölkarolni. Szóval ez a gyerek volt az, egyébként két nem roma osztálytársával együtt, akik egy adott karácsonyi szünet kezdetekor azzal álltak elő, hogy nem maradhatnának ők benne a karácsonyi szünetre a kollégiumban. Szóval biztos meséltem valamilyen műsorban ezt a történetet, hogy elég megrázónak gondolom azt, hogy egy diák az iskolai környezetet, akárhogy is, azt kívánatosabbnak érzi a szünidő eltöltésére, mint azt, ahova egyébként haza kellene mennie. Úgyhogy volt ott roma gyerek, ez a gyerek, akiről beszélek, ez világ életében azt hallotta otthon, hogy minek tanulni, megbuksz, teljesen mindegy, lesz érettségid, lesz, nem lesz, nem lesz, vagont pakolni, jó leszel, másra meg úgy sincs esélyed. Na hát, ezek után ez a gyerek végül is leérettségizett. És úgy valahogy egyszer, 11. osztályban, hát így rájött arra, hogy azért el lehet érni kettest. És az jobb, mint az egyes. És hogy ez lehetséges. És akkor utána így megpróbálta, és látott ebben valami fajta kihívást. És nem lehet, nem tudom én, milyen fényes az érettségie, de hát a szűkebb, tágabb családjából azért mégiscsak ő lett az első, aki érettségit szerzett. Na tehát visszatérve a roma tanulókra, meg az egyházi iskolákra, felvételi rendszernek tehát ez az egyik hatása, hogy az iskoláknak a polarizációját azért tudja erősíteni, a másik pedig, hogy nagyon nehéz helyzetbe hozza az iskolát, meg egyébként a családot is, megint csak nem az egyházi iskolára kihegyezve, hogy az egy jogos igény egy család részéről, hogyha mondjuk több gyerek van, és egy gyerek, két gyerek már egy adott iskolába jár, akkor szeretné azt, hogyha a következő gyerek is abba az iskolába menne. Ismerek olyan családot, ahol ez nem szempont, vagy az egyik gyereket sportiskolába, a másik gyereket művészi iskolába járatják, de azért hát egy családnak is, az, hogy ők már egy tanári kart ismernek, egy iskolában kiismerik magukat, esetleg a szülők is ottan belefolynak a szülői munkaközösség életébe. Tehát, hogy komfortosabbnak érzik azt, hogy egy ismert közegbe küldjék a következő gyereküket, ahova az a gyerek is járt. Főleg, hogyha mondjuk ez egy jó iskola, hát a harmadik vagy akárhanyadik gyereknek, hát az egy tudatilag se rossz dolog, hogy hát igen, a testvéreid bejutottak a jobb iskolába, te meg hát nem. Na most az iskola részéről is, hát hogyha az iskola kialakított egy jó nevelési együttműködést egy családdal, szülőkkel, akkor, akkor hát erősíti az iskolát az, hogyha abból a családból hát még fel tudják venni a következő gyerekeket is. És azok a szülők, azok hát ott jó légkör teremtenek, mondjuk egy szülőértekezleten, vagy hát egyáltalán az iskola egészében. Na most ebből sok kellemetlenség származik család részére és iskola részére is, hogy ott van a pontszám, a ponthatár, és akkor hiába járt abból a családból már nem tudom hány gyerek, vagy a szülő is abba az iskolába, a következő gyerek az kimarad, nem veszik föl. Nehezen veszik ezt tudomásul szülők. Egyházi iskola esetében egyébként hatványozottan nehezen, főleg, hogyha mondjuk egy hívő családról van szó, hogy akkor bekerül olyan, akinek semmi köze a kereszténységhez, vagy a vallásos neveltséghez, az ő gyereke meg nem került be. Szóval ez nem az egyházi iskolán múlik. Ez a felvételi rendszer, ami állami szinten működik. Na most ezt persze meg lehet változtatni, sok mindent lehet, de hát az utóbbi időben inkább az volt a helyzet, hogy hát például ott, ahol egy iskola gyengén muzsikált, ne adj Isten, valami fajta deviáns viselkedés ütötte fel a fejét, és deviáns módon viselkedni tud roma és nem roma egyaránt. Tehát ebből az utóbbi időkben azért hát nyilvánosságot kapott események is vannak, iskolarendőrséget, vagy iskola őrséget is ugye oda kellett küldeni sok iskolába. Úgyhogy ez ilyen kósza ötletek, hogy most akkor hogy kiket kell fölvenni, kiket nem, vagy mit csináljanak a 6 meg 8 osztályos iskolák. Ott, ahol az iskoláknak a finanszírozása az épp hogy a fönnmaradás teszi lehetővé, ott nem olyan egyszerű modellt váltani egyik évről a másikra. Mi van, ha nem lesz elég tanuló? Hogy miből fizetik a tanárokat? Tehát, hogy ezekre ezekhez a kérdésekhez nagyon óvatosan érdemes hozzányúlni, és lehet azt mondani, hogy jó, oldja meg az egyház, de azért hát pillanatnyilag elég sok iskolát működtet az egyház, és nem azért, mert ott mondjuk a szülők annyira nagyon-nagyon templomba járó vagy hívő emberek lennének zömében, hanem egyszerűen valahogy próbált a helyi közösségen segíteni az egyház azzal, hogy átvette az iskolát. Na most, hogyha 200 iskolára azt mondják, hogy jó, ilyen feltételek között nem tudjuk működtetni az iskolát, vegye vissza a fenntartását az állam, hát akkor azt gondolom, hogy majd az oktatás irányítás az nézhet a szemével, hogy most akkor mit is kezdjem. No, nagyon megy az idő, és egy kis zenével azért oldjuk a hangulatot, úgyhogy a vasárnapi napindítóból még megmaradt egy Tankó Pista szám, ha már a cigányoknál tartottunk, vagy romáknál, és ez egy olyan nóta lesz, amelyik hát nem mulatos, nem vidám, hanem hát a hegedű vagy az énekes az szomorkodni vagy sírni is tud.

Folytatjuk Barátkozó című műsorunkat, Lukovics Milánt hallják. Még pár percünk van hátra, úgyhogy lehet üzenetet küldeni. Viber szám 0630 582 46 42, az SMS fal pedig 0630 558 29 96. Erre a műsorra is, de hát más műsorra is igaz, hogy várom a kedves hallgatók kérdéseit, témafölvetéseit. Lehet írni e-mailt az infokukac@mariaradio.hu e-mail címre. Segítséget jelent az, hogyha ezt a kedves hallgatók megteszik. Hát mondom, ilyen nagyon nagy horderejű események talán nem történnek, vagy nem sok. Itt a hazai közéletben az országgyűlés elfogadta végül is azt a törvényt, vagy nem tudom minek a módosítását, alaptörvényét, hogy miniszterelnöki tisztséget egy személy legfeljebb 8 évig tölthet be. Ugye erről már tettem említést, hogy nem elnöki, hanem úgynevezett parlamentáris berendezkedésben ez nem szokás, meg is van az oka, hogy miért nem, ezt most nyilván nem ismétlem meg, az, hogy kvázi ez egyetlen egy élő embert érint így, visszamenőleges hatállyal törvényt hozni egy személy vonatkozásában, ez talán megint kicsit fura ízlésre val, hogyha éppenséggel az aktuális miniszterelnök a saját hivatal idejét szeretné korlátozni, hát akkor egyszerűen ki is jelenthetné, hogy nem fogja újra jelöltetni magát, hogyha a számára letelik ez a 8 év, tehát ez is lehetne. Elgondolkoztatott ez a dolog. Egyfelől persze, hogy van egy olyan párt, aki jelentős győzelmet aratott a választáson, tehát hogy akkor miért van erre szükség? Félnek az előző miniszterelnök visszatérésétől, vagy mitől? Ez egyik szempont. A másik, hogy ugye nyilván mégiscsak azért hát foglalkoztatja azt az a közvéleményt, gondolom én, vagy az embert, hogy hát az előző kormányzat mihez kezd? Hogy fog viselkedni ellenzékként, ez is nyilván fontos, de hát minden politikai erő az a választásokat szeretné megnyerni, kormányozni akar, tehát hogy tulajdonképpen hogyan dolgozzák föl a választási vereséget, mi erre a válaszuk, és hát lehetséges az, hogy tulajdonképpen egy ilyen korlátozás, amit most megszavaztak, hát ez, hogy így mondjam, akkor az ellenzéket serkenti arra, hogy hát valamiképpen a nevekben, a személyekben is, hát akkor lehet, hogy meg kell nevezniük majd egy másik miniszterelnök jelöltet. Tehát ebből a szempontból is úgy elgondolkoztat, hogy mi az értelme ennek a korlátozásnak, amit most megszavaztak. No de ez nyilván legyen az ő gondjuk, mármint az aktuális kormányé. Ugye főleg ez az utóbbi szempont, amiről úgy nem nagyon, na tehát hogy ami, hogy milyen hatással lesz ez a Fideszre például. Ugye az az érdekes dolog, hogy 2002-ben, tehát amikor mondjuk ugye egy ilyen kormányváltás bekövetkezett, akkor azért a Fidesz akkori kormánypárt hát jóval kisebb vereséget szenvedett. És ezzel együtt nem volt könnyű a visszatérés. Tehát, hogy 2006-ban hiába nem volt jó a közhangulat, persze hozzájárult egy rossz kampány is, hogy az volt a fő üzenet, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, ami egyébként igaz volt, de mégsem sikerült megnyerniük a választást. Tehát, hogy most, akkor, amikor lényegesen nagyobb vereséget szenvedtek, nem biztos, hogy annyira nagyon könnyű fölállni,
visszanyerni a hitelességet. Nagyon sok ember döntött úgy, hogy eddig lehet, hogy rájuk szavazott, de most nem rájuk szavaz. Na most nem olyan könnyű az embereket arra eljuttatni, hogy egy döntésükkel szembe menjenek. Szóval, és azt gondolom, hogy persze nem elvárható, hogy ez mennyi idő telt el a választások óta, 2 hónap, hogy ez megtörténjen 2 hónap alatt, valószínűleg hosszabb folyamat lesz, ha lezajlik, de hogy elképzelhető, hogy ez a korlátozás, ez pont egyfajta ilyen arculatban, személyekben való megújulást is elősegít, vagy éppenséggel akár katalizál is, ami lehet, hogy magától nehezebben menne végbe. Na de hát kíváncsian várjuk ezzel kapcsolatban is a fejleményeket. Mi az, ami még így foglalkoztatja a közvéleményt? Hát nyilván az, hogy életbe lépett a úgynevezett migránspaktum az Európai Unióban, ami akkor hát 10 éve körülbelül terítéken van, hogy kifogadja be a Európába érkező embereket, mit fognak kezdeni maguk, akik nem akarják befogadni, azok fizessenek, ne fizessenek, befogadjanak. Na most, hát nyilván tudjuk azt, hogy akik az elmúlt 10 évben érkeztek, arról szólnak a statisztikák, hogy hát még ahol valamennyire próbálták őket munkalehetőséghez juttatni, képzéshez juttatni, ott is kevesebb, mint a fele az érkezőknek helyezkedett el a munkaerőpiacon. Nem tanulják meg sokszor a nyelvet. Na most nyilván az, aki elhelyezkedik, aki próbál integrálódni legalábbis a munkavilágában, a megélhetés szempontjából, hát az nem fog már elköltözni olyan országba, ugye, ahol eddig hát nem fogadták be őket. Magyarul akkor kik jöhetnek Magyarországra? Hát azok, akik nem dolgoztak, nem tanultak meg mondjuk németül vagy franciául, hogy fognak megtanulni magyarul vajon? Költői a kérdés. A lényeg az, hogy ugye ez a jelzős szerkezetekkel azt hiszem érdemes lesz óvatosan bánni. Ugye arról van szó, és hát ezt olvassuk, hogy nem jöhetnek be továbbra sem illegális migránsok Magyarországra. Na de mi a helyzet azokkal, akik majd akkor már nem lesznek illegálisak, csak egyszerűen nem tudják a nyelvet, elmúlt 10 év alatt nem tudtak beilleszkedni a nyugat-európai munkaerőpiacon, akarnak-e egyáltalán idejönni, ahol talán mondjuk az ország lehetőségei kevesebb segélyt tesznek lehetővé. Szóval hát ez mindenképpen az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok szó esett erről, és hát úgy tűnik, hogy akkor most elérkeztünk egy olyan pontig, amikor az Európai

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy két évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin! Szabó Tamást hallottátok!
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Bíber Mária, látássérült gyógypedagógus, az Együttlátók Alapítvány elnöke gondolatait hallják.
1: Elkísérem útjukon a vakokat, és vezetem őket ösvényükön. Világosságra változtatom előttük a sötétet, és a göröngyös utat elegyengetem. Ezt teszem majd velük, és nem hagyom.

várom el őket. Látó gyermekként születtem, és 9 éves korom óta vagyok látássérült, gyakorlatilag vak ember. Azt mondja Isten, hogy ő elkíséri és vezeti a vak embert az ő útján. Minden ember élete egy egyedi történet, de a látássérült ember élete egy különösképpen személyre szabott életút. El szoktam képzelni magamban, hogy hogy vezet engem Jézus. Úgy kísér engem, hogy először is a nevemen szólít, hogy én tudjam, hogy hozzám szól. Aztán ő bemutatkozik nekem, és hagyja, hogy megismerjem, mert olyan mértékben fogok ráhagyatkozni ezen az úton, mint kísérőmre és vezetőmre, amilyen mértékben megismertem őt, és amilyen mértékben bízni tudok rá, mert ahhoz, hogy valaki engem átkísérjen az úton, az egy ráhagyatkozást jelent. Egy útszakaszon lehetnek olyan általam nem ismert akadályok, amiknek a hatékony kikerülésében együtt kell működnöm azzal, aki engem vezet. Bíznom kell abban, hogy azért teszünk mondjuk egy kitérőt, mert egy gödör volt. Ahhoz, hogy együtt tudjunk haladni, egy lépésritmusban kell járnunk. Az úti cél a mennyország. Jézus így vezet, az én szemszögemet veszi figyelembe, és az én képességeimre alapoz.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Időkapszulát helyeztek el a Hajdúdorogi görögkatolikus általános iskolában. Szedd magad, levendula szüretet tartottak a Pannonhalmi főapátságban. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedész Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szenzációs, történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpád-házi királyt azonosítottak. Adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpád-házra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozzák. III. Béla, Szent László, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpád-ház genetikai örökségéről és családi kapcsolatrendszeréről alkotott képet. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil görögkatolikus általános iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a hajdúdorogi főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus falinaptárat, a jövő iskolája a rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek is tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. 2 napra ismét megnyitotta kapuit a Pannonhalmi főapátság arborétuma, ahol hétvégén elstartolt a népszerű Szedd magad levendula szüret, tudósít a Kisalföld hírportál. A rendezvényen Gellért Csaba, metód testvér látta el hasznos tanácsokkal a látogatókat. A szerzetes kiemelte, hogy a pannonhalmi levendula kiváló étkezési minőségű, a felhasználásának csak a képzelet szabhat határt. Készíthető belőle illóolaj, szörp, nyugtató fürdő, a helyi cukrászdában a levendulás sütemények mellett igazi különlegességként levendulás mentás koktélt is kósolhatnak a vendégek. Metód testvér szerint a növény legfőbb jótékony hatásai 3 szóban foglalhatók össze: hűsít, kikapcsol és relaxál. A gyógynövénykertben vezetett túrát és gyermekprogramokat is tartottak a hétvégén. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedész Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz. A tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok. Legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak.

0: Istenünk, rendelésedből a remény élteti népedet. Kiáltsuk ezért hangos örömmel.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Hálát adunk neked, Urunk, mert Krisztusban végtelen gazdagok lettünk, minden igédben és minden tudásban.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Istenünk, kezedben van a hatalmasok szíve. Bölcsességed irányítsa az államok vezetőit a kormányzásban, hogy a te forrásaidból merítsék elgondolásaikat, és tetszésed szerint munkálkodjanak.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Te adod meg a művészeknek, hogy tehetségükkel fényes ragyogásodat tükrözzék. Munkájuk által sugározza világra reményt és örömet.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Te nem engeded, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amilyet el tudunk viselni. Erősítsd a gyengéket, emeld fel az elesetteket.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Fiad által megígérted az embereknek, hogy az utolsó napon életre támadnak. Ne feledkezzél meg azokról, akik már kiköltöztek a testből.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.

0: Könyörögjünk! Szálljon fel irgalmas színed elé, Istenünk, esti imádságunk, és szálljon le ránk áldásod, hogy segítségeddel méltók legyünk az üdvösségre, most és mindörökké. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
1: Szeretett testvéreim! Az evangéliumokban gyakran látjuk Jézust, amint imádkozik. Följegyezték róla, hogy éjszakákat töltött imádságban. De a környezete érzi, itt másról van szó, mint egy jámbor fiatalember vallásosságáról. Mert óriási húzó erő működik Jézusban. Pontosabban egy forrás, amely bensejéből tör elő. Egy minden emberi vágyat meghaladó igény az Istennel való együttléte. 12 éves, amikor szavaival megdöbbenti édesanyját és Szent Józsefet, a templomban maradt 3 napig, és mikor megtalál, azt mondja, mit csodálkoztok ezen? Nem tudjátok, és a fordítás nagyon fontos, hogy atyáméiban kell lenni, hogy atyám dolgaiban kell lenni, nem értették. Főleg azt nem értették, hogy valószínűleg azt mondta, hogy abba, apuka dolgaiba kell lenni. Egy német kutató kimutatta, hogy ez abszurdum. Az egész zsidó irodalomban, Jézus korában Istent így nem szólíthatták meg a bizalomnak ezzel a csodálatos szavával. Aztán mégis lement Názáretbe velük, és engedelmeskedett nekik. Nincs két élete. Názáretben is az atya dolgaiban van. Jézusban az Istennel való együttlét és a hétköznapi dolgok nincsenek ketté szakadva. Istennel való kapcsolata, testvérek, nem hasonlít a szenteknek az Isten kapcsolatához. Szó szerint Istenből él. Nem lentről igyekszik fölfelé, hanem mindig fölülről jön lefelé, és ezt érzik. Persze itt a föl meg a le az nem jelent más, mint hogy Istentől jön minden pillanatban. Majd később derül ez ki, ami gyermekként, serdülőként, ifjúként él Názáretben. Elfogadja az emberek szeretetét, de abban a pillanatban érzik, hogy ezt a szeretetet ő alakítja át. Hogy is mondjam? Vizet kér Jákob kutyánál a szamaria asszonytól, adj innom. Kiderül, hogy ez a szeretet egy jelére is szomjazik. És végül azt mondja, ha tudnád, ki kér tőled vizet, te kérnél tőle, és ő élő vizet adna neked. És nem sokkal később fölkiált a templom udvaron, aki szomjazik szeretetre, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, bensejéből az írás szerint élő vizek folyói fakadnak, és azt írja Szent János, ezt a Szent Lélekről mondta, de azt még nem kapták meg a hívek, mert Jézus még nem halt meg, nem támad fel. Tehát nála nem úgy működik a szeretet, mint nálunk. Mi édesanyánktól, édesapánktól ismertük meg a szeretetet. Jézus is. De ahogy megérinti az emberi szeretet, mindjárt a fölülről való szeretet árad ki belőle. Nincs barátság és nincs szerelem Jézus életében. Ilyen nincs. Egyszer mondja, hogy a barátaim vagytok, de hozzáteszi, nem ti választottatok engem. Abban a pillanatban, hogy megérinti az emberi szeretet, mindjárt belőle árad egy olyan szeretet, ami Istentől való. Igen, Jézus belső élete Istentől való, imádsága, még ha kér is valamit, az abbától, az apukától, Istentől nem alulról indul ki, hanem a vele való kapcsolatba emeli bele a kérést. Tehát nem úgy kér, mint mi Istentől, hanem ő az Istennel együtt van. Amikor Lázár föltámaszt előtte, mit mond? Atyám, most csak azért kérek tőled hangosan, hogy a körülálló nép hallja, de én tudom, hogy mindig meghallgatsz. A kérése nem olyan, hogy én valamit szeretnék, és oda viszem az Istenhez, hanem Jézusnak az emberi akarata, hogy valamit szeretne számunkra például, akkor az beleemeli az Atyával való kapcsolatába. Jézusnak olyan kapcsolata van Istennel, amelybe beleemeli a többi embert, azok üdvösségét, örök sorsát, de minden kérését is. Az utolsó vacsorán nyilvánvaló ez. Ha már elolvasnátok a búcsúbeszéd végét, amikor ott az apostolokat hirtelen elfelejti, megszűnik a világ, és hallhatják, hogy az Atyával beszél. Azzal, aki örökkévaló kapcsolatban van vele. És tulajdonképpen nem tud nagyobbat kérni annál, mint ami benne van. Az Atyával való kapcsolat nyíljon meg az embereknek. Ez a Jézusnak az igazi kérése. Tehát bármit kérünk Jézustól, meghallgatja, de nem biztos, hogy azt adja meg. Lehet, hogy amiért kértük, pontosan azt nem kapjuk meg, hanem megnyitja nekünk az Atyával való kapcsolatot. Igen. Nem tud nagyobbat kérni, mint az, hogy Atyám, nyisd meg nekik ezt a kapcsolatot, amiben veled élek. Négy ilyen imádságba hallgathatunk bele. Mert sokszor leírják, hogy imádkozott, de sose hozzák, hogy mit imádkozott. Az utolsó vacsorán, az olajfák hegyén és a kereszten, de engem most még más valami érdekel. Máténál és Lukácsnál is van egy imádság. A 72 tanítványt elküldi, hogy most ti is hirdessétek Isten országát. Visszajönnek, és azért Mester, még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Egy csodálva jönnek vissza. Egy ilyen próbaprédikációra küldi őket. És akkor ezt írja az evangelista. Akkor abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette Istent a Szentlélekben. Mit jelent az, amikor egy 30 éves férfi kitörő örömmel, ezekkel a szavakkal, dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, hogy elrejtettem ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. És most figyeljünk. Mindent átadott nekem az Atya. Senki sem ismeri a fiút, őt. Csak az Atya. És hogy ki az Atya, azt se ismeri senki, csak a fiú. Vagy akit a fiúnak ki akarja nyilatkoztatni. Mit mond itt Jézus? Egyetlen vallás alapító, egyetlen filozófus. Az egész vallástörténet minden alakja. Nem ismeri Isten belülről. Csak az, hogy létezik. De milyen? És érdekes, azt mondja, hogy őt se ismeri senki, Mária se. Senki. Csak az Atya. Most nem mondja senki, hogy a szinoptikus evangélium Máté, Márk, Lukács, az a földön járó Jézusnak a története, és János abból egy nagy elméletet csinál. Nem igaz. Itt van Máté és Lukácsnál ez, a jézusi öntudat, hogy ő a fiú. Az egy más cím, hogy az Isten fia, azzal nem nagyon kell most törődni, mert a király is az Isten fia. Az másképp vonatkozik Jézusra. Meg minden zsidó az Isten fia, de ő a fiú, aki tőle jött ki, az énje, a személye, az, aki Mária méhében megtestesül. Azt mondja, atyám, aki a világ teremtése előtt szerettél engem. Tehát még nincsen a csillagvilág, nincs semmi. Én vagyok. Testvérek, érzitek most, hogy most kezdünk keresztények lenni? Amikor édesanyád úgy erőltette a kis kezedet, karonülőként, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, hogy akkor mindent átadott. De mikor döbbenünk erre rá? A szent életű, óriási apostola Magyarországnak, Ruhászka Ottokár püspök, 50 éves püspök, amikor leírja a naplójába, azt olvassátok, egy csodálatos napló. Ezen a vasárnapon írta le, ó Sanctissima Trinitas, ó legszentebb háromság, hogy veled nem gondoltam, tipikus proászkai fordulat. Nem volt anyanyelve a magyar, de megtanulta jobban, mint mi. Hát egy püspök nem gondolt abba bele szent háromság? Dehogy nem. És Rómában teológiát végzett. De ezen a vasárnap valahogy leesett a tantusz, hogy ez nem egy vallás a többi között, hanem Isten fölrepítette a szívét, hogy megmutassa az embernek, hogy hárman vannak az egyetlen Istenben. Közösség van, hogy az Isten a szeret öröktől fogva, és hogy a szeretet nem a majmoktól való, nem az anyagtól való. Az ember az ő képmása, de elszakadt tőle, és ezért romlott meg a szeretetünk és az életünk. Igen. Kedves testvéreim, senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú. És akinek a Fiú ki akarja jelenteni. Szent János evangelista az biztos, hogy ebből a történeti Jézusban felhangzó vallomásból egy elvet csinál. A karácsony harmadik evangéliuma, nagymise. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és mivel zárul le? Isten soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, a Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya keblén van. Az, hogy ő ismeri az Atyát, egyébként az ismeret az mindig egyesít azzal, akit ismerek. Ez létegységet is jelent. Hogy egyetlen örökké valóság van. Egyetlen minden tudás, egyetlen isteni akarat, egyetlen isteni értelem, ha tetszik. De három valaki birtokolja. Én és az Atya egy vagyunk. Ő is küldi a lelket, én is. Csak a Fiú ismeri az Atyát, és akinek ki akarja nyilatkoztatni, és kinek nyilatkoztatja ki? A kicsinyeknek. Kik azok a kicsinyek? A tiszta szívűek. Boldogok a tiszta szívűek, ők meglátják az Istent. És a tiszta szív nem azt jelenti, hogy a hatodik parancsot betartotta, tehát nem szemérmetlen. Az nagyon kicsi terület. Az a tiszta szívű, akinek nincs más Istene, csak az egy Isten. Akinek nincs szétszedve a szíve, csak egy Istene van. Testvérek, soha nem mondjátok, az katolikus ember mondja, hogy imádom az orgona szót, imádom a fiamat. Ez szentségtörés. Egyedül Istent imádom. Ez egy olyan kapcsolat a Teremtőmmel, amit meg nem osztható senkivel. És az a tiszta szívű Jézus tanításából, aki kilépett önmagából, elfelejti önmagát, másokért él. Ilyen Jézus. Ma pedig éppen azt írjuk, hogy bocsánat a szóért. Az egész nyugati kultúra önző dögöket nevel ki. Mindig, hogy én, az a bezárult én, a kényelmem, az én hírnevem, az én ételem, az én. A Szent Háromságban ilyen nincs. A gyönyörűség az, hogy ő kilépni önmagába, ez a keresztény extázis, elragadtatás, ez a tiszta szívű ember. Ilyen a gyermek esetleg tud lenni. Ilyen tud lenni a bűnös, amikor a megtérés pillanatába a tékozló fiú. Ezért mondja Jézus, hogy csak az ilyen szívűek, a kicsinyek tudják megérteni azt, hogy az emberi élet lényege, hogy nem magunknak élünk, hanem másokért elégünk, ahogy Szent Ferenc tanítja. És azt is mondja még ebben az imában, mindent átadott nekem az Atya. Tehát a Máté Lukács evangéliumban ez a felújongás Jézus imádságának, ez az újongása, ki lesz fejtve a János evangéliumban. Ott azt mondja Jézus, mindaz, ami az enyém, a tiéd, Atyám, és ami a tiéd, az enyém. És az Atya, hogy mindent átadott a fiúnak, ez azt jelenti, hogy az emberiséget is. Mert a fiú testesült meg, a fiú lett testvérünk. Tehát az Atya Isten úgy tud minket szeretni, hogy fölvesz a fiú Istennek az istenségébe, ez a keresztség. Mert Isten nem tud szeretni más, csak Istent. De se tud szeretni senkit. Se Isten, se az állatot, csak az ember. Ezért testesült meg a fiú Isten. Hogy Jézusban tudjuk szeretni az Istent, akinek képére vagyunk teremtve. És ezért mondja Szent János a mai evangéliumban, illetve hozva Jézus szavait, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Az Atya adása megfelel annak, amit Jézus mond, hogy odaadom az életemet, értetek. Hogy mindvégig szeret. 16. Benedeket befejezésül az emeritus pápát idézem. A szeretet Szent Háromságos titka, amely a fiú címben körvonalazódik, egészen egy a történelemben megvalósuló titkával, amely Jézus húsvétjába, halálába, föltámadásába megy végbe. Tehát a fiú cím, hogy egyedül ő a fia az Istennek, ez a Szent Háromságban van. De ahogy belépett Jézus a történelemben, ez a történelemben kinyilatkoztatás nyelv, hiszen a dicsőséges testben föltámadt Jézusban fölismerik azt, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát, Isten. Végül Jánosnál is Jézus imádságába találja meg a fiú cím a maga belső terét, amely imádság azonban más, mint a teremtmény imája. Ez a szeretet párbeszéde Istenben. Az a párbeszéd, amely maga Isten. És a Galatákhoz írt levélben azt mondja Szent Pál, hogy Isten kiárasztotta fiának a lelkét a mi szívünkbe, a keresztény szívébe, hogy mi is azt mondhassuk a Szentlélek segítségvel, amit az örök fiú mond, hogy Abba, édesapám. Ezért a mi atyánk első szavánál Vienei Szent János megállt. És azt mondta, hogy amikor télvíz idején gyalog át kellett járnom, messze falvakba misézni, mert a paptestvérek betegek voltak, én nem tudtam elmondani a mi atyánkot. Itt megállt, hogy Abba, mondd ki ezt ma csöndben. Édesatyám, mert ez Jézusban van kimondva. A lélek belevesz minket abba a párbeszédbe, amely a fiú és az atya között van. És tovább írja a pápa, a fiú név, a fiú cím, és a neki megfelelő Abba lehetővé teszi, hogy bepillantjuk Jézus életének belső terébe. A fiú név, cím Jézus imádságából való. És most mond egy nagy dolgot, nincs előtörténete a val

0: megalomániás bolond lévén kitalálta, hogy ő az Istennel egy. Ha ilyen lett volna, ha egy beteg ember lett volna, akkor nem azt mondta volna, hogy én is az Atya egy vagyunk, hanem én vagyok a Teremtő Isten egyedül. Érted? Testvér, Jézus szavai bizonyítanak. Az apostolok meg még kevésbé merték volna kitalálni. Jézus imájából fakad az, hogy amikor beszél önmagáról, azt mondja, hogy a fiú. Nincs előtörténete. Jézus abszolút eredetisége, csak ő a fiú. Csak ő ismeri belülről az Istent. Az örök egyetlen istenségen belül fiú. Az Atya fiú a Szent, az Atya fia a Szentlélekben. És mi ebből a viszonyból részesültünk. Csend kellene. Nagy csend. Ez olyan titok, hogy még egymással se jó róla beszélni. Hanem teljesen elcsendetődve, szemérmesen, visszahúzódva. Bátran kimondani azt, hogy Atyám, Apa, hol van itt a halál? Ebben a viszonyban nincs halál. Átmenet van. Átmenet van. Mint ahogy Arany Jánosnak a most van arany év. Szeretett nagy lánya haldokolt. Utolsó szava az volt apjának. A lélek él. Találkozunk. Mert Isten az ő képére teremtett. És nem hagyott minket a biológiai romlás mélységeibe, hanem elküldte Szent Fiát, akiértünk meghalt és föltámadt, és megmutatta, hogy ha semmiből tudott világot teremteni, akkor a léleknek, a mi személyünknek, aki a halál pillanatában már Jézus testéhez kapcsolódik, az utolsó napon minket is benne, mint az ő fiait, akik fiai, az egyetlen fiúban föltámasztja. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Időkapszulát helyeztek el a Hajdúdorogi Görög Katolikus Általános Iskolában. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel kezdeményezett egyeztetésekben, és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített a tartozást átütemezni. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a Hajdúdorogi Főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus naptárat, a jövő iskolája rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek és tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. Szenzációs történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpádházi királyt azonosítottak, adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszégének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpádházra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozták. III. Béla, Szent László, egy Árpád-kori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma így 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpádház genetikai örökségéről és családi kapcsolat rendszeréről alkotott képet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Jussunk boldog végre! Istenünk, hozzád kiáltunk, segíts szemünket kinyitni, hogy lássunk. Segítsd a kezünket kész fogásra nyújtani. Segítsd a kezünket a másik vállára tenni. Segíts, hogy segítsük egymást, emberek és nemzetek. Hogy ne a bús panasz és a bús tapasztalat legyen a jövő. Ne olyan legyen a jövő, amiről Ady Endre beszél a Duna vallomásában. Megtudtam, hogy titkokat rejteget a mi Dunánk ez a vén róka, amikről talán sose álmodott az ősi barlangtüzek óta ez a közönyös Európa. Megloptam a vén Iszter titkait az árnyas Dunának,

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Kiáltás című műsorunkban, a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyről, annak is kis bazilikájából. Nagyon fontos az, hogy valóban a mai életünkben azért odafigyeljünk egymásra, odafigyeljünk az ima fontosságára, ezért is együtt imádkozzunk a mai napon magyar hazánkért, magyar népünkért, azért, hogy valóban a világ meg tudjon újulni. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Forduljunk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát, Krisztus világossága töltse be szívünket.

A mai szentírási részünket Szent Lukács evangélista könyvéből vennénk, így szól a kiválasztott rész. Csípőtök legyen felövezve, kezetekbe pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Kedves testvérek, talán mondható már, hogy közel vagyunk az adventi készületre. A mai napon ünnepeljük Szent Imre hercegnek az ünnepét. Itt Bodajkon nagyon is érezhető, nagyon is fontos Szent Imre személye, az ő élete, hiszen tudjuk azt, hogy az ő családjával, Szent Istvánnal és Boldog Gizellával, édesapjával és édesanyjával többször ellátogatott ide a kis kegyhelyünkre, és egy kápolnát építettek, és ő itt imádkozott, és valóban az ő élete legyen számunkra példa, hogy ő meghallhatta, vagy meghallotta Jézusnak azon mondatát, hogy a szívében magával hozta még születése előtt, amikor őt az Úr kiválasztotta, hogy nagy feladatot, nagy küldetés bíz rája, hogy valóban ezzel tudja minket vezetni. Mondja a Szentírás, és hogy csípőtök legyen felövezve, kezetekbe pedig égő gyertya legyen. A gyertya az mindig Krisztus világosságát mutatja számunkra, azt mutatja számunkra, hogy valóban érdemes fénynek lenni, érdemes lánnak lenni, érdemes világító lámpásként az emberek között járnunk, hiszen mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy legyenek követendő példák, legyenek olyanok, akik valóban vezetnek minket azon az úton, ami az üdvösség felé vezet. Igen, ehhez valóban erő kell, valóban kitartás kell, hogy legyen a szívünkben, hiszen az ember nagyon sokszor elgyengül, nagyon sokszor föladja a küzdelmet a világgal szemben. Ezért is, hogy a Mária Rádiónak egy fontos küldetése, hogy nap mint nap imádkozzunk magyar nemzetünkért, a világ és lelkünk megújulásáért, hiszen hogy mai fiatalságot is, ha már értük is imádkozunk, legyen példa ő számukra és Szent Imre hercegnek a kitartása, az a fajta döntést, amit ő hozott annak idején, még talán gyermekfejjel, és valóban a lelkekbe belelátva, látva a lelkek tisztaságát, az valóban meg tudta köszönni, ahogy Mórnak is megköszönte az ő Istenbe vetett mélységeit. Igen, kitartás kell, igen kell, hogy gyertyaként világítsunk, igen kell az, hogy valóban fényfoltok legyünk a világ sötétségében. Hasonlítsatok az olyan emberhez, akik urukra várnak, hogy miért megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. És Szent Imre hercegből egy kicsit belegondolunk az ő életében, hát nagyon sok minden vált volna rá, főleg egy ilyen szent életű emberre, mint maga Szent Imre herceg, biztos, hogy nagyon-nagyon tudott volna alkotni édesapja után, Szent István király után, de mégis a Jóisten máshogy gondolta, más célt, más szánt számára ez a fiatalon való eltávozás ebbi a földi életből. Hányszor és hányszor halljuk mi keresztény emberek is azt, hogy valóban az emberek szívében ott van a félelem az elmúlással, valóban kapaszkodnak a földi javakhoz, kapaszkodnak a mulandó dolgokhoz, és valóban nincsenek felkészülve a behívóra, az Úr bármikor magához szólíthat bármennyiünket. Szent Istvánnak az életét nézzük, ő se volt idős, vagy ha megnézzük az ifjú szentjeinket, megnézzük Árpádházi Szent Margitot, hát ő se volt az idősek között, ő is elég fiatalon magához szólította az Úr, vagy kicsit menjünk távolabb, kicsit tágítsuk ki látókörünket, a Lizius Hisz Szent Teréz is elég fiatalon adta át az életét, és ha már csak azt nézzük, hogy a mai világ 20. századnak is megvannak a szenté válásra várói, mint Carlo Acutis, ugye az Eukarisztia-nak is mondható szentje, terjesztésének a szentje, vagy Chiara Luce Badano, vagy mi egyházmegyében Kaszap István, vagy Bogner Mária Margit. Biztos, hogy ők is megérezték ezt a szívükbe, hogy valóban bármikor megérkezhet az Úr, bármikor bezörgethet, és akkor nekünk rögtön ajtót kell nyitnunk. Hát kedves testvérek, ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a elmélkedési kérdésekkel készüljünk mi magunk is majd advent időszakára, mert valóban
megérkezik közénk a megváltó. Valóban, ahogy mondhatjuk a Szentírás Pál apostolral, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választottat ki őket, ahogy kiválasztott minket arra, hogy valóban mi méltók legyünk, hogy megszülethessen a megváltó, és valóban Krisztus értünk adja életét. Amen. Kedves testvérek, most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősebbek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök igészülő anyja, Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörülj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te Fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te udat az élet és az áldás útja. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon, ragyogtassa rá arcát, és legyen hozzátok irgalmas, fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet, áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.

0: Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban Bakó Zita református gyülekezeti diakóniai gondnokkal beszélgetünk, aki elismert HRS munkája mellett vállalta az önkéntes szolgálatot. Vajon mi indította erre? Hogyan szolgálhatjuk Istent különleges elhívásokban és a hétköznapokban? A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, a technikát Mocsári László technikus úrtól kapjuk, és köszönjük. No, kedves Zita, hát az az igazság, hogy már régen gyűjtöm a bátorságot, hogy meghívjalak téged ebbe a műsorba. Nagyon kíváncsi vagyok én is az életedre, meg egyáltalán a történetedre, hogy hogy kerül egy sikeres, egy menő szakember, coach, HRS, hát ez ugye ma ilyen nagyon menő vagány pálya, hogy kerül egy önkéntes szolgálatba egy református gyülekezetnek a diakóniai gondnoka, hogyan lesz. Úgyhogy kezdjük az elején. Mondjuk kezdheted akár a nagyszüleidnél, vagy a születésednél, valamit mondjál magadról, és jó, aztán majd csak megérkezünk a diakóniai gondnoksághoz.
2: Igen, megfogunk, biztos vagyok benne. Vidéki vagyok, a Báccalókról származom. Nagyszüleim, nagyon érdekes egyébként, vadász családból származom.
1: Nem mondod.
2: Az édesapám, a nagypapám és mindenki azon az ágon hivatásos vadász volt, úgyhogy...
1: Te akkor szarvaskolbász volt a hűtőben. Jó, de irigyellek!
2: Szarvaskolbász volt a hűtőben, és csak vadhús volt otthon, szerintem, opa, emlékeim szerint.
1: Nagyon egészséges.
2: Igen, és faluban, kisvárosban, faluban nőttem fel, úgyhogy szerintem most értékelem ezt már felnőttként, hogy ez mennyire jó volt. Úgyhogy ott nőttem föl, Egerbe jártam középiskolába, főiskolára, és akkor utána kerültem Budapestre.
1: És milyen főiskolára jártál?
2: Kommunikáció művelődés szervező szakra jártam.
1: Aha, menő.
2: Menő, újságíró végzettségem van, amiben nem hiszem, hogy túl sok tehetségem van. Úgyhogy utána kezdtem el Budapesten dolgozgatni, majd éveket nem fog tudni mondani,
1: jó, ja, nem is kell, hát
2: nem,
1: ez
2: nem
1: most...
2: Emlékszem, csak így alakultak a dolgok, aha, és valahogyan HRS lettem egy jó 20 évvel ezelőtt talán, aha, és én ezt azóta csinálom, és egyébként nagyon szeretem.
1: Hát nagyon izgalmas munka.
2: Nagyon izgalmas, meg nagyon-nagyon sokrétű. Megfogadtam, hogy soha nem mondom ki azt, hogy szeretek az emberekkel foglalkozni, de ez
1: de
2: van.
1: Mondd ki nyugodtan. Hát ha ez az igaz, nem az kell szégyelni.
2: Ez azért változó. A napoktól függ, hogy szeretek-e, vagy nem szeretek, de hogy egyébként nagyon érdekes és nagyon változatos ez a munka. És akkor ugye az évek során úgy nyilván elkezdett más dolog is érdekelni, a vezetőképzés nagyon vonzott, hogy hogyan lehet valakiből jó vezető, azután a coaching, azt tanultam, akkor ezt elkezdtem gyakorolni. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle érdekes szakmai kihívás volt, és van is egyébként az életemben, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem egyébként. Nyilván ez nem egy tipikusan 8 órás munkakör, ez azért kicsit több, de azért rugalmas, szóval azért,
1: aha,
2: kicsit elfoglaltan tartja az embert, de tényleg szépsége is van sok a hátrányai mellett. És ahogyan kanyarodjak oda, hogy hogyan lett belőlem.
1: Hát ahogy érzed.
2: Szolgáló gyülekezetben. Felnőttként tértem meg, tehát nekünk a családban nem volt jelen a hit egyébként.
1: Egyáltalán? Vagy csak ilyen langyosan? Vagy hogy volt ez?
2: Langyosan, ez elég érdekes dolog. Langyosan volt jelen. Emlékszem, hogy anyukámmal néha mentünk templomba. De...
1: És reformátusok voltatok?
2: Hát anyukám katolikus, apukám református.
1: Aha.
2: És akkor katolikusban voltunk néha.
1: Jó, nem azért, csak kíváncsi voltam. Mert mindegy.
2: Mindegy, igen.
1: Igen.
2: Ezt tudjuk. De hogy nem volt jelen, nekem az apukám viszonylag korán meghalt.
1: Igen.
2: Meg a nagymamámnak mind a három fia, szóval ott értem is, hogy úgy kicsit nem
1: ez volt. Sány éves voltál, mikor apukám
2: 17.
1: meghalt? 17. Jóly.
2: Igen. Úgyhogy ez gyerekkoromban nem volt jelen, és akkor tényleg felnőttként egy barátnőmmel szerettünk volna templomba járni, és akkor elkezdtünk közösséget keresni.
1: Ez hogy? Egyszer arra ébredtél, hogy de jó lenne elmenni templomba.
2: Igen,
1: de most ez komoly?
2: Nem így volt.
1: Hány
2: nem
1: éves
2: volt.
1: Voltál?
2: Hát ilyen nyilván krízis után történt minden.
1: Azt ne kérdezzem meg, ugye?
2: Megkérdezheted a vállásom után.
1: Jó.
2: Igen, a vállásom után nyilván az ember... Nem nyilván, de...
1: Összetörék.
2: Igen, meg úgy keresi az útját, meg a miérteket, és hogy... Tehát nem volt tőlem idegen a hit, de mondom, ez nem volt gyakorolva, és akkor így hála az úrnak egy barátnőm is hasonlóan érzett, hogy ő is ilyen néha templomba járó volt, és akkor ne keressünk egy közösséget. Ekkor még Zuglóban laktam.
1: Aha.
2: És pont ahol laktam, ott mellettünk volt egy református templom, de bementünk, meghallgattuk, kijöttünk. És akkor voltunk néhány templomban, tényleg így a város szerte.
1: Azt a mindenit.
2: És akkor egy szép vasárnapon besétáltunk a Szilágyi Dezső térre.
1: Akkor ez itt a reklámhelye.
2: Ez itt a reklámhelye.
1: Első kerület, Szilágyi Dezső tér 3.
2: Így van, ajánlom mindenkinek
1: szembe
2: bátran.
1: A parlamenttel, nagyon szép piros körtemplom, gyönyörű.
2: Igen.
1: Okay. Na szóval besétáltatok.
2: Besétáltunk oda, okay. Rossz helyre ültünk a padba, mert egy néni szólt, hogy az ő helye, úgyhogy arrébb ültünk.
1: Komoly.
2: Igen.
1: Nem mondod.
2: Igen.
1: Ilyen még van.
2: Ezt azért már ez...
1: És hány éves voltál akkor?
2: Hát kb. 30 pár.
1: Aha.
2: 30 pár éves. És nagyon megfogott az Isten tisztelet. Nagyon szép volt, és meghatározó volt a prédikáció, és akkor elkezdtünk oda járni, igen. És nagyon-nagyon szerettem, és egy idő után rosszul esett, hogy én nem vagyok úrvacsorázni, vagy aha, nem mehetek. És akkor indult felnőtt konfirmációs csoport, és akkor oda jelentkeztem, és jártam, és nagyon szerettem, egy szuper közösség volt,
1: aha,
2: és akkor felnőttként keresztelkedtem és konfirmáltam.
1: Aha.
2: Nem olyan sok évvel ezelőtt.
1: Hűha.
2: Igen, igen.
1: Akkor te egy gyors karriert futottál be, így.
2: Igen.
1: Hogy nem olyan sok évvel ezelőtt keresztelkedtél, de most már te vagy a gyülekezetben a diakóniai főgondnok.
2: Így van.
1: Húha.
2: Húha. Hát igen. Amióta beszéltünk erről, hogy majd erről beszélgettünk, sokat gondolkodom a miértben.
1: Na, engem is érdekel.
2: Engem is érdekel. Hát a Szentlélekre gyanakszom, de lehet még az is, hogy olyan ügyes vagyok nemetmondásból. Még ez nem dőlt el. De hogy tényleg én sodródom. Én nagyon sok mindenben bízom magam feltétlen nélkül az Úrra. Tehát, hogy jó, csinálom, menjünk, mutasd, és én gondolok valamit, hogy ő azt mutatja, és akkor megyek arra. És ez nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ugye jártam oda, keresztelkedtem, konfirmáltam, és szerintem ez ilyen természetesen jön a közösségben, hogy akkor szolgáljunk, csináljunk valamit, vagy segítsünk, vagy hol lehet valamit tenni, és ez így alakult, és akkor jöttek szolgálatok.
1: Na, mik jöttek?
2: Hát először a Budatéka jött, hogy könyvet árulunk a mai napig egyébként a gyülekezetben. Azt szerintem éppen akkor alakult,
1: aha,
2: amikor én is elkezdtem szolgálni, és hogy ugye a csoportokon, a házi csoportokon keresztül ugye terjedt ennek a híre, akkor az egyik csoporttársam szolgált, és akkor szólt, hogy van-e kedvem, és persze volt kedvem, és nagyon-nagyon izgalmas volt, és ezt a mai napig szolgálok ott, és nagyon-nagyon szeretem, és olyan jó volt úgy tenni valamit, vagy úgy ott lenni, vagy úgy másképp, aha, ott lenni, mint csak besétálni.
1: És a barátnőd, de mi lett?
2: Ő nem jár olyan sokat.
1: Aha.
2: járnék, járogat, igen. Aha. Igen. Járogat, de én többet vagyok.
1: És barátnőd meg?
2: Igen.
1: Na, ez jó.
2: Igen, de én több időt töltök ott, ez biztos. És akkor utána, teltek múltak az évek, biztos teltek múltak, nem olyan sok év, telt múlt, és...
1: Jó, azt nem fogom megkérdezni, hogy most hány éves vagy, úgyhogy ez maradjon.
2: De nem azért, mert hogy hány éves vagyok, nem emlékszem, tehát hogy így ja, pont jó. Most kellett, hogy melyik évben konfirmáltam, fogalmas sincs.
1: Jó, nem baj. De nem sok. Kivalósághoz képest.
2: Így van, igazán semmiség ez a pár év. És akkor jött egyszer egy telefon, amikor az akkori vezető lelkész meg ott volt, de már nem volt ott. Jött egy telefon, hogy gondoltak rám, hogy van-e kedvem presbiternek lenni. És az azért volt érdekes, vagy vicces, mert azt mondtam, hogy persze, hát ez mennyire megtisztelő. Nyilván nem tudtam, hogy mivel jár. Tudtam, hogy kik a presbiterek, meg hogy mit csinálnak, de hogy azért úgy nem látja az ember az ő dolgaikat.
1: Igen, most a katolikus testvéreknek közbeszúrom, lehet, hogy ők nem tudják, mi az a presbiter, szóval az egyház elnökség. Igen.
2: És nagyon megtisztelő volt, és akkor volt egy bizottsági beszélgetés, ami így hívtak, hogy mikor tudok menni, Isten tisztelet előtt, után valahogy beszéljünk már egy pár percet a bizottsággal, mondom, persze, mondtam is nekik, hogy oké, én tudok jönni Isten tisztelet előtt, de bocsi, de nekem ki kell pakolni a Budatékát, úgyhogy ha lehet, akkor tényleg siessünk, úgyhogy rendkívül szimpatikus lettem a számukra. És akkor volt egy bizottsági beszélgetés, aztán jött egy telefon, hogy mégiscsak több a jelölt, mint a hány hely van, hogy nem a baj, ha mégsem mondom, de hogy is a felkérés fantasztikusan megtisztelő volt, és nagyon szépen köszönöm. Le is zártam az ügyet, majd jött meg még egy telefon, hogy akkor pótpresbiternek akkor csak jöjjek, úgyhogy ez valahogy így oda vezetett. A Szentlélek vagy oda keveredtem, a mai napig nem tisztázódott ez a dolog, de hogy... része lettem a presbitériumnak, ennek a közösségnek, pótpresbiterként. Ez egyébként ez a ciklus volt. Tehát, hogy
1: és most is az vagy?
2: Nem. Mert hogy nagyon hamar elment az egyik presbiter, és ugye őt a pótpresbiterekből pótolják. Népsor szerint B-betűs vagyok. Én jöttem a sorban.
1: Hoppá!
2: Úgyhogy így lettem presbiter. És ugye közben Csenki Zsuzsa, akkori diakóniai
1: gondok. Hát az
2: gondok.
1: Ő nevét érdemes megemlíteni, mert hát nehéz szuperlatívuszok nélkül a Zsuzsáról beszélni tényleg.
2: Nem is.
1: Ő volt az elődöd, ugye?
2: Így van.
1: De hát megvan. Ő még mindig egy energiabomba.
2: Elképesztő.
1: Én sokszor csodálom, hogy tényleg, mert ugye elárulom a hallgatóknak, hogy én is oda járok a Szilágyi Dezső téri gyülekezetbe. És hát most ez tényleg csak egy zárójel, de Zsuzsa megérdemli, bár volt már a műsoromban, hogy csodálom azt, hogy mennyi mindenre van energiája, ereje, úgy, hogy nagy családja van, gyereke, unokái, rengeteg szolgálata van, és ugye azért is adta le a szolgálatot, mert ugye most már 70 pluszos, tehát úgy érezte, hogy na mindegy,
2: zárójel
1: beszállva, térünk vissza Zita hozzád.
2: Nem tudunk visszatérni hozzám, anélkül, hogy én ne szólnék pár szót a Csenki Zsuzsáról, mert hogy én őt tátott szájjal figyeltem, hogy mit csinál.
1: Én most is.
2: Nyilván, és futok utána. Egyébként szerintem ez egy megfelelő kép az én szolgálatomról a mai napig, és hogy nagyon érdekes volt, hogy valamiért úgy éreztem, hogy én az idősekkel szeretnék foglalkozni. És ugye ő volt a diakóniai gondnok, és hogy vele elkezdtünk el beszélgetni, hogy milyen szolgálati lehetőségek vannak az idősek körül. És akkor ez így szépen alakult, hogy mentem, segítettem szeretett vendégségeken, koncerteken, stb. És valahogy így egyszerű is úgy érezte, hogy lehet, hogy
1: lesz kinek átadni, mert lehet, hogy sokáig ő úgy érezte, hogy muszáj Herkulesként maradt ott, hogy ne, nincs, akinek átadja.
2: Uh-huh. Szerintem is ezt mondta is ő. Köszönjük, Zsuzsa. Reméljük, hogy...
1: Mert nagyon sokáig csinálta
2: nagyon,
1: ezt. Nagyon.
2: Nagyon sokáig, 20 plusz évig.
1: Azt a minden.
2: És igen, és egyébként a mai napig.
1: Hát most is csinálja, pedig csak most már egy címe hozzá.
2: Nem, igen, ez nem zárult le ez a folyamat. És akkor vele beszélgettünk erről, hogy lenne kedvem ehhez.
1: Szerintem itt álljunk meg, és most kérünk szépen egy szép zenét, és utána folytatjuk innen.
2: Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Bakó Zita református gyülekezeti gondnokkal, gyülekezeti diakóniai gondnokkal beszélgetünk, aki elismert HR munkája mellett vállalta az önkéntes szolgálatot. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, a technikát Mocsári László úrtól kapjuk, és köszönjük szépen. Na, Zita, ott tartottunk, hogy te gyülekezeti gondnok lettél, diakóniai gondnok, úgyhogy közben 30-valahány évesen keresztelkedtél, meg konfirmáltál, tehát felnőtt megtérő vagy, és aztán nagyon gyors karriert futottál be egy gyülekezetbe, ha ezt szabad karriernak nevezni, mert végül is ez is egy hivatás a karriernek. Nem kell a pejoratív rossz hangzását, hanem hát tényleg ebben a hivatásban nagyon gyorsan felpörögtek az események. Akkor innen folytassuk. Jó, na, hogy akkor ugye te a idősekkel való foglalkozás, hát ez is nekem nagyon tiszteletre méltó, mert ugye az emberek általában, jaj, fiatalokkal, gyerekekkel, hát az idősekkel, nem? Na, akkor ez hogy volt?
1: Most jöttem rá, pár hete, hogy ez miért van. De tényleg, nagyon érdekes volt, hogy tényleg ez vonzott, és nagyon jó volt a Zsuzsával együtt szolgálni. Nagyon-nagyon-nagyon kedves időseink vannak, nagyon jó velük beszélgetni, nagyon-nagyon szeretem őket. És most van egy beteglátogató képzés, amit végzek, és gyakorlaton voltunk Török Bálinton, és akkor ott beszélgettünk a betegekkel együtt. És hogy kell...
0: Ja, a református pulmonológián?
1: Igen. Enikőnél. És kellett mondani, arról szólt az áhítata Enikőnek, hogy a példaképek, meg a hőseink, meg nem tudom, és akkor így, hogy nekem ki volt a példaképem. És hogy elgondolkoztam, hogy így a szolgálatom szempontjából, hogy idősek, és akkor nyilván tetszen ki Zsuzsa, és ott volt a lánya, úgyhogy mondtam, hogy nem veszem el az ő kenyerét, hogy a példaképéről tudjon beszélni, és tényleg akkor villant be, és ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt.
0: Mert neki is az anyukája példaképe?
1: Ő is mást mondott, hogy ne beszéljünk annyit az Zsuzsáról.
0: Okay, helyes.
1: Egymásnak átengedtük, csak túl udvariasak voltunk. És akkor jutott eszembe az én anyukám, aki már most nyugdíjas egy pár éve, ő idősek otthonában dolgozott, gondozónő volt,
0: opa.
1: A keresztanyukám pedig az intézmény vezetője egyébként a mai napig. És nagyon érdekes, nagyon sokat voltunk ott, nyilván bent náluk, és után nem tudom, bementünk, beszélgettünk, csókolom, mindig köszönni kellett, meg ott végigmenni a folyosón, meg mindenkinek hangosan csókolom ott, mert majd mit szólnak. Nem voltak túl jó emlékeim, és akkor egy idő után jó volt bemenni, meg aranyosak voltak az öregek, meg beszélgettünk, meg bementünk, és hogy ez jó, ez így elmúlt, már nem jártam be, és valahogy itt jöttem rá, hogy erről beszélgettünk, hogy az anyukám tényleg példaképem abban, hogy az idősekkel bánt.
0: Aha.
1: Hogy van egy történet, igen, róla, szerintem ez nagyon-nagyon vicces, hogy egy demens nénivel ült másfél órát a folyosón, és várták a buszt, mert ugye a néni mondta, hogy busszal hazamegy az anyukájához, és az én anyukám pedig ott ült vele másfél órát,
0: that's
1: és várták
0: okay.
1: a buszt. Úgyhogy ezek nagyon... tudod, mikor jutólag összele, hogy vannak ilyen meghatározó történetek a fejedben leghátul, és akkor így összeáll végül, hogy tényleg akkor én lehet, hogy azért szeretem ezt, vagy ezért érzem
0: és
1: magam
0: ezt anyukádnak elmondtad?
1: Majd most meghallgatja. És
0: jaj, de jó.
1: Meglepetés. És hogy de tényleg, ezt mondom, ezt most tudtam így megfogalmazni, és egyébként tényleg így van, hogy valahol ez úgy ragadt rám, csak nem vettem észre, hogy ez a dolog, ez így ragad. És hogy azóta pedig, de tényleg, tehát hogy fantasztikusak az időseink, tehát hogy annyira szép történetek, hitvallások, nagyon-nagyon jó közöttük lenni. Kétszer van egy évben szeretett vendégség, idősek szeretett vendégsége. A csúcspontja számomra a szolgálatnak. Hogy aha. ott vannak, jönnek, beszélgetünk, sütizünk, áhítat van, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó velük lenni. Emellett nyilván vannak más szolgálatok is. bele keveredtem beteglátogatásba is. Aha. Korányiba jártam ki.
0: Jój.
1: Sokáig a vastüdősökhöz, szintén Nakatos Enikő által egyébként, ami de nem tudom megfogalmazni, hogy mennyit adott.
0: Aha.
1: Nagyon nehéz sorsú emberek, nagyon nehéz történetek, de valahogy, és nagyon nehéz volt oda menni. Nagyon nehéz volt oda menni.
0: És mit csináltok, amikor ott vagytok?
1: Beszélgetünk.
0: Egyedül mész, vagy többen mentek?
1: Egyedül.
0: Aha.
1: Már most nem járok egyébként, mert már nincs ott, akihez jártam, és sajnos elhunyt.
0: Aha.
1: De hogy beszélgetünk, imádkozunk, aki ezt fogadja, vagy szívesen fogadja.
0: Aha.
1: Akkor Bibliából olvastam, együtt imádkoztunk, és nagyon jókat beszélgetünk, nyilván aki nem vallásos arról, az a másról, de így próbáltam kapcsolódni velük is, és nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük.
0: És hogy jött ez a gondnokság, hogy egyszer a Zsuzsa elkapott, vagy hogy volt ez?
1: Szerintem igen.
0: Mert ugye most már tudom, hogy presbiter vagy.
1: Igen.
0: Ugye abból előre léptél a pót presbiterségből.
1: Igen, nagy lépéssel előre léptem, és akkor a Zsuzsa...
0: És akkor hogy jött a gondnokság?
1: Beszélgettünk erről, igen, hogy már ő szeretné leadni. És akkor ugye úgy látja, hogy talán én ezt tudom majd csinálni, de igyekezni nagyon tudok, hogy ez továbbra is úgy működjön. Tényleg ki kell emelnünk az ő szolgálatait. Nagyon-nagyon sokat, ugye nagyon sok éve, nagyon jól ismeri az egész gyülekezetet. Fantasztikus, amit a diakóniával művelt itt a gyülekezetben.
0: Meg ő is felnőtt megtérő, ezt nem titkolja, úgyhogy ez nem pletyka, hogy nem szabad pletyka. Elmondani.
1: Igen.
0: Igen.
1: És nagyon szép szolgálatokat végez.
0: Tehát ő se egy hívő családból jött, tehát így kicsit hasonló is az életutatók, tehát hogy ő is teljesen felnőttként csöppent bele a hit világába. Igen, zárójelbe zárva.
1: Igen, a Szentlélek úgyis oda.
0: Igen, oda és akkor mondta neked, és akkor ezt
1: mondta
0: hogy
1: mondta nekem, és akkor biztos, hogy azt mondtam, hogy biztos, hogy nem tudom csinálni.
0: Pláne munka mellett.
1: Munka mellett sok, egyébként nagyon sok, és nagyon sokszor van elkismert fordulásom, hogy szeretnék többet szolgálni, és többet ott lenni, de... Zsuzsával azért még most is együtt csináljuk.
0: Ő tehát is
1: azért
0: így,
1: abszolút, szóval, hogy ilyen szépen fokozatosan lettem bevezetve a szolgálatokba, illetve ez még tart is, tehát hogy azért ő nagyon-nagyon-nagyon sok mindent csinál még a mai napig a gyülekezetben. És akkor itt tanulgattam, és tanulgatom a mai napig, hogy hol van az, ahol lehet szolgálni. Nyilván vannak dolgok, amiket én másképp.
0: És mióta csinálok? Vagy diakóniai gondnok?
1: 2 vagy 3 éve.
0: Aha, és nem bántad meg?
1: Nem, megbánni nem bántam meg. Van sokszor...
0: Mert ez hatalmas leterhelés azért.
1: Van is lelkismert fudalásom, hogy ezt biztos, hogy többet kéne ezzel törődnöm, mint amennyit tudok.
0: Na jó, de hát... Szerintem pont, meg ezt mondjuk hangsúlyozhatnád is, akár egy istentiszteleten el is mondhatod, hogy hát egyedül nem megy, szóval egyedül ezt nem tudod. Tehát a te feladatod a koordináció, és hogy ami tőle telik, azt megteszed, és egyébként meg uram, hát.
1: És nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert fantasztikus önkéntesek és szolgálók vannak a gyülekezetben. Fantasztikusak, igen. Aha. Igen, és ami nekem nehéz kérni.
0: Na.
1: Igen, nehéz. De gyakorlom, de nehéz. És azért jó pára, és már most tudok.
0: Hát tudod, a kócsok tanítják a delegálást.
1: Nem tudja.
0: Én is kócs vagyok.
1: Erről már beszélgettünk, hogy milyen, magunkra nézve, milyen ügyesen tudjuk ja, ezt igen alkalmazni, de hogy fantasztikusak az önkéntesek, és néhányuk már ismer annyira, hogy nem kell kérnem, hanem csak szól, hogy jövök, úgyhogy de már gyakorlom, és már most sokkal könnyebb kérnem is.
0: De kell kérni.
1: Könnyebb kérnem
0: tudod, is, van de... ez a Nagy László vers, hogy igaz az Istennel kapcsolatos, hogy nekem a

0: könnyű, hogy hol vannak a határok, vagy hol húzzuk meg a határokat. Én meddig kérhetek, ők mikor mondhatnak nemet, vagy tudnak-e nemet mondani. Szóval vannak ebben izgalmas dolgok a szolgálatban is.
1: Aha. Hát szerintem pedig ugye a magyarországi diakonisszáknak az volt a jelmondata, hogy jutalmam, hogy tehetem. Az én jelmondatom nem ez, hanem inkább az, hogy én ezt sokszor megfogalmaztam az életem során, meg néha kollégáknak is mondtam, hogy hatalmas kitüntetésnek éreztem mindig, hogy lelkész lehetek, és hogy egyáltalán Isten megtűr a térképen, és például a kollégáim, ugye én kábítószer függő fiatalokkal foglalkoztam egész életemben, a hivatásomban, mikor mondták, hogy nyafogtak, hogy mit tudom én, ezek a bűnözők mit rosszalkodnak, meg milyen balhésak, vagy stb. És akkor sokszor azt mondtam, hogy figyeljetek, minél hülyébb valaki, annál nagyobb megtiszteltetés, hogy Isten ránk bízta. És hogy ez nem egy szlogen volt, hanem én tényleg sokszor ezt nagyon mélyen átéltem, mikor valaki egy iszonyatosan gáz, nem csak az élete volt katasztrófa a köbön, hanem egyáltalán gondolkozásmódja, az értékrendje. Szóval valami totálizés. És akkor sokszor én nagyon mélyen átéltem, hogy édes Istenem, most én itt vagyok. Lehet, hogy ennek az embernek ez az élete utolsó, utáni esélye, és hogyha én most azt mondom, hogy széttárom a kezem, akkor mi lesz? Szóval, hogy
0: és értem, annyi áldás van ezen, és annyi áldás van a szolgálaton, és annyi mindent kapsz, amikor szolgálsz, hogy összehasonlíthatatlan azzal, amennyit beleteszel. Tehát ennyit beleteszel, és százszor annyit kapsz.
1: Most, ha kitágítjuk ezt egy picit, már nem sok időnk van, de még van egy pár percünk, 4 perc, a makroszintre, szóval szerintem az emberek rettentő boldogtalanok lettek attól a értékrendtől, ami ugye most ez a közbeszéd, hogy mert megérdemlem, meg elfajta marhaságok, miközben például Bagdi Emőkétől elkezdve mások is, rengeteg kutatás igazolja és bizonyítja, hogy aki szolgál, másoknak segít, ahogy a Biblia mondja, hogy aki más felüdít, maga is felüdít. Jung azt mondja, hogy ha nagyon szomorú vagy, akkor vigasztalj meg valaki mást, és gyógyulni fog a lelked. Tehát, hogy miközben a lelki egészség és a boldogság egyik titka a jóság. Hogy a jónak lenni jó, hogy ez nem csak egy szlogán, hanem tényleg. És nagyon sajnálom, hogy erről nincs több beszéd, akár a gyerekeknek, vagy a fiataloknak, akik ugye a nem tudom hányadik öngyilkossági kísérlet, igen, meg depresszió, meg mit tudom én mi, és akkor még egyszer se próbált senkinek segíteni. A segítő szakokon, meg az egyetemen azokat a baromságokat tanítják, hogy nem bevonódni, meg mit tudom én milyen ökörségeket, amik igen, csak nem úgy, ahogy ők tanítják.
0: Igen, tehát, hogy
1: na mindegy, zárójel bezárva. Szóval még van 2 percünk, akkor kerekíts már ezt a történetet. Akkor most hogy vagy? Hogy állsz ebbe, mint diakóniai gondok? Mi a vágyad? Mi a 3 kívánságod?
0: Büszkén és boldogan, és nagyon nagy hálával a szívemben az Úrnak, hogy tehetem, mert tényleg jutalmam, hogy tehetem. A diakoniszák tudtak valamit, hogy ezen tényleg rengeteg áldás van. Nagyon sok tervünk van, nagyon szeretnék még több önkéntest a gyülekezetünkben, hogy tényleg, és ezért, hogy megtapasztalják, hogy mennyi mindent lehet kapni a szolgálaton keresztül, és szerintem ez a Szentlélek munkája tényleg fantasztikus.
1: Mi lenne a 3 kívánság?
0: 3 kívánságom.
1: Mint gyülekezeti gondnak.
0: Legyen több időm, többet tudjak ott lenni, és minden idősünket tudja valaki látogatni.
1: Hát ez szép, és magadnak mit kívánsz?
0: Egy kis szabadságot.
1: Júj. Hát nem tudom, és akkor ki a példaképed végül is? Mert azt mondtad, hogy nem azt mondtad, hogy Zsuzsa, hanem akkor kit mondtál?
0: Az anyukám.

0: Mondtam, ja, az anyukám,
1: az anyukámat mondtam, igen, az anyukámat mondtam, de szeretnék a Csenki Zsuzsa nyomában érni egy, a 10 éves tervemben benne van.
0: Hát igen, több példaképünk is lehet.
1: Igen.
0: Különben
1: igen.
0: Ez hatalmas ajándék, hogy az anyukád a példaképed, mondjuk ez igen. Nem sokunknak adatik meg. Hát a Zsuzsa
1: én nekem is
0: a példaképe.
1: Én se régen jöttem rá.
0: Igen. Nekem a Teréz anya volt mindig igen. A példaképen, de a Zsuzsa is ott van a példaképek között. Jaj, kedves hallgatóim, én nagyon sajnálom, de sajnos a műsoridőnek a végére értünk. Úgyhogy Zitától elbúcsúzunk.
1: Köszönöm
0: ha akarsz
1: szépen.
0: Mondani valamit, akkor még mondjál. De 4 hét múlva remélem találkozunk itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Addig is írjanak nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség.
2: Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyermekvédelmi szakember lett a Jó Ember díj idei kitüntetettje. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Több mint 40 hallgató végzett idén a Lublini Katolikus Egyetem magyar rektorátusán. Jönnek a részletek, a szerkesztő Betty Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Deák Péter, gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány Jó Ember díját, tudósít az MTI. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a Pécsváradi várban adták át vasárnap. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, segít, képez, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. Munkássága során kézműves tehetségét és a természethez való vonzalmát is kamatoztatja. A keze alatt felnövekvő gyermekek megismerhetik az alkotás boldogságát, és megtapasztalhatják a nomád élet rejtelmeit is. A díjat, amelyet minden évben olyan ember kap meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad, 21. alkalommal ítélték oda. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának közreműködésével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel, kezdeményezett egyeztetésekben és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített például a tartozást átütemezni. Több mint 40 hallgató végzett idén a lengyelországi Lublini Szent II. János Pál Katolikus Egyetem magyar lektorátusán tartott képzéseken, adja hírül az MTI. A nagy érdeklődés miatt 4 csoportban indították a magyar kultúra és történelem alapjait is magában foglaló nyelvórákat. Az órákon az egyetem hallgatói, doktoranduszai, valamint tanárai is részt vettek. Voltak köztük politológusok, leendő diplomaták és jogászok, nyelvészek, pedagógusok és teológusok is. A Václav Felczák Alapítvány a 2025-26-os tanévben 14 lengyelországi középiskolában szervezett és támogatott magyar nyelvtanítást összesen közel 60 diák számára. A lublini lektorátus bővítve a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő lengyel egyetemisták körét kiegészíti a 3 lengyelországi magyar tanszék munkáját is Varsóban, Krakkóban és Poznánban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Betty Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Úrnapján öljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
5: Köszöntelek benneteket szeretettel, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy hol van az Isten. Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsirusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Farkas Ibolya Mária. A témánk pedig, hogy a mélyben rejtőző kincseink hogyan tudnak bennünket a közvetlen környezetünkben missziós munkatársává tenni a Teremtő Istennek. Beszélgető társaim Kis Horváth Szilvia, Sziszu, és férje Kis Attila. 14 éve házasok, 13 és 10 éves kislányuk van, és úgy hiszem, hogy az ő történetük igazán követendő példa mindannyiunk számára. Én is újra meg újra fölfrissülök a tőlük hallottak által is. Szeretettel köszöntelek benneteket, Sziszu Attila.
1: Szia, Ibolya!
2: Szia, Ibolya! Sziasztok!
0: No. A mi ismerettségünk egy nagyon számomra nagyon tanulságos, és nem egyszer történt, hanem mondhatnám rendszeresen, hisz ti úgy kerestetek meg engem, hogyan is? Elmondjátok?
2: Igen, volt némi párkapcsolati bizalmi problémánk, ami egy ideje már nyomta a lelkünket és a hétköznapjaink, illetve hát a szerelmi életünknek a rovására ment, és ebből kerestünk ki, volt segítséget.
1: Segítséget, így van.
2: És hát ez hosszú hónapokon keresztül, akár egy éven keresztül is zajlott, mire hozzád eljutottunk, ha már korábban már megismertelek, messziről egyik barátom révén, egy keresztelésre egybekötött szentmisén.
1: Ahogy gyönyörűen énekeltél a hátunk mögött, csak megemlítem.
0: Mármint a lélek énekelt bennem gyönyörűen.
1: Igen, igen, szentlélek hangján
0: szóltál. Igen, hisz azért ott ugye keresztanyaként, ez egy nagy öröm volt nekem is. Igen.
2: Igen, és akkor így találtunk rád, hogy
0: itt azért tudjunk beszélgetni,
2: megkeresni
0: valami,
2: azokat a dolgokat, amivel előrébb tudunk lépni a kettőnk kapcsolatában.
0: Igen, és itt történt azért még valami, én úgy emlékszem, hogy itt a gyermekek is szorgalmazói voltak ennek, hogy ez így nem lesz jó.
1: Bizony-bizony, úgy kérték elsődlegesen, hogy anya, apa, legyetek kedvesek, beszélgessetek. És ehhez kértük tőled a tanácsot, hogy milyen úton haladjunk tovább, hogy a beszéd, ami szükséges a két fél között, az, hát így van, Istentől való lélekemelő beszélgetéssé váljon, hogy ugyanabba az irányba beszélgessünk. És a lányokon látszódott a legjobban, amikor hozzád elkezdtünk járni, hogy megnyugodtak. És azt mondták, amikor mégis vitára került sor, mert az életben a vita az része a hétköznapoknak, és ez jó, mert változásra indít. És akkor mondta a kislány, mikor vita volt, hogy enye, szólok Ibolyának.
0: Igen.
2: De ez nem egy negatív fenyegetés volt,
1: hanem hogy menjünk, és tovább beszélgessünk vele, mert jó irányba tereled a gondolatunkat.
2: Ők is ugyanúgy várták a találkozást, mint mi.
0: Igen, és én ezt gyakran megtapasztalom, és azért örülök, hogy ezt megosztjátok a hallgatókkal, mert bizony a gyerekeink sokkal érzékenyebbek azokra a mélyebb, láthatatlan valóságainkra, amikről mi a hétköznap pörgése közben nagyon sokszor figyelmetlenek vagyunk. És ők adják a jelzéseiket így úgy, akár így már megfogalmazva is bizonyos kor fölött, akár a félelmüket megfogalmazva. Eszembe jut egy kisfiú, aki azzal fordult az anyukájához sírva, hogy és akkor ti most el fogtok választítódni? Mert érezte, hogy a viták már nem viták, hanem veszekedések, hogy egyre mérgezőbbek ezek a kapcsolódások, és ezt ők nagyon is jól érzik. Van, aki így meg tudja fogalmazni, van, amelyik gyerek a viselkedésével jelzi. És én hiszem, hogy egyet is értetek ebben velem, hogy az életben talán a legnagyobb segítőink, akiket ugye ajándékba kapunk a Jó Istentől, pontosan a gyermekeink.
1: Igen.
2: Igen, ezt is így gondolom.
0: És aztán az is nagyon szép volt, hogy ahogy ti elindultatok, ugye egy ilyen mélyebb önismeret és önök aktualizáció felé, akkor hát hiteles párbeszédet, értékes párbeszédet, ugye az értékes részeink tudnak folytatni bennünk. Hogy is volt ez nálatok?
1: Maga a tanfolyamok által kaptunk olyan kapaszkodókat, ahol a belső értékre tud az ember fókuszálni. És nálad minden egyes tanfolyam részeként is, ami nekünk az életünknek szerves része, az Isten hit. És nem csak az, hogy a misére jár az ember, hanem hogy ott van a hétköznapodban az a kegyelem, amit az ember megérezhet azáltal, hogy él. Maga az élet ajándéka. Ezt például a megszületés öröme tanfolyamon tapasztaltam gyönyörűen meg. És a mai napig egy nagyon erős kapaszkodó az, hogy mindannyian Isten ajándékai vagyunk. Maga az, hogy itt vagyunk. És a gyermekek ezt annyira erősen érezték azután a tanfolyam után is, hogy ők is velünk együtt énekeltek, és velünk társasozni akartak, hogy a kapcsolódást még jobban erősítette. Én azt éreztem. Persze van a hullámvölgyek, hullámhegyek, de utána, ha az ember visszatalál, akkor könnyebben tud így a hétköznapok sűrűjében haladni.
0: Illetve ugye van mihez visszatalálni. Illetve ugye megtapasztalhatták a gyermekek is, hogy igenis az Isten jelenléte az mennyi mindent képes, mennyi félelmet eltüntetni, bizalmatlanság helyett bizalmat szülni. Szóval mindazt, amire mindannyian vágyunk, azt igazából ebből a forrásból merítve tudjuk a hétköznapjaink részévé tenni.
1: Úgy.
2: Igen, ez így van, és ezért is hiszük azt, hogy Isten közelségének a keresése jó irány, mert mindig egy stabil pontot fognak kapni majd ahhoz, hogy támogatva legyenek odaföntről is. Tudnak úgymond ők is mihez nyúlni, mármint hogy a gyermekeinkről beszélek, ha már mi nem vagy leszünk mögöttük, támogatóként, illetve ha itt vagyunk, és nehéz helyzetbe kerülnek, akkor is egy kicsi emlékeztetővel, mert mi is emlékeztetjük őket, hogy mint ahogy ők mondják, hogy változtatni kellene, hogy ő is változtasson a gondolkodásán, és lehet, hogy imádkozzon többet, vagy máshogy, vagy együtt, vagy külön, vagy éppen kerüljön egy másik gondolattal közelebb Istenhez. Például itt az egyik hétköznapi sürgés-forgásban elvesztette egyik kismacskáját a kislányunk, és hát ugye a reggeli indulásnál nem azzal szerettem volna törődni, hogy szegényként elpusztult, és itt fekszik a teraszon, hanem ezt kikerülvén elindultunk az iskolába, majd gondoltam délután, de délután is húztam volna még szívem szerint egy kicsit, aztán rájöttem, hogy hát el kell mondani, ami van, és ahogy van. Persze egy szomorú gyász lett a részéről, egy ordításba kitörő sírás, de felfogta, hogy hát az égi vadászmezőkön van már, és hát ez is azt bizonyította nekem, hogy őszintén kell megnyilvánulni, és nem kell visszatartanom az Isten által elrendelt dolgok megjelenését, nem kellett volna húznom, halasztanom, mert bennem is egy rossz érzést keltett, meg ő benne is rosszul csapódott le, mert hát mi lett volna akkor, ha éppen aznap nem megy iskolába, és és közösen elgyászoljuk ezt a lelket.
0: Nagyon és fontos.
1: És ahol eltemettük, és akkor ott még ő is a kegyeletét lerótta, és végül is hálás volt ennek a történetnek ő is, hogy részese lehetett valójában annak az őszinteségnek, amit a...
2: Hát az őszinteségnek volt hálás, igen. Szomorú volt a macsek miatt.
1: Igen.
2: És akkor mondtuk, hogy a jóisten később, hogy hát szeretne egy kis cicát, egy másikat, vagy még egyet, és akkor mondtuk, hogy ha hát a jóisten elénk helyez egy lehetőséget, akkor élni fogunk vele. Hát a Facebook meghallotta. Úgyhogy rögtön lett egy felajánlott macsek, és úgyhogy karácsonyra is lett. És hát nem vagyunk benti macskások, de hát most tényleg nem rakunk egy kis macskát, úgyhogy hónapokon keresztül itt neveltük bent, most már vagány kinti vadász macsek lett Szimatból.
0: Több nagyon fontos dolgot is megosztottatok most velünk. Az egyik az, hogy igenis, ha bevonom a gyermekeket, persze korukhoz mérhetően jó módon, ezekbe a mélyebb történésekbe is, akkor azáltal a bizalom növekszik. Hogy nem óvni akarnak engem az élettől, hanem mint egy bevezetnek, oktatnak arra, hogy hogyan tudom én az élet nehezebb dolgait közösségben hordozni. Hogy ahogy megélik azt, hogy bennetek a macska elvesztése okán ott van az a mély bizalom is, hogy az Isten mindig gondoskodik. És róla is megfelelően gondoskodik, és arról is, hogy ebből a veszteségből, amennyiben mi ezt őszintén nyitott szívvel tudjuk elfogadni, elgyászolni, akkor valami nagyon-nagyon fontosat tud kapni a gyermeketek. Hogy ti már együtt, mint egy létrehozzátok benne a gyásznak az alapmintáját. Hogy később ne rettegés legyen és elfojtás, hogy jaj, inkább sose legyen macskám, csak el se veszítsem. Mert nem bírom el ezt a fájdalmat. Mert igenis megtapasztalja, hogyha őszintén kimutathatja a fájdalmát, akkor, és még ezzel a fájdalmával Istenhez is fordul, így közösen, bevonva, mert nem ő, neki kell egyedül ezt megtennie, hisz gyermek egyedül nem tud gyászolni. De a szülőkkel együtt igen. És akkor ott van benne, hogy elbírom ezeket a nehéz érzéseket, vagyis elbírom az életet. Mert az élet az mindig meghozza a maga veszteségét. Sőt, ugye, mint a ti helyzetetekben is, nagyon sokszor megtapasztalhatjuk, hogy még valami extrát is kapunk, mert ha nem így történtek volna a dolgok, akkor egész biztos, hogy ti nem viszitek be a cicát, és ő nem dédelgetheti a saját kedve és szíve vágya szerint. Tehát annyira szép, ahogy a gondviselés működik az életünkben. És ugye ehhez, én úgy gondolom, most nem tudjuk visszapergetni az eseményeket, de én valahol feltételezem, hogy mire ez a veszteség történt, addigra ti már megtanultatok elengedés csoporton elengedni. Hogy már nektek magatoknak is volt tudatosan egy olyan elengedési, veszteségfeldolgozási belső mintátok, amit meg lehetett osztani a gyermekekkel.
2: Igen, ez többször előfordult, és volt amit közösen éltünk át, tulajdonképpen.
0: Igen, én emlékszem most az jutott eszembe, hogy volt olyan, ugye, hogy a párkapcsolati bizalom erősítés részeként kaptatok közös rajzos feladatokat, és a lányok rajzai is megjelentek a rajzban, nem csak a tietek.
2: Igen, az a kedvenc munkánk volt. Kedvenc munkánk volt, ahogy a biztonság, vagy a számomra kedvező tanyavilágot a feleségem lombkunyhójával kellett egymáshoz közel hozni. Igen, és ott a lombkunyhónak és a tanyán lévő faháznak a gyökerei újból összekapcsolódván a kettő között egy virágos fényt, és a gyerekeknek a házi állatai gyerekekkel együtt megjelentek, úgyhogy összekapcsoltuk simán. És az nagy élmény volt. Az én kedvenc munkám a gyurmázás volt, amikor meg kellett formázni magunkat. Imádkozva tettük ezt meg, imádkozó formában, színes gyurma figurákból. Sokáig ki volt rakva a vitrínbe.
1: Igen, a lányok párszor átgyúrták,
2: de ez az életben is így van, egy párszor átgyúrjuk egymást.
1: És a lányok ebbe segítenek.
2: Igen.
0: Feltétlenül. Ez egész biztos, hogy hatalmas segítőink, és ugye, ha már itt a kis saját berkeinken belül megtörténnek ezek a változások, akkor én azt hiszem, hogy, vagyis ez az én tapasztalásom, hogy akkor bátrabban kezdeményezünk az életünk minden területén. Jobban merünk abban bízni, hogy igenis az Isten meghív bennünket arra, hogy amit kaptunk tőle ajándékba, talentumokat, kincseket, és ezek lehet, hogy kapcsolódnak a munkánkhoz, hivatásunkhoz, lehet, hogy nem, de mindenképpen egyre közösségibb lényé tesznek bennünket ahhoz képest, ahogyan korábban voltunk. És én azért szeretek innen indulni, hogy először a párkapcsolat kezdjen el újra élődni Isten jelenlétében, hisz ő ebből kihagyhatatlan, és aztán ez terjed tovább, növekszik. Tovább akar az örömöt, a fényt, azt nem lehet bezárni. Az hát be lehet, de akkor megszűnik az élet. Ha pedig így követem a gondviselésnek ezt a fajta kézenfogva vezető jelenlétét, akkor tovább színesedik, gazdagodik az életünk, és a belső kincseinknek a megosztási vágya az egyre inkább irányul a tágabb környezetünk felé is. Nektek mi ezzel a tapasztalásotok?
1: Nekem most a héten volt egy csodálatos megélésem, ami arra vonatkozott, hogy minden nyáron beszokott zárni nálunk a művelődési ház. Én ott oktatok gerinctornát nyugdíjasoknak és fiatalabbaknak is a főállásunk, a vállalkozásunk mellett, mert úgy érzem, hogy én is mozgok, ők is kapnak ezáltal. És nagy ajándék minden szempontból az, hogy ezt a közösséget is ápolhatom. És a héten volt, hogy festettek, korábban kezdték a festést a művelődési házban, és a bezárás okán gondolkoztunk, hogy hát hogy kellene ezt tovább vinni, mert hát elég nagy igény volt rá az idősek részéről is, a fiatalabbok részéről is, és nekem édesapám testnevelő tanárként hagyományozott ránk, hát körülbelül 20 szőnyeget, ilyen vastagabb szőnyeget, amit le tudtunk tenni a kis hátsó teraszunkra, ami nem egy nagy terület, de pont a célnak megfelel, hogy ez a pár ember elférjen. És már a héten itt oktattam, vagy hát tanítottam, mutattam a gyakorlatokat, hogy átmozgassák magukat, és ahogy az emberek így a mi életterünkbe bekerültek, mindegyik olyan mosollyal és örömmel távozott, nem csak a mozgás követően, hanem azt a megnyugvást érezték valószínűleg, ami az életünkben, hát azért próbálkozunk, és igyekszünk Istenhez kapcsolva minden pillanatot szépen megélni a sok ezer teendő mellett, és hogy ebből ők is egy kis csipetet hazavihettek magukkal. És ez számomra egy nagy öröm volt látni.
0: Hogyne. Hogyne. Legtöbbször azt gondolnánk, hogy hú, de milyen nagy dolgot vár tőlünk a jó Isten, és közben igazából azt várja, amit a te példád is most mutat, hogy ott van valami, amihez éppen megkaptam az élettől a lehetőségeket, és éppen megkapom azt is, hogy igent mondanak rá azok az emberek, akik, és megtapasztalhatom, hogy hogy növekszik ez az Isten országa öröme. Igazából én úgy hiszem, hogy mindannyian ugye ezt gyakran hallhatjuk, hogy mindannyian meghívottak vagyunk erre. Hogy bizony a keresztség és a bérmálás által már mi is úgymond felkentek vagyunk arra, hogy Isten országának építésében igenis hatékonyan és tevékenyen vegyünk részt. Attila, te hogy vagy? Hogy vagy a családoddal? Mennyire érezhető ott a te változásod? Mert úgy emlékszem, hogy korábban azért voltak komoly zökkenők.
2: Pontosan a missziós tevékenységre gondolsz most, vagy pedig lenne...
0: A kapcsolatok épülése, amikor bármilyen kapcsolatunkban növekszik a szeretet, ugye mivel Isten maga a szeretet, ezért nyugodtan, én nagyon örülök most ennek a kérdésednek, mert ahogy jeleztem, általában valami nagy dologra gondolunk. Holott, amikor a kapcsolatainkban növekszik a szeretet, az Istennek a missziós tevékenysége általunk.
1: Ilyenek éves.
2: Igen, igen, igen. Igen, erre még nem gondoltam, de hát nem is tudom, honnan induljak, de hát éppen idén lesz 20 év, hogy édesanyámat elvesztettem, és érdekes, hogy mi találtuk meg holtan egy kútnak a tövében, hevenyvérzés, egy gyomorgyulladás, keringési zavar miatt ment el sajnos, és másnap sétáltunk ennek a, ez egy régi temetőben volt közel a házunkhoz, ahol ők gyerekként sokat játszottak, sétáltunk a stációk között a hugommal, újból végigjárva ezt a területet, és egy megnyugvás, egy szinte sokáig ki nem mondott érzés vett rajtam, vagy lett rajtam úrrá, és az pedig egy jó érzés, egy megnyugvás volt, hogy ő jó helyen van, pedig hát korai volt még, hisz előző nap veszítettük előtt, de tehát egy olyan belső, vagy egy olyan felső üzenet érkezett akkor, így ismeretlenül is, vagy így utólag beazonosíthatóan, ami engem igazán végig tudott vezetni aztán a hosszan tartó gyász folyamaton. És gondoltam rá, hogy hát most egy ilyen emlékkerek évfordulója lesz az elmúlásának, hogy remélhetőleg a mennyországba kapott helyet, jó anyám, és hogy annál a gyűrűs kútnál, ahol régen volt egy gémes kút, hogy azt valahogy megcsinálhatnám, felújíthatnám, vagy nem tudom. Közben le kellett gondolni, mert baleset veszélyessé vált. Na a lényeg, hogy így teltek múltak az évek, nem lett belőle semmi, még nem egyszer csak egyháztanács tagnak választottak, és hát a kápolna gondnok jött az ötlettel, hogy hát, hát ő szeretné megcsinálni majd ezt a kutat felajánlásokból, meg nem tudom. Hát én meg nyilván kaptam az alkalmon, és akkor mellé álltam, és akkor többet magammal, úgyhogy megépítettük ezt a gémes kutat. Mindenféle emléktábla meg minden nélkül, de ott áll újból szépen az a gémes kút, mint annak idején, anyu gyerekkorában állhatott. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen régi vágy volt, ami teljesült, így más is örömködhet ebben a... És használhatja, mert egy használható, nem egy díszkút.
0: Nagyon igen. Szép. Nagyon szép, azért is nagyon szép, amit mondasz, Attila, mert ugye rendre megtapasztalhatjuk, hogy az elvégzett gyászfolyamatból is kincsek születnek. És ilyen nagyon hosszú távon is születnek. Én magam is meg szoktam osztani, hogy egy-egy komoly változásom, Istennel való jobb kapcsolatom révén, hogy mennyivel tisztábbá, szeretetteljesebbé válik a már 25 éve elvesztett szüleimmel a kapcsolatom. Hogy képes vagyok őket úgy látni, ahogyan feltételezem, hogy Isten lát bennünket. Olyan általa teremtett tisztaságban, szeretetben, jóságban, hogy a gyászunk, amikor fölvállaljuk, akkor hozzájuttad ehhez a kincshez, és most visszautalnék a korábban mondottakra, ahol te azt jelezted, hogy valamit most adni a gyerekeinknek, amíg még itt vagyunk velük, de hát a helyzet az, hogy a szeretetünk révén mindig itt leszünk velük. Tehát egyszerűen az képtelenség, abban csak a nem elvégzett gyászmunka, az elutasítás, az elfojtás tud bennünket megakadályozni, hogy távol maradjunk, vagy távol tartsunk magunktól elveszített szeretteket. Az Isten akarata és vágya és törvénye szerint ez a szeretet kapcsolatunk örök. Tehát én tudom, hogy ugyanúgy a szeretetemmel, ha nem leszek itt, ebben a földi létemben, akkor is fogom tudni támogatni, táplálni a szeretteimet. És ezt most te megtapasztalhattad pontosan azon a módon, ami mindig is a férfiakra jellemző gyászolás fontos része volt. Hogy valamit alkotni, készíteni az elhunyt emlékére. Ugye a korábbi időkben a fejfákat a férfiak faragták ki, készítették el. És ugye mindaddig, amíg ezt a mindig kemény ütéseket is tartalmazó fizikai munkát végezték, közben nagyon sok fájdalmat, dühöt, sértettséget okozok a fának, hogy aztán abból valami szebb születhessen. Gyönyörű tanítások ezek, amit te most így megélhettél a kútépítés kapcsán. Hogy már nem az a kút lett, ami veszélyes, nem is az a úgymond jelképtelen kút, amivé úgy romlott az évtizedek során, hanem ti visszaállítottátok azt az állapotot, ami ennek azt anyukád gyerekként, fiatalként megélhette.
2: Igen.
0: És számos esetben ugye bele sem gondolunk abba, hogy egy-egy ilyen tevékenységünknek milyen gazdag rétegzettsége van, hogy mi minden történik egy ilyen, ó, hát emléktábla sincs rajta, De azt az igazi lényeget, amire meg lettél hívva, hogy így építsd Isten országát, azt a lényeget hordozza.
2: Igen.
0: És bármikor bárkihez a kúthoz megy, és használja, akkor a te szereteteddel is kapcsolatba kerül, ha tud róla, ha nem.
1: Csodálatos, ugyanígy működik Jézussal a kapcsolat, hogy nincs már semmi, ami elválasztana tőle, igaz-e? És mindegyikünk, aki benne él, mind ott vagyunk benne is.
0: Így van, és ez az, amit nagyon fontos, hogy a gyermek a családon belüli kapcsolataiban megtapasztalhasson. Én annyira örültem, egy barátnőm osztotta meg, hogy a családban korai halál kapcsán mindenki végtelenül szomorú volt, és együtt gyászoltak, beszélgettek, és a serdülő gyermekeik egyszer csak kimondták egy ilyen közös emlékezés kapcsán, ahol ugye a szülők megosztották azt a gondolatokat, hogy jaj, milyen borzasztó lehet a gyerekeknek, hogy most így, ilyen fiatalon apa nélkül maradtak, és akkor a gyerekek így egymásra nézve, egymás segítve kimondták azt a szülőknek, hogy nyugodjatok meg. Mi már annyira sokat kaptunk tőletek. Mi elbírnánk, hogy elveszítsünk titeket. Ez egy olyan csodálatos erőt adó és félelmet szüntető beszélgetés volt, hogy hetekig ez melengette a barátnőm szívét, és ugye egy csodálatos visszaigazolás is szülőnek, hogy akkor ezek szerint tényleg már adtam annyi jót a gyermekemnek, tudtam őt úgy összekapcsolni Isten jelen valóságával, amit ő akkor is képes megélni, hogyha én már nem vagyok.
1: Igen, erre egy jó példa, amikor MS-én látom, hogy elkeseredik a nagyobbik lányunkon, és oda megyek hozzá, megkérdezem, mi a probléma. Röviden elmondja, de az aklatottságát mindig kérem, hogy nincsen semmi baj. Ott van veled az Isten, ott van veled Jézus. Imádkozz egyet, és hidd el, hogy sokkal könnyebb lesz, és sokszor előfordul, hogy ő is ezt kapaszkodónak használja, és meséli utána, hogy anya, írtuk a dolgozatot, de becsuktam a szemem egy pillanatra, és elmondtam egy röpimát. Na mondom, és jobban érezted magad utána? Igen, anya, nagyon jól sikerült.
0: így van. Bizony annak idején én is, hogyha a gyerekeim valamitől féltek, tartottak, és jó, gyere velem, és mondtam, hogy drága csillagom, én nem tudok veled menni, de megkértem az őrangyalodat, ő veled van. És sokkal jobban van veled, és sokkal jobban tud rád figyelni, mint ahogy én azt a legjobb állapotomban is tudnám. És akkor ez így megmaradt kapaszkodónak, hogy igen, bármilyen nehezebb helyzet jöhet valóban. Annyira örülök, hogy ezt behoztad, Sziszu, mert bizony az élet legnagyobb kihívásai közepette is, ha leülünk, ha csak egy röpimára van időnk, akkor az, de hogyha később leülünk, és valóban odaadjuk a szívünknek minden félelmét, fájdalmát, vagy akár rendezetlen vágyát az Istennek, akkor bizony megkapjuk az ő békességét, az ő nyugalmát, és az ő tisztánlátását. Van-e valami olyan, amit én így a beszélgetés vége felé közeledve meg szoktam egyrészt kérdezni, hogy van-e még bennetek valami, amivel készültetek erre az adásra?
2: Nekem van egy gondolatom, nem készültem, de itt van a fejemben, azt szeretném mondani. Közös ismerősünk, Romvári Feri,
0: igen,
2: barátom, mindig felnéztem rá, hogy tevékenykedik akolitusként az atya mellett, meg felolvas, meg ilyen, olyan magabiztosan mozog kint az oltárnál, és többször találkoztunk ugye itt a faluban, és mindig szóba elegyedtünk, beszélgettünk erről, arról. Már élt bennem a gondolat, hogy akkoriban még nem olvastam fel rendszeresen a szentmiséken, és élt bennem a gondolat, hogy de jó lenne, de hát a félelmemet azért nehéz volt leküzdeni, hogy mi lesz, ha hibázok, vagy bármi is, meg kivel is kellene ezt megbeszélni, akkor még egyháztanás tagként sem voltam jelen. És aztán egyszer csak úgy a Ferivel jól megbeszéltem, hogy most akkor majd a következőt én fogom olvasni. Kimentem, mindent is elolvastam, amit nem kellett volna, de egyébként átjött. De hogy tulajdonképpen, amit akartam mondani, hogy a vágy az úgy épült fel bennem, hogy olyan érzés volt ez, mint mikor Jézus a templomban olvasott. Tehát, hogy bennem is ez volt, hogy hát ő is kiállt, és mondta, és olvasta. És hát nyilván ő is mondjuk egy kötött könyvből olvasott, vagy én is, de hogy ez erőt adott, ez abszolút erőt adott, hogy majd ő vezet ott kint. Aztán később megfogalmazott ez is benne, hogy hogy azért nem zavart engem ezek után már, hogy belebakizok, vagy nem bakizok bele, vagy megakad a hangom, mert tudom, hogy ő majd vezet engem, hogyha hibázok is, vagy ha megbotlok, vagy bármi is történik. És azóta is nagy szeretettel olvasok mindig a szentmiséken, amikor felkérnek rá, úgyhogy örömmel megyek ki. Ezáltal is esetleg példát mutatni másnak, és hát talán ez is az oka annak, hogy a gyerekek megrendszeresen minisztrálnak, és nem móckodnak annyira ellene, vagy egyáltalán ellene, ha éppen nincsen hozzá kedvük, akkor mi nem erőltetjük, de sokszor inkább ők jelentkeznek, hogy akkor ennek vannak kicsit izgalmasabb is számukra a szentmise.
0: Ez így van, mert mindig, amiben tevékenyen részt tudunk venni, abból mindig többet is veszünk ki. Ugye? Mert résztvevőké válunk. Ha csak néző vagyok, az egy másik szint. Ezért valóban nagyon fontos biztatni arra a környezetünket, hogy minél inkább vonódjon be ebbe a közös misztériumba, ami a Szent Mise, mert annál nagyobb érték lesz számára, és én nagyon sokszor tapasztaltam, hogyha valaki fiatalként el is távolodik Istentől, egyháztól, mégis ha van ilyen korai emléke, amihez vissza tud nyúlni, mint például a minisztrálás, ahol azért ő ott van Isten közvetlen közelségében, az oltáron vesz részt, az oltár közelében vesz részt a szentélyben, a szentmisén. Ez hosszú-hosszú, egész életre szóló lenyomatot hagy benne. Van mihez visszanyúlnia, visszatérnie. A legkisebb ilyen élmény, ilyen megérintettség is csodálatos hatással van. A másik, amit én is gyakran, akár egy-egy ilyen Mária Rádiós adás előtt is, azzal bátorítgatom magam, hogy pontosan úgy tudok szolgálni, ahogy éppen tudok szolgálni. Hogy ezt majd az Isten kiegészíti. Én nekem azt a keveset viszont szükséges beletennem,
1: amit meg tudunk, meg kell tenni.
2: Igen, igen. Ezt minden dolgozat előtt megkapják a látszékot körülött. Amit meg tudunk tenni, azt tegyük meg bőven előtte, és akkor utána jó Isten hozzáteszi az ő részét.
0: Így van, és az is fontos, hogy valóban megadjuk ezt a mintát is, hogy szabad hibáznom. Hogy a Jóisten nem azt várja el, hogy majd akkor kimegyek felolvasni, ha majd biztos lehetek abban, hogy hibátlanul fogok felolvasni. Mert az élet az nem így működik. Az élet az úgy működik, hogy eleinte akár többet is hibázhatok, majd egyre kevesebbet hibázhatok, de akkor itt én is megosztok egy élményt. Én emlékszem, annak idején az egyik közösségben rendszeres felolvasó voltam, és nagyon szerettem ezt a tevékenységet, és ha úgy tetszik, egy ponton túlzottan is elbizakodottá váltam ebben a tekintetben, és akkor így kimentem felolvasni, és megkaptam a Szentlélektől azt az ajándékot, hogy elnémított.

0: Sziszu, benned mi van, amit még szívesen megosztanál?
1: Én azt javaslom bárkinek, kortól, nemtől függetlenül, hogy igazából, ha van a közelébe egy kórus, ahol énekelni mer, és tud, és tanultuk mindannyian, akkor menjen és legyen részese annak, hogy ott ez a közösség befogadja. Benko Péter kántor urat említenénk, csodálatos, ahogy a alsónémedi közösségben ezt ápolja és gondozza, és hogy az hozzátesz még mindehez az élethez, amit a hitéletnek nevezünk, hogy és meghosszabbítja az életünket. Már szervi részeinként is, ahogy rezettetjük a hangszálakat, meg az egész testet használjuk, mint egy hangszer, Isten hangszerét, az egy nagyon nagy ajándék.
0: Mm-hmm. Így van, és Szent Ágoston mondja, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Úgyhogy valóban nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja azt a módot, amivel mind teljesebben be tud kapcsolódni az egyház közösségi életébe, és aztán ez fog táplálni, hogy a tágabb környezet felé is ezzel az örömmel, ezzel a szeretettel tudjunk fordulni. Annak idején egy papbarátunk hozta azt a példát, hogy jó, el lehet maradni a szentmiséről, de hát ez körülbelül olyan, mintha a telefonodat nem raknád föl a töltőre. Egy idő után nem fog működni. Hogy bizony minden kapcsolatnak szüksége van arra, hogy én valamennyi időt, figyelmet, jelenlétet biztosítsak számára. És ez így van az Isten kapcsolatunkkal, így van a közösségi életünkkel is. Hogy valahol, valahogyan, valamennyit szükséges, hogy erre fordíthassunk. Jó, és akkor most az a kérdésem, az a következő, úgymond záró kérdésem, hogy mi az, amit magatokkal visztek ebből a beszélgetésből?
1: Én nagyon hálás vagyok azért, hogy veled beszélhettünk, hogy egymás gondolatait is mélyebben megismerhettük, ezzel kapcsolatosan is, mert a hétköznapok elviszik az embert, de tudjuk azt, hogy mi a lényeg, úgyhogy én köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, Sziszu. Attila?
2: Én tovább gondoltam ezt a gémes kútat. Amikor a vödör lemegy a mélybe, olyan, mint mikor Isten lenyúl értünk.
0: Igen, ez nagyon szép. Ez valóban nagyon-nagyon szép továbbvitele. No, és akkor én köszönöm szépen a hallgatóinknak is a megtisztelő figyelmet, nektek ezt a számomra is pesdítő beszélgetést. A Mária Rádióban a Lépcsők adását hallották. Farkas Ibolya Mária beszélgettem Kis Horváth Szilviával és Kis Attilával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával

0: még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
1: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve második fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Időkapszulát helyeztek el a hajdúdorogi görögkatolikus általános iskolában. Szedd magad, levendula szüretet tartottak a Pannonhalmi főapátságban. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szenzációs, történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarságkutató Intézet. Újabb Árpádházi királyt azonosítottak. Adja hírül az intézmény. A Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpádházra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozzák. Harmadik Béla, Szent László, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpádház genetikai örökségéről és családi kapcsolatrendszeréről alkotott képet. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil görögkatolikus általános iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a hajdúdorogi főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görög-katolikus fali naptárat, a jövő iskolája a rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Terész tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek is tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. Két napra ismét megnyitotta kapuit a Pannonhalmi Főapátság arborétuma, ahol hétvégén elstartolt a népszerű Szedd magad levendula szüret, tudósít a Kisalföld hírportál. A rendezvényen Gellért Csaba, Metód testvér látta el hasznos tanácsokkal a látogatókat. A szerzetes kiemelte, hogy a pannonhalmi levendula kiváló étkezési minőségű, a felhasználásának csak a képzelet szabhat határt. Készíthető belőle illóolaj, szörp, nyugtató fürdő, a helyi cukrászdában a levendulás sütemények mellett igazi különlegességként levendulás mentás koktélt is kósolhatnak a vendégek. Metód testvér szerint a növény legfőbb jótékony hatásai három szóban foglalhatók össze: hűsít, kikapcsol és relaxál. A gyógynövénykertben vezetett túrát és gyermekprogramokat is tartottak a hétvégén. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Telkibánya, FM 100,6.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Horváth Anita, aki arról fog mesélni nekünk, hogy csecsemő otthonból indult az élete, és hogy hogyan formálta át magát, hogyan ment végig egy olyan úton, hogy most itt ülhet velem szemben, és ennek az életnek a tanulságairól mesél nekünk. Szervusz, Anita!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Amikor írtál nekem egy üzenetet, akkor azt a címet adtad a beszélgetésnek így előzetesen, hogy csendből hang. Szóval most akkor hallani fogjuk a te történetedet. Kérlek, hogy mesélj arról, hogy hogyan is indult a te életed, mit lehet erről tudni.
4: Először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és a csendből hang címet azt azért adtam a levelemnek, mert annyi ideig és évig hordoztam magamban a némaságot, a csendet, hogy most szeretnék hangot adni minden érzésnek és minden gondolatnak, amit eddig hordoztam magamban. Születésemtől fogva csecsemő otthonban nőttem fel. A csecsemő otthonról sajnos nincsenek emlékképeim. Édesanyám fiatalon szült, egész fiatalon, és ő maga egy nehéz helyzetben lévő fiatalkorú nő volt. Ő akkor nem szeretett volna gyermeket, így aztán valahogy sikerült beleszületnem a csecsemő otthonba. Tehát 3 éves koromig ott voltam, erről sajnos emlékképeim nincsenek, ami számomra nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen valami kis emlékképet szeretnék ebből megfogni magamnak, hogy mi van ott, mi történt. Úgyhogy ezt valahol még keresem és kutatom. 3 éves koromban nevelőszülőkhöz kerültem. Ott már pár hónap után úgy tűnt, hogy szeretne visszahelyezni az állam falai közé. Kicsit nehezebben nyitottam, nehezebben tudtam megnyílni érzelmileg. Így feltételezhető volt, hogy újra visszakerülök. Elmesélte egyszer, hogy jött egy hölgy, tehát kérte is, hogy jöjjön el egy hölgy, és talán esetleg jobb lenne, hogyha visszakerülhetnék. És elmesélte, hogy ez novemberben volt, egy nagyon havas, esős időben. Bejött a hölgy az akkori otthonomba, és én pici gyerekként nagyon megijedtem. És én akkor hirtelen a nevelőszülőnek a lábát átkaroltam. És akkor itt valami történt, itt talán érzelmileg úgy gondolhatta a nevelőszülő, hogy na most sikerült akkor megnyílnom, de ez nem megnyílás volt, hanem félelem volt részemről. Arra emlékszem, hogy egy fekete kabátban volt, és valóban vizesen és megázottan jött a hölgy, de én akkor megijedtem, és én nem a szeretetet fejeztem ki, hanem a félelmet. Így akkor aztán maradhattam a nevelőszülőnél, és akkor így tovább tudtam családban élni, mert mellettem volt egy, mondjuk úgy, hogy egy csoda gyerek. Ő szintén állami gondozottként volt kiemelve, ő már csecsemő korában. Tehát őt már csecsemő korától nevelte, de ő volt a csoda gyerek. Tehát mindig volt kettőnk közt egy ilyen megkülönböztetés. És én ebbe is éltem. Aztán emlékszem, hogy ez így nagyon sokszor elhangzott a családban, hogyha én nem vagyok elég jó, vagy ha én nem leszek jó, akkor ő visszaad az ilyen-olyan anyámnak. Hát akkor gyerekként én nem tudtam, hogy milyen az a ilyen-olyan, csak azt tudtam, hogy félni kell. Ó, és én féltem is, erre emlékszem, hogy féltem, és azt hiszem minden nap az a program futott bennem gyerekként. Ugye jó vagyok, ugye elég vagyok, és emlékszem erre egész pontosan, hogy ültem a kanapéján mellette, és igyekeztem kihúzott szép testtartással ülni, és megkérdeztem, hogy, és erre emlékszem, erre a mai napig emlékszem, hogy ugye jó vagyok, ugye most nem adsz vissza. És egyenesen ültem, szépen megfeszített testtartással. Tehát ez volt, amivel ki tudtam fejezni akkor önmagam, mert...
3: Hát így tudtad eljátszani, hogy jó vagy.
4: Igen, igen, igen, pontosan. Igen. De erre válasz soha nem volt, hogy én elég jó vagyok-e vagy sem. De valahogy ez egy ilyen napi programommá vált, hogy ugye jó vagyok, ugye most nem fogsz visszaadni, de válasz nem jött, hogy jó vagyok-e. Úgyhogy valahol kimerem azt jelenteni, hogy az egész pici gyermekkoromat megfélemlítésbe, megszégyenítésbe és értéktelenségbe éltem ott le. Elég gyorsan megtanították azt, hogy az érzéseimről nem igazán kell beszélni, mert hogyha próbáltam is beszélni, akkor az mindig vagy túl sok volt, vagy túlzóak, vagy csak figyelmen kívül hagyták. Ez történt inkább legtöbbször, ez a figyelmen kívül hagyás, vagy aztán, hogy valótlanak az érzéseim. És ami úgy gyerekként már akkor leszűrtem, az az volt, hogy ez a túl sok vagyok, de mégis kevés voltam.
3: A nevelőszülőd, ők egy pár voltak, vagy egyedül volt? Milyen motivációból vettek magukhoz?
4: Nevelőszülő anyuka volt, tehát ő egy egyedülálló hölgy volt akkor, és hát mellette nevelkedtem egy fiú gyermekkel, akit ugye szintén ő állami gondozásból vett ki, tehát összem, hogy jól emlékszem, a csecsemő otthonból. Hát igen, ezt gyerekként megkérdeztem, hogy miért engem választottak. Volt bennem egy ilyen izgalom, hogy na most aztán biztos valami jót fognak mondani, hogy miért engem választottak, és a válasz az úgy hangzott, hogy azért, mert a fiú testvér szeretett volna egy hugicát. És akkor ez így ilyen újabb lélektörés volt, hogy akkor mi alapján választottak, vagy mi volt gyerekként bennem az, amire ők rátekintettek, és azt mondták, hogy na igen. Most itt gondolok arra, hogy ez a kislányos cserfes volt, az izgatott volt, vagy éppen rajzolgatott, tehát hogy valami ilyesmire.
3: Kapaszkodót vártam.
4: Igen, valami kapaszkodót pontosan. Azt vártam, és akkor egyszer megkérdeztem, hogy értem, ez évekkel később volt, hogyha a fiúgyermek szeretett volna egy zsiráfot, akkor ő egy zsiráfot kap? És azért is mondom, hogy az érzéseim és a gondolataim folyamatosan lekicsinyítették, vagy nem volt túl fontos, mert akkor a válasz az volt, hogy lehet.
3: Nem érezted magad egyáltalán annak a, hát egy személynek, akit magáért tudnak elfogadni, szeretni, hanem így mindig viszonylásba láttad magad, hogy valakinek a tesója lettél, vagy...
4: Igen.
3: Uh-huh. Hány évet éltél így?
4: 11 éves koromban újra visszakerültem az államfalai közé. Tehát mondhatom azt, hogy olyan volt, mint egy szempillantás az egész, hiszen az egész gyerekkorom tényleg erről szólt, hogy erről a programozásról fontos volt az, hogy valahol a lelkembe, talán ilyen tudatalat, hogy én itt maradhassak ebbe a családba, mert közben azért én kötöttem ehhez a fiú gyermekhez, tehát én őt testvéremnek éreztem és gondoltam. Úgyhogy 11 éves koromban kerültem vissza újra az államfalai közé.
3: És ez hogy történt?
4: Nevelőszülővel szépen lassan valahogy nem sikerült ez a lelki kapcsolódás, nem érezte azt talán, hogy továbbra is ezt tudom mondani, hogy én elég vagyok, vagy szerethető vagyok. Amikor a fiú testvéremnek tudom mondani, ő végül is egy új életet kezdett, tehát ő külföldre utazott, akkor a nevelőszülőnek megromlott az egészségügyi állapota, de végül is az volt, hogy ha a testvérem nincs, akkor nekem is tovább kell állnom. Tehát valahogy így kerültem, de igazából ott már valóban a nevelőszülőnek megromlott az egészségi állapota. Én ugye akkor már egy 11 éves valahol kis kamasz gyerek voltam, kislány voltam, aki azért már úgy valamennyire érezte, hogy most akkor itt mi van. Kezdtem finoman hangot adni, hogy akkor most hogy lesz, és hát akkoriban már ki is jelentette, nem volt egy újdonság, hogy én megint csak visszakerülök az államfalai közé, hiszen ez egy ilyen ijesztegetés volt.
3: Ilyen fenyegetés volt.
4: Igen, igen, tehát más gyerekekért eljött a zsákos, vagy eljött a farkas és elvitte, tehát valahogy ezt tudom fogalmazni, de nálam folyamatosan ez volt, hogy az ilyen-olyan anyámnak visszaad, visszamész akkor az otthonba, és hát ez így is történt, miután a fiú testvér, ő akkor külföldre utazott.
3: Ő akkor hány éves volt?
4: Akkor ő már körülbelül ilyen 18 nagykorú volt. És akkor emlékszem pontosan, hogy ő is vitt be, tehát ez kicsit olyan, azt éreztem, hogy a nevelőszülőtől ez egy ilyen kis bántás volt még, hogy a fiú testvérem vigyen be, tudta, hogy én őt akkor nagyon kapaszkodtam belé, tényleg őt. Valahogy őt választottam, hogy ő az én testvérem, én őt nagyon szeretem, csak hát nála se tudtam ugye akkor gyerekként felmérni, hogy mi is az a szeretet, mert ott is voltak olyan helyzetek és dolgok, ami már nem biztos, hogy a szeretetről szólt. Ugyanúgy a megaláztatások, tehát az ő részéről is, a megszégyenítés, és hát sok minden más történt ott. De erre pontosan emlékszem, ott álltam, tehát egy utazótáskával kerültem be, és ott álltam az udvaron, és csak néztem fel az égre, hogy ez teljesen komoly, ez most valóság. És valóság volt. Valóság volt. És akkor ott talán minden elveszett bennem. Minden. Ott kezdődött ahogy ugye hát az élettől is éreztem, hogy ahogy büntettek engem, én megtanultam önmagamat megbüntetni. És ez abból is állt, hogy önsértéseket végeztem, szerettem volna elmenekülni az élet elől is. Ez nem csak egyszer történt, meg ez talán kétszer is megtörtént. Tehát annyira elveszettnek éreztem magam, és annyira felerősödött bennem ez amit hoztam, és hordoztam magamba, hogy nem vagy jó, nem kell lesz. Tehát a szerethetőségemet valahogy mindig ott éreztem, amikor ők másként tudtak engem szeretni. Tehát fogalmazhatok így, hogy a szeretet nyelvük nem jól volt átadva részükről az én részemre.
3: Amikor ott így álltál az udvaron, utána, hogy mi történt veled, vagy ki jött oda érted, hogyan kaptál szobát, hogy milyen körülmények közé érkeztél?
4: Ó, igen, ez a... Bocsánat, azért nevetek, mert nyilván azért az érzelmekben még mindig nem olyan egyszerű. Tehát én hiszem azt, hogy a múltunk az megkísért minket. Ezen lehet dolgozni, be lehet gyógyítani, de a múlt az mindig megkísért. Az más kérdés, hogy mi ezt hogyan dolgozzuk fel, hogyan tudjuk önmagunkat gyógyítani. Arra már egész pontosan nem emlékszem, hogy kijött értem, de azt tudom, hogy egy szoba volt, ott három szobatársam volt egy pici kis szekrényünk, az ágy fölött is volt szintén egy pici kis szekrény, és volt egy ágyunk. Tehát ennyi volt, és ami számomra ugye nagyon nagy meglepettség volt, hogy nyilván azért családban nem látjuk azt, vagy otthon, hogy kimegyünk a konyhába, és le van lakatolva a hűtő, vagy az, hogy egyszer csak a konyha becsukódik, és 6 óra után már nem lehet kimenni, nem tudsz kimenni meginni egy pohártát. Tehát ott hogy egy teljesen más rendszer van. És azt tudom mondani, hogy még a lakás otthonokon is kívül teljesen más a rendszere, egy olyan állami gondozásban, ahol azért közel majdnem 60 gyerekkel nőttem fel. Úgyhogy a szobámra arra a mai napig emlékszem, sőt, visszatérő álmom, azt még most is keresem álmomba, hogy mert valahogy az egy olyan biztonság volt az a szobám, tehát ha még csak egy sarok is volt, azt mindig igyekeztem úgy megcsinálni, hogy az otthonos legyen, hogy abban legyen valami kis harmónia. Talán az az egy biztonságom volt, és mielőtt készültem volna erre a beszélgetésre, vagy találkozásra, már előtte is álmodtam ezt, hogy hol van a szobám, nincs meg a szobám, más valaki van a szobámban, úgyhogy nagyon nehéz volt ezt megélni, hogy van egy teljesen más rendszer, hogy az ebédidő az ebédidő, és körülbelül még 20 gyerek ül melletted, és hogyha nem értél be az ebédre, akkor majd a következő az uzsonna lesz. De ami számomra tényleg nagyon meghökkentő volt az, és nyilván valahol itt is egy rendet és egy rendszert kellett nekik tartani, hogy le volt lakatolva a hűtő, vagy akár az, hogy a közösségi térbe együtt tévéztünk, és akkor azt az egy valamit kellett nézni, amit mindenki más akart. Tehát, hogy voltak ebben nehézségek, de ez a szoba, ez teljesen megmaradt. Talán mondhatom azt, hogy ez tényleg egy igazi biztonság volt ez a szoba. Pedig aztán nem volt egyszerű három szobatársal ott felnőni, tehát mindenkinek megvolt a saját kis rutinja, a saját kis úgymond élete, úgyhogy össze kellett ott kovácsolódni.
3: Hogyan voltál velük, vagy barátok lettetek, összenőttetek, vagy hogy volt az iskola?
4: Érdekes, mert valahogy gyerekként nem tudom úgy mindig sikerült úgy megtalálni a hangot egymásra. Persze természetesen ott is volt, akivel kicsit nehezebben működött ez, de a beilleszkedéssel komolyabb problémám nem volt. Azzal volt, hogy én egy nagyon-nagyon befele forduló kislány voltam, tehát mindenről lehet beszélgetni, de érzésekről nem. Mindig olyan ember voltam, vagy gyerekként is, aki úgy másnak a dolgával van elfoglalva, hogy az milyen jó. Nem volt a beilleszkedéssel akkora problémám. Csak azután, miután szembe tűnt nyilván mindenkinek ez a befelé fordultságom, hogy nem szeretnék beszélgetni, és hát nyilván ameddig tudtam addig, volt is arra lehetőségem, hogy én kevésbé vettem részt ezekbe a közösségi dolgokba, ami akár ott bent volt a gyerekvédelemben, mert hogy én akkor ugye még mindig táncoltam. Tehát valahogy szerencsésnek mondhatom magam, mert pici óvodáskorom óta táncolok. És mert pici óvodáskoromban valahogy felfigyeltek rám, de ez volt a szerencsém, ez volt a lehetőségem az élettől, hogy a tánc rám talált, és nyilván gyerekként akkor csak táncoltam, de később észrevettem, hogy amíg táncolok, addig szól egy zene is. És ezek a zenék, ezek nagyon szépek voltak, és azt éreztem, hogy én ki tudom magam fejezni a mozdulatokkal, hogy annyira szépen szól a zene is erre. Ennek vannak ugye tanult mozdulatokat, amiket megtanítottak az óvodába. Erről is kevesebb emlékképen van, de azt tudom, hogy akkor már országos versenyekre jártunk, és még a tanárnőre is valamennyire emlékszem, és még a csapatnevünkre is. És ott sikerélményeim voltak, tehát ha nincs a tánc, akkor nem tudom, hogy mi az, ami megment akkor. Később egy olyan iskolába kerültem, ahol magas óraszámba tanították a táncot, balettot, néptáncot, modern táncot, jazz balettot, akrobatikát is, és hát ez a magas óraszám, ez valóban azt jelentette, hogy nulladik órától egészen délutánig, és ebbe valahogy úgy sikerélményeim voltak. Ezek a visszajelzések, ezek a tánctanároktól jöttek, tehát nem otthonról. Ugye akkor én még nevelőszülőnél éltem, és teljesen öntudatlanul menekültem én bele ebbe a táncba. Már akkor külön órák voltak, tehát ezt úgy kell elképzelni, reggel 6:30-tól, vagy 7 órától egészen délután 3:30-ig, 4 óráig táncoltunk, és akkor én még ezen kívül még egy külön órára eljártam, ami délután 3:30-tól, vagy 4-től esetleg 6 óráig tartott. Tehát túl sokat én nem voltam otthon. Ebbe valahogy fel tudtam töltekezni. Nem tudom azt mondani, hogy értékesnek éreztem magam, csak azt, hogy táncolhatok, hogy élhetek, hogy levegőt kapok, hogy szól a zene, és nem csak mindig ezek a kis, fogalmazhatok úgy, hogy lágyabb, melankólikus zenék, hanem voltak igenis nagyon pörgős zenék, és akkor az ebbe elég sok mindent én úgy meg tudtam élni. Akár fogalmazhatok úgy a lelki fájdalmaimat, és éppen azt is, amikor jó volt minden ugye a tánc által, és akkor az egy ilyen nagyon pozitív dolog volt, akkor éppen azt tudtam megélni. Úgyhogy hát 12 évig biztosan, és akkor utána sajnos diagnosztizáltak egy fiatalkori sokizületi gyulladást, ami sajnos kiderült, hogy genetikai úton örökölhető. Úgyhogy akkor erről le kellett mondani, erről a táncról, azaz arról biztosan, hogy ennyire magas óraszámba ezzel foglalkozzak. Utána akkor megint összetört minden, mert valahol a gyerek otthonba, ugye amikor bekerültem, ott még szerencsés volt, mert ott még mindig jártam külön órákra.
5: Meg volt ez a folytonosság.
4: Igen, igen, igen. Tehát nagyon nem is kellett idézőlesen, vagy nem is nagyon voltam részese a gyerek otthonnak, vagy ennek a közösségnek, mert hát táncórákra jártam, és én mindig én voltam az, aki későn ér be. És
5: megúszós volt a beilleszkedés is,
4: igen,
5: egy kicsit.
4: Igen, igen, és volt egy nagyon kedves csoportvezetőm, soha nem felejtem el, ő volt a Zsóka néni, és akkor ő úgy oda csapott gondolatokba, és mondta, hogy ez így nem lesz jó, hogy ezt amúgy egészségileg sem lehet, és hogy én amúgy nem fogok tudni beilleszkedni. És akkor ezt így szépen fokozatosan úgy mondta, hogy szeretné, hogy akkor ezt befejezném. Nem járnék ennyit táncórára, és valahol igaza volt. Tehát tényleg én esténként estem be, tehát hogy ilyen vacsora időre, vagy még arra se. Úgyhogy szépen ez így fokozatosan abba maradt, mind egészségügyi probléma miatt, mind az, hogy akkor a csoportvezetőm úgy látta, hogy ez így nem biztos, hogy jó lesz. És akkor hát ott kezdődött, amikor én ezt éreztem, hogy húha. Tehát ott volt egy ilyen ébredés, egy ilyen érzet bennem, hogy oké, akkor most nem járok táncórára, oké, akkor most itt vagyok a gyerek otthonba, akkor most itt be kell illeszkedni. És ott kezdődtek el az igazi felismerések bennem. És ott kezdődött el az, hogy én elkezdtem magamat büntetni mindenért. És akkor itt már kezdődött az önbüntetés, az önsértés, az élettől való elmenekülés. És akkor valahogy megint csak szerencsés fordulat jött. Most azt mondom, hogy szerencsés, akkor nem éreztem szerencsésnek. A gyerekotthonnak az igazgatója művészetterápiával foglalkozott, meghívott egy rajzszakkörére, ami ott volt bent a házba, ez egy program volt. És hát én mondtam, hogy én nem szeretnék menni rajzolni, én nem tudok rajzolni, valóban nem tudok rajzolni. És ezt neki is akkor ott elmondtam, hogy ez nekem így nem fog menni. Láttam, hogy mások tudtak rajzolni, szépen tudtak rajzolni, szépen használták a színeket. Én meg ott ültem, és gondolkodtam, hogy na most mit is lehet rajzolni, ami számára jó lesz, és megfelelő lesz.
5: Tehát megint előjött ez a jó legyek, ügyes legyek, értékes
4: igen.
5: legyek.
4: Igen, ez valahogy végig kísértett az életembe, és akkor ott rajzoltam valami semmit mondott, tehát azt éreztem, hogy a többiekéhez képest az enyém az egy semmi. És soha nem felejtem el, akkor ott már zenére rajzoltunk. És az ott egy kicsit segített nekem, mert a zenében megint csak találtam valamit, amiben egy kicsit úgy a lélek ki tudja magát fejezni, vagy én tudtam magamat kifejezni. Most a papíron nem ez látszott, de... És akkor mondtam is neki, hogy én nem tudok rajzolni. És akkor ő odajött, és azt mondta, hogy nagyon szép ez a rajz. És mondtam, hogy nem értem, hogy mit lát szépnek. Mi a szép rajta? Tehát, hogy valahogy magyarázatot kértem. Mert a mellettem ülő láttam, hogy nagyon szépen rajzolt, nagyon szép színes, és ő tényleg nem a formákat nézte. Ő nem azt nézte. Ő a kifejezést nézte. Még mondta is, hogy erre pontosan emlékszem, hogy nem a tökéletes formát kell keresni, hanem a kifejezést. És ezt akkor ugye nem nagyon értettem, és csak azt láttam, hogy ott a könyvei közt ott nagyon pakolászik, és hozott egy hatalmas nagy könyvet, és kinyitott, és azt mondta, hogy nézd, ezek a híres festők is hasonlóképpen rajzoltak. És akkor ott azt éreztem, hogy valami kis hitet ő adott nekem, tehát valamit ő próbált velem elhitetni, hogy jó az a rajz, még akkor is, hanem a tökéletes formák vannak ott. Úgyhogy így kezdtem el járni az ő művészetterápiás foglalkozására. Ott egészen végig jártam. Hát 3-4 évet biztosan rajzoltam nála, és amikor kikerültem az állami gondozásból, akkor utána még visszajártam hozzá rajzolni. De nem azért, mert hogy milyen szuperül rajzoltam, hanem mindig látott benne valamit, amit bennem azért nem nagyon láttak meg akkoriban.
5: Milyen volt kikerülni ebből az egészből? Hogyan indul el egy gyerek, vagy egy fiatal felnőtt az életbe?
4: Hát igen, ez igencsak nehéz, mert azért ezek a fiatalok, vagy mi fiatalok, ugye először is azért küzdöttünk, hogy valaki értékesnek lásson minket, hogy mi is vagyunk elég jók, vagy lehetünk elég jók, és tehát ez volt az elsődleges megküzdésünk. Jók vagyunk, szerethetők vagyunk, és elfogadhatók. A következő az volt, hogy kevésbé éreztem én ott, hogy ismertetik-e a lehetőségeinket, hogy amikor majd kimegyünk, akkor mi az, ami vár ránk. Tehát ott is gyerekként inkább azt hallottuk többen, hogy mert ha kimész az életbe, akkor majd aztán meglátod, hogy ez sem jár, meg az sem jár, tehát hogy semmi sem jár végül is az életbe, ha kimegyünk, és hogy majd az élet megmutatja, hogy tehát nem nagyon éreztem ennek a felkészítését, a lehetőségét, vagy az, hogy ha kikerülsz, akkor mik a lehetőségeid, hogyan tovább, mik a jogaid, tehát hogy ezeket nem ismertették velünk. csak valahol megint ezt a gyerekkori dolgot, hogy mert ha kikerülsz, akkor veled hogy lesz, mint lesz, és nem tudod megállni a helyedet az életbe. Mint hogyha így visszaköszönt volna ez a gyerekkori dolog benne.
5: Újra jött az ijeszgetés.
4: Igen, igen. Tehát nem a lehetőségekről beszéltünk, nem arról, hogy ez az út áll előtted, és ez jó lehet, és. Arról pedig végképp nem, hogy mik a jogaink. Tehát ez így, az így teljesen elcsúszott, és a legfájóbb ebben a témában az, hogy több társam, vagy sorstársam sajnos pont ezért, amiért nem ismerte akár az értékeit, a lehetőségeket, a jogait, elvesztek, és ez az elvesztek, ez pontosan úgy értem, ahogy ezt megfogalmazom, ezt nem tudom szebben, vagy nem szeretném másként megfogalmazni. Tehát ők valóban elmenekültek az élet elől, mert nem volt ott senki, aki azt mondta volna, hogy oké, itt vagyok, ez a lehetőséged, és segítelek ezen az úton. Ki lettünk engedve a nagyvilágba, és mindenki találja meg a saját útját. És úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos lett volna nem rémizgetni, vagy ijesztegetni, hanem ezeket a gyerekeket, minket valóban segíteni. És megtalálni azt az utat, ami lehetőségünkben áll.
5: Ezt olyan nehéz elképzelnem, hogy 18 évesen azt mondják, hogy akkor eddig tartott a mi dolgunk, és becsukódik mögöttetek az ajtó, és onnantól hol laktok, hol dolgoztok, hogy vannak ezek a dolgok?
4: Az egyik lehetőség az, hogy van, aki tud kihez menni, akár nagyszülőkhöz, testvérhez, vagy az van, hogy ahogy kikerülünk, akkor valamit dolgozni kell gyorsan, tehát valahogy fent kell tartani magunkat, és természetesen van egy állami támogatás, ami mindenkinek jár, ez az otthonteremtési támogatás, de hát ezért is például nekem volt egy elég hosszú utam, mire ezt végig kijártam, hogy hogyan működik, miként működik, hiszen tájékoztatást erről nem kaptunk, hogy ezt hogyan és miként lehet. Úgyhogy ezt addig végig kellett járni, hogy akkor hogyan működik az otthonteremtési, hogyan kaphatjuk meg, mire használhatjuk fel. Tehát ez egy hosszadalmas út volt, és igen, el kellett tudni dönteni, hogy akkor arra van a lehetőségünk, hogy tovább tanulunk, vagy arra van lehetőségünk, hogy gyorsan valami munkát találunk, és az idő alatt akkor ezt az otthonteremtését mi megkaphatjuk, és elkezdhetjük a saját életünket úgy, ahogy mi tudjuk, vagy amit addig fejlődtünk.
5: Ilyenkor így összefogtok páran, vagy tudtok egymásba kapaszkodni, akik ott voltatok egy fedél alatt? Van egyébként ilyen kapocs, vagy mindenki tényleg így amerre tud helyezkedik?
4: Én azt láttam, hogy voltak. Emlékszem, egész pontosan volt két nagyon jó barátnőm, és mi mindig azt terveztük, hogy na majd kimegyünk az életbe, és akkor mi majd együtt fogunk lakni. Nyilván addig az élet, és mi magunk is változunk, és talán valahol mindenki a kis lelkében, mert hogy hiszem, hogy ezekben a gyerekekben mind az van, hogy majd akkor én egyedül megállom az életben magamat, nem kell segítség, tehát hogy igyekezett mindenki a saját talpán megállni, vagy ugye korán férjhez mentek, vagy ami nagyon sajnálatos, teljesen más életútba, gondolok itt a szerhasználattól kezdve, hogy ez egy menekülés volt, vagy akár abba, hogy az élet elől való elmenekülés. Tehát ez a kikerülés a rendszerből, ez túl sok mindent hozott magával. Ez azt is hozta magával, hogy akkor érezte magát valóban, vagy akkor éreztük magunkat valóban az a legelveszettebbnek. És ott szerintem minden ugye elveszett az is, hogy na most akkor nekem van egy jó kis barátom, és akkor ővele kapcsolódok, és akkor mondjuk esetleg együtt megyünk egy albérletbe. Tehát hogy én azt éreztem, hogy ott úgy minden elveszett, és ott valóban az jött, hogy mindenki saját magára számíthat.
5: Neked hogy alakult az élete? Mihez kezdtél?
4: Hát én az életemben, én az igazságérzetem valahogy pici gyerekkorom óta az úgy elég erős, és én azt mondtam, hogy én másként szeretném élni az életem, teljesen másként, és én mentem, és én végigjártam, hogy mégis ez az otthonteremtési hogyan működik. Olvasni kezdtem, nyilván segítséget is kértem, ez idő alatt megpróbáltam munkát keresni, hiszen akkor már keresett igazolást kellett felmutatni, hogy ezt az otthonteremtését mi megkaphassuk, és ezt fel tudjuk használni albérleti díjra. Úgyhogy én mentem, és hát rengeteg elutasítást kaptam már akkor is, hogy ez jár, vagy nem jár nekem. És hát én csak mentem, hogy azért csak jár, csak, de ez nem volt egy egyszerű feladat. Mindig azt érezni, hogy valahogy nem jutok oda, hova kell, mert mindig az volt, hogy ez nem jár, ezt így nem lehet felmenni, tehát hogy nem nagyon volt ott segítségem, ott pontosan magamra számíthattam, hogy mégis ez az út, ez hogyan járható. És valahogy akkor addigra úgy összeszedtem magam, és akkor elég határozottan bementem, hogy én ezt így és úgy szeretném, természetesen azért is, hiszen volt akkor már keresetem. És akkor nagyon szerencsésen alakult, egy nagyon szép albérletet sikerült kivenni, ami elfogadható volt ugye az államnak, és akkor én már ezt szép albérletbe éltem, és akkor utána már tovább dolgoztam. Úgyhogy nekem valahogy ez sikerült ezt kijárni, ezt az utat, de több társamnak nem.
5: Mit gondolsz, hogy mi volt a különbség, vagy mi volt az, ami benned megvolt ez a csak azért is, hogy miből fakadhatott ez?
4: Az igazságérzetemből és abból a fájdalomból, amit láttam több társamon, hogy elvesztek. Azért, mert nem volt segítség. Hogy feladták, mert nem állt mellettük senki. És nem kellett ehhez annyira, hogy bárki, én legalábbis ezt érzem, hogy ott legyen mellettünk. Hiszen mi folyamatosan, azt gondolom, hogy nem csak én egyedül, hanem ez a 60 gyerek is ugyanúgy, a kis lelki sebeit azt úgy vitte magával. Hogy vajon neki sikerülhet, vajon ő elég lehet. Tehát nem ismertették a lehetőségeinket és a jogainkat. Így ez nagyon nehéz volt így kikerülni az életbe 18 évesen, vagy esetleg 21 évesen, hogy na akkor mégis mit lehet kezdeni. Ez volt a legnehezebb, de bennem talán ez volt, hogy nem szeretnék elveszni. És addig kerestem és kutattam, amíg egyszer csak egy könyvet találtam a kezembe, és akkor láttam, hogy nagyjából mik a lehetőségeim.
5: Ugye most itt vagy egyben felnőtt nőként, hogy alakítottad, hogy dolgoztál magadon, hogy sikerült ezeket a sebeket megdolgozni, tanúságot levonni az életed alakulásából, tehát ez hogy?
4: Ez egy nagyon-nagyon nehéz út volt, és nehéz út is, tehát hogy ez nem ér véget. Talán úgy sikerült, hogy civil szervezeteknél és alapítványoknál dolgoztam, és én azt hittem, hogy sok mindent láttam az életbe. De hogy így tényleg mindent. És amikor ehhez a civil szervezethez, alapítványhoz kerültem, na ott egy igazi szegregátumba kerültem. Pici, fiatal gyerekek. És ez ott teljesen meghökkentett, hogy van más is, és másnak is micsoda terhei és fájdalmai vannak, és ők ebbe élnek, és pont ezt szerettem volna megfogalmazni, hogy semmivel sem könnyebb családban élni. Mert ezek a gyerekek ugyanúgy azt láttam, hogy hasonló érzéseket hordoztak magukba. Pont ezt az állandó címkézést, hogy nem beszéltek a lehetőségeikről, nem vették bennük észre az értéket, és az mellett, hogy nem vették észre, nem is emelték ki. És úgy kerültem oda, hogy azt mondták, hogy na, ezekhez a fiatalokhoz olyan valaki kell, aki, mert hogy ők aztán nagyon kemények, és hát itt. És akkor én azt gondoltam belül itt a lelkembe, hogyha én 3 hónap alatt nem tudom miért ezt a 3 hónapot szúrtam ki, ha én 3 hónap alatt nem tudok értéket adni, akkor nincs itt a helyem. Tehát én így kerültem ebbe a tanodába. 30 gyerekről van szó, 30 gyerek járt a tanodába. Azért nem mindig, meg nem egyformán, de azért 30 gyerekkel foglalkoztunk. És ott láttam, és ott emlékszem, hogy az első 2 nap próbanapomon volt. Hazamentem, 8 órás munka után, amit a fiatalokkal együtt töltöttem, azértem, leültem, és megsirattam őket. Pont azt láttam rajtuk, és éreztem mindenbe, amit saját magamon. és valahol újra visszaköszönt a múltam. Ezért fogalmazom még mindig azt, hogy a múlt az megkísért, mert újból szembe jött, és ezek a gyerekek iszonyú tehetségesek voltak. A legkisebbtől egészen a 18 évesig. Tényleg hihetetlen volt. Tehát volt olyan fiatal, aki nagyon ügyesen táncolt, és volt, aki pedig hangszeren nagyon ügyesen tudott játszani, és voltak gyerekek, akikben teljesen más, mondhatom azt, és fogalmazhatom azt, hogy szeretett nyelv mutatkozott meg. Nyilván azért valamennyit kellett együtt dolgozni, és az együtt dolgozás az azt jelentette, hogy valahol egy ilyen rendszert próbáltam felépíteni. És a rendszer az az volt, hogy tanuljuk meg a varázsszavakat. A kérem, szeretném, köszönöm. Ezeket kezdtük el gyakorolni, mert hogy itt azért voltak hiányosságok, de a hiányosság az nem belőlük fakadt.
5: Nem tanulták meg.
4: Így van. Tehát nem volt, aki átadja, vagy jól átadja. Elkezdtük tanulni ezeket a varázsszavakat, és elkezdődtek a programok. Ezek általában ilyen szabad vagy fejlesztői programok voltak. Csoportos játékok is voltak, vagy játék által való fejlesztés. És ott azért elég sok minden kiderült a személyiségükről, vagy arról, hogy miféle dolog érdekli, mire nyitott, vagy az, hogy egymással kapcsolatban ők hogyan gondolkodnak. Végül is az én programom az volt, hogy ezek a fiatalok, akik szintén valahol lebélyegeztek, vagy lematricáztak, mondhatom így, hogy ővelük elhitessem, hogy sokkal értékesebbek. És az új programom az lett, nem az, hogy én jól ülök-e, és elég jó vagyok, hanem hogy az ő értékeiket megtaláljam. És amikor közösen a gyerekekkel találtuk meg az ő saját értékeiket, akkor utána egy foglalkozás által elkezdtük a társaik értékeit is kiemelni. És akkor láttam, hogy tényleg aki ügyesen táncolt, akkor őt például kértem, hogy táncoljon. Aki ügyes volt, és például szépen meg tudott teríteni a többieknek, akkor őt megkértem, hogy ő terítsen meg. Tehát folyamatosan az értékeiket emeltem ki. Ott, aki nagyon szépen tudott színezni, akkor kértem, hogy a húsvéti ablakra való színezőt, azt ő készítse el. Ilyen apró dolgokból tevődött ez össze, és amikor azt láttam, hogy nekik sikerélményük van, akár jött a szülő, és megkérdezte, hogy ezt hogyan csináltam. Nem volt benne semmilyen titok, és nem volt benne semmilyen, én azt mondom, hogy nagy tudás. Én azt gondolom, hogy nem csak ennek a 30 gyereknek, vagy akkor nekünk ott a 60 gyereknek, hanem összességében az embereknek szerintem arra van szüksége, hogy részese legyünk a pillanataiknak. Szerintem ez a titok és a varázslat. És nem tudsz ott ülni 30 gyerekkel, mert nem tudsz ott ülni. De az a 2-3 perc, vagy az 1 perc, és az ő valóságába, az ő minőségébe, lehet, hogy ez az ő kis gyermeki világa, de akkor legyünk ott abba. És hát ettől működött ez jól. Nem azért, mert én bárki lennék, hanem az ő pillanataik, és az ő valóságaik, és ugyanezt látom az embereknél is, hogy valahol, mintha mind minőségi időre vágynánk, és keressük is, meg igyekszünk megadni, de vajon ezt jól tesszük? Megtanultunk jól kérdezni? Úgy, hogy meghalljuk a másikat is? A másik lelkét is? Vagy képesek vagyunk ezt jól kihallani esetleg? Mert a csendből hang, az nem véletlenül csendből hang. Úgy vélem, hogy senki nem szeretné túlmagyarázni az érzéseit, de ha jó hallgatóság vagyunk, és szeretettel tudunk figyelni a másikra, akkor pont meg tudjuk hallani. És ugyanezt gondolom, hogy az értéket is igenis képesek tudunk lenni meglátni a másikba. És hogyha csak az az érték, csak idézőjelbe mondom, hogy ő meg tudja szépen teríteni az asztalt, akkor ezt emeljük ki, akkor ezt erősítsük benne. Szeretném, ha te terítenéd meg az asztalt, mert szerintem te nagyon szépen meg tudod teríteni. Így kezdett el ez működni, és az ő sikerélményeikbe lett nekem is sikerélményem.
5: És akkor ez gyógyított téged tovább? Hogy ez volt a terápiád?
4: Igen, igen, igen, végig ez volt az én terápiám. Igen, ők a fiatalok, és ezt megelőzőleg bekerültem egy olyan iskolába, ahol pontosan tudták, hogy számomra mit jelent a tánc, és egy nagyon kedves tanárnőm megkérdezte, hogy nem ezt szeretném ezt oktatni problémás gyerekeknek. Ó, mondtam, hogy szuper, megint csak ezzel találkozok, megint a matrica, megint a bélyegzés, és megint nem értettem, hogy lehet folyamatosan embereket, lelkeket állandóan matricázni, bélyegezni, tehát hogy miért tesszük mi ezt? És persze belül zakatolt bennem, hogy tanítani és élni nem ugyanaz, nem ugyanaz. És a problémásnak mondott fiatalok megérkeztek a táncórámra. Fiúk, lányok, vegyesen, és hát azért itt már nem kis fiatalokról beszéltünk, itt elég komoly kis kamaszok jöttek, és ott is azt éreztem, hogy ezeknek a fiataloknak, akik kaptak megint csak egy minősítést, na, akkor ővelük szeretném elhitetni, hogy mennyire is értékesek. Azért gondoltam, hogy na, akkor bum bele, úgyhogy legyen akkor a tánc csoportomnak a neve Kreatív Tánc, és azért kapták ezt a nevet, hogy Kreatív Tánc, mert itt mindent szerettem volna belevinni, mindent, amit akkor én tanultam, úgyhogy itt a fiatal fiúk itt balettoztak, modern tánc is volt benne, jazz balett és hip-hop is, és persze jöttek a fiatalok, hogy ők nem tudnak táncolni, ők csak jönnek, állnak és nézelődnek, hát mondtam, hogy akkor ezt próbáljuk meg újból, és úgy gondolom, hogy mindenki tud táncolni. Olyan nincs. Tényleg úgy gondolom, hogy nincsen, aki ne tudna táncolni. És azért 7.-8. órára ők bejöttek, tanultunk egy koreográfiát, és ezt előadtuk pedagógus napon. Majd aztán akkor egy egész iskola előtt és a tanári kar előtt. Próbákon mindig szuper volt, nagyon ügyesek voltak, hiba nélkül, nem is mondom, hogy hiba, mert nem szeretem ezt a szót, inkább elcsúszás nélküliek voltak. Amikor előadtuk a táncot, akkor ott ügyesek voltak tényleg, és iszonyú tehetséges volt itt is mindenki, tehát azért fiú létükre megtanulni, balettozni pár hónap alatt, és a lányok is nagyon ügyesek voltak. Előadtuk a koreográfiánkat, és képzeld el, hogy elcsúsztunk. Nem jól sikerült, és hát egy egész iskola, egy egész tanári kar ott állt, és csak egy pillanatra néztem hátra, és láttam a csalódottságot az arcukon. Hatalmas tapsot kaptak, de úgy éreztem őket, hogy és újraindítottam a zenét. Emlékszem, hogy az első sorban ott állt egy nagyon kedves tanárnőm, és jelezte, hogy nem, jó volt ez így, tökéletes, és mondtam, hogy nem. Visszarendeződtünk a koreográfiához, és azok a tehetséges fiatalok hibátlanul megoldották és eltáncolták másodszorra. Ott valami olyan dolgot mutattak önmaguknak és a hitetlenkedőknek, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy nekem is leesett az állam. Tehát másodszorra kiállni és ezt így megcsinálni, és akkor így kezdődtek, hogy szalagavatókat, azokat mi mutattuk be, a mi táncunkkal készültünk, pedagógus napok, nyílt napok, úgyhogy ezekbe találtam meg magam, igen. Valahol abba találtam meg magam, amit én is hordoztam. Hogy le lettünk kicsinyítve, hogy mennyi és mennyit érünk, mi az értékünk, a bélyegzésünk, tehát, hogy mindenkivel elhitetni, és a hitetlenkedőknek, hogy igenis, mind értékesek vagyunk, és mind hordozunk valami értéket. Csak az a kérdés, hogy ezt más meglátja bennünk, képes-e ezt meglátni, és hogyha ezt képes meglátni, akkor vajon ezt képes-e bennünk erősíteni, vagy ezt le akarja nyomni.
5: Szerinted mi múlik az, hogy valaki ilyen lelkülettel van, hogy nagyon az értékekre szeretne koncentrálni, és nagyon a jót látni és támogatni, és mi múlik az, amit mondjuk te nem kaptál meg, és ahogy mondjuk hozzád álltak, hogy címkéztek téged is. Tehát, hogy a kétféle ember között mi a különbség?
4: Az én gondolatom az, hogy az önismeret nagyon-nagyon fontos. És csak azt tudom megfogalmazni, ami bennem mind végig dobogott, hogy én soha nem szeretnék olyan lenni, mint ezek az emberek, akik folyamatosan címkéztek. Nem szeretnék ilyen lenni. Egész fontosan nem tudom, hogy ez a határa a kettő között hol húzódik, mert még mindig valahol vívódom én is, hogy ebben, hogy a társadalom hol tart, és hogy úgy látom, hogy a földi dolgok lettek itt az értékek, a külsőségek. Mekkora házad van? Milyen autóval jársz? Legyen versenyautód, ha nincs versenyautód, legyen repülőd, tehát, vagy pedig a rangokról szól. Olyan, minthogyha az emberi érték, a lélek, az ember, tehát hol van ezekbe? Tehát én valahol mindig ezt kerestem, de azt látom, hogy ez a világ, minthogyha átrendeződtünk volna, és az az érték tényleg, hogy a divatos ruhát meg tudod-e venni, és nem maga a szemét nézzük, és azt gondolom, hogy azért nem, mert az munka, az idő. És ugye pont ezt fogalmazom meg neked, hogy az önmagunkkal való folyamatos munka és dolgozás az fájdalmas. Még mindig fáj nekem is. És szerintem az is nagy munkát kíván, hogy a másikba észrevegyük. Idő, energia, és akár önmagam befelé tekintése is, hogy vajon bennem ez megvan, amit a másik hordoz. Nem tudom, hogy a világ hol csúszik el, de én azt gondolom még mindig, hogy minden ember egyedi és különleges. Ebbe biztos vagyok. Csak rosszul mérünk embereket. Kimerem azt jelenteni, hogy ha jól tudom, akkor a legtöbb embernek a kis herceg a kedvenc könyve, ugye, vagy meséje, és a kérdésem az, akár önmagamnak, akár a világnak, hogy lehet, hogy a kis herceg egy rózsában meglátta az értéket. Tehát egy rózsában látta meg az értéket. És hogy mi emberek most miben látjuk meg az értéket. Válaszolva a kérdésedre, küzdöttem önmagamért, hogy nem szeretnék olyan lenni, mint a bélyegző emberek.

0: is így működnek, hogy hát ilyen autóm van, ilyen házam van, hát dicsérd meg, ugye szeretsz, ugye értékes vagyok. És hogy az a, az érzés, meg a kétség, meg ugyanaz, mint benned pici korodba.
1: Lehetséges. Lehetséges, hogy van egy ilyen érzet benne, de hiszem azt, hogy én ott akkor gyermekként, tehát más lehetőségem nem volt a kifejezésre. De az, hogy most a médiában, a közösségi oldalokon, tehát csak azt nyomja ránk, hogy, hogy a külsőségeket, így van, de hogyha most akár a bárki, aki hallgat minket, vonatkoztassunk el ezektől a külső jegyektől. A házunktól, az autóktól, a szupercipőtől, a rengeteg utazástól. Mi van itt legbelül? Itt a szívünkbe. És mi van itt a fejünkbe, itt az elménkbe? Tehát ki vagyok én? És én mit adok tovább?
0: Hogy állsz Istennel?
1: A nevelőanyámat elég sokat hallottam imádkozni, és hogy már gyerekként nem értettem ugye az imáit, mert ugye ebbe a szeretetlenségben nőttem fel, és ebbe az elfogadhatatlanságba, és utána a következő, akitől hallottam, az pont egy művészetterápián, a gyerek otthonnak az igazgatóját, és számomra az volt a kérdés, hogy Isten, oké, de hol volt Isten akkor, amikor látta az én szenvedéseimet, az, hogy én nem kellettem gyerekként, tehát hol volt, patogatott kukoricát készített? Mert ugye én valóban ezt a kérdést tettem föl. És később, most, lassan, mert azért még vannak vívódásaim Istennel, hogy mit szeretne tőlem, és mit nem. Lehet, hogy ő azt gondolta, hogy Anita, ha nincs is más útám, legyen az, hogy itt a gyerekekbe találd meg az értéket, aztán menj, amerre szeretnél. Tehát, hogy vívódunk. 2023-ban át kellett élnem egy gyászt, és akkor azt kérdeztem tőle megint egy zöld mezőn állva, könnyekkel a szemembe, hogy mi a terved? Mi a terved? Ez a terved? Tehát ott egy elengedésről volt szó, és az a kiskutyám volt, tehát nagyon hirtelenséggel, és azt gondoltam, hogy ilyen nincs, hogy egyik napról a másikra veszítem őt el, és megint azt kérdeztem, hogy hol vagy? Álltam, és szekedtem a Jóistennel. Hogy mi a terv?
0: És most még tárgyalás alatt van a dolog.
1: Tárgyalás alatt van, de ez idő alatt azért én úgy gondolom, hogy ő ad némi utat, hogy merre kell menni, és a gyászba azért, és minden egyes helyzetbe azért tanulunk, és valahol talán gyógyítjuk is magunkat, és hát próbálom gyógyítani, és azt kivenni, amit valahol még az Úr szeretne, hogy mi az, amit nekem még tennem kell. Elfelejtenek, vagy elhanyagolnak. Ha tudatosan mellőznek, és te mindezt alázattal vállalod, és Uradnak hálát adsz minden sértésért és megaláztatásért, akkor az győzelem. Ebbe találtam meg a vígaszomat.
0: Lenne hozzád egy olyan utolsó kérdésem, mert sajnos kifutunk az időből, hogy ha megfogalmazhatnál egy-egy üzenetet, mondjuk az állami gondozásban dolgozóknak, tehát hogy ezeknek a szakembereknek mi az, amit üzennél, mi az, amit a gyerekeknek üzennél, akik ennek a rendszernek a részei, vagy éppen már kikerültek onnan, és mi a te vágyad, álmod, amit te szeretnél az életedben, vagy akár ami a legnagyobb tanulságod volt.
1: Jó nehéz kérdéseket tettél fel, mert az embereknek azt üzenném, és a hallgatóságnak, hogy legyen minden nap a programunk, a jóság, kedves szó, figyelmesség, vagy akár egy mosoly, vagy az, hogy találjuk meg az értéket a másikba, és értem én ezt a digitális világot, akkor a digitális világba, a közösségi oldalon küldjük el a másiknak, hogy mit szeretek benne. Mert úgy gondolom, hogy attól, hogy valakinek kiemeljük az értékét, vagy elmerjük neki mondani, hogy szeretem benned ezt és azt, attól mi nem veszítünk az értékünkből. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy mi nem veszítünk az értékünkből. De mondjuk azt, hogy akkor azt a másikat meg tudom ajándékozni egy kedves szóval. Tehát mind hordozunk valami sebeket. Akkor arra a lelki sebre tudunk tenni egy tapaszt. És hogy mit üzennék, akik a rendszerben fiatalokkal foglalkoznak, az üzenetem az, hogy ezek a fiatalok mind értékesek. Rajtunk múlik, hogy ezt meglátjuk-e, és ismertessük a lehetőséget.

0: lehetőségeiket, hogy mennyi lehetőség áll előttük, és nem csak az, hogyha kikerül az életbe, akkor aztán ez lesz és az lesz. Ők állnak a hátuk mögött, segítsék a lehetőségekhez, és ismertessék a jogaikat ahhoz, hogy ezek a fiatal felnőttek valóban virágozni tudjanak. Most jön az, hogy magamnak mit üzennék? Na, ez a legnehezebb. Önmagamnak talán azt üzenném, hogy talán egy kijelentés, hogy egész életemben a szerethetőségemet, az elhagyatottságomat, minden fájdalmamat és üldözöttségemet azt valahol az állatok szeretetében találtam meg, mert ők nem hagynak el minket, tehát akkor sem, ha hibázunk, és akkor sem, hogyha mondjuk vele májzoknit húzunk fel, tehát ők minket szeretnek, a mi értékünket, ami belül van, nem az, hogy éppen most milyen színű zokni van rajtam, és nem fog ő sem matricázni. Talán ami valódi gyógyulást hozott, vagy azt mondhatom, hogy ez rendben volt. Ezeknek a rengeteg fiataloknak felismerni mindenkinek az értékrendjét, és az ő sikerélményeikben osztozni, mert az ő sikerélményük lett az én sikerélményem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és meséltél magadról. Hát még nagyon sokáig tudnám folytatni ezt a beszélgetést.
0: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.

0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hoczó Levente András műsorát hallják.
1: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mai adásban arról hallhatnak majd, hogy hogyan alakul a Velencei tó helyzete most, hogy 6 éven belül 5-ször is aszályos évünk van, és mi lehet a megoldás hosszú távon. A Velencei tó Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava, és egyik legkedveltebb turisztikai célpontja. Még ha jelentősége el is marad a jóval nagyobb Balaton mellett, a fővároshoz való közelsége és olcsóbb árai miatt sokan kedvelik. Az emberi felhasználás mellett madárrezervátum is található itt, amely komoly természetvédelmi értékkel bír. A tóvíz szintje már 2020 környékén is bekerült a hírekbe, arra pedig 2016 óta nem volt példa, hogy fölösleges vizet kellett volna leengedni belőle. A 2021-től számolt, immár 6. éve tartó időszakban viszont csak 2023 volt megfelelően csapadékos. Ezen időszak alatt összesen annyi eső és hó maradt el az ország egészére nézve, mint ami átlagosan egy év alatt szokott lehullani, az Alföldön pedig ennél is nagyobb a hiány. A melegedő éghajlat mellett erősödött a párolgás is. Mindez a termőtalajokon komoly szárassághoz, folyóink, tavaink esetén pedig különösen alacsony vízálláshoz vezetett. A Velencei tó tavaly novembertől idén áprilisig tartó feltöltődési időszaka 40%-kal volt szárazabb a sok évi átlagnál. Miközben a vízszintet a vízügy 140 és 170 cm között tartja optimálisnak, június 8-án ez csak 57 cm volt. Az elmúlt bő 100 évben feljegyzett legkisebb vízállást ugyan még meghaladja mai helyzet, de épp hogy, és hol vannak még a nyári hónapok? Ez az eset is rámutat arra, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és a felmelegedés elleni fellépést nem lehet tovább halogatni. A Velencei tó nehézségeit a kormány is érzékelte. Június 3-án a vízügyben, illetve a környezet és természetvédelemben is illetékes Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a tóhoz látogatott, ahol civilekkel, polgármesterekkel, vízügyi szakemberekkel egyeztetett. A széles körű párbeszéd célja a jó vízminőség, a fenntartható vízpótlás biztosítása. Ennek érdekében egy külön Velencei tó törvény is készül. Miközben nagyon várjuk az esőt, a szakemberek elkezdtek gondolkodni a vízgyűjtő terület rendbetételén, az esetleges vízpótlás hosszú távú megoldásán. Bízunk benne, hogy a helyi és az országos szereplők összefogása sikerrel jár, és még unokáink is élvezhetik ezt a csodálatos tavat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hoczó Levente András műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Időkapszulát helyeztek el a Hajdúdorogi Görög Katolikus Általános Iskolában. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel kezdeményezett egyeztetésekben, és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített a tartozást átütemezni. A 2025-26-os tanévben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil görögkatolikus általános iskola. A jubileumi év zárásaként időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán, adja hírül a hajdúdorogi főegyházmegye. Az időkapszulában többek között az iskola alapító okiratának másolatát, évkönyveket, a tanulók, pedagógusok és dolgozók névsorát, friss újságot, fényképeket, görögkatolikus naptárat, a jövő iskolája rajzpályázat győzteseinek rajzát és személyes üzeneteket is elhelyeztek. Az időkapszulát Dalanics Zoltán parókus atya áldotta meg. Az ünnepség végén a jelenlévők Radics Teréz tanárnő vezetésével közösen elénekelték Szarka Tamás Otthon vagyunk című dalát. A szervezők bíznak abban, hogy az időkapszula kibontásának olyan személyek és tanúi lesznek 65 év múlva, akik ott voltak annak elhelyezésekor is. Szenzációs történelmi jelentőségű felfedezést tett a Magyarság Kutató Intézet. Újabb Árpád-házi királyt azonosítottak, adja hírül az intézmény. A Magyarság Kutató Intézet archeogenetikai kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszégének archeogenetikai kutatócsoportjának sikerült azonosítani II. Béla magyar király földi maradványait. A felfedezés rendkívüli horderejét az adja, hogy a korábbi kutatások alapján mindössze 4 olyan személy volt ismert, akik az Árpád-házra jellemző úgynevezett haplogenetikai csoportot hordozták. Harmadik Béla, Szent László, egy Árpád-kori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyén. Az új eredményekkel az ismert hordozók száma így 7-re emelkedett, ami tovább gazdagítja az Árpád-ház genetikai örökségéről és családi kapcsolat rendszeréről alkotott képet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. A Szent Atya videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi találkozóra, hit, remény, szeretet által. Kiskorúak védelme, az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést.
4: XIV. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. Június 15-én hétfőn délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Lee Jae-myungot, a koreai köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A hírt hétfőn kora délelőtt tette közi a Szentség sajtó irodája hozzátéve. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélések során hangsúlyozták a Szentség és a koreai köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megegyezték a helyi egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját. A megbeszélés ezután a következő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi kontextus bizonyos aspektusaira összpontosított. Az 52 millió lakos számláló koreai köztársaságban közel 4,5 millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérés során az ország 52%-a vallotta magát vallásosnak, 31%-a magát nem vallásosnak, még 15%-a ateistának tartotta. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből közel 20%-a protestánsnak, 8%-a pedig római katolikusnak vallotta magát, míg 15,5%-a buddhistának tartotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi 10-20 évben visszaesett a Szent II. János Pál pápa alatt tapasztalt korábbi felvirágzáshoz képest.

0: Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák témavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozójára Leó pápa videóüzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
1: I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
0: Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtésvédelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
1: This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
0: a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzheti az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ez itt a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ehhez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszere kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgáltatottak, kiaknázhassák teljes potenciáljukat, miközben tiszteletben tartják polgáraik méltóságát. Végül az üzenet a szeretet témáját elemzi a teremtés védelem szempontjából. Leó pápa hangsúlyozza a környezetről való gondoskodás fontosságát, amely magában foglalja azt, amit Ferenc pápa polgári és politikai szeretetnek nevezett. Ez a szeretet a kulcsa a hiteles fejlődésnek, mivel ahhoz, hogy a társadalom emberibbé és személyhez méltóbbá váljon, újra kell értékelnünk a szeretetet a társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
1: Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
0: E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra küldött.
2: Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása, a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta alá a bizottság elnöke, majd hozzátette. Tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leó pápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását és azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az adlimina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet, a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok, a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szentatya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzé tesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzé teszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszer problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok első könyve, a 6. fejezet. Történt tehát, hogy Izrael fiai Egyiptom földjéről való kivonulásának 480. esztendejében, Salamon Izrael fölötti uralkodásának 4. évében, Zív hónapban, ez a 2. hónap, megkezdte az Úr házának építését. A háznak pedig, amelyet Salamon király az Úrnak épített, 60 könyök volt a hossza, 20 könyök a szélessége, és 30 könyök a magassága. És a templom előtt előcsarnok volt, melynek hossza 20 könyök a templom szélességének mértéke szerint, és 10 könyök a szélessége a templom homlokzata előtt. És ablakokat csináltatott a templomra keretekkel és rácsokkal. És épített a házfala mellé emeleteket körös körül a házfalába, a templom és a dabír köré, és körös körül oldaltermeket készített. Az alsó emelet szélessége 5 könyök, a középső emelet szélessége 6 könyök, a 3. emelet szélessége 7 könyök volt. Mert kívülről a fal körös körül lépcsőzetes volt, hogy a gerendák ne hatoljanak be a templom falába. A ház pedig, amikor épült, megfaragott és kész kövekből épült. Sem kalapács, sem fejsze, sem bármiféle vas szerszám hangja nem hallatszott a házban, amikor épült. Az alsó oldalterem ajtaja a ház jobb oldalán volt, és csigalépcsőn mentek föl a középső szintre, és a középsőről a 3. szintre. És fölépítette a házat, és befejezte azt. És be is fette a házat cédrusfa gerendákkal. Megépítette tehát az emeletet az egész ház mellé 5 könyök magasságban, és cédrusfa gerendákkal kötötte a házhoz. És történt az Úr beszéde Salamonhoz mondván, ebben a házban, amelyet építesz, ha parancsaimban jársz, és megteszed ítéleteimet, és megtartod minden parancsolatomat azokban járva, megerősítem neked a beszédemet, amelyet atyádnak, Dávidnak mondottam, és Izrael fiai körében fogok lakni, és nem hagyom el az én népemet, Izraelt. Így tehát fölépítette Salamon a házat, és befejezte. És megépítette a ház falait belül cédrusfa gerendákból, a ház padozatától a mennyezetig beborította fával, és lerakta a ház padlózatát fenyődeszkákból. És 20 könyöknyire a templom hátsó falától cédrusfa deszkákból falat emelt a padozattól a mennyezetig, és kialakította benne a dabírt, azaz a szentek szentjét. Az előtte lévő templom 40 könyöknyi volt. És a cédrusfát a házon belül vaduborka és kinyílt virágkelyhek faragásai díszítették. Mindent cédrusfával borítottak, falból követ egyáltalán nem lehetett látni. A dabírt pedig a ház hátsó részén, a belső részben alakította ki, hogy ott helyezze el az Úr szövetségének ládáját. A hossza 20 könyök, a szélessége 20 könyök, és a magassága 20 könyök volt. És beborította azt a legtisztább arannyal, és cédrusfa oltárt emelt a dabír elé. Salamon a házat is belül a legtisztább arannyal borította, és aranylátszót helyezett el a dabír elé. A templomban nem volt semmi, amit ne arany borított volna. Még az egész dabír oltárt is arany fedte. És készített a dabírban 2 10 könyök magasságú kerubot olajfából. 5 könyök volt a kerub egyik szárnya, és 5 könyök a másik szárnya, azaz 10 könyök az egyik szárny végétől a másik szárny végéig. 10 könyök volt a másik kerub is, a 2 kerub mérete és formája azonos volt. 10 könyök magas volt az egyik kerub, és hasonlóképpen a másik kerub. És elhelyezte a kerubokat a belső templom közepén. És kiterjesztették szárnyaikat a kerubok, és az egyik szárny az egyik falat, a másik kerub szárnya a másik falat érintette, másik szárnyal borították. És a templom falait körös körül különböző faragványokkal díszítette. Belül és kívül kerubokkal és pálmákkal, és virágok nyitott kelyhével. Még a ház padozatát is bevonta arannyal belül és kívül. És a dabír bejáratához olajfából ajtószárnyakat és 5 szögletű félfákat készített. És a 2 olajfa ajtószárnyra kerubokat, pálmákat és nyitott kelyhű virágokat vésetett, és beborította arannyal mind a kerubokat, mind a pálmákat, mind a többieket. Ugyanígy a templom bejáratához 4 szögletes ajtófélfákat készített olajfából, és 2 ajtószárnyat fenyőfából, és mindkét ajtószárny 2-ös volt és forgatható. És kerubokat és pálmákat, és nyitott kelyhű virágokat vésetett rá, és mindent aranylemezzel vont be. És megépítette a belső udvart 3 sor faragott kőből, és 1 sor cédrus gerendából. A 4. évben alapozták az Úr házát Ziv hónapjában, és a 11. évben, Bul hónapban, ez a 8. hónap, elkészült a ház minden részében és egész fölszerelésével. 7 évig építette azt. A királyok első könyve. A 7. fejezet. A saját házát pedig Salamon 13 évig építette, és teljesen befejezte. Megépítette a libanoni erdőházat is, a hossza 100 könyök, a szélessége 50 könyök, a magassága 30 könyök volt, 4 sor cédrusfa oszlopon, és az oszlopokon cédrusfa gerendákkal. A tető cédrusból volt, 3 sorban összesen 45 oszloppal támasztották alá, minden sorban 15-tel, és keret 3 sorban, ablak ablak mellett 3-szor. Az ajtóknak, azaz az ajtófélfáknak 4 szögletes kerete volt. Oszlopcsarnokot is emelt, amelynek hossza 50 könyök, szélessége 30 könyök, és egy másik előcsarnokot a nagyobbik csarnok elé oszlopokkal és rácsokkal. Elkészítette a tróntermet is, amelyben a bírói szék volt, és beburkolta cédrusfával a padozattól a mennyezetig. És a ház, amelyben lakott, a másik udvarban volt, az oszlopcsarnokon belül, és hasonló módon épült. Ehhez a csarnokhoz hasonló módon a fáraó leányának is épített házat, akit feleségül vett Salamon. Ezeket mind méretre kifaragott, kívül és belül fűrészelt, értékes kövekből építette, az alaptól egészen a fal tetejéig. Az alap pedig értékes kövekből, 10 vagy 8 könyöknyi nagy kövekből volt, és fölötte értékes faragott kövek és cédrusfa gerendák. A nagy előudvart 3 sor faragott kő és 1 sor cédrus gerenda vette körül, éppen úgy, mint az úrházának belső előudvarát és a ház előcsarnokát. Salamon király elküldött, és elhozott a Tíruszból egy naftali törzséből való özvegyasszony fiát, akinek az apja Tíruszi volt, Hirámot a rézművest, aki telve volt bölcsességgel és értelemmel és tudással minden rézműves munkához. Ő, amikor eljött Salamon királyhoz, elkészítette minden művét. És készített két rézoszlopot. Az egyiknek a magassága 18 könyök, és 12 könyöknyi zsinór érte körül az oszlopot, és a vastagsága 4 ujjnyi, és belül üres volt. Ilyen volt a másik oszlop is. Készített két oszlopfőt is, rézből öntve, melyeket föltettek az oszlopok tetejére. 5 könyök magas volt az egyik oszlopfő, és 5 könyök magas a másik. Fönt az oszlopok fölé, az oszlopfőkre hálót készített, láncszerűen csodálatosan összefűzve, hetet az egyik oszlopfőre, hetet a másikra. És két sor gránátalmát készített a hálóra körös körül, hogy takarják az oszlopfőt, mely az oszlopok tetején volt. És ugyanúgy járt el a másik oszlopfővel is. Az oszlopfők az oszlopokon lilium formájúak, és 4 könyök magasak voltak az oszlopcsarnokban. Ismét más oszlopfők voltak a két oszlop tetején a dudornál, mely a háló fölött volt. 2 sorban 200 gránátalma volt az első oszlopfőn körös körül, és ugyanígy a másik oszlopfőn is. És fölállította a két oszlopot a templom előcsarnokában. És amikor fölállította a jobboldali oszlopot, Jáhinnak nevezte el. Hasonlóképpen fölállította a baloldali oszlopot, és Boásznak nevezte el. És az oszlopfő fölé lilium formájú művet helyezett, és elkészült az oszlopok műve. Öntött egy tengert is. 10 könyököt tett ki az egyik peremétől a másikig, kerek volt, a magassága 5 könyök, és egy 30 könyöknyi zsinór érte körül. A perem alatt tökformájú díszítés övezte 2 sorban, és a tengerrel együtt öntötték. És 12 ökrön nyugodott, melyek közül 3 északra, 3 nyugatra, 3 délre, és 3 keletre nézett, és a tenger a hátukon nyugodott. Valamennyinek a fara befelé fordult. 1 tenyérnyi volt a vastagsága, a pereme pedig a kehely pereméhez tartozott, olyan volt, mint a lilium, és 2000 bátot fogadott be. Készített 10 réz talapzatot, mindegyik talapzatnak a hossza 4 könyök, a szélessége 4 könyök, és a magassága 3 könyök volt. A talapzatok fölépítése pedig ez volt. Vázuk volt, a vázon oldallemezek oszlopocskák között. Az oszlopocskák közötti lemezeken oroszlánok, ökrök és kerubok, az oszlopocskákon hasonlóképpen. Az oroszlánok és ökrök fölött és alatt kovácsolt peremek. Mindegyik talapzatnak 4 kereke és résztengelye, 4 lába, és a köztük lévő támaszon öntött vállapok. A szája kör alakú volt, a talapzat megmunkálásához hasonló 1,5 könyök átmérőjű. A nyílásán is különböző faragványok voltak, oldalai azonban szögletesek, nem kerekformájúak. A 4 kerék a váz alatt volt, a kerekek csapjai a talapzatba illeszkedtek. 1 keréknek 1,5 könyök volt a magassága. A kerekek pedig olyanok voltak, mint a szekéré, csapjaik, talpaik, küllőik és kerékagyuk mind öntöttek voltak. A 4 vállap ugyanis mindegyik talapzat sarkánál a talapzattal egybe volt öntve. A talpazat felső részén pedig egy 1,5 könyöknyi magas kerekség volt, és a talpazat tetején a csapjai és oldalai ezzel egybe voltak öntve. az oldallapokra is, a csapokra is, kerubokat és oroszlánokat és pálmákat vésett, és füzéreket körös körül. Így módon készítette a 10 talapzatot egy öntéssel, azonos méretre és vésettel. Készített 10 rézmedencét is. Egy medence 40 bátot fogadott be, és 4 könyöknyi volt. Egy-egy medencét egy-egy talpazatra, azaz 10 talpazatra állított. És elhelyezte az 10 talpazatot, 5-öt a templom jobb oldalára, 5-öt a bal oldalára. A tengert pedig a templom jobb oldalára, délkelet felé állította föl. Hirám üstöket, lapátokat és tálakat is készített, és elkészített mindent Salamon királynak az úr templomában. A 2 oszlopot és a golyókat az oszlopfők fölé, és a 2 hálót, hogy beborítsák a 2 golyót, melyek az oszlopfők fölött voltak. És a 400 gránátalmát a 2 hálón, 2 sor gránátalmát mindegyik hálóra, hogy eltakarják az oszlopfők golyóit, melyek az oszlopok tetején voltak. A 10 talapzatot és a 10 medencét a talapzatokra, a tengert és a 12 ökröt a tenger alá, és az üstöket, a lapátokat és a tálakat. Az összes edények, melyeket Hirám Salamon királynak az úrházába készített, fényezett részből voltak. A Jordán vidékén öntette őket a király agyagos földben, Szukkót és Czartán között. És Salamon elhelyezte az összes edényeket. Igen nagy sokaságút miatt nem tudták a réznek a súlyát. És elkészítette Salamon az összes fölszerelést az úrházában. Az aranyoltárt és az aranyasztalt, amelyre a kitett kenyereket helyezik, a színarany mécstartókat, 5-öt jobbról, 5-öt balról a dabír előtt, hozzá a virágokat és mécseseket aranyból, az arany koppantókat, a színarany üstöket, késeket, hintőket, tálakat és serpenyőket. A szentek szentje belső háza ajtószárnyainak és a templomház ajtószárnyainak sarkait is aranyból. És befejezett minden művet, amit Salamon az úrházában készített, és bevitte Salamon azt az ezüstöt és aranyat és fölszerelést, amit atya Dávid ajánlott föl, és elhelyezte az Úr házának kincstárában.
0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Émaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsáss meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyermekvédelmi szakember lett a Jó Ember díj idei kitüntetettje. 800 eladósodott családnak nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Több mint 40 hallgató végzett idén a Lublini Katolikus Egyetem magyar lektorátusán. Jönnek a részletek, a szerkesztő Betty Zsuzsana nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Deák Péter, gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére kulturális alapítvány Jó Ember díját, tudósít az MTI. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át vasárnap. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, segít, képez, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. Munkássága során kézműves tehetségét és a természethez való vonzalmát is kamatoztatja. A keze alatt felnövekvő gyermekek megismerhetik az alkotás boldogságát, és megtapasztalhatják a nomád élet rejtelmeit is. A díjat, amelyet minden évben olyan ember kap meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad, 21. alkalommal ítélték oda. 800 súlyosan eladósodott család összesen 2 milliárd forint tartozástól szabadult meg másfél év alatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának közreműködésével. A karitatív szervezet a megoldások megkeresésében és az ügyintézésben támogatta az adósokat, áll a szervezet közleményében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9000 háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel, kezdeményezett egyeztetésekben és éveken át kísérték a családokat. A karitatív szervezet hangsúlyozza, hogy senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített például a tartozást átütemezni. Több mint 40 hallgató végzett idén a lengyelországi Lublini Szent II. János Pál Katolikus Egyetem magyar lektorátusán tartott képzéseken, adja hírül az MTI. A nagy érdeklődés miatt 4 csoportban indították a magyar kultúra és történelem alapjait is magában foglaló nyelvórákat. Az órákon az egyetem hallgatói, doktoranduszai, valamint tanárai is részt vettek. Voltak köztük politológusok, leendő diplomaták és jogászok, nyelvészek, pedagógusok és teológusok is. A Václav Felczák Alapítvány a 2025-26-os tanévben 14 lengyelországi középiskolában szervezett és támogatott magyar nyelvtanítást összesen közel 60 diák számára. A lublini lektorátus bővítve a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő lengyel egyetemisták körét kiegészíti a 3 lengyelországi magyar tanszék munkáját is Varsóban, Krakkóban és Poznánban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Betty Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: رادیو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért Szent Uta ima csoport felajánlja a születendő Fülöp egészségéért, most házasodott Dánielért és Zsófiáért, valamint Piroskáért, Melintáért, Lilláért, Ágnesért és Rozáliáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikorban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindjárt kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvétleni benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísért egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszony, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmodra.
1: Világosság Rózsa füzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor kereszted súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
6: és áldott a te méhetnek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent Eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallóká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mint régen, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, írva magadra. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus életeire.
2: Könyörögjünk, úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
3: Minden.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kolman Andrea vagyok, 67 éves. A családomban mi testvéremmel ilyen vasárnapi keresztények voltunk. Jártunk vasárnap templomba. Itt arra is, ami a régi időkben igen veszélyes dolog volt, mert a szülők ugye elveszíthették az állásukat, de sajnos a hétköznapokban nem éltünk az Isten jelenlétében. Imákat talán eldaráltuk, bár első áldozó bélmálkozó is voltam, de nem igazán kerültem körül az Istenhez. Egyedül nevelt föl az apukám, ez egy nagyon fontos rész, mert az anyuci szerelmes lett, és férjhez ment, és elment, és 12 éves koromtól apa volt. Ő volt az apa, az anya, a barát, és minden számomra. Első áldozás az én gyerekkoromban 7 évesen volt, 10-11 évesen bérmálkoztunk. Nem emlékszem egyikre sem. Ifjúkorom, egyetemista, gimnazista évek úgy teltek, hogy vasárnap még gimnáziumban elmentem misére. Azt tudtam, hogy van jó Isten, de úgy gondoltam, ő ott fönt, jól el van, és picit nézzem félre, ahogy én megélem az életemet a hétköznapokban. De sose vitattam, hogy van ő, de hát nem volt akkoriban olyan ifjúsági közösség, vagy olyan hitoktatás, ami ma van, hogy az ember úgy tényleg közelebb tudna kerülni a jó Istenhez. Föltehettük volna a kérdéseinket, valaki meghallgathatta volna a kételjeinket, vagy egyáltalán a pszichológiát, a fejlődés lélektant ismerték volna annyira, hogy a kamaszkor mivel jár, hogy ott milyen kételyek merülnek föl. Tehát azért nem úgy volt, mint ma, hogy egy fiatal igenis a kérdéseire nagyon jó válaszokat kaphat különböző fórumokon, közösségekben. Akkoriban éppen a közösségeket üldözték. Az egyetemi évek alatt pedig éltem az ifjúkort, jogi egyetemre jártam, nagyon élveztem a szabadságot, nagyon távol kerültem az Istentől, akkor nem is volt számomra ez téma. Bulizás, szamba, ezek a dolgok mentek. Amikor a jó Isten úgy érezte, hogy utánam nyúl, hát elég különös eszközei vannak, nagyon értékelem ez benne, hogy mindenkihez egyénileg tud közelíteni. Nem a templomba járás, meg Szent Jónás, meg ezeket mind elfelejtettem abban az időben, hanem éppen egy esti bulira vártam az egyetemen, de már nem volt kedvem hazamenni. Hát mondom, ott leülök, tanulgat,

Ez hetente volt, rendszeresen elkezdtem hallgatni. Ugyan katolikus családban nőttem föl, de nekem ez akkor nem jelentett problémát, hogy ki beszél a Jóistenről, és nagyon-nagyon megérintett. Elkezdtem a kazettáit venni, otthon hallgatni, 10 parancsról, mai napig úgy tanítottam a hitoktatói életem során, ahogy őtőle tanultam, hogy a törvény pozitív betöltése, és nem mindig az, hogy ne, hanem hogy mit tegyek, mit ne tegyek. Így is vizsgáztak az első áldozók nálam. Na de elvégeztem a jogi egyetemet, hát elég zűrös voltam, nem szerettem, ki akartam iratkozni, de édesapám egyedül nevelt. Mondtam neki, hogy nem szeretnék jogász lenni, abba hagyom apa az egyetemet, és akkor nagyon bántotta volna őt. Azt mondta, hogy kislányom, ezt végezd el, és majd utána menj új utakra, mert hogy igaziból én mindig pedagógus szerettem volna lenni. Csak hát azt mondta apa, hogy a jogászok azok jobban élnek, de nagyon nem találtam a jogi egyetemen a helyem. Rádöbbentem 3. évben, hogy a jog, az igazság és a szeretet azok nem szoktak találkozni. És ez nagyon kiábrándító volt. Úgy gondolom, hogy bár fiatalon bérmáltak meg, de a Szentlélek jele mégis ott volt a lelkemen. Mert nagyon sokszor megvilágosított olyan helyzeteket, például a hivatásválasztást, hogy éreztem, hogy nem jó helyen vagyok, és kerestem tovább. Tehát akkor a jogi egyetemet elvégeztem, utána azonban elmentem képesítés nélküli nevelőnek egy nevelő otthonba, ahol állami gondozott gyerekeknek voltam a nevelő tanára. Nagyon nehéz szituációk, nagyon nehéz feladat volt. 12 gyerek rám bízva, úgyhogy semmi pedagógiát nem tanultam, semmi normális családi életem nem volt, hisz édesapám nevelt föl, mintáim se voltak úgy, és azt vettem észre, hogy nagyon élvezem, nagyon jól közelítek ezekhez a nehéz gyerekekhez, nagyon nehéz sorsú gyerekek, és olyan szeretettel és olyan jól oldottam meg 3 évig ezeket a nevelői feladatokat, hogy ott megerősödött bennem, hogy igen, pedagógusnak kell lennem. A megtérésem, hát az egy nagyon érdekes dolog, mert a nevelő otthonban történt. Éjszakai műszakban voltam, egy református lelkésznek a menyasszonya volt a nevelő társam éjjel, és kiültünk a WC elé, hogy őrizzük a kamasz gyerekek tisztaságát, ezért ott virasztottunk. Alhattunk volna a szobában, de úgy gondoltuk, hogy nálunk ne történjenek olyan bajok, cigizésnek, egyébnek, szipuzásnak a WC volt. Ezért kiültünk egész éjjelre. Ez az Alíz olvasta a Bibliát, hogy ne aludjon el, és hasznosan teljen az idő, hát én is mondtam, hogy na, akkor nézzük. És elkezdtük ott éjszakai műszakban olvasni a Bibliát, és az a rész, dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál. Napjaim már eltervezted, mielőtt egy is eltelt volna belőlük. Ez a 139. Zsoltár is ott került a kezembe. Én ott értem meg a szívemben. A Bibliával ott kezdtem el igazán foglalkozni, és Alice személye is olyan hatással volt rám, annyira áradt belőle az elfogadó szeretet a bűnös életem iránt, és mellett is, meg irántam is, hogy ott érintett meg az Isten feltétlen szeretete. És én bár értelmileg is nagyon kerestem az Isten igazságát, de érzelmileg az a feltétlen szeretet ott áradt felém. És akkor fogadtam a szívembe Jézust konkrétan egy WC előtt ülve. Hát a Jóistennek különös humora van, és mindenhol megkeresi az embert. A tékozló fiút ugye a moslékos lábosnál, hát engem meg itt. Megismertem a férjem, az ő keresztapja egy katolikus pap volt, jegyes oktatásra hozzájártunk. Ő pszichológus végzettségű is volt, ezért nagyon-nagyon jól
tudott hozzám közelíteni, mert én így a

0: bűnbánat felől én úgy nem tudtam, hogy azt meg kell gyónni, amit akkor régen helyesnek tartottam az akkori erkölcsi nívomon. Mielőtt összeadott minket, egy komoly életgyónást végeztem nála. Mindent felsoroltam, ami rosszat csináltam, és akkor ő nagyon kedvesen világította meg, hogy mi az, ami nem számított személyes bűnömnek, mert nem tudtam, mert a pszichológiai részek, a sérüléseim, sebeim, az anyanélkül felnövésem, stb. Tehát megvilágított mindent így is. Minden esetre mindent átbeszéltünk nagyon alaposan, és akkor önála kötöttünk szentségi házasságot, és én akkor jöttem rá az életgyónás és a gyónás szentségének a fontosságára. És arra az istenképre, ami nem egy ilyen bűntudatot keltő, állandóan ostorozó istenkép, hanem egy pozitív istenkép. Én előtte erről nem hallottam, mert abban az időben ez a nagyon büntető istenkép élt az emberekben. Mindig ez a félek az Istentől, bűntudatom van, azért teszem a jót. Tehát ott egy nagyon nagy fejlődés ment végbe. Akkor jött az, hogy a nevelőotthonban tovább nem tudok dolgozni, mert ez a család mellett nem működő, hogy én bent legyek karácsonykor, éjszaka, hajnalba fussak, stb. Na jó, de akkor mi legyek? Azt tudtam, hogy a legfontosabb hivatásom az anyaság lesz. Tehát kerestem a hivatásom, hogy jogász nem szeretnék lenni. Egy-két évig én majdnem belepusztultam ebbe a jogi munkába. De mi legyek? És akkor a férjem mondta ki, mivel felnőtt megtérő vagy, állandóan az Istenről akarsz beszélni, lelkes vagy, legyél hittantanár, és akkor beszélhetsz állandóan a jó Istenről. És megvan a hivatásod, és még pénzt is kapsz. Ez lesz a munkád is. És akkor a férjem indítatására család mellett végeztem el a Vard Mária hitoktató képzőben az angol kisasszonyoknál egy 3 éves képzést. Nagyon-nagyon komoly képzést kaptunk. Nem volt megterhelő, de mindenre kiképeztek minket. Tehát az a bibliai rész, hogy hirdessük az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan, akár a háztetőről, mi ezt a képzést kaptuk, és elvégeztem szépen. Közben születtek a gyerekek, főállású anya lettem 3 gyerek mellett, férjem azt mondta, hogy nem számít az anyagiak, ő megteremti, ami kell, de én legyek ott a gyerekekkel, hogy ő nyugodtan dolgozzon, és oda tudjunk rájuk figyelni, megalapozhassuk az ő életüket. Mikor a 3. gyermekünk 3 éves lett, jelentkeztem itt a Péceli Magyarok Nagyasszonya plébánián, Szatmári Attila atyánál, a kis végzettségemmel, ajánlásommal, hogy szeretnék hitoktatói munkát vállalni, egyelőre nem teljes állásban, hanem ahogy a gyerekek melletti családi élet megengedi. És szépen lassan elkezdtem a hitoktatói munkám, először a Petőfi iskolában, később a Szemere iskolában, lassan az óvodákban, ifjúsági hittanon egy újabb atya keze alatt, és végül főállású hittantanár lettem, amit nagyon-nagyon szerettem, 22 csoportban tanítottam, 300 gyerek volt rám bízva. Hatalmas a gondviselés, mert mivel nem volt helyettesem, abban az idősában senki hitoktató nem ért rá, vagy más főállása volt, azt kértem Jézustól, hogy Uram, ha ennyi gyereket bízol rám, kérlek szépen, add meg, hogy én ne hiányozzak a hittanóráról, mert akkor elmarad. Soha ne legyek addig, amíg ilyen feladatot adsz, olyan beteg, hogy ne tudjak bemenni az órára. És most, mikor nyugdíjba jöttem, 27-28 év hitoktatás után, döbbentem rá, hogy tényleg megadta a jó Isten, hogy nem betegeskedtem, nem maradt el hittanóra. És ez is a gondviselés, és szinte csoda, mert hát azért az ember csak betegeskedik, annyira jöhet egy olyan, amikor nem tudunk bemenni, Később már a plébánián volt, aki helyettesítsen, de az iskolába, óviba nem kellett helyettesíteni. Én ezt nagy csodának élem meg, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Nehéz helyzetekben éreztem nagyon a gondviselést. Jó helyzetekben is. Én a gondviselésért a jó helyzetekben is mindig hálát adok, hogy mindig olyan embereket küld, találkozások vannak, amik nekem valamire választ adnak, segítenek. Nehéz helyzet volt, kettő nagyon nehéz az életünkben, amikor én mindig veszélyeztetett terhes voltam mind a három gyerekkel, otthon feküdtem, de a harmadik babánkkal, Bálinttal kórházba kerültem, a 19. héten beindult a szülés nálam, és úgy volt, hogy meg kell szülnöm azt a picinke fiút, ki tudja, hogy életre vagy halálra. Aztán le tudták a szülést állítani, viszont 4 hónapig a kórházi ágyon kellett feküdnöm, nem volt szabad maximum fölülni, amíg eszem. A férjem itthon volt egy 2,5 éves és egy 5 éves kislánnyal, tényleg még az utca is nevelte őket, közben a teológiát végezte, esténként tanult, én pedig bent feküdtem. Nem volt internet, nem volt mobiltelefon, biblia volt, könyvolvasás, illetve kötöttem, hogy ne őrüljek meg. Ami a legnehezebb volt benne, nem a fekvés, mert ott tudtam, hogy mindent megteszek a gyermekemért, hanem az orvosok lemondó hozzáállása volt az egyik, hogy úgyis mindegy, mert úgyis sérült lesz, anyuka gondolja meg. Mindegy olyan probléma volt, amitől valószínűleg értelmileg sérült lesz, és hát ezzel néztünk szembe, és próbáltak rábeszélni, hogy nem muszáj ezt a terhességet végigcsinálni, stb. De hát mi igent mondtunk rá, azt ugyan mondtam Jóistennek, hogy ismersz Istenem, hogy nem vagyok egy ősanya, meg egy olyan nagyon-nagyon erős karakter, olyan terhet adj, amit elbírunk, de mi végigcsináljuk a férjem itthon által a frontot. Mondta, hogy a legnehezebb nem az volt, hogy amit egy nő végigcsinál, meg hozni, vinni, meg mosni, meg zoknit pároztatni, meg mit tudom én még, hanem amikor kérdezték a gyerekek, hogy anya mikor jön haza az öcsivel, és ugye nem tudtuk a választ, hogy együtt jövünk öcsivel, vagy külön, vagy ekkor. A másik nagyon nehéz volt, hogy szörnyen hiányoztak a gyerekeim, a kislányaim. Én már majdnem megbolondultam, én már olyanokat gondoltam, hogy én akkor is hazajövök hozzájuk, hogyha már bármi lesz, de hát az orvosok nem javasolták, mert az életünkbe kerülhetett volna nekem is, mert olyan probléma volt, hogy meghalhatok, hogyha nem vagyok ott rögtön a műtőnél, stb. Ez volt a legnehezebb. És akkor egy konkrét eset, amikor már úgy éreztem, hogy én most már akkor is hazamegyek taxival, hogyha bármi történik, mert annyira hiányoznak a kislányaim, akkor Isten adott egy olyan csodálatos álmot azon az éjjelen, mert ő valóban még az álmokban is tud dolgozni, hogy amikor már az ember értelmileg nincs ott, mert hülye döntésre készül, úgy jöttem haza, hogy nem gyalog, hanem repültem, de úgy repültem haza, hogy ilyen úszó mozdulattal, mert azt tudtam, hogy fölkelni nem szabad, de ilyen repülős, úszós, nagyon fura utazás volt. Hazajöttem, benéztem az ablakon, láttam a 2 kislányom, és gyorsan visszarepültem, úsztam a kórházi ágyba, és reggel úgy ébredtem, mintha Isten megvigasztalt volna, így befette ezt a hiányt, és végig tudtuk csinálni még azt a 1,5-2 hónapot, és megszületett egy teljesen egészséges időre egy csodálatos fiunk. Ő érte, annyit imádkoztam, minden porcikájáért, minden sejtjéért. Vagyis egy olyan lelkületű, csodálatos, egészséges fiúcskát kaptunk, és onnan kezdve a mi életünk teljesen kerek volt, mert én otthon voltam, írtó boldog anya voltam, ezek után, hogy mindig majdnem elvesztettük a gyerekeket, én nem nyögdécseltem, hogy nehéz a gyereknevelés, mi mindig onnan éltük meg, hogy van gyerekünk, hogy egészségesek, hogy van családunk. és akkor amíg el nem kezdtem a hitoktatást, addig teljesen beleadtam magam a gyereknevelésbe, és hát később is csak fokozatosan kezdtem el ezt a főállású hitoktatást. A gyermekeink természetesen keresztény nevelést kaptak, voltak első áldozók, bérmálkozók, ifjúsági csoportba sokáig jártak, azonban azt megtapasztaltuk, hogy az, hogy mi hogy nevelünk, nagyon fontos dolog, mert azt tesszük, ami az Isten akarata, de nekik, minden embernek meg kell térnie. Sajnos nálunk egyik gyereknél sem jött be ez a felnőttkori megtérés. Nem tudjuk, mi az oka, úgy gondoljuk, hogy jó példát mutattunk, úgy gondoljuk, hogy nem voltunk bigott keresztények, nem kényszerítettünk, de ez a felnőtt megtérés sajnos még nem jött el. Ezzel kapcsolatban azért az jó Istenhez nekem voltak kérdéseim, hogy Uram, ezt miért, mit rontottunk el, mit nem úgy csináltunk, miért van ez így, de hát ezt minden szülőnek tudomásul kell venni, hogy egyszer el kell engedni a gyerek kezét. Mi mindent beletettünk, nyugodtan fogjuk lehúnyni a szemünket ez ügyben, és rengeteget imádkozunk értük. Jelenleg nyugdíjas vagyok már, és 6 unokánk van, abból 5 kicsi unoka, és őket nevelgetjük a hitre. Szerencsére megengedik, hogy Istenről beszéljünk, mert hát sajnos hallottunk olyan családról is, ahol megkérték a nagyszülőket, hogy az Istenről meg a hitről ne beszéljenek. Úgyhogy ebbe telnek most a hétköznapjaim, hogy Isten jelenlétében vagyok, nagyon sok bibliai tanítást hallgatok a neten, közben főzök, megyek az unokákért, Isten csodáiról beszélünk, megállunk, hálát adunk a bogarakért, a kövekért, hálát adok azért, hogy nagyon szép, úgy lelassult életem van, hogy újra ráérek megcsodálni a természetet velük, beszélni a teremtésről, hogy minden Istentől van, kis szívecskéket adni, amikor aranyosan és jól bántak egymással, semmi bűntudatra nem szeretném őket nevelni, inkább azt mondjuk el nekik, hogy mi lenne a jobb, hogy lehetett volna szebben megoldani egy helyzetet. Isten jelenlétében élem a napjaim, imában, csendesség az kevés jut, akkor jól elalszom fáradtan este, de Isten mindenkihez úgy közelít azon keresztül, ahogy őt meg tudja érinteni, tehát én ebből például nem csinálok ügyet, hogy nem jut úgy időm Bibliát olvasni, hallgatni jut, úgyis azt hiszem az Isten munkál. Meg hát járunk ima közösségekbe a férjemmel, szóval ápoljuk a hitünket. 37 éve vagyunk házasok, és tavaly télen torokrákot, daganatot diagnosztizáltak nála. Míg ő egy kegyelmi időszaknak élte meg, én nagyon sokat szorongtam, nagyon fájt az ő szenvedése, tudatosult bennem, hogy nem mindig leszünk együtt, hogy mit jelent ő. Végig gondoltam, hogy mit csináltunk mi végig, mert mi azért egy picit olyan veszekedősebb házaspár vagyunk, nem nyeljük le azt, hogy ha valamiben nem értünk egyet, mindig bocsánatot kérünk, de azért a konfliktusokat nem szoktuk elsöpörni a szőnyeg alá. Viszont most nagyon tudatosult bennem, hogy micsoda társam ő, hogy mennyi mindenben segített ő, hogy mennyire sokat jelentünk egymásnak, úgyhogy végül is nálunk a szeretet jobban fellángolt, mintha ő nem kapta volna ezt a betegséget. Most nagyon örülünk, mert gyógyultnak van nyilvánítva, de akkor is hálát adunk Istennek, ha véletlenül tovább kéne szenvedni, vagy visszajönne a betegség, mert az Isten jóságát, gondviselését, az ő létét mi akkor is dicsőítjük, ha a körülmények nem kedvezőek.
1: Kedves hallgatók, Kolman Andrea tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink! A Café Francesco októberi programjai között szerepelt Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel. A következő percekben az elhangzott előadást hallhatják.
2: Itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és most egy igazán fontos témáról fogunk beszélgetni, az egyedülállók helyzetéről az egyházban, amihez vendégeink Asztalosné Elekes Szende, pszichológus és a Szapiencia Tudományi Főiskola oktatója, illetve Asztalos Dániel, teológus és az Anna Joachim Program családterapeutája fog hozzászólni, hiszen nagy tapasztalatuk van a témában.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igazándiból azt hiszem, hogy a téma talált meg minket, tehát nem mi kerestük magunknak, hanem egyszerűen jött egy megkeresés a kegyhely akkor igazgatója, Peregrin atya részéről, még azt hiszem, hogy nem is tudom, 2016-17 környékén. És akkor így csöppentünk bele, tehát igazából ő keresett pszichológust, meg teológust erre a programra. Ez az ő szellemi ötlete volt, hogy jöjjön létre egy ilyen lelki gyakorlat a párkereső egyedülállók számára. Ott egyébként a kegyhelyen, Szentkúton már azt hiszem létezett, talán elváltak számára a lelki gyakorlat, vagy gyermekre vágyók számára. Talán az elváltak számára picit később jött létre. Tehát, hogy ez így tőle származott a gondolat, és akkor így ebbe hívott meg engem, aztán Dani is bekapcsolódott a teológiai vonalon.
2: És esetleg akkor nincs a háttérben egy olyan szál, hogy ti is nagyon sokáig vártatok egymásra, vagy sokat vártatok szinglik?
3: Nyilván van tapasztalatunk a párkeresés, vagy a társra várás terén. Most így személyesre vegyem a szót, tehát hogy nekem nem az volt a házasság előtti élményem, hogy akkor így folyamatosan párkapcsolatban voltam, mert tehát hogy én is megtapasztaltam hogy keresem a társamat, és ez egy több éves folyamat is volt ez a küzdelem, meg párkapcsolat, jegyességem felbomlott, tehát hogy ennek a mélységeit megéltem így abszolút így személyesen is. Úgyhogy lehet, hogy ezért is hát könnyű volt így igen mondani annak idején, mert hogy úgy éreztem, hogy így közel vannak a szívemhez, vagy hogy legalábbis, hogy így ismerem belülről is ezt az állapotot, és hogy hát igen, hogy talán nem csak így a könyvből, vagy így a szakmából tudok hozzászólni, hanem van valamiféle szubjektív tapasztalatom is ezen a téren. Mondom, hogy te hozzászólsz. Lehet, hogy Dani nem.
4: Ez egy alapvetően egy fontos kérdés, és amit föltettél, hogy mennyire tapasztalatból szól a segítés, vagy mennyire abból, amit tudunk adni egyéb tanulmányaink ból kifolyólag, és hogy így erről beszélgettünk is sokat, meg egy barátom is megkérdezte, hogy hát ő úgy látja, hogy nekem azért így könnyebben ment a párkeresés, hogy akkor ez hogy jön, hogy én pont olyan fiatalokkal foglalkozom, akik régebb óta keresnek maguknak párt, és hogy szerintem én a magam számára ezt úgy definiálom, vagy nekem az került így középpontba, hogy általában akik így perifériára kerülnek, azok a csoportok mindig is érdekeltek, és valahol így a párkeresésnek a témája az mindig is egy ilyen perifériára került téma volt, és hogy ha távolról közelítek hozzá, akkor valahogy ebben én érzem azt a kapcsolódást, hogy szerintem fontos foglalkozni ezzel a célcsoporttal is.
2: Azért bevallom, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, és újságoltam, hogy egy milyen podcast beszélgetésre készülünk, akkor sokaknak így felvonódott a szemöldök, amikor mondtam, hogy egy házas pár fog beszélgetni arra, hogy milyen az egyedülállóknak. És azért mondjuk, tehát ti házas párként tartjátok meg ezeket a lelki gyakorlatokat, hogy ez nem okozott néha így diszonanciát, vagy nem hozott magával így kérdéseket, hogy hát de tudtok-e egyáltalán így releváns segítséget nyújtani?
3: Hát igazániból még nem jelezte vissza senki nekünk a szemünkbe, hogy ezzel így gondja lenne. Alapvetően azt gondolom, hogy nem az számít, hogy mennyire van benne valaki tapasztalati szinten egy adott problémában, mert akkor ugye ennyi ilyen alapon most egy orvosnak is meg kellene tapasztalnia mindent a saját bőrén, vagy mondjuk pszichológusként minden egyes élethelyzetet nyilván képtelenség megtapasztalni, hanem szerintem nyilván az egy előny, hogyha van egy tapasztalati háttér, de hogy nem ez a, tehát ahogy mondod, Ani is, hogy mi nem tapasztalati segítők vagyunk, az teljesen más, mint más műfaj, hogyha mondjuk létrejön egy önsegítő csoport, aminek a vezetője szintén egy érintett, tehát aki az adott élethelyzetben érintett személy, és akkor az egy nagyon sajátos műfaj, de hogy mi egyrészt így a pszichológia, másrészt meg a teológia oldaláról kapcsolódtunk be ebbe, ami ez a családterápiás képzésünk, azt gondolom szintén így hozzá tudott adni, mert hogy ugye az segít abban, hogy rendszerbe gondolkozzunk, és hogy a neve ellenére nem csak a családokkal foglalkozik, hanem minden egyes emberről rendszerben gondolkodik, hogy honnan jön, hová szeretne eljutni. Tehát, hogy mi innen próbálunk, vagy próbáltunk kapcsolódni.
4: És a másik, hogy szerintem így a lelki gyakorlaton, sőt nem is szerintem biztos, nem mi vagyunk a fókuszban, nem is annyira az a lényeg, hogy mi mit okoskodunk ott, hanem az, hogy nagyon hamar megtapasztalják azt, hogy sorstársak vannak, és hogy a legtöbb pozitív visszajelzés szerintem ott szokott érkezni, hogy megtapasztalják azt, hogy mennyien vannak ebben a hasonló élethelyzetben, és hogy nincsenek egyedül. És ez a sorstárs jelleg a legerősebb része így a pszichológiai oldalról, a másik oldalról pedig lelki gyakorlaton így a szentségimádás van a csúcsán programnak, úgyhogy tehát egy harmadik szempont pedig, hogy miért pont mit csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos kérdés, és hogy sokakban ez teljesen jogosan fölmerülhet, hogy most oda megyünk házasként, és akkor mi hogy vagyunk ott, hogy ez a hitelességnek a kérdését, hogy firtatja, hogy is van ez. Ami így ehhez hozzátartozik, hogy ehhez mi nem ragaszkodunk foggal körömmel, hogy ezt csak mi tudjuk csinálni, hanem ha valakiben fölmerül, hogy szeretne ilyen folyamatban részt venni, én csak bátorítani tudom, hogy a saját kis közösségében, plébániáján hozzon létre önsegítő csoportot, stb. Tehát, hogy mi inkább úgy vagyunk benne, hogy belehívtak ebbe a feladatba minket.
3: De szerintem az a lényeg, tehát én is abszolút tudok ezt kapcsolni, hogy nem mi vagyunk a fókuszban, tehát hogy nem rólunk szól, nem arról szól, hogy előadásokat tartunk nekik is, akkor, tehát hogy ez egy ilyen információ átadás, egy fejtágítás, hanem mi a kereteket tartjuk, hozunk gyakorlatokat, hogy kicsit feloldódjanak, meg felvillantunk témákat, de hogy ezek inkább impulzusok, és hogy nem a, tehát hogy mi szerintem keveset vagyunk a fókuszban, és hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy mondjuk ők tudjanak reflektálni dolgokon, akár egyénileg, akár kis csoportban, tehát hogy ezt például nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen kis csoportos kapcsolódások, vagy plénumban. Mi inkább így szerintem koordináljuk, vagy nem tudom így.
2: És hogyha a hátrányát nem, de előnyét éreztétek annak, hogy házasként vagytok jelen, és ezek mellett, az emberek mellett, ezekben a helyzetekben?
4: Tehát igazából ez is fontos kérdés, hogy házas párként, amikor közösen vállalunk szolgálatot, hogy az ránk hogyan hat, vagy velünk mi történik, vagy hogy annak milyen gyümölcsei lehetnek. Ez egyébként megint kettős, mert van, amikor nagyon nehéz élmény is tud lenni, amikor így ketten szolgálunk, és akár feszültségeket is tud okozni kettőnk között, de hogy most így a pozitívumok oldaláról szerintem megerősítő az, amikor a saját feleségemet látom, hogy neki nagyon fontos egy téma, és hogy abban így egységben vagyunk.
3: Igen, most így elgondolkodtam. Egyébként ilyen a feszültségeket, azokat alá tudom húzni, azok így adódtak, és nyilván ez, tehát vigyázzunk el arra, hogy azért ne szivárogjon be túlságosan a kapcsolatunkba, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy előny. Például valamiféle mintát nyújtunk. Talán ezt így vissza is jelezték, hogy így jól látni, hogyan így kapcsolódunk egymáshoz. És ez a kapcsolódás, ez nem ilyen felhőtlen, meg habos-babos, hanem látnak minket ugye a folyamat közben akár így picit így szivódni, vagy. Tehát, hogy látnak egy ilyen életszerű kapcsolódást, és hogy erre például szerintem kaptunk visszajelzést, hogy így hogy ezt így jó látni, hogy így elkötelezett párként vagyunk így velük.
2: Na és akkor adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, mit láttok, milyen az egyedülállók helyzete az egyházban ma?
3: Hát ez egy nagyon...
4: Sokat gondolkoztunk ezen, hogy erre mi a jó válasz, hogy most mi a helyzete, hogy nem tudunk erre egy ilyen nagyon konkrét dolgot mondani, hogy az egyházban az egyedülállók helyzet az pont ilyen, vagy pont olyan, hanem nagyon különböző szituációk vannak. Több embert megkérdeztünk, hogy ki hogy éli meg, és hogy így megélésekről be tudunk számolni, hogy ki mit tapasztal. Az is egy érdekes kérdés, hogy így rájuk fókuszálunk-e, hogy az egyedülállóknak a csoportjára, hogy például arról lehet beszélni, hogy mondjuk mennyi program van, ami az egyedülállóknak szól, mennyi olyan ismerkedős program van. Azt látjuk, hogy vannak kezdeményezések, a Mécs közösségnek is vannak lelki gyakorlatai, amik kifejezetten ilyen témában vannak ilyen ismerkedős estek is, vagy ott van a Párkat, tehát hogy szerintem egyre több kezdeményezés van, hál' Istennek, ami próbálja ezt a célcsoportot így fókuszba helyezni, de hogy a megélések, meg hogy ki hogy éli meg, az függ attól is, hogy például milyen városban lakik. Tehát, hogy Budapesten lehet, hogy jobb a helyzet, nem tudom, hogy például vidéken milyen a...
3: Alapvetően nekem az első szó, ami így az egyedülállókról eszembe jut, így amikor így erről a kérdésről gondolkodom, az a sokféleség. Tehát, hogy amit mondod, Dani is, hogy nem lehet ilyen nagy általános igazságokat megfogalmazni, mert hogy nagyon, tehát annyira sokfélék, mint az emberek általában, mint mindannyian. Tehát életkor tekintetében, személyiség tekintetében, a küzdelmeik terén is nagyon, nagyon másból jönnek, tehát hogy mondjuk van, aki 10 éve párkeresési küzdelmekben van, aki meg ezt kevésbé éli meg ennyire radikálisan, mert mondjuk több párkapcsolata volt, tehát a szenvedésnyomás is nagyon más, és igen, hát ez is nagyon, nagyon különbözik, hogy mondjuk az egyházban mennyire találják meg a helyüket, vagy nem. Azt hiszem, hogy a nagyvárosban, amit Dan is mondott, talán azért vannak könnyebb helyzetben, mert valahogy könnyebb vándorolni egyik plébániáról a másikra. Tehát most így értsétek jól, tehát hogyha mondjuk a saját plébániámon nem találom meg a helyem, akkor lehet, hogy elmegyek a jezsuitákhoz, vagy a nem tudom kikhez, a 8B-s nővérekhez, és akkor vannak olyan közösségek, amiben be tudnak tagozódni, legalábbis így ez a tapasztalat. Mondjuk vidéken el tudom képzelni, hogy ahol nincs választási lehetőség, ott sokkal hamarabb vagy könnyebb megélni azt, hogy hú, hát egyedül vagyok, mert hogy nincs. Van mondjuk egy családos közösség jó esetben, vagy éppen az sem, vagy egy ifi csoport, de hogy talán ott ugye minden relatív, tehát hogy ott könnyebben adja magát ezt, hogy akkor így egyedül érzik magukat. Illetve én ezt fogalmaztuk meg, igen, hogyha lelkiségi közösségbe kapcsolódnak, mondjuk egy bibliacsoportba, vagy egy, tudom, hát valamilyen ima csoportba, tehát ahol így az istenkeresés van a fókuszban, vagy az ima, akkor ott már háttérbe szorul az életállapot. Akkor ott már nem az a lényeg, hogy most akkor valaki házas vagy egyedülálló. Úgyhogy talán könnyebb azoknak, akik találnak maguknak egy ilyen lelkiség, tehát egy ilyen helyet, ahol mondjuk a lelkiségüket megélik, vagy az Isten kapcsolatukat.
2: Egyébként szerintem az egy érdekes aspektus, hogy vajon ez a nyomás, ami az egyedülállókon van, az nem feltétlenül mindig belülről fakad, hogy nagyon szeretnének párkapcsolatot, vagy már úgy megházasodnak, hiszen ez így váltakozik azért, mint minden érzés az emberben. Viszont kívülről érkezhetnek sok esetben olyan behatások, mondjuk a családból, ahol ez presszionálva van, vagy akár a társadalom az elvárásaival, de ugyanúgy az egyház, ahonnan leginkább nem várja az ember, hogy mondjuk így kirekesztve érezze magát. Vannak, akik beszámolnak arra, hogy úgy másodrangú kereszténynek érzik magukat elvégett a gyülekezetükben. Ez is szerintetek ez mennyire, honnan fakad leginkább ez a nyomás? Belülről, kívülről is, hogy ebből a három helyről, a család, egyház és társadalom részéről?
4: Innen ebből, amiket felsoroltál, mind. Tehát, hogy nem tudunk egyet kijelölni, mert hogy vannak olyan családok, ahol ezt nagyon nyomják, hogy miért nem házasodsz már meg, és kifutsz az időből, stb. Vannak olyan egyházközösségek, ahol előfordulhat, hogy így kérdezgetik már, hogy na már megházasodtál, vagy találtál már valakit? Tehát, hogy ez is előfordulhat, nem azt mondom, hogy az összesben biztos vannak olyan helyek, ahol meg egyáltalán nem fordul elő. Mi volt a harmadik?
2: A társadalom.
4: Ja, társadalom, igen. Hát meg az időnyomás, tehát azt nem tudjuk letagadni, hogy az idő az egy fontos tényező ebben a dologban. Én az Anajahim programban dolgozom, ahol régebb óta gyermekre vágyó párok vannak, és hogy abból a szegmensből azért látom azt, hogy nagyon erősen ott van már az időnyomás. Minél jobban kitolódik ez a kérdés, annál nehezebb, és hogy ez a valósághoz tartozik, tehát ez egy belső nyomásként is megjelenhet nagyon sokakban.
2: És amikor az emberek elmennek hozzátok egy-egy ilyen lelki gyakorlatra, akkor miről számolnak be, vagy mik így a legnagyobb sérelmei, mire figyeljünk, hogy mondjuk semmiképp nem mondjunk? Hogy mondjuk el azt, hogy eljegyeztek, amikor a barátnőnk már 10 éve vár arra, hogy őt is eljegyezzék?
3: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ezt itt jól tudják kezelni, ezeket a helyzeteket, tehát hogy nem gondolom, hogy úgy kéne, tehát ha valakinek van egy egyedülálló barátja, mondjuk a baráti körében, akkor nem kellene olyan ufóként tekinteni erre, mert hogy a legtöbben ezt normálisan tudják fogadni. Nem tudom, te így a gyerekre vágyó kapcsán lehet, hogy neked más tapasztalataid vannak? Vagy...
4: Lehet, hogy inkább abból indulnék ki, hogy önmagában az, amikor különböző élethelyzetek találkoznak, az mindenki számára tart néha egy nehéz tükröt. Hogy például a gyermekre vágyó pároknál ezt nagyon, nagyon erősen érzékeljük, hogy találkoznak olyan párokkal, ahol bejelentik, hogy jön a baba, vagy sok gyermek van, hogy függetlenül attól, hogy mondtak-e bármit, az az élethelyzet, ami tükröt tart nekem, az nagyon tud fájni. Innentől fogva az nagyon-nagyon nehéz azt kezelni mind a két oldalról, és szerintem az egyedülállókkal szemben is ez egy érdekes kérdés, hogy amikor találkozol valakivel, akinek már van párja, vagy mondjuk már eljegyeztük, vagy már megházasodott, hogy önmagából a helyzetből adódik egyfajta, vagy adódhat egyfajta feszültség, és teljesen érthető és nehéz az, amikor így valaki keresi azt, hogy most ezt hogyan kellene elmondani a barátomnak, ismerősömnek, hogy én most megosztok egy örömöt, és akkor a másiktól elvárom, hogy örüljön nekem, de közben pedig neki ott van az a nagy fájdalma, amire meg még nem nincs meg a gyógyír. Tehát, hogy ez önmagában hordoz egy feszültséget. Azért az nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogy ha ez így adódnak ilyen helyzetek, hogy így szóval empatikusan álljunk egymáshoz. És érdemes elkerülni azokat a végleteket, amikor nagyon-nagyon ki akarom kerülni a témát, vagy nagyon ki akarom kimélni a másikat. Meg érdemes a másik végletet is elkerülni, amikor teljesen nyersen szembesítem a valósággal. Tehát, hogy valahogy a kettő között, és hogy ez mindig mindig nagyon szituációfüggő, hogy ez hogyan tud jól menni, de az, hogy valamiféle együttérzéssel vagyok jelen, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ez a fajta nehéz tükör, ez kevésbé okozzon fájdalmat.
2: És hogy kell elképzelni egy-egy ilyen lelki gyakorlatot? Tehát, hogy párkapcsolati tanácsokat adtok, vagy tippeket, párkeresési tippeket adtok nekik, vagy csak próbáljátok rávezetni őket, hogy keressék Isten szándékát az életükben, és fogadják el ezt a helyzetet, és úgyse tart valószínűleg örökké?
3: Deklaráltam, párkereső egyedülállóknak van meghirdetve, de mi erre mindig törekedtünk, hogy ez ne legyen egy ilyen izzadságszagú párkereső alkalom. Tehát soha nem ez a cél, tehát ez egy lelki gyakorlat, és hogy az, de nagyon sokan azt fogalmazzák meg az elején, hogy szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, és kicsit megpihenni, elcsendesülni, tehát amit mindenki más, amikor elmegy egy lelki gyakorlatra. Tehát, hogy ez egy ilyen fő vágy, hogy Isten, tehát, hogy igen, nagyon sokan vágynak arra, hogy az Isten kapcsolatukat megerősítsék, és hogy mi ezt szerintem hangsúlyozzuk is, hogy ez nem egy ilyen társkereső hétvége. Lehet, hogy van olyan is, de hogy mi arra törekszünk, hogy valahogy így ötvözzünk egy ilyen kettős, nem tudom, csomagot, hogy kapjanak egy kis önismereti impulzust, ami nem egy ilyen mélybe vájkálás, hanem valami mindig, minden évben egy kicsit más, hogy mondjuk mit tartunk éppen akkor fontosnak, hogy mondjuk erősségeinkre fókuszálunk, vagy önmagunkkal való együttérzésre, bocsánat. Tehát, hogy általában valamilyen megerősítés, vagy valamilyen felismeréseket keresünk, illetve a spiritualitás a másik oldalon. Tehát, hogy ez az elcsendesedés, hogy erre megteremteni a lehetőséget.
4: Általában ilyen kettős fókusz, amit Szende is mondott, hogy kettős fókuszunk van, és ezt a legegyszerűbben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy így az a terület, amit tudunk tenni magunkért, ami így a kezünkben van, vagy amit kontrollálni tudunk, és a másik terület, ami meg így, amiért meg nem tudunk tenni, amit meg úgy, ezt úgy szoktuk mondani, hogy tehát bizonyos dolgokért tudunk tenni, de hogy a másik dolog, tehát a másik területért nem tudunk, és hogy hogyan vagyunk azokban a nehéz helyzeteinkben, kérdéseinkben kapcsolatban az Istennel, hogy azt be tudjuk-e vinni Isten elé, és hogy ez a fókusznak a teológiai része, hogy mindenestül, minden gondolatunkkal, minden fájdalmunkkal, minden a valóságunk teljes egészével kapcsolódjunk az Istenhez.
2: És ha már úgy adódott, hogy pont egyedül vagyunk éppen, akkor hogy lehet kihasználni ezt az időt, vagy mire lehet jól felhasználni? Dolgozzunk magunkon ez idő alatt?
3: Jó kérdés, most így az kapcsolt be egy elsőre, de aztán mondta is, hogy alapvetően a kutatások szerint, már nem szeretek ezzel így dobigálózni, de hogy az, aki stabilan egyedül van, az elméletileg nem érzi rosszabbul magát, vagy nem depressziósabb, mint aki házasságban él. Legalábbis, hogyha így percről percre nézzük azt, hogy érzi magát, akkor kiderül az, hogy sok olyan dolog, sok olyan tevékenység van az életében, ami amúgy pozitív és megerősítő, és tehát mondjuk a hobbiának tud időt szentelni, vagy a munkájában ki tud teljesedni, míg a családos élet az nem feltétlenül hát ilyen habos-babos, hogyha így lebontjuk a hétköznapok szintjén. Tehát igazándiból mire használja fel az időt? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy változtatásokra szükség van. Tehát ez megint ilyen nagyon, nagyon egyén függő, hogy tényleg kell-e nagy módosításokat végrehajtani az életébe. Nyilván a párkeresési belső vagy külső sürgetés miatt ott van az, hogy hát ismerkedni szeretnék, vagy kellene, és akkor nyilván keresniük kell ezeket a közegeket, ahol vagy keresni érdemes, ahol találkozni tudnak emberekkel, de hogy itt megint a szélsőségektől óvnánk azért, tehát hogy azért az nagy, nagyon nehéz tud lenni, amikor valaki túlságosan rágörcsül erre, hogy akkor csak olyan programokra járjak, ahol ismerkedni tudok, és akkor emiatt mondjuk a barátnőimmel, vagy más közegekben meg kevésbé megyek el, mert hogy nekem ez egy ilyen projekt, és hogy akkor az már kontraproduktív, azt hiszem. Tehát, hogy nem kell szerintem túlzásba vinni így az ismerkedős alkalmak keresését sem.
2: És mit gondoltok, hogy ma mennyire gyakori az a jelenség, hogy az emberek így párkapcsolati függőségben szenvednek, tehát azt gondolják, hogy csak akkor vagyok valaki, hogyha van mellettem valaki. És hogy mennyire látszik az, hogy valahol bálványozzuk magunkban a társunkat, hogyha van, vagy magát a párkapcsolat ideáját olyan magasra emeljük, hogy már csak azért is lehet, nem is konkrétan arra a valakire vágyunk, hogy mellettünk legyen, hanem ha magára mondjuk a szerelem érzésére.
3: Azt gondolom, ez megint nagyon egyén függő, hogy kinek az értékrendjébe, vagy hát így a prioritás listába hol helyezkedik el a párkapcsolat. Ez nagyon sokban múlik azon, hogy például a származási családjából milyen üzeneteket hoz magával valaki, mert tudok olyan esetekről, hogy valaki mondjuk lányként úgy nő fel, hogy majd ha férhez mész, akkor majd megoldódnak a problémáid. Tehát hogyha mondjuk valaki ilyen üzeneteket hall, vagy ebben nő fel, akkor eléggé kialakul ez a képzete, hogy akkor, hát igen, hát a párkapcsolat meg a házasság az a tuti, az a befut, tehát hogy akkor futok be, akkor, tehát hogy az kb. Ilyen megváltás kategória. Tehát hogyha valaki mondjuk nagyon ebben nő fel, de ez nem feltétlenül így van mindenkinél, vagy nem feltétlenül kap mindenki hasonló üzeneteket. Szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy a többi szerepei, tehát hogy kinek milyen a szerep repertoár, amivel rendelkezik. Tehát, hogy vannak-e olyan szerepek az életében, amiben ki tud teljesedni, amiben megerősítéseket kap, tehát akár a szakmai szerepre gondolok, tehát hogy mondjuk, hogy vagyunk a hivatásunkkal, a választott szakmánkkal, tehát hogy azért ott is kaphat megerősítéseket valaki, vagy más fontos kapcsolatokban, a tágabb családon belül testvérkapcsolat, baráti kapcsolat. Tehát, hogyha valakinek van egy viszonylag széles szerep repertoárja, akkor az megtartja őt, vagy egy picit úgy tud segíteni, hogy ne túlságosan erre az egy szerepre fókuszáljon, hogy akkor most egyedülálló vagyok, vagy nem. De ez nagyon
4: egyénfüggő. Még ez a témához kapcsolódva, hogy a teremtés történetben azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül, és hogy ha ezt párhuzamba állítjuk így a párkapcsolati függőséggel, akkor érdemes ezeket a különbségtételeket megtenni, hogy mit is jelent a párkapcsolati függés, és mit is jelent az, amikor segítőtársai vagyunk egymásnak, és hogy van egy ilyen jelenség, amit föltették kérdést, hogy mi van így a párkapcsolati függősége, hogy tényleg létezik olyasmi, hogy valaki a saját, amit Szenda is mondott, hogy a saját önértékelését abban keresi, hogy éppen párkapcsolatban van-e, és hogy ez az autonómiákkal van összefüggésben, hogy amikor valaki sérül valamiféle, amikor a gyermekkori kapcsolat, mint hogy a szülőkkel való kapcsolatában, vagy a családi kapcsolataiban, és nagyon sérül az önértékelése, és nehezen találja meg a saját identitását, akkor előfordulhat olyasmi, hogy másoktól teszi függővé a saját elfogadhatóságát, szeretetét, hogy az nagyon erősen túldominálja az ő működésmódját, és ilyenkor fordulhat elő az, hogy beleragad úgymond egy kapcsolatba, és hogy előtérbe kerül a párkapcsolatban az, hogy nekem muszáj valakihez tartoznom, mert ha nem tartozom valakihez, akkor megsemmisülök, vagy lehet mögötte nagyon sok érzés, de hogy amikor túldominál a szeretetészség, ami visszavezethető egy gyermekkori sérülésre, és hogy ez amikor így beszélünk arról, hogy valaki párkapcsolat függő, néha tud ez ilyen moralizáló lenni, vagy ilyen ítélkező, hogy hát, na hát XY egy párkapcsolat függő, és hogy az is fontos így, azt is fontos mellé tenni, hogy valószínűleg megvan az ő saját csomagja, ami, vagy az a saját szeretet éhsége, amit cipel magával, és hogy az is egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet tud lenni.
2: És mit mond a pszichológia, hogy milyen tudatállapotban vannak azok, akik egyedülállók? Tehát, hogy ez egy beszűkült helyzet, amikor nagyon ebbe, ahogy mondtad, belespirálózódik valaki, hogy mindenáron szeretné, ezért ez egy gyakori ima téma is sok nő és férfi esetében is, hogy imádkoznak azért, hogy legyen végre valaki mellettük.
3: Itt megint az az első gondolatom erre, hogy ez nagyon szubjektív, de hogy én azt gondolom, hogy a párkeresők nagy része nem, tehát nem beszűkült, legalábbis olyan értelemben nem, hogy tehát nem az van, hogy ezzel ébred és ezzel fekszik, és akkor így 0-24 ebben ez tölti ki a tudatát, hanem élik az életüket, mint minden más ember, teszik a dolgukat, és amikor arra tudnak figyelni, amiben éppen vannak a jelen pillanatban, akkor a többségnek nem az jár az eszében, hogy egyébként meg még nem mentem férhez, vagy még nem nősültem meg, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy rálépnek erre a pontra, vagy erre a mondhatni fájó pontra, vagy amit már mondod, Dani is, hogy mondjuk amikor azon kapja magát az a személy, hogy fú, hát itt az osztálytalálkozó már mindenki már családot alapított. Tehát amikor egy ilyen nehéz tükörrel szembesül, amit mondtál te is korábban, vagy amikor egy olyan hírt kap, hogy mondjuk XY megházasodott, vagy lehet elég az, hogy hazamegy a munka után, és akkor ezekben a pillanatokban nyilván felerősödik jobban ez a fájdalom, vagy ez a hiány triggerelődik, de hogy nem gondolnám, hogy ez így egész nap kitölti a többségüknek a tudatát.
2: És felmerül a kérdés, hogy miért hagy Isten társ nélkül embereket, amikor nagyon várnak rá, és Isten pontosan jól tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szóval, hogy ez miért történik?
4: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ezt így föltenni, hogy hát Isten ezt így mondta, hogy akkor most az én helyzetemben, hogyha mondjuk egyedülálló vagyok, akkor az Isten az én helyzetemre ezt hogyan érti? És hogy igazából erre nincsen egy ilyen teológiai recept, hogy akkor ez a megoldás, hanem az a fontosabb kérdés, hogy ezzel a kérdéssel odafordulok-e Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, ezt én most egyáltalán nem értem, hogy ez hogy történik, ez a fajta számomra igazságtalan helyzet. És a kapcsolatban levés az Istennel az, ami a legmeghatározóbb, hogy föl tudom-e tenni ezeket a nehéz kérdéseket is Istennek, és elkezdek-e vele beszélgetni erről. És hogyha ezt így megengedem magamnak, vagy merek párbeszédet folytatni Istennel, akkor elkezdődik valami újfajta dialógus, és ott elkezdődik valamiféle átformálódás, ahol hagyok az Istennek is teret arra, hogy valahogyan az ő saját módján válaszoljon nekem.
3: Én nem akarok bele kotnyeleskedni a teológia területére, de hogy megint, tehát hogy nekem most az jut eszembe erről, hogy ez megint mindenfajta szenvedés helyzetre igaz lehet talán, hogy akár a gyerekre vágyókra, vagy akár hogyha valamilyen betegséggel, vagy bármilyen veszteséggel szembesülünk az életünk során, hogy ugyanezek az egzisztenciális kérdések ugyanúgy előjönnek, hogy hát ez Isten nem ezt ígérte, vagy nem tudom, valahogy nem ezt olvastuk így a Bibliában, vagy nem tudom, hittanon nem ezt tanultuk talán, hogy szerintem nincs ember, akinek ne kellene időnként ezekkel a, tehát szembesülni ezekkel a nehéz kérdésekkel.
4: Talán annyi, hogy ilyen hitfejlődésen megyünk keresztül. Tehát amikor gyermekek vagyunk, akkor megtanuljuk, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy így úgy képzeljük, hogy bármi baj történik, Isten meggyógyít, mindig ott van, mindig kapunk válaszokat, és ahogyan így növünk föl, így találkozunk azokkal a feszültséget keltő élethelyzetekkel, hogy nem mindig kapjuk meg azonnal a választ, és hogy itt elindul az a fajta folyamat, hogy megsértődöm mondjuk az Isten, és azt mondom, hogy nem hiszek benned, vagy valaki mondta, hogy nem kapott biciklit karácsonyra gyerekként, és hogy akkor Istenem, én nem hiszek benned, mert nem kaptam biciklit, és hogy ez a fajta kettőség, ez végigkísérheti az életünket, hogy Isten úgy válaszol el, hogy azt én kérem, vagy megengedem neki, hogy föltárjon magából valami teljesen újat, megengedem azt, hogy így nem mindenre tudjuk a választ. És talán ez az egyik legnehezebb, hogy sok olyan helyzet van, ha visszagondolunk így a történelemnek a szörnyű igazságtalanságaira és népirtásokra, hogy nagyon sok olyan helyzet van, hogy nem értjük, hogy az Isten miért enged meg ilyen szörnyűségeket, és hogy aki elindult azon az úton, hogy elkezdett beszélgetni az Istennel, annak az Isten képe is változott, a hite is változott, és nagyon sok esetben meg tudott erősödni a hite, és teljesen másképpen kezdett az Istenben hinni.
2: És tapasztalataitok szerint a nők és a férfiak másként élik meg az egyedülállóságot? Ebből a szempontból jó lehet, hogy ti ott házaspárként, tehát mindkét nemet képviselve vagytok jelen egy-egy lelki gyakorlaton, és így specifikusan tudtok esetleg tanácsot vagy segítséget nyújtani?
4: Szerintem egy gyors válasz, hogy általában nőknél érzem azt, hogy az időnyomást azt jobban érzékelik. És hogy az biztos, hogy az nagyon különböző. Illetve ami még jobban különbség, az az, hogy általában azt várják, vagy az a társadalmi norma, hogy a férfiaknak kellene kezdeményezni. Ezért a nők így beleszorulnak egy tehetetlenebb helyzetbe. A férfiaknak talán ebből a szempontból van egy ilyen szerepük, hogy nekik kellene valamit tenni, és talán könnyebb azzal az élethelyzettel valamit kezdeni, hogy én tehetek valamit, és ha akarok, akkor oda megyek valakihez, és megszólítok valakit, mint azzal, hogy állandóan azt várom, hogy megszólít engem valaki. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy azért van különbség.
2: Míg a nők egy passzív szerepet vesznek fel általában, és ráadásul, hogyha így tényleg így a hagyományosabb ismerkedésben gondolkozunk, akkor főleg, míg a férfiaknak meg ott van az a nyomás, hogy de kezdeményezniük kell, de vajon meddig menjenek el, meddig nem, nagyon nyomulás ez az egész, aztán meg ott van a visszautasítás kérdése, és akkor ez egy folytonos nem arra, amiért mondjuk imádkozik az adott ember. Tehát, hogy ezt rendkívül nehéz megélni. És nem tudom, csak egyszerűen szeretném kifejezni a szolidaritásomat, meg azt, hogy ezek szerintem kilátástalan helyzetek tudnak lenni, nem gondoljátok?
3: Hát igen, ez amit szerintem Dani mondta korábban, hogy ez nagyon fontos, hogy a mi nők ugye azt várjuk, hogy kezdeményezzen a férfi megvárja a megerősítést, hogy átvárja a zöld lámpát, hogy akkor tényleg kezdeményezhetett, csak sajnos a sebzettségeink miatt, amit mindannyian hozunk magunkkal, ez lehet több-kevesebb, nehéz átlépni ezeket a belső gátakat, vagy szorongásokat, tehát, hogy a visszautasítástól való félelem az ne legyen erősebb, mint az a vágy, hogy odalépjek a másikhoz. És talán a... Hát semmit, csak hogy talán ez a szorongás, ami így a fiúknál így erős lehet, hogy annyira félnek attól, hogy sebződnek abban, hogy nemet kapnak, hogy akkor inkább így nem ismernek odalépni.
4: Szerintem nagyon jó, hogy így a szolidaritásodat kifejezted, és hogy ehhez fűzném ide azt is, hogy milyen jó, hogy egyáltalán ez a kérdés így itt ezen a Café Francescóban így szóba kerül. Mert hogy jó, hogyha erről beszélünk, és tényleg az van, hogy aki ebben az élethelyzetben van, nagyon nagy fájdalmakat élhet át. Mind a férfiak oldaláról egy visszautasítás, az kegyetlen fájdalmas tud lenni, tehát azt megélni, hogy valaki nekem nagyon tetszik, és hogy így elképzelem, hogy ő lehetne a feleségem, vagy hogy összeköthetném vele az életemet, és attól a másiktól kapok egy nemet, hogy te nem vagy nekem jó. Hogy az a lényünknek a legmélyét nagyon mélyen érinthet, és nagyon mély fájdalmakat adhat, de ugyanúgy a női oldalról is megélhet ezt a fajta visszautasítottságot, és hogy éppen ezért azt gondolom, hogy ez tényleg fontos kimondani, hogy ebben nagyon mély fájdalmak jelenhetnek meg, és hogy ami még nehezíti ezt a témát, az a folyamatos próbálkozások, reménykedések és csalódások. Tehát amikor hosszú ideje valaki próbálkozik, és újra csalódik, az egyre jobban mélyíti azt a fájdalmat, amit az elején még nem érez annyira talán erősnek, de hogy ez egy hosszú idő után történik, az nagyon-nagyon mély fájdalmakat tud okozni, és hogy ennek a valósága tényleg itt van, és ezért nagyon fontos az, hogy megtalálják a helyüket az egyházban, hogy ott

0: terepek, ahol erről lehetne beszélni, vagy ahol segítséget, vagy sorstársakra találhatnak az emberek?
1: Igazából szerintem most kezd így ráébredni, így az egyházi közösségek most kezdnek ráébredni, hogy ez fontos téma, és hogy biztos, hogy jó lenne erről sokkal többet beszélni, és biztos, hogy nagyon sokat lehetne még tenni ezért a témáért. Szerintem fontos lenne, hogy létrejöjjenek olyan helyszínek, olyan kezdeményezések, ahol így összetudnak jönni, találkozni tudnak, bár vannak is, de hogy lehetne ebből még többet csinálni, és lehetne ez fókuszban sok helyen, hogy ez egy igenis fontos téma, és hogy nagyon sok szenvedés tud lenni emögött, az élethelyzet mögött.
2: Hát igen, például a Panágiában volt egy időben a görögkatolikusok szerveztek például ilyen társasjátékesteket a kimondottan párkeresőknek is, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgattak ezek az alkalmak, és valóban szükség lenne több ilyen fórumra egyházon belül, ahol hasonló értékrendű fiatalok találkozhatnak.
0: Tehát akkor azt látjátok nagy problémának, hogy nincs meg az a közeg, ahol az ismerkedés végbe mehetne. Pláne talán most, hogyha arra hegyezzük ki ezt, hogy azért csak az áttelepült így a személyes ismerkedésről az online térbe ez az egész dolog, ami viszont egy olyan személyes, meg egy olyan fontos része, így egy kapcsolat kezdete, hogy ezt mindenképpen érdemes lenne is szemtől szembe lebonyolítani szerintem.
1: Én így igazából nem kritikaként akartam ezt megfogalmazni, nincs meg az a közeg, és ennyi katolikus egyház, miért nem csináltál már valamit, hanem szerintem jó az, hogy most erről beszélünk, és hogyha valakit kedvet kap, hogy létrehoz valamilyen közösséget, vagy kezdeményez, vagy odalép mondjuk a plébánoshoz, vagy egy közösségtársához, vagy megkeres még másokat, és hogy így elkezd gondolkodni, hogy szerintem most van annak itt a tere, hogy akkor erről így gondolkozzunk közösen, meg gondolkozzon rajta az egyház is, és az is jó, hogyha ezt mondjuk fölkarolják hivatalosan is, de hogy alulról jövő kezdeményezésekre is nagyon nagy szükség van, hogy nem mindig csak azt várjuk, hogy így fölülről majd a katolikus egyház kitalál valamit, hanem hogy mi magunk is az egyház része vagyunk, és mi magunk is kezdeményezhetünk különböző programokat. Tehát, hogy fontos, hogy legyen minél több, és ezzel nem mondom azt, hogy baj, hogy idáig nem volt minél több, hanem hogy inkább csak az a szemlélet van emögött, hogy felfedeztük a témát, és akkor vegyük így fontos, egyre jobban fontosnak.
0: Sokan gondolhatják úgy, vagy kereshetnek magukban magyarázatot arra, hogy miért vannak egyedül, hogy hát biztos még valami belső munkát el kell végeznem, vagy a Jóistennel való kapcsolatomon kell javítanom, és akkor majd készen állok egy kapcsolatra, de van olyan, amikor az ember így kijelenteti, hogy én most készen állok egy házasságra, vagy egy párkapcsolatra is.
1: Egy dolgot hadd mondjak, hogy amikor így elkezdjük magunkat hibáztatni, az egy nem jó út. Tehát, hogy amikor azért kell dolgozzak magamon, mert valami baj van velem. Az egy nagyon, nagyon nehéz érzéseket és nagyon összezavaró érzéseket szül, hogy biztos velem van a baj. És hogy így sokkal fontosabb azon elindulni, hogy mik az erőforrásaim, mi az, amiben jó vagyok, stb. Tehát, hogy ebbe a zsákutcába ne engedjük belenyomni egymást, hogy így a saját problémánkat majd, ha megoldjuk, akkor majd az Isten megjutalmaz. Nem. Mert ez nem így működik, hogy majd, hogyha mindent megoldottam a fejemben, akkor majd így a Jóisten küld nekem valakit. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen... Mert emögött az van, emögött egy ilyen, megint egy ilyen hibáztató mechanizmus van szerintem, hogy akkor könnyen találunk valami okot, hogy a másiknak miért nincs párja, és hogy így, akkor ezzel fölmentjük magunkat, hogy nem is kell részvétel legyek fel, vagy nem is kell empatikusnak lenni, mert ő tett róla, hogy hát nem dolgozott eleget magán, ő tett róla, hogy nincsen párja, és hogyha magam fele fordítom, akkor meg kíméletlen nehéz tud az lenni, hogy ha nincs párom, az annak a jele, hogy én még nem dolgoztam eleget magamon, és az Isten még nem fogad el elég jól, vagy hogy így az Istennek még valami szintet nekem meg kellene lépni, ahhoz, hogy ő majd megjutalmazzon engem, és az Isten nem így működik.
2: Van egy ilyen szociálpszichológiai jelenség, az igazságos világba vetett hit. Ez egy ilyen illúzió, hogy azért valahogy így működünk, ez egy ilyen emberi hajlamunk, hogyha egy, hát egy, nem tudom,

0: Szenvedésben lévő csoportot látunk, vagy embert, mondjuk egy hajléktalant, vagy egy egyedülállót, vagy egy meddőpárt, hogy szeretjük megmagyarázni, amit Dani is mondott, hogy hát igen, ez biztos azért van, mert ő hibázott, ez az ő tett ezért, ő az oka annak, hogy ide jutott, és ez arról szól, hogy szeretjük megnyugtatni magunkat, hogy ha minden szépen kézben tartunk, akkor biztosan jól alakulhat az életünk. És hogy nehéz beengedni azt a gondolatot, hogy hát igen, hogy nem minden rajtunk múlik. Mert abban van valami szorongató, van valami fenyegetőnek tűnhet, és ezt nehéz integrálni, vagy beépíteni az emberképünkbe.
1: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert szerintem fontos dolgok hangzottak el, és még sok mindent ki lehetett volna bővebben fejteni, de most először is egy nagy tapssal köszönjük meg.
2: Kedves hallgatóink! Az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadását hallották, amely a Café Francesco októberi programjai között hangzott el.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Június 17. A belső megtérés az ökuméné lényege. Mivel a keresztények ma arra törekszenek, hogy a kiengesztelődés forrásai legyenek a világban, szükségét érzik talán még sürgetőbben, mint bármikor korábban, hogy teljesen megbékéljenek önmagukkal. Mert a szakadás bűne a keresztények között, mely századok óta velünk van, súlyosan nehezül az egyházra. E vétek komolyságát világosan megmutatta a II. Vatikáni zsinat, mely megállapította. Kétségtelenül ez a széthúzás nyíltan ellentmond Krisztus akaratának. Botránykő a világ szemében, és kárt okoz annak a legszentebb ügynek, hogy a jó hírt minden emberi lénnyel közölnünk kell. A keresztények közötti egység helyreállítása az egyház egyik legfontosabb törekvése a 20. század második felében. És ez a feladat mindannyiunkra vár. E felelősség alól senki sem kaphat felmentést. Sőt, mindenki hozzájárulhat a megoldáshoz valamivel. Bármilyen csekélynek is tetszik. S mindenkit szólítanak arra a belső megtérésre, mely az ökumenizmus lényeges feltétele. Miként a II. Vatikáni zsinat tanította, ezt a lelki változást az új élet szentséget, mellyel nyilvánosan és egyénenként imádkozunk az egységért, úgy kell tekintenünk, mint az egész ökumenikus mozgalom lelkét, és jogosan nevezhetjük lelki ökumenizmusnak.
0: Ne féljetek! II. János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné, Herpai Dóra műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, az Alkohol és Én című műsort hallják, amely az alkoholfüggőséggel és az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óváriné Herpai Dóra, református diakónus. A Magyar Kékkereszt Egyesület és a Református Iszákos Mentő Misszió Dömösi otthonában vagyunk most, kedves beszélgetőtársammal, szolgálótársammal, ma esti vendégünkkel, Csajbók Tiborral. Tibi, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntök én is mindenkit.
0: És köszönöm szépen, hogy igent mondtál erre a beszélgetésre. Mondhatom, hogy bokros teendőid mellett, mert hogy te úgy vagy itt jelen a házban, most már nem először, hanem sokszor, mint önkéntes segítő, és hát mindent csinálsz. Vásárolsz, a kertet szépíted, a résztvevőket erősíted, rengeteg-rengeteg dolgod van, amit láthatóan nagy szolgálatkészséggel teszel, és most szakítottál erre is időt, hogy hírül adjuk a világban, hogy van szabadulás.
1: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és örömmel teszek az ilyen kéréseknek eleget, mert hát nem győzök hálát adni a Jóistennek, hogy egyáltalán ilyen merkekben mozoghatok, mint itt Dömös. Magamról röviden, Cegléd mellett 10 kilométerre lévő kis faluban Törtelen születtem, ott is még tanyán, bábasszonynál, és 9-en voltunk testvérek. Petróleum lámpánál nőttem fel, az érettségit a Ceglédi mezőgazdasági technikumban tettem, és onnét szerettem volna tovább tanulni, de nem vettek föl, így a helyi termelőszövetkezetbe helyezkedtem el. A többi, a 90 közül én voltam az egyedüli, akira az általános iskola után tovább tanult, és hát abban az időben még egy nem mindennapos dolog volt, egy 9-fős tanyos, egy petróleum lámpás családból valaki, ha érettségével tud elhelyezkedni, és utána katonai szolgálatot teljesítettem meg a sorállományút. Marcaliba, az is egy, abban az időszakban az egy elég rázós, húzós hely volt, ott is sorállományú őrmesterként szereltem le. Ez időben 75-től 77-ig. Utána, amikor leszereltem, újra jelentkeztem a főiskolára, nem vettek föl, de tovább dolgoztam a termelőszövetkezetben, és ott úgy alakult, hogy a nyugdíjazások során mindig léptünk előbbre, és a brigád vezetőtől szakosított telepetettől lettem, ott pedig ebbe a kor időszakba még kötelezően elő volt írva a főiskola, tehát a felsőfokú végzettség. És ezt próbálgattam, csinálgattam, jelentkezgettem, és 82-be sikerült, 82-től és 86-ba sikerült a diploma megszerzése állattenyésztési üzemmérnökként.
0: Mindez, amit elmondasz, ez azt is jelzi, hogy ez neked egy nagyon komoly célod volt, és igen sok küzdelem van emögött, hogy sikerült ezt a képzést elvégezni.
1: Igen, ez most ezt akartam itt mondani, hogy ez látólag így tényleg határozottan így volt, és egy a beszélgetésünk elején, ugye ott a nagyanyám kint lakott nálunk, mikor esett lábról a tanyám. És akkor ez ugyanezeket látta, és ugyanezeket érezte, és